0: másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Folytatjuk a beszélgetést. Megbocsátás. Megbocsátás kapcsán szeretném kérni, hogy gondolkozzunk egy kicsit közösen. Elkerülhetetlenül benne kell, hogy legyen szerintetek az életünkben az, hogy megharagszunk valakire, és utána megbocsátunk? Vagy pedig oda kellene eljutnunk, hogy eleve elfogadjuk a másik embert? Tehát mindenképpen benne van az életünkben az, hogy megharagszunk? Ti mit mondtok?
2: A megbocsátás szót kellene valamilyen formában definiáljuk. Ugye ez azt jelenti, hogy valamilyen sérelmet szenvedtünk el, és akkor legyen az valakitől, vagy valamitől, ezt valamilyen formában rávetítjük valakire, és akkor utána azt mondjuk, hogy megbocsátunk.
1: És milyen érdekes, hogy most ezt mondtad, akkor jutott eszembe, hogy sokszor hallunk olyat, hogy valaki megharagszik a jóistenre, ugye? Mert rávetíti ki, hogy miatta van ez az egész.
2: Ez nagyon sokszor megtörténik. A saját családomból is volt egy hasonló eset, egy tragédia kapcsán. A szülők elfordultak Istentől. Megszakították a kapcsolatot.
1: Igen. Ha ezt megengedte a jóisten, vagy akkor...
2: Lehet így is mondani. Ezt? Nem mondták ki soha. Nem hallottam soha tőlük ezeket. Egyáltalán beszélni erről. Nem mentek templomba, és így lehetett észrevenni azt, hogy valamilyen formában elfordultak.

0: A megbocsátásról akkor annyit, hogy nehéz megbocsátani tisztán. Miért mondom ezt? Azért, mert hiába dönti el az ember, hogy megbocsát, attól még a szervezet, az elméje emlékszik a dolgokra, és nem tudja törölni. Bármennyire is próbálja ezt olyan mederbe terelni, hogy igen, minden rendben van, megbocsátottam, minden jót kívánok annak, aki engem bántott, és mégsem így működik. Így van. Tehát pontosan nem lehet csak annyit mondani, hogy megbocsátok, és mondhatod reggeltől estig is. Van egy bizonyos pont, amikor ez a megbocsátás megtörténik,
1: na,
0: és azt kellene meghatározzuk most így közösen,
1: na,
0: hogy mi az a pont, amikor tényleg megtörténik ez bennünk is, és egyáltalán kifele is, mert én azt tapasztaltam, van egy személyes esemény, ami a megbocsátással nagyon összefügg. Azt már nem is tudom, hogy egyáltalán meg kellett volna-e haragudni, vagy felbőszülni. Ezt nem tudom most megítélni, de ez megtörtént, sőt...
1: Elmondod?
0: Nem. Bosszút is szerettem volna állni valamilyen formában. Tehát rosszat akartam volna a másik félnek, és aztán ez így lassan így letettem ezekről a dolgokról, és azon gondolkoztam, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogy történt. És utána én beláttam, hogy ennek ténylegesen így kellett történnie.
1: Na hát ez így mind jó, de maga a folyamat egyébként megvizsgáljuk, azt is tudod folytatni utána, hogy
0: igen,
1: maga a folyamat, sokan azt mondják ma például, hogy engedd át magadonnal, mit tudom én, mit a haragot és a mérget, ne tagadd meg, hanem engedjük át magunkon, de valóban?
0: Van egy ilyen hozzáállás, hogy igen, nem szabad
1: megtagadni,
0: ellene dolgozni,
1: elhazudni,
0: mert akkor az csak még jobban megerősíted azokat a dolgokat, amelyek benne.
1: De én nem az elhazudást mondom, hanem
0: ez nem
1: hogy,
0: hazudás, hanem egyszerűen, igen.
1: Na, hanem, hogy elvileg nem az van, hogy létezhetne egy olyan életforma, amiben tulajdonképpen nem szeretettel kellene lennünk, és nem ítélkezünk. Nem mondom, hogy én ezt meg tudom csinálni,
0: van,
1: de...
0: Van egy hirtelen harag például, amit nem tudom, ki lehet-e küszöbölni. Tehát ami egy pillanat.
1: De
0: vagy ha annyira jelen
1: tűz,
0: vagy annyira
1: mondjuk
0: csendben vagy, hogy ez nem történik meg bármilyen esetben sem, akkor...
1: De mondjunk egy példát, Jézus például bement a templomban, és ott tűzzel, már hogy én így mondom, hogy tüzesen kiűzte az árusokat, mindenkit felborogatta az asztal, de ő nem dühös volt, hanem heves, nem?
2: Igen, nem, ő csak azt csinálta, amit Isten mondott, na, amit az atya, tehát ez nem az ő akarata volt. A templomban nem volt szabad pénzzel foglalkozni egyáltalán, ezt le volt tiltva.

0: Bibliáról másképpen.
1: Ez a megbocsátás még összekapcsolódik azzal a témával is, hogy bocsássatok meg nékik, Uram, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, ami egy másik téma ugyan, de ez a kettő így együtt lehet kerek.
2: Most János leveléből, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Benne is van az imádságban is, hogy nekünk kell megbocsátani. Tehát tulajdonképpen, ha én megbocsátok neked, Laci, akkor meg van bocsátva az, amit velem szemben tettél.
3: Hát ez az úgynevezett aranyszabály, igen. De egyébként... Én is ezt akartam kérdezni, hogy igen, most a bocsánat, arról, hogy mi nekünk bocsássanak meg, vagy mi bocsássunk meg másoknak, ez nem ugyanaz.
2: De egyébként is megvan neked bocsátva, hogyha mondjuk nem tudom, ráléptél a lábamra, és eltörted mondjuk a nagy lábujjamat, és én azt mondom, hogy rendben, Laci, megbocsátok. De ha azt mondom, hogy nem, Laci, ezt a nagy lábujjat, én ezt neked soha nem bocsátom meg, akkor is a jó Isten neked megbocsát, ha te kéred, ugye? Az én bocsánatom nélkül is.
3: Hát nem? Én szerintem a bocsánatnak az alaphátere a bűnbánat. Mert csak akkor bocsátja meg Isten, hogyha bevallod, hogy igen, bűnt követtem el. Ha nem, akkor miért bocsássa meg?
1: Jó intézmény a gyónás?
3: Hát szerintem attól függ, hogy hogy csinálják, de az, hogy gyónás...
1: Hát úgy csinálják, hogy elmondod a bűneidet, igen. És utána feloldoz a pap.
3: Hát igen, meg az, hogy együtt vagy mennyi, vagy ilyen egyházi rendszerben, ez egy dolog, de a Bibliában is egyértelműen mondják van meg az gyónása? Apostolok is, hogy mindig be kell vallanunk a bűneinket.
2: Tehát a bűnbánat, ez így, akkor ebben megegyezhetünk, hogy ráléptél, eltörted a lábujjamat, megbántad, kéred a Jóistent, hogy bocsásson meg, és ha én életem végéig is minden nap felhánytorgatom neked, hogy Laci, ne ez a lábujj, ez miattad ilyen görbe, akkor is neked megbocsáttatik.

0: saját magunknak ártunk azzal, hogy haragszunk.
1: De mégis haragszunk, mert nézzük meg most őszintén magunkat, néha haragszunk?
0: A pillanatnyi szituációban biztosan igen. Tehát valamilyen forma, nem tudjuk elkerülni.
1: És akarjuk elkerülni? Ezt is hadd kérdezzem magunktól.
0: Igen.
2: De ez olyan, hogy hát rengeteg olyan dolog van, amit elkezdünk gyakorolni, és megszokjuk, és aztán meg tudjuk csinálni.
0: Tehát így van, ez egy bizonyos fejlődés az embernek, hogy hogyan figyel oda ezekre a dolgokra, mint ahogyan feltételezhetően mi is egészen sokat.
1: Igen, és akkor ebben lehet fejlődni. Na, de akkor tényleg maga ez a folyamat akkor hogy néz ki, hogy például ha megharagszom, nagyon sokan azt mondják, hogy akkor át kell engedni magunkon azt az érzést.
0: De ezt azért mondják, mert egészen egyszerű oka van, hogy minél jobban ellene teszel, vagy ellene gondolkozol, vagy ellene fordulsz, igen, annál jobban megerősíted azt az érzést, vagyis magát a...
1: Hát nem tudom, minél jobban ellene, vagy pedig inkább, hogy mire teszem rá a figyelmemet. Ha jó Istenre teszem a figyelmemet, akkor már nem olyan nagy a megharagvás, nem? Rálépett Laci, elnézést, most ez a lábújas példa, csak most maradok ennél, ráléptél, fájt, de nem az jut eszembe, nyilván nem akart nekem rosszat, Laci eltörte, és te, hogy haragszom, én most nem teszek rosszat magamnak, meg neked, hogy most itt elkezdjek haragudni, és az de mondjuk aztán másnap, ha figyelmetlenül megint rálép, megint eltöri a másikat is, akkor se haragszom, és nem mondom azt esetleg, hogy Laci, hát tegnap eltörted az egyik lábujjamat, ma meg a másikat, most egyszerűen légy már, légy szíves, figyelmesebb. Nem? Akkor se haragszom, és harmadnap bejövök, és akkor meg mondjuk a kis ujjamat odazárja az ajtóval, és akkor már az is törik. Nem
0: hát
1: haragszom.
0: Most attól függ, hogy ezt, ugye ha véletlen, és tényleg a véletlenek egybeesése, hát akkor
1: fejembe ejt egy tányért is.
0: Hát most feltételezhetően nem akaratból fogja a fejet rejteni.
1: Nyilván nem, de megharagszom. Én azt a megharagvást kérdezem, hogy akkor bennem születik mondjuk egy indulat, hogy nem igaz, hogy minden nap valamimet össze kell törni, én ezt vizsgálom most itt, vagy pedig egyszerűen minden nap tudok olyan szeretettel lenni, hogy ez egy csoda maradjon itt, hogy milyen érdekes dolgok történnek
0: itt. Az előbb mondtad azt, hogy elengeded magad, vagy átengeded magadon ezt hát az érzést. Ez nem egy rossz gondolat. Rossz. Az, hogyha szembeszállsz egy bizonyos dologgal azzal, hogy most haragszom, és én ezt most meg akarom szüntetni, és ezt görcsösen akarod, hogy most akkor én nem haragszom, akkor sokkal jobban megerősíted magát a...
1: De vizsgálgatni magát azt, hogy átengedem, jó, mélyen haragszom, nem hiszem, hogy ez lenne az út.
0: Pont ez az érdekes, hogyha átengeded, akkor azt észre se veszed. Tehát az egésznek a lényege az, hogy

0: nem akar harcokat, nem akar harcok, se haragot, egészen az egész világ egyetemen nem akar, nem? Mert a harag után a harc is jön, nem? Vagy csak úgy haragszol, hogy a kapcsolatot megszüntetem, még ha nem is támadom le, igaz, azt az illetőt, akire haragszom, de megszüntetem, vagyis az egész világból kilépek, mert mindenkit, ha... Szóval nem, ez egy ilyen...
1: Nem stimmel ez így pedig. Na de akkor ott van például, ment két apostol, hasadás támadt közöttük, nem tudtak megegyezni abban, hogy egy harmadik személlyel együtt menjenek, talán ti jobban tudjátok idézni, vagy valami ilyesmi volt a történet, és végül ketté váltak, és külön mentek tovább, és a Jóisten végül így tudta elrendezni azt, hogy külön hirdessék az evangéliumot két külön területen. De ott közöttük egy nagy zűr volt akkor, én úgy képzelem legalábbis a leírások alapján, hogy összekaptak, és az egyik mondta, hogy de akkor is ide kell mennünk, ezt kell csinálni, nem azt kell, hanem amazt kell, akkor én erre megyek, nem érdekel, a másik meg én meg erre, hagyjál. És mentek két irányba.
0: Pál apostol és Barnabás, és ott tényleg néha haragudott mind a kettő a másikra, de vissza megtért mind a kettő. Pál is azt mondta, hogy nincs értelme haragudni, még ha nem is úgy viselkedik, mint ahogy én szeretnék, de akkor is mégis testvérek vagyunk, szeressük egymást, szeressétek még az ellenségeiket is. Ezt mondja Jézus, ne haragudjatok rájuk, hanem szeressétek őket. Úgyhogy...
1: De mégis mindig megharagszunk. Tehát akkor tulajdonképpen ez kikerülhetetlenül benne van az életünkben, hogy megharagszunk, és a megoldás pedig akkor talán, most te András azt mondod, hogy egy kicsit átengedni magunkon a haragot?
2: Nem tudom, hogy ez egy jó megoldás, ugye, de mindenképpen nem fogod felerősíteni, hogyha, ugye nagyon divatos szóval azt lehet mondani, hogy elengeded magát a haragot. Egyáltalán, ha fellépett a harag. Odáig kell eljutni, ahogy az előbb László is mondta, oda kell fejlődni, hogy nincs harag.
1: Nem tudom, hogy az emberileg ez nem lehetséges szerintem, az a gyanúm.
2: Pillanatnyi haragot szoktam saját magamon észrevenni például. Olyan haragot, ami tartós lenne, már nem
1: jó,
2: nagyon
1: hát persze, veszek tartós, észre. Az nyilv, oké, igen, de pillanatnyi haragok vannak, és az szerintem kikerülhetetlen. Azért mondtam én ezt a lábújas példát, elnézést, hogy még visszatérek hozzá, hogyha már minden nap valamimet összetöröd mondjuk te, meg mindig valami szerencsétlenség történik, amiből én mindig minden nap szenvedek, egy idő után lehet, hogy azt mondom, hogy na András, most egy hónapig látni nem akarlak. A közelembe se gyere, mert össze-vissza törtél már, és az egy pillanatnyi indulat és harag, hogy András, elegem van belőle.
2: Pontosan, ezt kétféleképpen tudnám meghatározni, ezt a szituációt, vagyis ezt a reakciót, ez az, amikor kilépsz a jelenből, vagy mondhatom másképpen, megszakítod a kapcsolatot.
1: Mondjuk ez igaz.
2: És abban a pillanatban, hogy megszakítottad a kapcsolatot, abban a pillanatban ott van a harag.
1: Jaj, de
2: tehát
1: jó.
2: A reakció.
1: Ez tetszik. Jó. Tehát akkor elvileg mégiscsak, ha folyamatos, imádságos módon élne az ember, akkor lehetséges lehetne az, hogy harag nélkül.
0: Ezt mindenkinek el kell fogadni, hogy Jézus azért jött el, hogy bemutassa ennek a világnak, hogy hogy kell viselkedni, és ha ő meg tudta csinálni, akkor nekünk is meg kell tudnunk csinálni,
1: próbálni.
0: Hogy nem haragszunk. Ő se haragudott senkire, nem harcolt senkivel, tehát ő megmutatta, hogy ez van, tessék, csináljátok ezt, kövessetek engem, jó? Tehát, hogy meg kell mindenkinek próbálni ezt.
2: Az árusokra se haragudott, amikor bementél.
1: Hát azokra sem ránk, tehát mi feszítettük keresztre, és ránk sem haragudott,
0: még
1: sőt.
0: Pilátusra se haragudott, hanem ugye szoktuk mindig idézni, amikor a kereszten volt már, akkor
1: bocsáss
0: úgy imádkozott
1: nekik.
0: Istenhez.
1: Hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.
2: Ennek a mondatnak, ugye ez egy összetett mondat, azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, és a második része pedig lenne az, hogy mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Én a második részhez ragaszkodnék most egy kicsit, mégpedig lenne azért, hogy közben jár a bűnösökért az atyánál, de meg is mondja, hogy miért. Azért, mert nem tudja.

0: tudják, hogy mit cselekszenek.
1: Hát nincs bennük tudatosság, nincsenek tudatában annak.
0: Nagyon szép, amit mondtál.
1: Mi történik? Szabolcs. Nem tudják.
0: Pontosan erről van szó. Nincsenek kapcsolatban az Úrral.
1: De nem is lehettek akkor, hiszen ez volt megírva. Jézusnak ezt kellett beteljesítenie. Tehát akármi történt volna, mindenképpen ez jött, kellett, hogy ott létrejöjjön. Tehát tulajdonképpen az ott lévő szereplők mint egy kellékei voltak annak, csúnyán fogalmaztam most, hogy létrejöjjön az, aminek ott létre kellett jönni.
0: Jézusnak ezen az úton végig kellett mennie valamilyen formában, és ezt valakiknek végighez kellett vinniük, ezt
1: hát ez
0: a cselekedetet.
1: Ez volt megírva.
0: Így van.
1: Igen. Ide lyukadtunk megint, kilátod, és pedig innen indultunk el még korábban. Picit dőljünk hátra, és aztán dőljünk előre. Jó? Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Mindjárt visszajövünk, és folytatjuk.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Az aranyszabály kapcsán folytatjuk most a beszélgetést. András, mondtad, hogy először Jézus szavait idézzük?
1: Igen, hegyi beszédében, ami a következőképpen hangzik. Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták.
0: Ha rá vagyunk hangolódva Jóistenre, és aszerint gondolkozunk, akkor kell ezt így csinálni, ugye? Mert hogyha egyébként én mondjuk nem vagyok rá hangolódva Jóistenre, és én egyébként a neveltetésemből, akármilyen hozadékomból én egy önbántó ember vagyok, és mit tudom én, milyen gondolataim vannak, akkor nyilván ezt nem vonatkoztathatom ide, hogy akkor veled is azt csinálja.
1: Ez a kivétel erősíti a szabályt.
0: De szerintem ez
1: dolog.
0: Kivétel, azt mondjátok, hanem...
2: Azért nevezték el ezt aranyszabálynak. A Wikipédiára kitették, vagyis az egész világ szintjén. Jézus nem nevezte ezt így magának, magában, de mindenki elismeri, minden egyház, hogy igen, ez, akkor is ez aranyszabály, de azért nevezték el, mert kiderült, hogy minden vallásban
0: benne van.
1: Tehát az aranyszabály megjelenik más vallásokban, sőt filozófiai tanokban is. Így például a buddhizmusban ne sérts másokat azzal, ami fájdalmat okozna saját magadnak. Ez ugyanazt mondja, amit Jézus mondott?
0: Igen. Ugyanaz, lényegében ugyanaz. Menjünk tovább. Következő vallás szerint, konfucianizmus szerint, amit nem akarsz magadnak, ne tedd másoknak. Hinduizmus szerint, a jó emberek cselekedeteit az irányítja, hogy az jó nekik, ami másoknak is hasznára van.
1: Ez egy kicsit összetettebb, nem? Igen. Ez a megfogalmazás itt a hinduizmusban.
0: Hát az jó nekik, ami másoknak is hasznára van.
1: Igen, egy kicsit ki van bontva, mintha...
0: Ez még szebb tulajdonképpen, nem? Hogy az jó nekik, igen, ami másoknak is
2: így van.
0: Hasznára
2: van. Hát, hogy nem csak azt cselekszem másokkal, ami nekem jó, bizony, hanem ami nekik is jó.
0: Igen.
2: Ezt a kettőt össze.
0: Igen. Azért
2: legyen
0: jó
2: nekem
0: lenne
2: is, ezt, meg nekik is jó együtt.
0: Ilyen jó lenne ezt betartani
1: és
0: mindig.
1: És az iszlám, amit mond,
0: nézzük,
1: nem lehet igaz hívő senki sem, míg nem szeretné másnak azt, amit saját magának.
0: Igaz hívő, látod, itt igaz hívő.
1: Igen, itt meg kihangsúlyozza azt, hogy az igaz hívő, tehát nem akárkiről van szó, hanem aki igaz hívő.
0: Hát valóságosan, tehát a mély hithez, mint mi is azt mondjuk, hogy ha ráhangolódunk a Jóistenre, akkor van jól minden.
1: Akkor minden rendben van, jól mondod.
0: Na, azt mondod, judaizmus?
1: Igen.
0: Szeresd fele barátodat, mint tenn magadat.
1: Ez milyen szép. Ugye, hát ez a Bibliában van benne.
2: Ez már Mózes rögzítette neki.
0: Na, de ehhez is az kell tényleg, hogy rá legyünk hangolódva a Jóistenre, mert van sok olyan ember, akinek azzal van gondja, szerintem nekünk is, ha megvizsgáljuk, biztos volt már, vagy van, vagy lehet azzal gondunk, hogy elfogadjuk-e saját magunkat minden szempontból, szeretjük-e saját magunkat.
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert sokszor megfeledkezünk erről.
0: Megbocsátunk-e magunknak?
1: Hogy egyáltalán megbocsátunk-e magunknak, és szeretjük-e saját magunkat? Ez megint egy kulcskérdés.
0: Laci?
2: Egyet hadd tegyek hozzá, hogy én azon szoktam gondolkodni, hogy ne csak azt csináljuk, ami a másiknak jó,
0: hanem?
2: Illetve, hanem ami az egész világ.
0: Igen.
2: Amit szeretnénk, az egész világ csinálna. Igaz? Mert miért csak egy emberrel viselkedjünk, vagy foglalkozunk? Tehát olyat ne csináljunk, amit nem szeretnénk, hogyha az egész világ csinálja.
1: Akkor te kiterjesztetted most az aranyszabályt egy kicsit mindenkire, hát, úgymond.
0: Az utolsót még megnézed, Laci, kérlek, amit hoztál. Tehát néztük, hogy egy-egy vallás szerint az aranyszabály hogy néz ki, és egy még van, amit ide Laci kikészítettél.
2: Ez a zoroasztrizmus, ami kellemetlen neked, azt ne tedd másokkal.
1: Még legyen ez a végszó?
0: Hát,
1: ami kellemetlen neked, azt ne tedd másokkal. Ez olyan nagyon egyszerű és szép.
0: Ha a Jóistenre vagyunk hangolódva akkor, mert ha onnan lekapcsolódunk, akkor az ember össze-vissza csinál mindent, és akkor ezt hisz, azt hisz,
1: Igen,
2: de ez más parancsolatban is ez az utolsó parancsolat, hogy ne tegyünk semmit fele barátainkkal, amit ők nem akarnak.
1: Úgyhogy. Így van. Én meg azt mondanám, hogy legyünk jelen, és akkor minden rendben van, vagyis kapcsolódjunk.
0: Maradjunk hát ma ennyiben. Jó, örülök, hogy összeültünk. A Bibliáról másképpen című műsorra szólt. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs beszélgetett, és az aranyszabályról beszélgettünk így legvégül, sőt, azt emeltük ki innen, hogy ami kellemetlen neked, azt ne tedd másokkal. Maradjunk így ennyiben. Bólintottatok akkor hát?
2: Úgy legyen.
0: Úgy legyen.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket. Köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk János evangéliumában, és ott a 11. fejezet 25. és 26. versében a következőképpen. Jézus ekkor ezt mondta nekik: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?

0: Kedves Urunk, Te tudod, hogy hittételekről, teológiai gondolatokról beszélni nem olyan bonyolult. De amikor visszafordítod ránk, és azt kérdezed, hogy hisszük-e ezeket, akkor, amikor az életünk esetleg nagyon nehéz helyzetben van, amikor minden a Te segítségedért kiállt bennünk, akkor nem is biztos, hogy olyan egyszerűen rá kell, vagy rá tudjuk mondani, hogy igen, minden tekintetben. Tudod, hogy milyen sokszor határoznak meg bennünket a saját képességeink, vagy képtelenségeink, és nagyon kérünk, hogy miközben a Te igédről beszélgetünk, segíts úgy beszélni, mint akik hiszik is azt, amiről beszélnek. Szükségünk van rád, szükségünk van a Te irgalmas jelenlétedre. Arra kérünk, hogy áld meg azokat is, akik velünk együtt nyitják ki a Szentírást, és segíts, hogy a szívünk az fölmelegedjék a Te igéd mellett. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is, akik valamilyen módon hétről hétre együtt vannak ezzel a kis csapattal, akik tanulmányozzuk a Bibliának különböző részeit, fejezeteit. Köszönjük a lelki támogatást, a lelki bátorítást, azokat a visszajelzéseket, amelyeket telefonon vagy személyes kapcsolatokban, e-mailben kapunk. A mostani második Biblia tanulmányunk Jézus isteni természetének jeleiről lesz szó. Jézus esetében meg kell álljunk és le kell vegyük a sarainkat a lábunkról, mert szent helyen állunk. Jézus isteni természetének nincs párhuzama, paralelje, nincs hasonlósága, mert az, hogy az Isten és az ember egyesül, és az a Messiásban, Jézus személyében úgymond inkarnálódik, hát erre nincs az Ószövetségben, sem az Új Szövetségben, sem hasonlat, sem példa. Ez egy különleges hitpont, itt meg kell álljunk, meg kell hajtani a fejünket, sok mindent ebből meg tudunk érteni, de még többet el kell hinnünk. Ebben van racionalitás, de van a hit vonatkozására is óriási terület. Hiszen, hogy az Isten és az ember egyesül, és valami különleges természetet alkot, ezt nem tudjuk felfogni igazából, nem tudjuk racionálisan megmagyarázni, csak el tudjuk hinni és el tudjuk fogadni. A teremtetlen teremtő, a kezdet nélküli, amelyik állandóan volt, amelyik állandóan van és amelyik állandóan lesz, hiszen minden dolognak van egy létesítő oka, amely elindítja a kezdetektől és kifejlődik. De Istennek nincs létesítő oka, mert Isten az okok előtt már létezett, és az okokat ő hozta létre. Tehát ennyi kis bevezetés után nézzük az első gondolatsort, és ez nem más, mint az 5000 ember megvendégelése. A mostani alkalmon viszonylag hosszabb Biblia szövegeket fogunk felolvasni, nem tudjuk szétvagdolni, ezért Székely Marikát is kérem, hogy János Evangélium 6. fejezetnek az első 14 versét olvast fel.
2: Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta, ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz, szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták, ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba.
1: Köszönöm szépen. Csak egy gondolat. János papi származású. Gondolkodásában, kifejezésében, és ebben a megfogalmazásban is az ószövetségi lévitai papságnak a gondolkodásmódja, kifejezése látszódik meg. Jézus fölmegy a hegyre, ahogy Mózes fölment a hegyre. A kenyérszaporítás visszautal a manna hullásra. A 12 megmaradt kosárban ott dobog. Izrael 12 törzse. Szóval a valóságon túl még nagyon sok olyan háttérinformáció van, amelyet egy zsidó ember értett. Mi már nekünk ezt meg kell tanulni, rá kell figyelni, mert már másképp gondolkodunk. Anikó.
3: Én azon gondolkodtam, amíg a történetet olvastuk, pedig hát jól ismerem, hogy igazából véve én sokkal inkább Fülöphöz hasonlítanék, mint Andráshoz, ha őszinte vagyok, mert az én agyam is pillanatok alatt tud számolni, racionális végeredményt hozni, de ez az andrási lelkület, aki hát majdnem azt mondom, hogy nevetséges, hogy egyáltalán azzal a kicsivel oda megy Jézushoz, hogy azért ennyi van, igaz, hozzátesz, hogy mi az ennyinek, de mégiscsak oda viszi. És úgy gondolkodtam,
1: azt a keveset,
3: igen, hogy nem kéne ezt megtanulni nekem is, de úgy mindnyájunknak Andrástól, hogy lehet, hogy úgy érezzük, hogy mondjuk amink van, akár az erőnk, a képességünk, anyagi javunk, lehetőségünk, és itt most mindenki gondolja azt, amivel úgy érzi, hogy ő nagyon kevés, de ha azt odaadjuk Jézusnak, akkor lehet, hogy ő még tud vele csodát tenni. És ez egy nagyon biztató dolog.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: Jézus elindul a tanítványaival, hogy tanítsa őket. És a tömegnek már ott van a tapasztalata, hogy csodákat képes tenni Jézus, és követi őt. És az az érdekes, hogy ez az ember sokaság, az csak úgy neki indult. Egy gyermek volt, akinél volt egy kis ennivaló. Egy gyermek volt, akinek ugye vagy fölkészült, vagy vitte magával, és micsoda élmény volt annak a gyermeknek, hogy nem vették el, elkérték tőle. Tehát nem az volt, hogy na, akkor add ide és semmi között hozzá, hanem elkérték, és hálát adott a Jézus, és így szaporodott meg a kenyér, meg a hal is. Hogy ennek a kis gyermeknek milyen tapasztalat volt ez, az biztos, hogy neki jobb élménye volt ez, mint a felnőtteknek.
1: Nem felejtett el élete végéig, hogy ott mi történt. László testvér, aztán Tibor, és utána menjünk tovább.
4: A kenyér nagyon fontos szerepet töltött be az izraeliták életében, sőt az áldozati rendszerben is, mert ugye ott volt a kenyerek asztala, ahova naponta ki kellett tenni a friss kenyereket, de én nem ezzel akarok foglalkozni, hanem ha tovább olvassuk a történetet, ezután jönnek azok a mondások, amelyeken keresztül Jézus bemutatkozik. És ugye az első mondása az, hogy én vagyok az élet kenyere. Na most ezt lefordítjuk magunknak a saját életünkre? Mert hogy ez akkor ott mit jelentett a tömeg számára, az nem fontos a számunkra. Nekünk az a fontos, hogy jelente valamit nekünk az, hogy Jézus az élet kenyere. És ha jelent, akkor ez miben nyilvánul meg? Mert ugye egy alkalommal Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik, és én kérdezem, élünk ezzel az Isten szájából származó igével minden nap? Mert ha nem élünk vele, akkor számunkra Jézus nem az élet kenyere. És csak olvassuk az igét, vagy az gyakorlati tettekké válik az életünkben. Mert minden ezen múlik. Szépen lehet beszélni mindenről, de igazából azon méretik meg minden, amit teszünk. Tehát amikor olvassuk ezt a történetet, akkor gondoljunk arra, hogy ezt hogy fordíthatjuk le a saját életünkre.
1: Köszönöm szépen, Kulcsár Tibor testvér.
0: Nagyon sok mindenről érdemes lenne ennél a történetnél megállni, de én azért szeretnék a történet mögött levő másik csodáról egy szót mondani. Nem tudom, hogy képesek vagyunk-e beleélni magunkat, hogy az Úr Jézus azt mondja arra a válaszra, hogy 200 dénár áru kenyér sem lenne elég. Annyit érdemes tudni, hogy abban az időben 12 órát dolgozott egy férfi egy dénárért, ha mezőgazdasági munkát vállalt, és egy 5-6 tagú családnak az aznapi szükséges megélhetésére volt körülbelül elég. Na most pillanatok alatt fölmérték, 50-100-as csoportokba kellett leülni, hogy ez valóban képtelenség ez az egész. Na de ez rendben van, de utána ezt oda kellett vinni. És a kisfiúnál nem 5 darab szekérkerék méretű kenyér volt, csak az uzsonnája. Tehát én úgy szoktam ezt gyerekeknek elmagyarázni, hogy volt nála 5 zsömle, meg 2 hal. Ha én vagyok a tanítvány, és azt mondja Jézus, hogy na fogjad szépen, és odamész az első 50-es csoporthoz, és szétosztod. Nem mondja itt nekünk a Biblia, hogy amikor az Úr Jézus megáldotta, akkor hirtelen ott állt 3 kamionnyi kupacban a kenyér. A tanítványoknak el kellett indulni azzal a nem tudom mennyivel, amit a kezükbe raktak. Végig tudtam volna menni rajta. És elhinni azt, hogy a mester azt mondta, hogy ezt a valamit, amit most a kezemben nyomott, vigyem oda, és elég lesz mindenkinek. Néha ez segít nekem abban, hogy a saját prédikációs képtelenségeimnél elhiggyem, hogy a mester csak föl tud valamire használni még ezt is.
5: Köszönöm. Csak egyetlen egy gondolatot, hogy ugye nagyon tanulságos számomra az, hogy a Jézusnál az elmélet és a gyakorlat szervesen összefügg. Tehát itt egy gyakorlati cselekedete, nem egy elméletet támaszhat alá. Ugye itt a csodák nem önmagában volt jelentősége, hanem valamire mutatnak. Ahogy említetted ezzel a tanítással, a Jézus és a Mózes közötti párhuzamok is nagyon-nagyon illesen, de itt is a földi kenyérről, ahogy a Laci kifejtette, az élet kenyerére irányítja a figyelmet. Tehát az elmélet és a gyakorlati oktatást, hogy így mondjam, egységbe kezeli Jézus.
1: Köszönöm szépen, parancsolj.
6: Nagyon rövid hozzászólás, hogy a András figyelmességét se felejtsük el. Ha az egész életét és szolgálatot nézzük, akkor én úgy jellemezem András, mint aki nagyon, de nagyon figyelmes, és ő ajánlja föl, azt mondja, hogy van itt egy gyerek.
1: Köszönjük szépen. A hétfői gondolatsor, valóban ez az a próféta. János evangélium a 6. fejezet 14-15. Verse, és a 26-tól 36-ig terjedő szakasz.
7: Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták. Ez valóban az a proféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Jézus ezt válaszolta nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő elederért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó elederért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik. Azaz Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva. Mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én mennyei atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki. Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek.
1: Köszönöm szépen. Talán ebből a bibliai szakaszból is átsugárzik az a jézusi gondolkodás. Az emberek mennek oda nagy reménykedve, és akkor Jézus az adott helyzetből elvonatkoztat, és egy mennyei kapcsolatra világít rá, és ha az emberek megértették ezt, akkor megértették Jézus tanítását. Szóval ő mindig a földieken keresztül a mennyei atyával való kapcsolatukat akarta tökéletesíteni. És itt is ez egy jel. Kibírták volna ezek az emberek még 5-6-7 órán keresztül éhezni, semmi probléma nem lett volna. Miért adott nekik enni? Hogy az Atya Istenre irányítsa a figyelmet, hogy az Isten eljövendő országára, hogy a mennyei elederre. És én azt hiszem, hogy mindazok, akik ezt megértették, azok gazdagodtak. És talán voltak olyanok is, akik a szótól nem tudtak eljutni, csak ott ragadtak, csak az asztalnál maradtak.
3: És sajnos voltak olyanok is, akik nem akartak eljutni. Akartak. Mert hogy azt követelik Jézustól, hogyha már Mózes mannát adott, akkor ő is mutasson valami jelet. Hát nem történt meg, de nincs annál nagyobb sötétség meg vakság, mint hogyha az ember nem akar valamit látni, akkor nem is fogja.
1: Így van. Tibor?
0: Hát folytassam, de hát éppen a tömeg és azok az emberek, akik Jézussal beszélnek, manipulálni próbálják. Előző nap még kimondják, hogy hát láttuk a jelet, tehát ő az, de másnapra már egy kicsit megüresedett pocakkal másképp kezdünk gondolkozni. És ez nagyon-nagyon sokszor jellemző a mai emberre is. De volt ott egy olyan beszúrás, ami azt hiszem nagyon sok mindenre rávilágít. Királlyá akarják kenni. Isten királyt akart Jézusból? Igen, de másként. És mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mi csináljuk a királyokat, még a mennyben is. És ez bocsánat ezért a szörnyű magyartalan félmondatért. De amikor elhisszük, hogy én befolyásolhatom Istent, én befolyásolhatom Jézust, én teszem azzá, aki, és mi lesz vele, ha mi nemet mondunk rá? Hát mi lesz vele? Nem ez a kérdés, hogy velünk mi lesz, ha mi nemet mondunk rá. És sokszor ezt nagyon eltévesztjük.
1: Köszönöm szépen, Marika, aztán László.
2: Azért a tömegben biztos voltak olyanok, akiknek jól esett, hogy ingyen ebédhez jutottak, és nem a lelki tanítást, és tényleg az élet kenyerét akarták magukhoz venni, hanem hogy jól lakjanak, és ne kelljen ezért fáradozni, és minden nap meglegyen a betevő. És ugye jelt kérnek Jézustól, hát ugye ott tapasztalhatták, hát ha a szemük meglátja azt, amit kell. És ők csak a földi mi voltuknál maradtak, és nem vették át azt, hogy mi az örök életnek a feltétele, hogy hinni kell. És mi az új szövetséget ismerve, ugye mi is a szent jegyeket az úrvacsoránál magunkhoz vesszük, és a kenyér jelképezi Isten testét. Tehát itt is a kenyérnek van egy szimbóluma, amit tudni kell.
1: Köszönjük szépen. László?
4: Ugye a felolvasott szövegben szerepel az, hogy a zsidók kijelentik, hogy ő az a proféta, akiről Mózes beszélt. De nem gondolták végig, hogy mi a tényleges tartalma annak, amit ők maguk mondanak. Mert ki a proféta? Isten szócsöve. Isten akaratának a közlője. Isten pedig nem azért közli az akaratát, hogy csak úgy a levegőbe beszéljen. Ha ő közöl valamit, azt azért teszi, hogy figyeljenek rá, és teljesítsék. És ez az engedelmességi készség hiányzott a tömegből. A kérdés csak az, hogy amikor mi felismerjük Isten akaratát, megvan-e bennünk az engedelmességi készség?
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
6: Még annyit, hogyha megfigyeljük, hogy Izrael népe nem tud szabadulni attól a gondolattól, hogy ők mást várnak, más mesiást, aki megszabadítsa a romai birodalomtól. És láthatjuk itt a tanítványok véleményét is. És itt ez az a dilemma, amit érezhetünk, hogy nem tud megszabadulni attól a gondolattól, aminek önmaga rabja.
1: Köszönöm szépen, hiszen kialakult egy ilyen az írásokból való közhangulat, hogy majd a messiás jön és megszabadít Rómától. Ilyen nincs a messiásra vonatkozólag, de mégis ez lesz majd a feltétele, hogy elfogadjuk a messiást. És bennünk is van Jézussal kapcsolatban olyan közhangulat, amit mi fölszívunk, amit mi magunk kévá teszünk, és vigyázzuk, hogy össze ne keverjük ezt a két dolgot. Mert Jézus nem tőlünk függ, hanem mi függünk Jézustól. Tibor.
8: Talán nem értem, hogy úgy kezdte Isten annak idején az ő törvényét, hogy ne csinálj magadnak faragott képet. És ez nem baltával és vésővel készül mindig. Hát filozófiával is remekül lehet faragott képet csinálni. Isten képet is lehet faragni, Krisztus képet is lehet faragni, csak semmi köze nem lesz a Biblia Istenéhez és a Biblia Krisztusához.
1: Az egyik nagyon híres filozófusnak juttattad eszembe a gondolatát, aki azt mondja, itt van az Isten, sárba tapostuk, beszennyeztük, és nem tudunk más csinálni, mint ezt az évszázadok sok szennyét föl kell emelni ezt a nevet, megtisztítani, és újból oda tenni az emberek elé, hogy ragyogjon és csillogjon. Így van, ahogy mondtad, Tibor. Parancsolj!
4: Egy mondatot mondanék azzal kapcsolatban, amit mind a ketten érintettetek, hogy uralkodó messiást vártak a zsidók. Azért ők nem voltak buta emberek, és nem ok nélkül vártak, mert azért van a Bibliában egy olyan szöveg, méghozzá a Dániel könyvében, ahol feketén-fehéren az van leírva, hogy amikor eljön a messiás, akkor az uralom átadatik a magasságos egek szentjeinek, és a zsidók magukat azonosították ezekkel a szentekkel. Hát ők Isten választott népe voltak. Isten választotta ki őket. Hát akkor nyilván szentek, elkülönítette őket a népek közül. És Dániel azt mondja, hogy az uralom át fog adatni a szentek népének. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hát a zsidók nem olyan messiás vártak, mint amilyen jött, akkor azért gondoljunk arra, hogy ez is szerepet játszhatott abban.
1: Így van, tehát ezt én nem mondtam ki, de tökéletesen így van, hiszen a messiásnak lesz majd egy ilyen királyjátétele, és ők ezt a kettőt teljesen együtt látták. Mi pedig keresztények azt mondjuk, hogy majd ez az Isten országában fog tökéletesen megvalósulni. Igen, a messiásról voltak ilyen királyzsoltárok, a második zsoltár, királyi jövendőlések, uralkodói jövendőlések, ők ezt azonosként értelmezték. Menjünk tovább, a vakember meggyógyítása a következő gondolatsor. Itt is egy viszonylag hosszabb biblia szöveg lesz, János evangélium a 9. fejezet, és ott az elsőtől a 16. terjedő versek. Kulcsár Anikó.
9: Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle. Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlást támadt köztük.
1: Köszönöm szépen, szóval lehet látni a történetből, hogy ugyanaz a csoda mennyire másképpen játszódik le különböző típusú emberekben. Mennyire játszódik le a volt vak emberben, mennyire a környezetében, és még a farizeusok között is megoszlás támadt, és ott is volt egy feltétel, szombaton nem lehet ilyet tenni. Pedig mit csinált? Gyógyított. Hát a Jóisten is fenntartja szombaton az ószövetségi időszakban is, és azt mondta, ha beleesik a szomszéd állata a verembe, húzd ki, ne killódjon szombaton. De már a törvényre törvény, szokásra szokás, és akkor már a végén nem lehetett látni azt az eredeti rendelkezést, amit Isten a nyugalomnak, pihenésnek, áldásnak tett félre, már előírások, kötelezettségek, micvák, parancsok voltak, és elveszett az eredeti isteni szándék. És ez így van a mi életünkben is nagyon sokszor. Más látunk ugyanabban a történetben, mint a környezetünk. Tibor.
8: Attól tartunk, hogy Isten igéjének a megértésében leginkább a saját magunk vágyai által meghatározott magyarázataink tudnak akadályozni. Tessék csak arra gondolni, hogy például amikor megkérdezik az Úr Jézustól, hogy ki vétkezett? Ő vagy a szülei? Ugyanaz a probléma, mint a mesiás várással. Mi tudjuk igazából a választ, egy kérdésünk van csak, tehát mi tudjuk, hogy bűnös ember, tudjuk, hogy vétek az oka, egy kérdésünk van csak, hogy honnan kell ezt számolni. És ostobaság, bocsánat, nem akarok senkit vele megbántani, de tényleg az. Az Úr Jézus meg világosan azt mondja, hogy semmi köze nincs ehhez, amit ti azt hiszitek, hogy tudjátok. Itt van mögötte egy isteni szándék. És nagyon-nagyon sokszor blokkol bennünket ez a minden tudásunk, hogy megértsük az Isten szándékát.
1: Hiszen abban a korban úgy gondolkoztak, ha valaki bűnös, akkor az a betegséggel fog jelentkezni. Minden betegség mögött a bűn a személyes vagy a családi bűn. Mert megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziklen. És lehet, hogy van ebben valami racionalitás. Van ebben, de ezt nem lehet így direkt belezárni. És miért? A mai keresztény világban valakit baleset ér, egy számunkra kevésbé szimpatikus valaki. És akkor mit mondunk? Megbüntette az Isten. Semmi. Bennünket büntetett meg Isten, hogy ilyen gondolattal fordulunk a másik felé. Jakó testvér.
6: Én csak annyit tennék hozzá, hogy láthassuk, hogy a lelki vakságnak mi az ára. Milyen súlyos a lelki sötétség, a lelki vakság, hogy azt nem látjuk, ami a szemünk előtt zajlik. Azt se látjuk.
1: Köszönöm. Szigeti István.
5: Én csak két megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik az, hogy ugye ezt említettétek, hogy a betegséget az bűnnel kötötték össze. Ez jellemző volt, de hát ott van a jobb története, a számunkra is nagy példa ez, hogy tulajdonképpen milyennek a valóság tartalma. És tulajdonképpen Jézus nem tagadta, nem válaszolt erre a kérdésre, mert ez egy kérdés volt Jézus felé, hogy ugye a tanítványok azt kérdezték, ki vétkezett, ez vagy a szülei? És nem kezd el ideológiai magyarázatokat mondani arra, hogy így, úgy, amúgy, hanem ő, neki az volt a célja, hogy a gyógyítással Isten dicsőítse meg, az Istenre akart mutatni. És tulajdonképpen volt egy tanításában, én ezt találtam nagyon-nagyon fontosnak, hogy mindig valamit ismétel, valamire akar mutatni. Itt, ha azt veszük, hogy a teremtés történetében is ez volt, hogy megformált az embert a földporából, itt pedig a Jézus a saját sarat készített és úgy adta meg, amivel a anyvétől hiányzott. És még egy utolsó gondolatom, nevezetesen az, hogy ez nagyon fontos és nagyon jelzésértékű számomra, hogy vakon született ember gyógyított meg. Tehát nem valami elromlottat kiigazítani, meg jóvá tenni, hanem ami nem volt. Tehát itt a teremtéssel direkt kapcsolatra mutat rá Jézus. Ugye, tulajdonképpen azt is mondhatnám nagyon-nagyon átvitt értelemben, hogy akkor teremtette meg a szemét Jézus. Igen. Tulajdonképpen.
1: Igen. Köszönjük szépen, László.
4: Tibor arról beszélt, hogy mennyire vakká tehetnek bennünket a saját előítéletünk az Isten igéjével szemben. Én csak annyit fűznék hozzá, hogy a lelki vakság a sokkal nehezebben gyógyítható, mint a testi látáshiányosság.
1: Köszönöm szépen. A vakember meggyógyításának második része lesz. János evangélium 9. fejezet 17-től 34-ig terjedő szakasz. Varga Gyöngyike.
10: Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz őről, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy proféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok ez, akiről állítják, hogy vakon született? akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk. És hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki, dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt, hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled, hogy nyitotta meg a szemedet. Ő így válaszolt, megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám.

0: Megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg a bűnösöket, de ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiközösítették.
1: Köszönöm szépen. Szóval ez a történet is arra jó, hogy belelássunk az emberek gondolkodásába, és mielőtt itten a zsidókat megítéljük, jobb, hogyha a magunk kertjébe is egy kicsit elkezdünk gazolni, és egy kicsit gereblézni a dolgokat. Anikó.
2: Pont ezt a gondolatot szeretném folytatni, mert azon gondolkodtam, hogy olyan sokszor mondják az embernek, meg hall olyat, hogyha látnánk csodákat, akkor tudnánk hinni, akkor hinnénk, hogy valóban igaz ez a keresztény tanítás, ez a messiás téma. És hát itt látjuk, már az előbb olvastuk az 5000 ember megvendégelését, most egy vakon születettnek a meggyógyítását, és nem úgy folytatódott egyik esetben sem a történet, hogy akik ott voltak és látták a csodát, mindenki hitte, hogy Jézus a messiás, hanem pontosan ez a mindenben bele akarok kötni, mindenbe a kákán is csomót keresek, és biztos nem, mert nem akarom elfogadni, mert akarom a saját igazamat. Nem vagyunk mi is sokszor így, hogy azt mondjuk, hogy akkor hinnék, de ha nem a szívünk nem készséges, és nincs ott az engedelmesség, akkor már bocsánat, de láthatunk akármilyen csodát.
1: Akkor sem fogunk
2: akkor
1: hinni.
2: Sem.
1: Jakó Gyula testvér és László egy-egy
3: azt
1: mondat.
3: Azt is láthatjuk, hogyha megnézzük a történetet, hogy elképesztően hihetetlen a történet. Hát egy vakon született, amit so emberek emlékezett óta, ilyet nem hallott senki. És sokszor mi is vagyunk úgy, hogyha számunkra valami irracionális és elképzelhetetlen, akkor biztos, hogy nem igaz.
1: Köszönöm szépen, László.
4: A tömeg felismeri, hogy Jézusban nem akárkivel áll szemben, mert azt mondják, ha nem Istentől való lett volna, nem tudna ilyet cselekedni. De azon már nem gondolkodtak el, hogyha a farizeusok valóban olyan szentek, mint amilyennek beállítják magukat, akkor Isten miért nem rajtuk keresztül tesz csodát?
1: Köszönöm szépen. Lázár feltámasztása, János Evangélium 11. fejezet, 38. verstől 44. terjedő versek. Rózsika, Jakó Rózsika.
5: Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyed napos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudom, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondom, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni.
1: Köszönöm szépen, csak kevés az időnk. Az egyik gondolatot hadd fejtsem ki, Lázár gyereki. Azért szólítja néven Jézus Lázárt, mert ez egy temető volt, és ha nem szólítja nevén, akkor minden halott felkelt volna, és minden halott előjött volna, az pedig majd az Isten országába fog megvalósulni. Rózsika, parancsolj az összefoglalást.
5: Dr. Szigeti Jenő, megtalált kincsünk a nyugalom nap 52. oldaláról hoztam az összefoglalót. A názáreti Jézus nem futamodott meg küldetése elől. Elhagyta a templomot, de a lombsátor ünnepe még mindig tartott. Talán a templomból jövet, talán máshol elhaladva pillantja meg a vakon született embert. szombat van, és a tanítványok Isten dolgai

0: Miről beszélgetnek Jézussal. Ez az, ami méltó a szombat megünnepléséhez. A tanítványok, mint ahogyan ezt a korabeli rabiknál látjuk, kérdeznek. A mester kivétkezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született? A kortársak felfogása szerint minden betegség valamilyen konkrét bűn következménye. A tanítványok tanácstalanságának ez a hiedelem az oka. Hogyan vétkezhetett ez az ember, amikor már születése óta vak? A szülők bűnéért szenved? Talán bűnbe fogant ez a fiú? Vagy esetleg Isten előre látta, hogy ez a fiú bűnös lesz, és ezért megbüntette? Jézusnak más volt erről a véleménye. Így tanította a tanítványait. Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedetét kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ha a szombat tartalma, az emberi cselekedetek latolgatása, annak csak meghasonlás lehet a vége. Ha eltűnik belőle az Isten cselekvéséért való hálaadás, akkor az emberi előírások és szabályok eltakarják az ajándékozó Istent.
1: Köszönjük szépen a hozzászólásokat, az értékes gondolatokat. Mindazoknak köszönetet mondunk, akik velünk voltak. Jövő héten mindenkit visszavárunk, mert a következő szakaszról, a prológusról, a nagy bevezető történetről, János Evangélium prológusáról lesz szó. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük a názáreti Jézus szolgálatát, János evangéliumban feljegyzett történeteket, eseményeket. Megköszönjük, hogy ő tudott és mert másképp látni, mint a kortársak. Ő tudott hitelesen beszélni a mennyei atyáról, hiszen ezzel a mennyei atyával neki igen szoros lelki kapcsolata volt. Adorunk, hogy mi is szorosabbra vonjuk kapcsolatunkat te veled, mint teremtő Istenünkkel, Jézusunkkal, mint megváltónkkal. Ehhez segítsél bennünket, végtelen kegyelmedből, Urunk. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó-egyiptomi kapcsolat című műsorunkban. Ezúttal a Bibliáról és annak Egyiptom képéről fogunk beszélgetni. Vendégem pedig...
2: Uherkovics Néperge Tímea vagyok, Albert és Cegléd Bercelen vagyok, református lelkész. Most kezdtem a 18. évet.
1: Nem kevés. Hogyan látod Egyiptomot, milyennek látták a zsidók?
2: Kettős, nagyon kettős Egyiptomnak a megítélése a különböző történelmi korokban. Egy képpel szeretném kezdeni, amit most a napokban láttam meg. Állítólag a líbiai sivatagban, ami nincs messze Egyiptomtól, lakik egy kétfejű kígyó, hogy a feje, tehát a feje a farkán is megvan, és mind a két irányba tud menni, és mind a két feje egyformán mérgező, de itt most nem az egyformán mérgező oldalára utalni, hanem arra, hogy ezt használták jelképként a középkorban, keresztény vonulatokban is. Az egyik a pozitív oldalat jelképezi, a másik pedig a negatívat, és Egyiptomnak valahogy pontosan ugyanígy volt a megítélése, mert sokszor mentette meg a zsidóságot, mint tudjuk, éhínségek idején. Amikor például Ábrahám és arra kényszerült egy éhínség miatt, hogy Ábrám volt még akkor, Szárajjal, a feleségével együtt elmenjenek Egyiptomba. A fáraó ekkor még, tehát nincs megnevezve, nem nevezi meg ezt a fáraót a Biblia. És ott a fáraónak felesége is lesz, Száraj. És ott jól élnek, nagyon jól élnek, bőségben élnek. Egyiptom tehát egyrészt így a bőség területe. Persze csapások is jöttek a fáraóra, és ekkor... Nagyon okosan mondta a fáraó, hogy Ábrahám vagy Ábrám, hát miért nem mondtad meg, hogy ez az asszony neked a feleséged? És így haza is mehettek, épségben végül is. Aztán tudjuk, hogy Ábrahámnak az unokája, Jákob is elkerült Egyiptomba, ugyancsak éhínség miatt. Azt is tudjuk, hogy József, Jákobnak a fia volt az, aki előbb oda került. A testvérek galád módon eladták, de Isten tervei különösek. Tehát az éhínség jelenik meg megint. A bőség tárháza Egyiptom, de az ott töltött bő 300 vagy közel 300 év alatt megváltozott a helyzetük, mint tudjuk is, és második Ramszesz idejére már teljesen elveszítették a szabadságukat, a nyomorúság földjének élték meg. Aztán Mózes kivezette a népét Egyiptomból, és ez is érdekes, hogy megszabadultak, és épp hogy áttértek a Vörös tengeren, átkeltek a Vörös tengeren, már elkezdtek siránkozni Egyiptom húsos fazekai után, tehát szolgaság, háza, rabszolgaság, és ugyanakkor a vágyott élelem.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy rabszolgák voltak, és mégis jól tudtak élni Egyiptomban.
2: Igen. Minden utólag derül ki, hogy vannak rosszabb helyzetek is annál, mint amiben élnek. Igen. Aztán az Ószövetségben még számtalan különös példa van, a fogság körüli időszakokról különösképpen sok példa van, Egyiptomról, majd mondok mindjárt, de ami időben Ábrahámék után következne, az Salamon idejéből való, ő a harmadik zsidó király, mint tudjuk, az egyik legnagyobb volt Dáviddal együtt a trónon, és az ő fia, mielőtt trónra került volna, sőt, hát trónra is került idővel, de ott vált ketté az ország, mert volt egy Jeroboám nevű építési felügyelője Salamonnak, aki megmondta Roboámnak, hogy hát az apja nagy terheket rak a nép vállára, mert Salamon rendkívüli építkezéseket folytatott, mert hát Salamonnak is nyilván megmondta, Salamonnak sem tetszett, és Jeroboám Egyiptomban keresett menedéket. Egyiptomban volt mindaddig, amíg Salamon meg nem halt, és amikor hazajött, akkor ő lett a déli ország uralkodója, Salamon fia pedig az északi ország részé, és innentől fogva egy óriási meredek lejtőn indult el a nép. Sisáknak hívták. Gondolom, Sisák, nem ezt elmondják, hanem Sisáknak hívták azt a fáraót.
1: Aki... Az egyiptomiak Sesonknak nevezik.
2: Igen? Na, Sesonk. Tehát hozzá menekült Jeroboám Salamon elől. És még kihagytam Salamon életéből azt a mozzanatot, hogy volt neki ám a nagyon-nagyon sok felesége között, egy egyiptomi felesége is. És mielőtt a bölcsességet kérő álma megvolt, tehát még nagyon fiatalon történt ez a, vagy esett meg ez a házasság, és nász ajándékot is kapott Salamon, Gézert, így mondja a Biblia, Ószövetség, Gézert kapta meg a feleségével együtt.
1: Ezt szoktuk Gázának mondani, és a gázai övezet ma is nevezetes találkozó pont a két ország igen. között.
2: Aztán, ha tovább megyünk Salamon életétől, időben előre, akkor Egyiptomnak az építészet, hogy milyen hatással volt a zsidóságra, és különösen hát nyilvánvalóan a gazdagok építkezésére, a királyok építkezésére, egészen pontosan Jeremiás jegyzi meg, hogy Jósiás egyik fia olyan palotát építetett, amelynek óriási ablakai voltak, és bár nincs odaírva, hogy egyiptomi mintára, de mindenki, tehát ott mindenki tudta, hogy ez azt a mintát követi, és a nagy ablak egy palotán maga után vonta az, hogy csak is egy népet elnyomó uralkodó viselkedhet így, hiszen minden pénzt az építkezésbe öl a maga kényelmére, a néppel pedig nem foglalkozik, tehát szociális kérdések is felmerülnek a nagy ablak mellett, tehát elnyomás, határozottan az elnyomás jelképe a tehát palotán lévő nagy ablak. A nép elnyomása.
1: Pont a nagy ablak.
2: Igen, a nagy ablak, a nagyra vágott ablak. Ez így ki is van emelve, csak nincs nálam a Bibliám, Jeremiás 22:14-ben van erre utalás, hatalmas ablakok.
1: Érdekes. Igen. Egyiptomban voltak ablakok, tehát, de volt egy ablak, ami különleges szerepet töltött be, az úgynevezett megjelenések ablaka, ahonnan a fáraó megjelent, amikor nagy ünnepek voltak, és onnan adta a jutalmakat. De egyébként a nagy ablak nem játszott különösebb szerepet, csak ebben az egy esetben volt szerepe a mindennapi életben, attól függetlenül, hogy nyilvánvalóan, ahol ablak van, ott a fény bemegy, tehát világos van belül, de ez egy más kérdés. A szél is be tud menni, meg a por is nagyobb mennyiségben bemegy, igen. tehát vannak ennek negatív oldalai is.
2: Igen, de máshol is megjelent a prófétáknál ugyanennek a megjelölése, hogy hatalmas ablakok, nyitott részek a palotán, amely ezek szerint nem volt jellemző a zsidóság építkezésére. Arra már utaltam, hogy pontosan, hogy van fáraó, akinek a nevét is tudjuk, az első Sisák, akiket...
1: A kisesón.
2: Igen, őt ismerjük Salamon idejéből. A második fáraó név szerint megemlítve Tirhaka.
1: Öttaharkának mondjuk az egyiptológiában.
2: És akkor az asszír fogság körüli időkben, tehát Krisztus előtt a 7. század elején volt kapcsolata Egyiptommal.
1: Ő egyébként egy nagyon érdekes személyiség, mert úgynevezett etióp fáraó, magyarul délről igen. jött, Napata, Meroé, ezek azok a területek, ahol ők uralkodtak, a 25. dinasztia, és már az elődei meghódították Egyiptomot, amit ők nem hódításként éltek meg, hanem a úgynevezett harmadik átmeneti korban Egyiptomban a klasszikus vallástól, amikor Ámon volt a főisten, az új birodalmi államvallás formától jelentősen eltértek. És a déli területeken Egyiptom annyira egyiptizálta ezt a mai Szudán gyakorlatilag Khartoumig terjedő igen. területét, hogy teljes mértékben átvették az egyiptomi vallásnak az akkor hivatalos formáját, ahol Ámon volt az istenek királya, Ámon-Rasszontér, ahogy később a görögök mondták. És ezen a területen annyira magukével tették ezt az új egyiptomi típusú egyiptomi vallást, hogy teljesen annak a szellemében éltek, és az volt az ideológia, az észak felé nyomulásnak, hogy ők visszaállítják a helyes vallásgyakorlatot, Ámonnak a tiszteletét. És Taharka nagyon kiemelkedik ezek közül az uralkodók közül, mert ő volt az, aki valóban Egyiptomban is élt, ott is építkezett, és fizikailag is, nem csak elméletileg, hanem fizikailag is egyiptomi fáraóként uralkodott, csak éppen az asszírok kiűzték. Nem tudjuk pontosan, hogy Taharka meghalt a csatározásokban, vagy pedig sokkal valószínűbb, hogy visszavonult a déli területekre, és északon az asszírok lettek az urak. Ez volt az, amitől a 26. Szaiszi dinasztia megszabadította az országot, és visszaadom a szót.
2: Igen, ezt így lehet tudni is, hogy fölégették Tébát is az asszírok. Aztán a harmadik fáraó, aki meg van említve még az Ószövetségben, az Nékó fáraó.
1: Hát Nékó, igen.
2: Nékó fáraó. Ő is ebben az időszakban, a 7. században. Azt is. A Megiddói csata nagyon híres az Ószövetségben is, 609-ben, ugye Krisztus előtt természetesen, 609-ben ott halt meg Jósiás, a nagy reformer király, akinek azért megdöbbentő az élete csak röviden, mert az apja egy, pontosabban a nagyapja egy bálványimádó király volt, Manassé, és ő mégis megtalálván a felújítandó templomban a tekercset teljesen megtért, úgymond, megváltozott, megfordult, és itt hal meg Megiddónál, tehát 609-ben, és Nekó fáraó elviszi az egyik fiát, az egyik fiát, a másik fiát pedig uralkodóvá teszi. Jójákim néven lesz uralkodóvá a király, és hadisarcot fizettet Nekó fáraó. Jójákimmal 100 talentum ezüstöt, így olvassuk, és 1 talentum aranyat, és tudjuk, hogy több 10 kilogramnyi nemesfémről van szó 1 talentum esetében. A negyedik fáraó Hofra, így írja a Szentírás. Biztosan sokféle kiejtéssel létezhet.
1: Nem tudom, hogy Hofra kivel azonos az egyiptominál. Mi történt akkor?
2: Mindjárt mondom. Jeremiás, amikor jött a babiloni veszedelem, akkor oda menekültek ehhez a fáraóhoz a zsidók, tehát sokan, Jeremiás is, a próféta maga. És itt szerettem volna idézni, 587-ben akkor rohanták le a babiloniak Jeruzsálemet, akkor pusztították el, Jeremiás 2.14 és soron következő versei, valamint ugyancsak Jeremiás 42. fejezet 7. versétől soron következő versek, zseniálisan leírják, hogy mit mond, mit üzen Isten nekik. Tehát, hogy az volt a lényege, hogy Egyiptom is el fog pusztulni, hogy olyanhoz menekülnek, akikhez egyáltalán nem kéne. És az egyik legszemléletesebb példa, Ézsaiás profita könyvében van a 20. fejezetben pikáns példa, amikor jelképes cselekedeteket kell végrehajtani a profitáknak, mindig ezek a legkellemetlenebb részek. Hát Ézsaiásnak 3 évig mesztelenül kell járnia, le kell venni a saruját, a köpenyét, és azt kell ezzel kipéldáznia a zsidó nép előtt, hogy ti Egyiptomtól kértek segítséget. Hát az egyiptomi népet így fogják majd vinni Babilonba, csupasz fenékkel, így van leírva, csupasz fenékkel, mesztelenül szégyenetekre. Tehát, hogy akitől menedéket vártok, az is le lesz győzve. Mert nem az Úrtól vártak a zsidók, ebből következik logikus segedelmet, hanem Egyiptomtól. Tehát megint csak a nép számára pozitív a vélemény, hogy Egyiptomtól akarnak segedelmet várni, nyilván Isten felől ez negatív. Tehát ez a kettős arculat az Egyiptomhoz való fordulás felé. Az Ószövetségből valójában ennyit szerettem volna mindösszesen, és nagyjából körülbelül, nagy vonalakban ennyit lehet elmondani. Az Ószövetségben pedig hát a Szent Család Egyiptomba menekül, Heródes vérengzése elől, de akkor már római provincia. És ott vannak addig, ameddig Nagy Heródes meg nem hal, utána mennek Názaretbe, és még ami ide tartozik, hogy a hagyomány szerint Márk evangelista hamar eljutott oda, és vagy sokakat megtérített, úgy mondjam, keresztjénné tett, tehát Krisztus vallásának követésére.
1: Igen, már az első század végén Egyiptomban érzékelhető keresztény közösségek vannak, akikből aztán a koptok lesznek később.
2: Igen, a híres koptok.
1: Viszont visszatérve még egy kicsit Józsefre, meg Józsefnek az álomfejtő képességére, a zsidóknál mennyire volt szokás az álom alapján jóslatokat adni?
2: Szokásban volt, mert mondták is, hogy aki szeret az Úr, álmában is ad eleget. Álmok, Dániel prófita könyve is szólnak álmokról. Nebukadnezár álma, több álma is volt, amikor, mint tudjuk, látott egy nagy fát kivágni, és úgy mondják, hogy úgy fejtette meg neki Dániel, hogy elveszíted az uralmadat, sőt a józan eszedet is, mert hát bálvány imádó vagy, ez a lényege, meg a zsidókat elnyomja, és füvet eszik, mint a négylábú jószágok, de igen, tehát hogy nyilvánvalóan erre a, tehát az ember alatti szintre való lesüllyedést akarja megmutatni. Most egy nagyon lehet, hogy butus következtetés, vagy nagyon keményen, meredeken hangzik, a bávány imádók tényleg ilyen ember alatti állapotba süllyedhetnek, ha nem vigyáznak az isteneik, teljesen elveszik az embernek azt az oldalát, ami Isten felé, a legmagasabb felé tudna figyelni. Mondjuk, hát ez igaz.
1: Ezt azért kérdeztem, mert a Bibliában, nem jut eszembe az a héber szó, amivel megnevezik az egyiptomi álomfejtőket, tehát azokat, akik a fáraónak az álmát megpróbálják megmagyarázni, és nem tudják megmagyarázni, és akkor utána József lesz az, aki megfejti, hiszen már a pohárnoknak is megfejtette előzőleg az álmát, már két álomfejtés. Olyan álomfejtés van mögötte, amik beváltak. Tehát beigazolódott, hogy az ő álomfejtésére lehet adni, mert ő meg tudja fejteni ezeket a...
2: Százalmikusan.
1: Ezeket a allegorikusnak, vagy metaforikusnak nevezhető álmokat. Az Új Birodalom korában volt ez, és az Új Birodalom korából egyetlen egy... ilyen álomjóslást megmagyarázó könyvet ismerünk, a Chester Beatty 3-as számú papíruszt, ahol olyan álmok vannak, hogy teljesen világosan saját magát látja a személy álmában, és egyértelmű, hogy mit csinál. És ezt magyarázzák meg, hogy ez jó vagy rossz, mert ez azt jelenti, hogy, és akkor utána jön a magyarázat. De eseménysort, hogy mást lát az álmában, mint a saját személye, ilyen nem ismerünk. És ami nagyon érdekes, a későbbi időkben is, tehát az egyiptomi nyelv, ahogy tovább fejlődött, volt egy olyan korszak, a Szaiszi kor, a Nékó fáraó, akit említettél, ebbe az időszakba tartozik, amikor démotikus nyelven beszéltek az egyiptomiak, ez a klasszikus egyiptominak egy késői fázisa, olyan, mintha azt mondanám, hogy a római korban latinul beszéltek, de a középkorban az a latin már más, más volt, tehát hasonlít nagyon sok mindenben, de azért nyelvtanban és szókincsben is jelentős eltérések
2: voltak. Mint a Huliber meg a Vará, bocsánat, ott is ugye már egy változatról van szó.
1: Tehát ezen a démotikus nyelven is megmaradtak álmos könyvek, és sémájukban ugyanaz, jellegükben, tehát azok is, én vagyok az álomnak a szereplője, magamat látom valamilyen formában. Nem tőlem független dolgokat látok az álomban. Tehát ez így nagyon, nagyon eltérő jellegű álom volt. Érthető módon nem is értették, nem tudhatták az egyiptomiak megfejteni. De nem tudunk arról, hogy kifejezetten ez egy foglalkozás lett volna, hogy álomfejtő.
2: Értem, a zsidóság körén belül.
1: Az egyiptomiakon belül.
2: Ja, értem, igen.
1: És ugye egy olyan szót használ itt a Biblia, ami egyébként vésnökként szerepel máskor. Oh, álom fejtőként sehol máshol nem található meg a Bibliában. Értem. Ezért vannak olyan fordítások, ahol varázslónak fordítják.
2: Értem.
1: De ugyanakkor Egyiptomban nincsen ilyen szó.
2: Értem.
1: Na most próbáltak következtetni abból, hogy mégis a Bibliának a kopt fordításaiból, hogy az egyiptomiak hogyan értelmezték ezt, és ugye több kopt dialektus van, a kopt nyelvről azt azért érdemes megjegyezni, hogy ez az egyiptominak egy még későbbi változata, tehát olyan, minthogyha a latint a spanyolhoz, vagy a franciához hasonlítanánk, tehát itt már ilyen nagy különbségek vannak, és ebben a kopt nyelvben azért nagyon sok minden tovább él a hajdani régi egyiptomiból, és ahogy így próbálták a hangtani változásoknak a segítségével rekonstruálni, hogy milyen szóból keletkezett, három különböző szóval fordították ezt le, héberből vagy görögből az egyiptomi kopt nyelvre. Van egy olyan, amelyik a bölcs, tudós ember. Hát ez semmit nem mond a mi szempontunkból. Aztán van egy olyan szó, amelyik azt mondja, hogy aki az álmot megmagyarázza, tehát körülírja.
2: Igen.
1: Ez megint csak egy olyan dolog, hogy igazából nem mondott semmit, a szövegkörnyezetben levő dolgokat, és ez egy összetett részekből álló szó, tehát ez egy kopt szó. Tehát nem az ókori egyiptomi szóból, kifejezésből származik, és a harmadik pedig az az életházának az írnoka, ami egy papi tisztség, és aki egyáltalán nem volt erre specializálódva, mindenféle írnoki feladatot, ami bármilyen terület lehetett, leginkább templommal kapcsolatos terület, de nem csak vallási területen dolgozhatott az életháza, hiszen ott az orvosokat, a mérnököket, az építészeket is ott képezték. Tehát írástudó, gyakorlatilag művelt írástudó, hogyha ezt értelmezni akarnánk.
2: Álomfejtéshez is értett.
1: Tehát mindent, ami le van írva, el tudja olvasni, és meg tudja mondani. Tehát ebből az következik, hogy a Bibliában, József esetében a írástudókat kérték meg, nem speciális személyeket. Ugyanakkor, amikor ezt magyarázni szokták, akkor általában azt, hogy az egyiptomi álomfejtők, mint hogyha Egyiptomban az álomfejtés olyan általános dolog lenne. Közben meg nem. Nem voltak erre specializálódott személyek. Úgyhogy ez egy olyan számomra meglepő dolog volt, amikor...
2: Ezeket én így nem tudtam, tehát azt hittem, gondoltam volna, hogy voltak ilyen személyek, de mintha így nyúlt volna bele, folyt, szivárgott volna bele Istennek, Jahvénak a lénye egy hát, idegen kultúrába, ami végül is Jahvénak nem idegen, bocsánat, egy kicsit talán érthetetlennek tűnik ez, de szeretném itt elmondani, most nem is az álomhoz kapcsolódva, hogy nagyon sokszor szidja, úgymond a proféták által Jahve, az idegen népeket, egyiptomiakat, asszírokat, de vannak olyan idézetek, és az nem az Ézsaiás 20-ban van, az Ézsaiás 20-ban egy olyan idézetet mondtam az előbb, ami nem ott van, az van az Ézsaiás 20-ban, amit most ide kapcsolnék, hogy mindenki a népé lesz, és fog még zsíros falat, népévé lesz Jahvénak, és fog még zsíros falatokat szerezni a hegy tetején, és akkor Egyiptom is népe lesz, mondjuk az már máshol van leírva, mindenki, Asszíria népe lesz, hogy mindenkit visszafogad, de Ézsaiásnál ez olyan szépen megjelenik, hogy szidja egy darabig, utána pedig mindenki, mint egy egyetemesen visszavezettetik az ő gyönyörűséges birodalmába. Ez nagyon érdekes amúgy a túlszövetségi proféciákban, és Egyiptom is benne van.
1: Most zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Óegyiptomi kapcsolat című műsorunkat. Perger Tímea, református lelkésszel beszélgetek a Biblia Egyiptom képéről, és ott hagytuk abba, hogy Józsefnek az álomfejtéséről és a proféciákról beszéltünk. Most pedig a következő egyiptomi kapcsolatra, Nekó fáraónak a történetére térjünk rá. A fáraó nevével kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy nagyon gyakran Ével mondják, tehát Nékónak mondják, de hogyha megnézzük a görög szövegeket, akkor Epsilonban benne, Hérodotosz Nekáónak írja például, tehát a görög időszakban ezt Evel ejtették Nekónak. Mit is mond róla a Biblia?
1: A Megidói csatánál, ugye ezt mondtuk róla, legyőzte Jósiást, és hadisharcra kényszerítette a zsidókat. Ő akarta elfoglalni Palesztinát és Szíriát, de nem sikerült neki.
0: Most ő meg egy nagyon érdekes személyiség az ókori egyiptomi Szaiszi dinasztia idejében. Ugye említettem, hogy a Szaiszi dinasztia az a dinasztia, amikor Egyiptom az asszírokat kiűzve újból nagy hatalommá vált. És a föníciaiakat, tehát a szír-palesztin területén élő népeket megpróbálta a saját hatalmi körébe bevonni, részben a hódításokkal. Sok területet egyébként meg is hódított, de az új birodalmi eszmét, a nagy egyiptomi birodalmat, azt azért messze nem tudta létrehozni.
1: Meddig akarta amúgy keleti
0: az Orontészig akart észak felé
1: az
0: menni.
1: Az ott van már a Fekete-tenger
0: környékén. Igen. Gyakorlatilag a földközi tengernek, igen, a keleti medencénél, a jelenlegi török partok.
1: Igen, értem. Jó, akkor még nem a Fekete-tenger. Jó, kicsit messzebb mentem.
0: Egy picivel délebbre.
1: Értem, igen.
0: A Hetita egyiptomi birodalom határa volt az Orontésznél. Ez ugye a 19. dinasztiára jellemző, de előzőleg már a 18. dinasztiában is az egyiptomiak mindig addig hódítottak, mindig az Orontész volt az, ameddig elmentek, azon nem keltek át.
1: Mezopotámiáig is elmentek, hogy is hívták azt a birodalmat. Mitanni birodalom, mint többször is betörtek, vagy tehát így felvonulást, vagy seregszemlét tartottak, de nem tudtak ott megmaradni ennyit.
0: Igen, de aztán sikerült Mitannit is a szövetségesek közé bevonni, és Mitanni arról volt nagyon nevezetes egyiptomi szempontból, hogy a Máriannó, a harci kocsizóik nagyon fejlettek voltak, és a lótenyésztés nagyon-nagyon komolyan előre haladott volt ott, úgyhogy az egyiptomiak nagyon sokat tanultak tőlük ezen a téren, de tovább fejlesztették, mert az egyiptomiak... Ők azért egy kicsit mások voltak, és mindenben azt is megnézték, hogy számukra hogyan a legjobb. És jobbak akartak lenni másoknál, úgyhogy a harci kocsi esetében, amit én fogatnak szeretek nevezni, mert hogyha a kocsit hal valaki, akkor mindig legalább szekérre gondol, és itt gyakorlatilag egy fogatról van szó, ahol hajtja az ember, ott állni kell, leülni se tud, és véget is ér azzal az egész együttes. Tehát
1: bele kell élni.
0: Tehát olyan, időre, mint amikor a rómaiaknál voltak ezek a versenyek,
1: igen.
0: Amit a bigának nevezett eszközeket, amikor hajtják. Tehát ilyen bigát képzeljünk el, csak hát az római kori és egy kicsit másfél ezer évvel korábbi szerkezetre ezt mondani olyan anakronisztikus.
1: Két kerekűek voltak ezek?
0: Két kerekűek. Ezért van a biga a rómaiban, ugye a bisz a kettő szóból származtatva. Tehát ezeket a keleti népek, tehát az egyiptomitól eltérő ókori keleti népek mind három fővel használták. Az egyiptomiak meg azt mondták, hogy mi gyorsabbak akarunk lenni, akkor tudunk gyorsabbak lenni, a lónak nem tudjuk megnövelni a teljesítményét, csak akkor, hogyha kevesebbet húz, kisebb súlyt
1: egy
0: húz.
1: Egy emberrel oldották meg?
0: Kettővel megold. Három helyet kettővel oldották meg. Mert ugye ezeket több egy ember is elegendő volt, hogyha békés célra használták. De a Máriannók azok harcosok voltak.
1: Igen, tehát muszáj a fegyverekkel is foglalkozni.
0: Tehát valakinek az íjat föl kellett húzni, és aki az íjat fölhúzza és céloz, az nem tud ugyanakkor a lovakkal is foglalkozni. Úgyhogy az egyiptomiak átalakították ezt olyan formában, hogy nem kell egy ember két kézzel irányítsa a két lovat, hanem egy kézzel tudja irányítani a két lovat. Ez nyilvánvaló a lószerszámoknál némi variációt igényelt. Ez az egyik, amin változtattak, a másik pedig az, hogy könnyebb legyen az a rész, amit húz a kocsi, tehát magának a szerkezetnek, ennek a fogatnak a mellvértjét nem tömören csinálták meg, hanem kivágtak belőle részeket. És így kisebb súlyt kellett vinnie emberben is, meg tárgyi felszerelésben is a lónak. Aztán a másik dolog, amire rájöttek, az az, hogy biztonságosabbá is lehet tenni ezt, mert hogyha egy ilyen fogatnak a négy küllője volt a kerekének, a négy küllőből egy küllőt sikerült kiszakítatni valamilyen módon, kiszakadt, akkor utána gyakorlatilag ez a szerkezet még egy darabig ment, de aztán már nem lehetett nem vele menni, mert összetört a kerék. És ők hat küllőre alakították át, négyből hat, és így egy küllőnek az elvesztése az nem jelentett problémát, sőt, igazság szerint még két küllőt is el lehetett veszíteni, ha azok nem közvetlen egymás mellett voltak, és csak a három küllő elvesztésekor jelentkezett ugyanaz, mint ami egy a ellenfélnél már az egy küllőnél. Tehát
1: ügyesek.
0: Tehát tovább fejlesztették, hogy jobban használható legyen. Na, ez Mitannival kapcsolatban. Nekorról meg még azt akartam mondani, hogy tehát nem csak hadi úton próbálta ezekkel a népekkel a kapcsolatot a maga javára fordítani, hanem alkalmazott is föníciaiakat, akik nagyon jó hajósok voltak. Ő neki tulajdonítják azt, hogy Afrikát körbehajóztatta föníciaiakkal. Szóval ő egy tudós ember is volt. Na, de visszaadom neked a szót.
1: Igazából csak annyira lettem volna még kíváncsi, hogy vajon Nékó hogy bánhatott Jósiásnak a fiával. Mert Jósiás fia ott halt meg, biztos, hogy nem rabként tartotta. Egészen biztos, hogy jó lehetett ott neki. Én úgy gondolom.
0: Az általános egyiptomi felfogás az idegen uralkodókkal szemben az volt, hogy ha egy uralkodó ellenségesen viselkedett, akkor azzal nincs mit tenni, igen, le kell győzni. Értem. Börtön ugyan létezett Egyiptomban, meg börtönőrről is tudunk, de olyanról nem tudunk, hogy valakit hosszú ideig fogságban tartottak volna. Aki fogoly volt, azt a munkaerejét felhasználták. Tehát attól függően, hogy ez a fogoly milyen képzettséggel rendelkezett, és milyen volt a hozzáállása, elküldték a kőbányába dolgozni, mondjuk, és akkor ott kemény fizikai munkával dolgozott, és hát tudjuk, hogy a balesetvédelem nem volt olyan, mint ma, tehát ott azért elég sokan nyilvánvalóan elpusztultak, meghaltak. Akár kőomlás miatt, akár megerőltetés miatt, akár nagyon sok probléma lehetett. Akik ott voltak, azokat sem fogolyként kezelték. De hát a kőbányák a sivatagban vannak. Hová megy a sivatagból egymagában? Nem tud elmenni. Ha viszont ott meg akar maradni, hogy rendesen kapja az élelmiszeradagot, rendesen kell dolgozni. A saját egyiptomi embereikkel együtt dolgoztak. Csak függő viszonyban voltak, de nem szabad a klasszikus római rabszolgaságra.
1: Értem.
0: Gondolni, tehát ugyanúgy bántak velük, hát a különbség az volt, hogy egy fogoly nem tudott hová menni.
1: A sivatag.
0: Egy egyiptomi meg, amikor véget ért az expedíció, mert nem folyamatosan egész éven keresztül folytak a bányászatok, hanem expedíciókat szerveztek a sivatagba, elmentek, mit tudom én, 2-3 hónapig dolgoztak, amit kitermeltek, azt visszavitték.
1: Igen.
0: Na most egy fogolynak nem volt hová hazamenni, az egyiptomiak meg haza tudtak olyankor menni, tehát a fogoly akkor attól függően, hogy kinek a fogja volt, az megint valamilyen más munkára ide-oda-amoda, ahol éppen szükség volt a munkájára, oda vitte. tehát nem volt a maga ura. Az egyiptomi paraszt, meg egyiptomi ember sem volt a maga ura, de nem ilyen mértékben. Értem. Tehát ez volt az alapvető különbség. Na most, amikor olyan ember volt, akinek szakismerete volt, és hajlandó volt beilleszkedni az egyiptomi életmódba, akkor különböző mesterségeket csinált. Tehát például ilyen fogatokat is készítettek, vagy például a vincellélek között nagyon sok előázsiai ember volt. Igen. Tehát ilyent is csináltak, és hogyha jól dolgoztak, jól beilleszkedtek, akkor egy idő után teljesen házat tudtak alapítani, ahogy az egyiptomiak mondták. Igen. Tehát önálló életet Igen. tudtak kezdeni. Nem volt az, hogy én fogoly vagyok, és akkor életem végéig Nincs ide-oda fele. Dobálnak, Igen. mert lehet, hogy ez volt Igen. vele, de ki is... De,
1: lehet, hogy jól jött ki,
0: de is belőle. Hogyha olyan helyre került, minden az embereken múlik. Tehát ha olyan gazdája lett, aki emberként kezelte a többi embert, ugyanúgy őt, mint az egyiptomiakat, akkor ki tudott emelkedni. Vagy olyan képességei voltak, ismeretei, ami fontos volt a idézőjelbe tett gazdájának, akkor ennek semmi akadálya nem volt. De például szabadon házasodhatott. És az megszületett gyerekek azok ugyanabba a kategóriába estek, mint bármelyik egyiptomi.
1: Nagyon jó.
0: Tehát a fogoly kiszolgáltatottabb volt, de hogyha hajlandóságot mutatott arra, hogy beilleszkedjen az egyiptomiaknak a mindennapi életébe, akkor ez csak átmeneti volt. Akkor egy idő után meg tudta találni Érte. A maga helyét, mint a szolgák, vagy mint a parasztok. Tehát nem volt jobb sorsa, de rosszabb sem.
1: De rosszabb sem.
0: Mint az egyiptomi lakosságnak. Tehát ilyen szempontból nagyon befogadóak voltak az egyiptomiak. És ugyanez volt az uralkodókkal is, akik az udvarban éltek. Sőt, a legyőzött uralkodóknak a fiait, az ifjakat, azokat kifejezetten túszként elvitték az udvarba. De a túszok nagyon jól éltek. A jövendő királlyal együtt nevelkedtek.
1: Mint Dániel prófita, ugyebár Babilonban. Igen. Jó pár értelmes fiatalemberrel. Tehát, átképzés, egyebek.
0: Tehát ugyanazt a neveltetést Igen. kapták, ugyanazokat a javakat, ugyanolyan fényes körülmények között éltek, hát ugye a fényes az a mai viszonylatban mást jelent, de az akkori fáraókra, trónörökössel azonos szinten Igen. kezelték őket. Nyilván mindig éreztették velük, hogy ők azért itt csak vendégek, tehát azért biztos volt benne valami ilyen, de a vendég vagyok, vagy kiszolgáltatott fogoly, az nagyon nem mindegy, és ez gyakorlatilag annyit jelentett, hogy annyiban volt kiszolgáltatott, hogy nem mehetett el.
1: Tehát, Értem.
0: Tehát,
1: Igen.
0: tehát a honvágya az nyilván megvolt, tehát ez biztos, hogy azért bennük élt, de ugyanakkor kapcsolatot tarthatták az otthonnal, saját szolgáik lehettek, akik otthonról jöttek. Tulajdonképpen nagyon jól éltek. Persze az egyiptomiak ezt nem véletlenül csinálták, mert így egyiptizálták a jövendő vazallusokat. Megismerték, akit ugye személyesen ismerek, akivel jóba vagyok ráadásul, az, ha kér tőlem valamit, szívesebben megcsinálom, mint egy akárki, aki csak rám parancsol. Igen. Akkor rám parancsol, olyanok a körülmények, meg kell csináljam. De amint a körülmények megváltoznak, akkor már nem csinálom meg. Most, ha valakivel baráti viszonyban vagyok, akkor amíg a kérését meg tudom valósítani, addig megvalósítom. Tehát Egyiptom ezekkel az északi területekkel, a Szír-Palesztin térségben, földközi tengernek az északi partján élő területekkel, Mitannival is, miután sikerült legyőznie Mitannit, ilyen viszonyba került.
1: Jó viszony.
0: És a hettitákkal is, amikor második Ramszesz a csatában nem tudta legyőzni a hettitákat, de a hettiták sem tudták őt legyőzni. Mind a ketten a saját győzelmüket hirdették az országban, de kötöttek egy szerződést.
1: A amerikai elnök választás, bocsánat. Igen.
0: A világ első olyan szerződését, ami kölcsönös, tehát nem csak béke szerződés volt, hanem egymás kölcsönös megsegítése is benne volt. És amikor Anatóliában éhínség volt, gabonára volt szükség, Egyiptomból ment oda a gabona, küldték. Viszont Ramszesznek is volt Hetit a felesége. Tehát tényleg szoros kapcsolatban, jó viszonyban ért egymással a két állam, és az uralkodók és a feleségeik leveleztek egymással. Baráti viszonyba keveredtek.
1: Nagyon szép. Még egy dolgot szeretnék, a házasságok kerültek szóba, és amúgy ez is mutatja a zsidóság részéről, hogy hogyan ítélték meg Egyiptomot, hogy amikor vegyes házasságokról volt szó, akkor egyiptomival lehetett házasodniuk. Tehát a mózesi törvényekben benne van, hogy egyiptomival lehet, mert...
0: Kifejezetten írják, hogy az egyiptomival lehet, vagy...
1: Igen, ez benne van. De azt tudom, hogy Mózes könyveiben az benne van, hogy kánáni népekkel ne, ammóniakkal és moábiakkal ne házasodjanak, mert ők voltak azok, akik amikor ti, mint nép, honfoglaló nép bementetek Kánaánban, nem adtak nektek kenyeret és vizet. Így írja Mózes, tehát törvénykönyve, vagy hát a Mózes könyvei, az nem tudom pontosan, hogy hol van ez. És egyiptomiakkal viszont lehetett házasodniuk, mert ők is ott voltak, tehát sokáig. És három generáció után már teljesen az izraeli néphez tartozhatott egy egyiptom is. Ez sok történetben előjön amúgy, hogy milyen a kánániakkal kötött házasság. Rút könyvében keményen megjelenik ez. Ott persze nem egyiptomiak vannak, hanem moábiak, hogy milyen átkot vonnak magukra a család, hogy onnan házasodnak. Érdekes. Egyiptomban nincs ilyen, tehát nincs átok.
0: Ez
1: lényeges, nem? Tehát, hogy végül is alapvetően jó a megítélése Egyiptomnak.
0: Igen, ez gyakorlatilag igen. Azt jelenti, hogy igen. Baráti viszonyban igen. voltak, csak az a státusz, az nem tetszett nekik, amiben Egyiptomban részesültek.
1: Igen.
0: Ami azért is érdekes, mert az egyiptomiak nem tettek különbséget a különböző népek uh-huh. között. Tehát egy idegen volt, és nem az volt, hogy ez most szír, ez most palesztin, ez most zsidó. Nem foglalkoztak ezzel, nem egyiptomi. De amikor az egyiptomiként viselkedett, akkor már befogadták, akkor már egyiptominak tekintették. Hát ez volt a probléma például a líbiaiakkal is. Ezért tudtak a líbiaiak aztán a harmadik átmeneti korban dinasztiát, uralkodói dinasztiát alakítani, mert az egyiptomiak teljesen befogadták őket, és egyiptomiként kezelték, és az egyiptomi ranglétrán, a katonai ranglétrán a legmagasabb szintre tudtak emelkedni. És amikor Egyiptomban ugye zűrzavar volt, mert a fáraónak, 11. Ramszesznek a hatalma az úgy lehanyatlott, és Tébában Amonisten irányította az országot, északon meg sok-sok kis részre szabdalódott, a sok-sok kis résznek jelentős részében líbiai volt a vezető. Mert ott telepedtek meg nagy mennyiségben, teljesen befogadták őket az egyiptomiak, ugyanúgy viszonyultak hozzá, mint egy, most idézőjelbe tett, echte egyiptomihoz, és úgy alakult, hogy ők lettek a legelőkelőbbek. És hát akkor jött ki a harmadik átmeneti korban, hogy ők ugyan egyiptizálódtak, nagyon sok egyiptomi dolgot átvettek, de a szemléletükben megőriztek a líbiaiból is sok mindent, mert hogy az egyiptomi szemlélet az volt, hogy van egy fáraó, aki az északi területek alsó egyiptom és a déli területek felső egyiptomnak az ura. És a líbiaiak úgy tűnik, hogy leginkább a törzsszövetség rendszerében gondolkoztak, mert hogy ők így uralkodtak.
1: Igen.
0: És nem zavarta őket, hát az egyiptomit iszonyatosan zavarta volna, hogy egyszerre három fáraó van.
1: Gondolom.
0: Hát ez egy egyiptomi szemléletben elképzelhetetlen lett volna. Ott egynek kell csak lenni, mert egy valódi, a többi pedig trombitorló. És hát ki azt tekintette valódinak, akit valódinak igen. akart tekinteni, tehát azért volt Egyiptomban is ilyen időszak, de egymással folyton harcoltak, mert az trombitorló, én vagyok az igazi.
1: Igen, ez nagyon érdekes, az Istenek nevében is, ahogyan olvastam, hogy Ámon, mint főisten, hogy volt egy ilyen neve is, hogy az egyetlen. Tehát, hogy rengeteg Isten, de mégis egy. Tehát az egyetlen is minden népnek
0: az Istenek királya.
1: Igen, az Istenek királya. Milyen sok helyen megjelenik ez? Jahve is az egyetlennek, az egynek.
0: Igen, csak ezt az egyet...

0: akit rendet teremtett. Hagyományos egyiptomi szemlélet szerint az egész országnak egy fáraója kell legyen. Ez ő volt.
1: De meg tudta tenni.
0: Igen, egészen addig, míg az asszírok ki nem üzték, és ekkor volt az, hogy Tébát is felégették. Tehát egészen Tébáig üzték, ez a második hadjárat volt, mert az elsőben még Taharkának, úgy Memphisnél sikerült megállítani, de aztán, amikor másodszor jöttek, akkor már nem. Viszont házasságról
1: beszélünk. Házasságról, a vegyes házasság, hogy a zsidók megítélése Egyiptom felől. Tehát végülis a soron jó, ha össze akarjuk foglalni, mert a házasság azt mutatja, hogy hát ők szívesen befogadják az idegen, így módon, ezt a fajta idegenséget, Egyiptom idegenségét.
0: Viszont az nagyon érdekes, hogy a későbbiek során lényegében a 26. dinasztiától, tehát amikor Egyiptom kiűzte az asszírokat, és megint önálló lett, akkortól, ahogy mondani szokták, az idegen gyűlölet került előtérbe. És utána már nem csak a zsidókat, de a zsidókat is gyűlölték. Tehát elkülönítették őket az egyiptomiaktól. Ez valószínűleg, illetve minden bizonnyal az asszír hódoltsággal is kapcsolatba kerül, hogy most egy idegen nép uralkodott fölöttünk, ez is idegen, meg az is idegen, biztos ez is uralkodni akar. Ez volt az egyik fele a dolognak, a másik fele pedig, és ez konkrétan a zsidókkal kapcsolatban, ugye az állatoknak a kultusza a késői korban az egyiptomiaknál nagyon előtérbe került. Korábban is az isteneknek voltak szent állataik. Ezeket a szent állatokat tiszteletben kellett tartani, de állattemetőket nem csináltak nekik. És ez az az időszak, a Szaiszi kor, meg az ezt követő időszak, amikor egyre több és több, és egyre nagyobb állattemetők jönnek létre, ahol a szent állatait az isteneknek mumifikálják és eltemetik. Na most a húsvéti bárány, az az egyiptomiak számára kifejezetten, hogy is mondjam, a véres kard volt.
1: Gyűlöletárgya volt.
0: Hát a bárány, az így leölni rendszeresen, az Hnum istennek a papjai számára Isten kísértés volt.
1: Tehát gyalázás is megkísértés, igen. És a bárányt öltek.
0: Igen, mert az ugye a kossal azonos csoportba volt, és a kos a Snum istennek a szent állata volt. Tehát az ő szent állatukat ölték meg rendszeresen, és még büszkék is voltak rá, és ünnepelték ezt. Úgyhogy ez egyébként...
1: Nagyon érdekes tényleg.
0: Ez egy érdekes dolog, Elefantinében emiatt a Hnumisten papjai és a zsinagóga között fegyveres harcokra is sor került, felégették, és szóval mindenféle atrocitások voltak, úgyhogy rendet kellett teremteni köztük. És ez akkor kezdődött, amikor nem emlékszem konkrétan, hogy melyik zsidó király volt az, aki azt mondta, hogy mindegy, hogy a zsidók hol élnek, egyformán kell Jahvét tisztelni. És addig az Egyiptomban élő zsidók ezt a szertartást Egyiptomban nem így ülték meg. A bárányoknak a leülése nélkül. És addig semmi probléma nem is volt. Értem. És ennek a döntésnek a következtében elkezdték azt csinálni. Először döbbenten nézték az egyiptomiak, hogy mi történik, és amikor kiderült, hogy ez nem egy véletlen eset, hanem ez rendszeresen és így is fog történni, mert ezt ők így élik meg, akkor háborodtak föl, és akkor kerültek sorra az atrocitásokra. És ezután volt az, tehát a Szaiszi kortól, hogy diaszporák alakultak ki. Korábban is persze a hasonlóan gondolkozók azok szerettek egy területen megtelepedni, de ettől kezdve ez törvény lett, hogy egy kupacba éljenek. Voltak görög telepek, voltak zsidó, különböző népeknek.
1: Így volt mélyesség, úgy, ahogy...
0: Igen. Szóval nagyon érdekes a népek egymás mellett élése, hogy mikor, mit és hogyan tolerálnak.
1: Akkor nagyon otromba módon mondtam ezt, mert lehet, hogy tényleg csak egy ideig volt a zsidóknál is tolerancia Egyiptom felé, meg a vegyes házasságok felé ilyen szempontból, mert...

0: Míg Ruth is hát a Birák korában élt, ha fogság környékén is foglalták össze a történetet, azt meg már viszont az asszír fogság, meg a babiloni fogság után volt, ugyebár nem tudom. Tehát óvatosan kell akkor ezzel a kifejezéssel is bánni, vagy megállapítással. Egy darabig, tehát jó szemmel nézték, ha egyiptomival kötött valaki házasságot, nem tudom meddig.
1: A 10 csapással kapcsolatban. Ugye Mózes
0: igen.
1: A 10 csapást, amikor mérték, akkor a Biblia, illetőleg a zsidók szerinted az egyiptomi válaszokat, az egyiptomi varázslóknak a
0: igen.
1: Ellen tevékenységét hogyan értékelték?
0: Biztos, hogy le voltak döbbenve, hogy ők is képesek rá. Biztos, hogy volt egyfajta bizonytalanság Jahve felé, hogy hát Egyiptom varázsló is vérét tudják változtatni a vizet. Ugyebár meg még korábban Mózes botja kigyúlva válik, a mágusok is meg tudták csinálni, vagy nem ez volt a hivatalos nevük, most így mondom, varázslók, meg tudták tenni. Bizonytalanságot kelthetett bennük, de a páskabárány az már az egy olyan csapás volt, ami meg nem tudom, melyik volt az a... Csak azt nem tudom, hogy hanyadik csapás volt a vízvéré változtatása. Tehát, hogy melyik volt az a szint, vagy hány csapás után nem tudták már követni a varázslók, erre akartam utalni. Persze a legutolsó, az elsőszülöttek megölése állati emberi, az a pusztító angyalnak a jövetele, az nagyon kemény volt, igen, a pusztító angyal. Tehát, hogy ezzel nem tudtak mit kezdeni. És oly sokszor jelent meg a pusztító angyal a zsidó nép életében is. Dávid népszámlálásánál is megjelent a pusztító angyal. Ott is pusztított a népe körében. De ez egy másik történet, csak ez ide tudok, mert ennyit tudok a varázslókkal kapcsolatban mondani.
1: Ezzel véget ért mai műsorunk. Köszönjük figyelmüket. Jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!

óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhita címe: Törekedjünk megismerni, hogy megismerhessük. A mai ige Hóseás 6:3. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Gondolatok az igéről. Nem egyszerre, hanem fokozatosan jutunk a szent ismeret birtokába. A mi dolgunk a szívós, lépésről lépésre való tanulás. Ha hálaadásunkat lassúnak találjuk, ne csüggedjünk el, mert egyszer majd megvilágosodnak a dolgok számunkra. Az Úr, aki tanítónk lett, nem mond le rólunk, akármilyen nehezen tanulunk is. Nem válna dicsőségére, ha emberi korlátoltságunk meghiúsítaná tanítói munkáját. Az Úr abban leli örömét, ha bennünket, együgyűeket, bölcsé tehet. Ragaszkodnunk kell tanításához, és nem ilyen vagy olyan ismeretre, hanem magának, az Úrnak az ismeretére kell törekednünk. Megismerni az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. A Szent Háromság Istent, ez maga az örök élet. Tanuljuk ezt meg, mert így lesz részünk a teljes ismeretben. Ha az Úr megismerésére törekszünk, meggyógyulunk. Ha megsebesültünk, vigasztalást nyerünk, ha bántanak, és életet kapunk, ha meghaltunk. Ha szívből követjük Urunk útját, mindezt egyre tökéletesebben megtapasztaljuk. Én lelkem, maradj mindig Krisztus mellett, törekedj benne megismerni Istent, és akkor eljutsz a Krisztus megismerésére. Ez minden ismeretek között a legfőbb. A Szentlélek vezérel minket a teljes igazságra. Bízzál benne, és támaszkodj rá. A lélek gyümölcseivel a következő tanévben. Lelki feltöltődés és közösségépítés Bárd udvarnokom. A Bárd udvarnoki lelki gyakorlatos ház adott otthont annak a háromnapos lelki gyakorlatnak, amelyen mintegy 40 hitoktató gyűlt össze, hogy együtt hangolódjanak a közelgő új tanévre és a Szentlélek hangjára. A lelki gyakorlat központi témáját Varga László, kaposvári megyés püspök előadás sorozata adta, amely a Szentlélek gyümölcsei címet viselte. A három előadás kapcsán a résztvevők a türelem, kedvesség, hűség, jóság, alázat és önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Az elhangzott gondolatokat kis csoportos megosztásokban dolgozták fel, ahol lehetőség nyílt a személyes életpályák és megtapasztalások őszinte átbeszélésére. A lelki gyakorlat kiemelt célja volt, hogy a hallottak alapján mindenki apró elhatározásokat fogalmazzon meg a mindennapokra. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barogesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barogesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zolikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdet Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsora minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Csak olyan ember tud ilyen bizalommal szólni Istenhez, aki korábban már többször is megtapasztalta, hogy Isten válaszol, és a kellő időben cselekszik. Bizonyára a te életedben is volt számos olyan eset, amikor valamit kértél az Úrtól, és ő megmutatta isteni hatalmát. Akkor hát mi akadályoz meg abban, hogy most is bízz benne? Azt kéri ma tőled, hogy teljesen bízd rá magad, és mindazt, ami fontos számodra. Hogy mindent elsősorban tőle várj.

Jézus egész életével erre a ráhagyatkozó magatartásra tanít bennünket. Nem véletlen, hogy maga tehetetlen csecsemőként jött közénk, aki teljesen rászorult a felnőttek gondoskodására. Ha erőteljes uralkodóként érkezett volna a földre, és erővel igazságot szolgáltatott volna, bizonyára inkább félnél tőle, mert az emberek általában félnek az erőszaktól, még akkor is, ha az egy állítólagos jó ügyet szolgál. Azért alacsonyodott le ennyire, azért üresítette ki magát, azért vált ilyen védtelenné, hogy neked könnyebb legyen hozzá kötődni. Bízni valakiben néha komoly kihívást jelenthet, de nem kell kételkedned abban, hogy Isten méltó a bizalmadra. Ő soha nem fog cserben hagyni. Nem kell attól tartanod, hogy csalódni fogsz benne. Ezért ne figyelj rá hagyatkozni. Három kérdésre keresd ma a választ az Istenbe vetett bizalom kapcsán. Bízol-e abban, hogy gondoskodik rólad? Bízol-e abban, hogy mindent a javadra fordít? Bízol-e benne akkor is, amikor látszólag passzív, amikor nem válaszol azonnal a kérésedre?

Aki az Úrban bízik, oltalmat nyer. Olvashatjuk ezt a kijelentést a példabeszédek könyvében. Fogadd el ma ezt az oltalmat a benne való bizalom által.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 2-a. Galata beliekhez ért levél 5. fejezet, 22-től 26. versig. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Ami halott, élettelen volt, annak újonnan kellett születnie. Szellemileg halottakból élőt csak a Szent Szellem tud szülni. Ez Jézus váltsághalála s feltámadása által vált lehetségessé az Istenhez térő, bűnbánó, hinni kész ember számára. Szellem által élhetünk beteljesedett életet, betöltve küldetésünket. Hol állunk ebben a gyümölcs termési folyamatban? Szeretet. Személyes, kezdeményező, áldozatkész, kitartó akarati döntés. Öröm. Kegyelem átéléséből fakadó, higgadt, vidám jólét, kellemes érzés. Békesség. Körülményektől független nyugalom, a csendesség által megélt rendezett viszony, boldogulás. Türelem. Béketűrés, harag, s indulat megfékezése. Hosszú tűrés, messzire elmenni valakivel szemben vagy mellett. Szívesség, használhatóság, kedvesség, kezelhetőség, irányíthatóság. Jóság, szeretetre, dicséretre méltó, kiegyensúlyozott, hasznos, kedves, becsületes, kiváló, megkülönböztetett. Hűség, hitelt érdemlő bizalom, hithűség, fejlesztő hozzáállás, ami lojális, bizakodó. Szelídség, alázatos, kedves engedelmesség, megszelidíteni, hasznossá tenni, mederbe terelni az akarat erőt, gondolatokat, érzelmeket. Önmegtartóztatás, önmérséklet, önuralom, megtartani a határokat, megfékezni az indulatot, vágyakat. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: a mennyek országa. Máté evangéliumának 5. fejezetének 3. verse. Önkéntesként segítettem egy egyházi rendezvényen az ételosztásban és a takarításban. Eleinte jelentéktelen feladatnak tűnt, és kissé vonakodtam is vállalni. Barátaim a színpadon vezették az istentiszteletet, prédikáltak, én pedig hátul takarítottam. Kezdtem kirekesztetnek érezni magam. Aztán fokozatosan rájöttem, hogy ennek az egyszerű feladatnak is van értelme. A szolgálatom révén kapcsolatba kerültem az emberekkel, észrevettem a segítségre szorulókat, és ezáltal békességet találtam. Rájöttem, hogy amikor Jézus a lélekben szegényekről beszélt, arra utalt, hogy ne legyünk önközpontúak, hanem inkább Isten elhívására és a mások iránti szeretetre összpontosítsunk. Azt mondta, boldogok a lelki szegények, mert az alázatos szív lehetővé teszi, hogy Istenre hagyatkozzunk, és megtapasztalhassuk Isten országának a békességét és áldásait. A mindennapi életben találkozhatunk kicsinek és lenézetnek tűnő feladatokkal. Ha azonban alázattal elfogadjuk és a legjobb tudásunk szerint végezzük őket, akkor még ezekben a kicsiny szolgálatokban is megtapasztalhatjuk Isten jelenlétét. Az igazi áldások nem a büszkeségből vagy az önérdekből születnek, hanem az alázatos szívből áradnak. Isten kegyelme forrásként táplálja életünket és felfrissíti mások szívét. Drága Urunk, adj nekünk alázatos szívet, hogy rád támaszkodjunk, és érezhessük békességedet és áldásodat. Amen. Napi gondolat. Hol szolgálhatok ma másoknak alázatos szívvel? Imádkozzunk a háttérben szolgáló emberekért.
1: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Lackfi János. Boldogok. Boldogok, akik állandó áremelkedésben élnek, mert ki fog derülni, van-e elvehetetlen kincsük. Boldogok, akik azt hallgatják éjjel-nappal, hogy a világ ásványi anyag tartalékai kimerülnek, mert hamar rá lesznek utalva saját erőtartalékaikra. Boldogok, akiknek fülébe az harsog, hogy a bolygó élhetetlenné válik, mert muszáj lesz utána nézniük, hol és merre található az ígéret földje. Boldogok, akiknek azt hirdetik, az ember kártékony és túlszaporodott fajzat, mert mindenképpen el kell dönteniük, milyen értéket tulajdonítanak az életnek. Boldogok, akik háborútól rettegnek, mert sosem fogják természetesnek venni a békét. Boldogok, akik nem utazhatnak oda, ahova akarnak, akkor, amikor akarnak, mert belső birodalmakat fedezhetnek fel, ha van türelmük hozzá. Boldogok, akiket nem töm csordultig élménnyel, az alakját bámulatosan változtató showbiznisz, mert megtapasztalják a csend töménységét és az apró részletek határtalanságát. Boldogok, akiknek várható élettartama és belátható élettel

tengere egyre szűkül. Mert ezzel párhuzamosan egyre bővülnek lehetőségeik, hogy ráhangolódjanak a valamennyi rétezőt magában foglaló szív lüktetésére.

0: amikor Krisztus képmása visszatükröződik követőiben.
1: Megszentelődés. Ti férfiak, szeressétek a feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje és megtisztítsa a víz fürdőjével az ége által, s önmaga elé állítsa az egyházat, hogy ne legyen azon szeplő, ránc vagy ehhez hasonló, hanem legyen szent és fedhetetlen. Efézusi levél 5:25-27. Gondolatok az ígéről. Ez a bibliai megszentelődés az igazság által nyerhető el, amikor az igazságot a szívünkbe fogadjuk, és megvalósítjuk az életünkben. Jézus, mint ember, tökéletes volt, mégis növekedett a kegyelemben. Jézus növekedett bölcsességben és testének állapotában, Isten és emberek előtti kedvességben. Lukács 2:52. Még a legtökéletesebb keresztény is folytonosan növekedhet Isten ismeretében és szeretetében. Jézus, mint népének tökéletesítője és megtisztítója, s amikor az ő képmása tökéletesen visszatükröződik követőiben, akkor lesznek szentek, akik felkészültek az átváltozásra. Minden keresztény naponta előbbre jut az Isten akaratának alárendelt életben. Amint halad a tökéletesség felé, naponta átéli az Istenhez térés tapasztalatát, és ez a megtérés nem fejeződik be addig, amíg el nem éri a keresztényi jellem tökéletességét.

0: hol járnak a gondolataid?
1: Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Kolossébeliekhez írt levél, 3. fejezet, 2. vers. A gondolkodás az élet velejárója. Elménkben folyamatosan és önkéntelenül tervek, ötletek, elgondolások és elemzések fogannak meg. A gondolatok fegyelmezése az egyik legnagyobb kihívás elé állítja emberi mi voltunkat. De hogyan tudnál a mennyei dolgokkal foglalkozni gondolatban, amikor nehéz időszakot élsz át? Íme egy ihletett tanács. Nem bölcs dolog önmagunkat figyelni és érzéseinket elemezgetni. Ha ezt tesszük, az ellenség olyan nehézségeket és kísértéseket támaszt, amelyek gyengítik hitünket és elbátortalanítanak bennünket. Érzelmeink vizsgálgatásával és szabadjára engedésével kaput nyitunk a kétely előtt, és elveszítjük tisztánlátásunkat. Ne önmagunkra tekintsünk, hanem Jézusra. Az isteni jelenlét tudatos keresése segít elcsendesíteni a zavaró vagy romboló gondolatokat. Amikor természetesnek tűnik arra gondolni, hogy milyen nehéz helyzetben vagy, alkalmazd a mai szöveget, és irányítsd a gondolataidat a mennyeiek felé. Két gyakorlati tanáccsal szolgálok ezen a téren. Tanulj meg szövegeket kívülről, és énekelj. Minél több szöveget raktározol el az elmédben, annál könnyebben fogod legyőzni a csüggedés kísértéseit. Például, ha félni kezdesz attól, hogy mi történhet a családoddal, ismételgesd az Úr szavait. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ézsaiás próféta könyve, 41. fejezet, 10. vers. Gondolkozz, elemezz és elmélkedj mindazok fölött, amit ő megígért, és amit ő megtehet. Ne az érzések vezessenek. Az érzések változékonyak, de Isten szava állandó. A hit nem érzés, hanem bizalom az isteni ígéretekben. Az ima a lélek kulcsa a mennybe. Az ima nyitja meg az ajtót, ahol a gyenge ember erőt nyer az Istennel való közösségből. Az ima nem csak vigaszt nyújt, hanem irányt is ad a gondolatainknak. Ahelyett, hogy állandóan saját szenvedésünkre összpontosítanánk, forduljunk szeretettel mások felé. Ez megváltoztatja a gondolkodás irányát és a remény légkörét teremti meg. Ezen felül az éneklés, a csüggedés és a szomorúság előzésének egyik leghatékonyabb eszköze. Ha érzed a depresszió vagy a szorongás közelgő szelét, szakíts időt, hogy hálát és köszönetet mondj Istennek, aki szeret téged, és ugyanúgy érdeklődik irántad, mint amikor jól ment sorod. Figyelj oda a gondolataidra. Elemezd az elmédet lefoglaló gondolatokat, és folyamatosan tanúsíts érdeklődést a végtelen és csodálatos Isten iránt. Érdemes minden pillanatban imádnod őt.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 2-án így szól Isten igéje. A seregek ura ezt mondja. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Zakariás könyve 2. fejezet 12. verse. Az újszövetségi igénk pedig így szól. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket. Korintusbeliekhez írt első levél 1. fejezet 28. verse. Ez már a 2. nap. Megint elindult valami új. Egy új tanév, talán egy új osztály, egy új iskola, vagy egy új munkahely, új feladatok. És megint valahol valaminek, vagy valakinek meg kell felelnem. Persze egészen kicsinek, erőtlennek, képtelennek tartom magam. Hogyan fogom megoldani, hogyan fogok megfelelni az új kihívásoknak? És hányan lesznek, akik megjegyzéseket, kimondott vagy kimondatlan véleményt fogalmaznak meg rólam? Ma egészen divatos lett a másik bántása, a szép magyar szóval kifejezett bullying, zaklatás, megalázás, élőben és virtuálisan egyaránt. De hiszen én kiválasztott vagyok. Isten a maga szeretetéből, kegyelméből kiválasztott arra, hogy az övé legyek, teljesen. Aki pedig engem bánt, az Isten szeme fényét bántja. Ez a bátorító ige azonban nem csak erőt, hanem útmutatást is ad arra nézve, hogyan tekintsek azokra, akik kicsik, lenézettek, semmik. És még csak nem is kell megfelelnem a világnak, a körülöttem lévő sokaknak, sokkal inkább az Úrnak, aki igazán szeret és igazán a magáénak tart. Annak az Istennek, aki a kicsiket, a bátortalanokat, az erőtleneket segíti, óvja, védi. Ez ad erőt, bátorságot erre a mai napra és az egész tanévre. Imádkozzunk! Istenem, Atyám, Te vagy minden erőtlen és kicsi védelmezője. Segíts meg, hogy az előttem álló időszakban rá tudjak figyelni akkor is, ha bántanak, kicsinek, semminek tartanak. És adj szeretetet ahhoz, hogy én magam soha ne tartsak senkit lenézetnek, semminek, mert áldásul hívtál el ebbe a világba. Amen. Aradi András áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. A seregek ura ezt mondja. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Az újszövetségi igénk pedig így szólt. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket.

Eric Liddell 1902-ben született Kínában, skót misszionáriusok gyermekeként. Mindössze 6 éves volt, és a szülei őt és idősebb testvérét egy angliai keresztény iskolába küldték, ahol gyorsan hírnevet szerzett magának, mint atléta, és mint Skócia leggyorsabb embere. Később pedig a repülő skót néven vált ismerté, mivel 1923-ban megdöntötte a brit rekordot 100 és 200 méteren. 1924-ben részt vett a párizsi olimpián, ahol 400 méteren arany, 200 méteren pedig bronzérmet nyert. Életéről készült a Tűzszekerek című film, amely 1982-ben több kategóriában is Oscar és Golden Globe díjat nyert.

de az eredményeinél is lenyűgözőbb az az áldozatos és lemondással teli élet, amelyet Erik az evangélium terjesztésére választott Kínában. Lemondva a sport babérjairól és egy ígéretes karrierről, misszionáriusként és egy angol-kínai főiskola tanáraként tért vissza. A polgárháború Kínában találta meg, amikor egy táborba küldték, ahol új helyet talált a prédikálásra. A fogolytáborban uralkodó zord körülmények azonban olyannyira legyengítették egészségét, hogy néhány évvel később orvosi ellátás hiányában meghalt. A 2008-as pekingi olimpia idején a kínai kormány nyilvánosságra hozta, hogy Erik Liddellnek felajánlották a brit kormánnyal kötött megállapodás alapján, hogy szabadon engedik a börtönből. Ő azonban lemondott erről egy terhes nő javára. A lemondás lelkülete Erik Liddell életében az Isten előtti igazi nagyságjelének tekinthető. A szolgálatban való önzetlen részvétel, a hírnévről, a gazdagságról és a szabadságról való lemondás a nemes kereszténység legmagasabb szintjének bizonyítéka, amelyet az ember elérhet. Keresztelő János is hasonló helyzetben volt, amikor lemondott a népszerűségről, hogy hirdesse az evangéliumot. Még a börtönben is hűségesnek bizonyult Istenhez. Ezért mondta Jézus Lukács evangéliumának 7. fejezetében, hogy az asszonyoktól születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál.

A keresztény élet egyik központi elemeként jelenik meg a lemondás lelkülete. Ez nem csupán bizonyos dolgok elhagyását vagy a kényelem feladását jelenti, hanem a szív mélyéből fakadó készséget, hogy életünket teljesen Isten akaratának rendeljük alá. Krisztus lemondott mennyei dicsőségéről, hogy az emberiség megmentésére jöjjön. Élete során az Úr állandó önmegtagadásban élt. Nem önmagában keresett dicsőséget, hanem az Atya akaratát cselekedte. A tanítványi élet egyik alapfeltétele a mindennapos önmegtagadás. Nem a természetes én központuság követése, hanem az Isten és mások iránti önzetlen szeretetből fakadó cselekvés.

az igazi boldogság az önmagunkról való megfeledkezésből fakad. Amikor a mások boldogságán fáradozunk. Krisztus élete állandó áldozathozatal volt. Aki az ő követője, annak ezen az úton kell járnia. A lemondás lelkülete a keresztény jellem egyik legnemesebb vonásaként jelenik meg. Nem öncélű aszkétizmust jelent, hanem a Krisztushoz hasonló, önzetlen, szolgáló életformát. Egy ilyen élet hatása még manapság is óriási eredményt ér el az emberek lelkében. Az alázat és az áldozatvállalás elvei, amelyek annyira eltérnek a hétköznapi életünktől, ma még érvényesebbek, mint valaha. Fényesen ragyognak Isten tanítványai között, akiknek csodálatos ígéretet nyújt az örök élet.

mindenki, aki elhagyta házát vagy testvérét, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és örökség szerint nyer örök életet. Máté evangéliuma, 19. fejezet, 29. vers.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szeptember. Őszelő és Szent Mihály hava. A hónap név már a régi római naptárban is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, szeptember pedig a hetedik volt a sorban. A magyar kalendáriumokban őszelő havaként is említik. Jeles időjós napjait elseje kezdi, ha ekkor esik, gyönge lesz a tél. Ha ötödikén, Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes őszre számíthatunk. Két Mária nap is követi egymást. Ha nyolcadikán enyhe éjszakát élünk, az finom bort érlel, de ha hidegre fordul, savanyú lesz a szőlő leve. A 12-i Mária nap Szűz Mária névünnepe, jeles búcsúnap, és a megfigyelések szerint ekkor indulnak útra a fecskék. A szőlős gazdák számára kritikus 21-e Máté napja is, ha tiszta az idő, az sok és jó bort ígér. Vencel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik, szép lesz a tavasz. Ha pedig 29-én Szent Mihály lovaderes, az behozza a telet, és ekkor térnek vissza a szállásukra a rideg tartású négylábúak. A 23-ára eső őszi napi egyenlőség az egyensúly megélése, a tavasztól végzett munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő termésben. Szeptember a szüret kezdetének számított, és a szüreti felvonulások, szüreti bálok időszaka is. Ám ne feledjük, a gyümölcsök begyűjtése mellett a jövő jegyében a hónap első napja az őszi buza és a rozs vetésének kezdete is. Leó pápa vasárnap délben. Mondjuk el őszintén az Úrnak azt is, amikor nem értjük, mit kér tőlünk. Augusztus 30-án, az évközi idő 22. vasárnapján a Szent Atya az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az úrangyalát. Beszédében arra mutatott rá, hogy nem mindig könnyű megértenünk és elfogadnunk Isten útjait, különösen akkor, amikor azok nagyon eltérnek a mieinktől. Leó pápa Péter apostol példáján keresztül hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetekben sem szabad megszakítanunk a párbeszédet az Úrral. Őszintén elé tárhatjuk értetlenségünket és bizonytalanságunkat. Ugyanakkor alázattal figyelnünk kell arra, amit cselekvése által feltár előttünk. A Szent Atya arra biztatott, hogy Péter készségességével fogadjuk el azt is, amit Isten várakozásainkon túl kér tőlünk. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvintéri Református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Női csendes napok Pilis Csabán. Szeptember 24-27. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-27. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelki ismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Péter első levele, 3. fejezet, 18-tól 22-ig.

0: Hol a megváltás?
1: Péter párhuzamba állítja az új szövetségi keresztséggel azt, ahogyan az Ószövetségben Noé megmenekült az árvíztől. Csak az menekül meg, aki figyel Isten utasítására, és a megmentés helyére siet. A keresztség önmagában nem ment meg minket, de ezzel a szimbolikus cselekedettel nyilvánvalóvá lesz, hogy ahogyan Jézus értünk a halálba ment, úgy az ember is képletesen elmerül a halálban. Ez azt jelenti, hogy Jézus halála által megszabadultunk a bűneinktől, és a feltámadása által új, örök életet kaptunk. A lelkiismeretünk tiszta, mert Isten gyermekei lettünk, és tudjuk, hogy teljesen hozzá tartozunk. Nemrég ünnepeltük a gyülekezetben három fiatal keresztségét. Mindegyiküknél érződött, hogy milyen fontos számukra ez a nap. Az egyik fiatal hölgy verset írt, amelyben kifejezte, mennyire szereti Jézust, és mennyire szüksége van rá, mert életében már sok nehézséget átélt. Jézus erejével úrrá tud lenni a nehézségeken, ezt éli meg. A szakasz végén azt olvashatjuk, hogy minden hatalmasság Jézus alá van rendelve. Ő a mindenható. Ezt tudni óriási dolog. Jézus oldalán erős lehetek, akkor is, ha néha erőtlennek érzem magam.

0: Most csöndesítsük el az elménket. Így imádkozva járuljunk bizalommal és odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé.
1: Imádkozzunk!

Uram, Istenem, kérlek, ezen az új napon segítsd életemet, hiszen Te ismersz a legjobban. Nyisd meg szívemet fele barátaim közeledésére. Vegyem észre, ha valahol megértő szavamra, segítő kezemre van szükség. Lássák meg bennem az emberek az őszinte szándékot, hogy minden gondjukban, bajukban szívesen osztozom, és ha valami jót tehetek érdekükben, mindig számíthatnak rám. Add, hogy mindehhez elég erőm legyen, hogy annyi értéket hordozhassak magamban, amit másokkal közös örömben megoszthatok. Add, Uram Istenem, hogy a Te szent fiat példáját követvén imádkozzam tiszta szívvel, rossz akaróimért is. Védj ki, Uram, én belőlem minden gyűlölséget, hogy igaz szeretet lakozzék bennem. Kérlek, adj nekem alázatosságot, reményt és erős hitet, hogy az én tetteim által is szebb lehessen ez a teremtett világ.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 2-a.
2: 1031-ben vadászat közben meghalt a 24 esztendős Imre herceg, első vagy Szent István fia. Az ország trónörökös nélkül maradt.
1: Megszületett Fadrusz János Szobrász 1858. szeptember 2-án. Első jeles munkája Mária Teréziának állított emléket Pozsonyban. Majd Mátyás király lovas szobrának tervével első díjat nyert. A művet 1902-ben leplezték le Kolozsvárott. A mű gipszmodelljét 1900-ban bemutatták a párizsi világkiállításon, ahol a több száz szobor között Zala György és Strobl Alajos szobrászművésznek a műveivel együtt a kiállítás Grand Prix elismerésével jutalmazták. Harmadik nagy munkája a Veselényi emlékmű Zilahon állították föl.
2: 1912-ben meghalt Török Aurél orvos, egyetemi tanár, antropológus, akadémikus, a Budapesti Embertani Intézet és Múzeum megalapítója. Tudományos dolgozatai, valamint az általa szerkesztett koponyamérő, krainométer alapján neve külföldön is jól ismert. Embertani méréseket végzett, kihantolt történelmi személyek csontvázán, foglalkozott a honfoglaló magyarság antropológiájával is.
1: 1914-ben e napon látta meg a napvilágot dr. Homoki Nagy István, Kossuth-díjas filmrendező, operatőr, író, ügyvéd, aki hangulatos, információkban, érzelmi hatásokban egyaránt gazdagt,

0: kezdeményezője 1937-ben. Az ő javaslatára 1894-ben összehívtak egy nemzetközi kongresszust, ahol határozatot hoztak az újkori olimpiai játékok megrendezéséről és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapításáról. Döntést hoztak az 1896-os első olimpiai játékok helyszínéről. Athént az esemény szülőföldjének fővárosát választották házigazdának. Kuberten 1912-ben az olimpiai művészeti versenyeken az irodalmi kategóriában aranyérmet nyert Óda a sporthoz című versével.
1: 1945-ben e napon a japán küldöttség a Missouri amerikai hadihajó fedélzetén aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt, és ezzel voltak éppen befejeződött a II. Világháború. A hajót 1983-ban korszerűsítették, felszerelték BGM 109 Tomahawk robotrepülőgépekkel, és újra csatarendbe állt. Részt vett az öbölháborúban. 1998-ban másodszor is kivonták a hadrendből, Oahu szigetén, Honoluluban áll, mint múzeumhajó.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az Úr áldása gazdagít meg. A gyarapodást nem lehet erőltetni. Példabeszédek könyve, 10. fejezet, 22. vers.

Az elmúlt napokban arról gondolkodtunk közösen, hogy milyen sokféle csalárd módon próbálnak az emberek vagyont gyűjteni és meggazdagodni mások rovására. Ezzel sok keserűséget, nyomorúságot, bajt zúdítanak magukra és a másik emberre.

0: Salamon viszont ma az ellenkezőjéről tanúskodik. Az tesz igazán gazdaggá, ha a jóisten megáld, nem pedig az emberi erőlködés. Ha valaki önzően, becstelenül, csak magára gondolva gyűjtés hajt, elesik az igazi áldásoktól. Sok bánatot okoz magának és másoknak. Akinek kevesebb van, de becsületes úton szerzi, annak békesség él a szívében. És Isten gazdag áldása kíséri. Jézus így tanított. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Minden elpusztul, amit itt a földön szerzünk. Sokkal fontosabb és nagyobb áldás békében élni magaddal és a körülötted élőkkel, megelégedetten, szeretettel a szívedben. Az igazi boldogságot ne valami különleges dolognak gondold. Az az igazán boldog, aki apró dolgoktól is boldog lesz. Attól, hogy süt a nap, kinyílik egy virág, rámosolyognak, szeretettel veszik körül, elérte a buszt, vagy mert eszébe jut, hogy mit tett érte Jézus a kereszten. Aki Isten útján jár, annak pedig a legnagyobb áldás és jutalom az örök élet lesz.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A misszió munka otthon kezdődik.
1: A mai ige Lukács 1:6. Mindketten igazak voltak Isten előtt, fedhetetlenül éltek, és megtartották az Úr minden parancsolatát és rendelését. Gondolatok az ígéről. Az Istennel való kapcsolat kialakulásában a megújult ember csak visszakerült az Istennel való kijelölt közösségébe. Elsősorban családja és legközelebbi rokonai iránt elkötelezett. Semmi sem menti föl, ha elhanyagolja a belső kört egy nagyobb külső kör érdekében. A végső számadásban apáknak és anyáknak teszik föl a kérdést, mit tettek és mondtak, hogy biztosítsák a rájuk bízott lelkek üdvösségét és azt a felelősséget, hogy elvitték őket a világba. Vajon elhanyagolják bárányaikat, idegenek gondjaira hagyva őket? A másokért végzett sok jó nem törli el Isten iránti tartozásunkat, a gyermekeinkről való gondoskodást. Családunk lelki jólléte az első. Gyermekeink helyes nevelése és elméjük formálása az anyákra bízott legnagyobb küldetés, amit valaha halandókra bíztak. Amikor csak vállalod a hozzád legközelebb állókért rajtad nyugvó felelősséget, akkor Isten megáll téged és meghallgatja imáidat. Túl sokan vannak, akik csak kifelé végeznek missziói munkát, miközben saját háznépük szűkölködik az efféle erőfeszítések tekintetében, és elpusztulnak az elhanyagoltság miatt. Az elsődleges misszió munka arra ügyelni, hogy szeretet, világosság és öröm áradjon az otthonba. Ne törekedj arra, hogy valami nagy életmód vagy egyéb missziói munkát végezz, amíg nem tettél eleget otthoni kötelességeidnek. Minden reggel arra kell gondolj, hogy mit tehetsz ma. Milyen kedves és szelíd szót szólhatnék. Az otthoni kedves szavak olyanok, mint az áldott napsugár. A férjnek szüksége van rájuk, a feleségnek is szüksége van rájuk, a gyermekeknek is szüksége van rájuk. Minden szívnek arra kellene vágyódnia, hogy oly sokat hozzon alá a mennyből, amennyit csak lehetséges. A saját családunkban vagy szomszédságunkban megmentett lélek a türelmes, fáradhatatlan munka által olyan sok tiszteletet és megbecsülést szerez Krisztus nevének, és úgy fog ragyogni a koronádban, mintha Kínában vagy Indiában találtad volna azt a lelket.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Tőlem függve élni dicsőséges kaland. A legtöbb ember elfoglaltan szaladgál, és igyekszik saját erejéből és képességeiből elvégezni a dolgokat. Vannak, akik elsöprő sikereket aratnak. Mások viszont szánalmas kudarcot vallanak. De mindkét csoport elszalasztja azt, amiről igazán szólna az élet. Velem együttműködésben élni és dolgozni. Amikor folyamatosan tőlem függsz, az egész kilátásod megváltozik. Lépten nyomon csodákat látsz, míg mások csak természetes történéseket és véletleneket látnak. Minden egyes napot örömteli várakozással kezdesz, figyelve, hogy én mit fogok tenni. Ajándékként fogadott tőlem a gyengeséget, mert tudod, hogy az én erőm az odaszentelt gyengeségben jut a legkönnyebben érvényre. A saját terveidet ott hagyod a fiókban, mert tudod, hogy az én terveim sokkal magasabb rendűek. Tudatosan bennem élsz, mozogsz és létezel. Mert arra vágysz, hogy benned éljek. Én benned, te pedig bennem. Ezt a meghitt kalandot kínálom neked.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Korintusbeliekhez írott második levél, 12. fejezet, 9. 10. vers. Apostolok cselekedetei, 17. fejezet, 28. vers. Kolossébeliekhez írott levél, második fejezet, 6. 7. vers. János evangéliuma, 14. fejezet, 20. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 29. rész. Jövendölés Egyiptom lehanyatlásáról. A 10. esztendőben, a 10. hónap 12-én így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, fordulj a Fáraónak, Egyiptom királyának az irányába, és prófétálj ellene és Egyiptom ellen. Szólj és mondd ezt, így szól az én Uram, az Úr. Én ellened fordulok, te Fáraó, Egyiptom királya, te nagy szörnyeteg, aki a Nílus ágai között heverészel, és ezt mondod, enyém a Nílus, én magam alkottam. Horgokat akasztok az állatba, pikkelypáncélodhoz ragasztom a Nílusod halait, aztán kirántalak a Nílusodból, a Nílusod halaival együtt, amelyek pikkelypáncélodhoz ragadtak. Kidoblak a pusztába, a Nílusod halaival együtt, a nyílt mezőre esel. Nem szednek föl, és nem temetnek el, a föld vadjainak és az ég madarainak adlak eledelül. Majd megtudja Egyiptom minden lakója, hogy én vagyok az Úr. Mert olyan támasz voltál Izrael házának, mint a nád. Ha kézbe fogtak, összetörtél, és végighasítottad vállukat, ha rád támaszkodtak, összeroppantál, és megrogyasztottad derekukat. Azért ezt mondja az én Uram, az Úr. Íme fegyvert hozok ellened, és kiírtok belőled embert és állatot. Egyiptom földje pusztaság és romhalmaz lesz, mivel azt mondta, enyém a Nílus, én magam alkottam. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Ezért én ellenet fordulok és a Nílus ellen. Egyiptom földjét romhalmazzá, csupa rommá teszem Migdoltól Szevénéig, Etiópia határáig. Nem jár arra ember, állat sem jár arra. Lakatlan lesz 40 évig. Egyiptom földjét pusztaságá teszem az elpusztult országok sorában. Városai a romvárosok sorába kerülnek, pusztán maradnak 40 évig. Az egyiptomiakat pedig szétszéleztem a népek közé, és elszórom őket az országokba. De ezt mondja az én Uram, az Úr. 40 év múlva összegyűjtöm az egyiptomiakat a népek közül, amelyek közé szétszóródtak. Jóra fordítom Egyiptom sorsát, visszahozom őket Patrósz földjére, eredeti hazájukba, és ott alávetett királyság lesznek. Alávetettebb lesz, mint más királyságok, nem tud többé a népek fölé emelkedni. Erőtlenné teszem őket, hogy ne uralkodhassanak a népeken. Nem ő lesz többé Izrael házának a bizodalma, nem emlékeztet arra a bűnre, hogy hozzáfordultak. Akkor majd megtudják, hogy én az Úr vagyok az Úr. A 27. évben, az első hónap első napján így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, Nebukadnezár, Babilónia királya nehéz munkát végeztetett haderejével Tírusszal szemben. Mindenkinek belekopaszodott a feje, és feltört a válla, mégsem lett meg a jutalma sem neki, sem haderejének azért a munkáért, amelyet Tírusszal szemben végeztek. Azért ezt mondja az én Uram, az Úr. Íme én Nebukadnezárnak, Babilónia királyának adom Egyiptomot. Elveszi kincseit, zsákmányt ejt, és prédát szerez. Ez lesz a jutalma haderejének azért a munkáért, amelyet végzett. Neki adom Egyiptomot, mert nekem szolgált vele. Így szól az én Uram, az Úr. Azon a napon újra megnövelem Izrael házahatalmát, te pedig nyíltan beszélhetsz közöttük. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 29. rész. Nem Babilon volt az egyetlen hatalom, amellyel Jeruzsálem Ezékiel napjaiban paráználkodott. Egyiptom is egy ilyen volt. Ha sodróc két nemzet között, akkor időnként kénytelen vagy az egyik elnyomóval szövetségre lépni a másikkal szemben. Az egyiptomiak mégis Júda ellen fordultak, csak úgy, mint a babiloniak. Jeruzsálem miatt Egyiptom olyan lett, mint egy nátszál a Nílus partján. Ha rátámaszkodsz, összetörik. Egyiptomnak meg kellett fizetnie az árat. Olyan, mint egy hatalmas krokodil, amelyekről a Nílus híres. Félelmetes. Mégis fogságba hurcolják. Teste pedig vadállatok prédájául adatik. Magának tulajdonította a teremtő erejét. Mindenki megtudja, hogy Jáve a Nílus teremtője, nem pedig Egyiptom, amikor városai 40 éven át szenvednek majd, ahogy Júda városa szintén 70 évig. Mindazonáltal Isten helyreállította Egyiptomot, ahogy azt Júdával is tette. Milyen kegyelmes ő. Népe soha nem támaszkodik többé a nátszárra. Remélhetően kigyógyulnak bálványimádó szokásaikból. Ez a fejezet két jövendőlést tartalmaz, majdnem 70 év eltéréssel közöttük. Az 1-től a 17. versek általánosabb képet adnak, majd a 17-től 21-ig tartó szakasz konkrétabb. Nabukodonozor ostroma Tírus ellen hosszúra nyúlt, kevés kincset hagyva neki és katonáinak. Egyiptom több mint elegendő kárpótlás ezért a veszteségért. Izrael azonban erőre rel, és tudja végre, ki is igazán Jáve. Látjuk az isteni kezet a nemzetek fölemelkedésében és elbukásában. Az ő útjai kifürkészhetetlenek, de nem önkényesek vagy megfontolatlanok. Végül mindenki annak ismeri majd Istent, aki ő valójában. Ha életünkben minden hamis szövetséges olyan, mint a törött nád, mit tegyünk? Tanuljunk meg ráhagyatkozni a láthatatlan Isten erős karjára, hogy ne hagyjuk magunkat legyőzni a látható emberi erőtől.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mert nem félelemnek lelkét adta nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Timóteushoz írott második levél, első fejezet, 7. vers. Amikor Isten utat nyit egy feladat elvégzésére és biztosít az eredményről, akkor a kiválasztott embernek minden tőle telhetőt meg kell tennie annak eléréséért. A munka közben tanúsított lelkesedés és kitartás arányában segít Isten az eredményhez. Csak akkor tud csodákat művelni népéért, ha az megteszi a maga részét fáradhatatlan energiával. A szolgálatra odaszentelődött, erkölcsileg bátor emberekre van szüksége Istennek, akik mélységesen szeretik embertársaikat, buzgóságuk pedig soha nem csökken. Tántoríthatatlanul fáradoznak, amíg a látszólagos kudarc dicső győzelemmé nem lesz. Mágia vagy börtön sem téríthetik el elhatározásától, hogy együtt dolgozzék Istennel az ő országa felépítéséért. Elizeus élete végéig hűségesnek bizonyult, sohasem ingadozott. Sohasem veszítette el a mindenható erejébe vetett bizalmát. Mindig hitben ment előre, akkor is, amikor úgy tűnt, hogy zsákutcába jut. Isten pedig megtisztelte őt, és megnyitotta előtte az utat. Mindig maga körül látta a vigasztaló és békét hozó mennyei követeket. Egész életén át erős volt a hite. Amint mind jobban megismerte Isten gondviselését és irgalmas jóságát, hite megingathatatlan bizalommá érett. Amikor pedig a halál szólította, kész volt letenni munkáját és megpihenni. Az igaznak halála idején is reménysége van. Példabeszédek könyve 14. fejezet 32. vers. Tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll. Jobb könyve 19. fejezet 25. vers.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A tűz melege. Nekünk kell egymással és önmagunk lelkéből tüzet rakni, hogy melegedhessünk körülötte. Ott, ahol akármilyen kis körben, de szeretet van, jó lesz élni. Ott meghittség lesz. Barátságos világ. Boldogító légkör. Szeretet. Müller Péter.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hittel vállalt kockázat. Első rész. Erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Máté evangéliuma 11. fejezet, 12. vers. Pétert gyakran éri igazságtalan kritika. Ő az a tanítvány, aki háromszor tagadta meg Krisztust, de egyben ő az egyetlen, aki olyan közel maradt Jézushoz, hogy el tudták fogni. Ő az a tanítvány, aki hirtelen felindulásból levágta a főpap szolgájának fülét, amikor a csőcselék le akarta tartóztatni Jézust, de egyedül ő kelt a védelmére. Ő az a tanítvány, aki elsüllyedt a galileai tengeren, de ő az egyetlen, aki valaha is járt a vizen. A csónakban üldögélve könnyű másokat kritizálni. Alapvetően két embertípus létezik. Azok, akik kreálnak, vagyis létrehoznak valamit, és azok, akik kritizálnak. Az előbbiek kiszállnak a csónakból és járnak a vizen, utóbbiak pedig megkritizálják a vizenjárókat. Ha majd utunk végére érünk, azt fogjuk bánni leginkább, amikor nem vállaltunk kockázatot, holott Isten erre kért bennünket. Goethe így fogalmazott. A pokol azzal a nappal kezdődik, amikor Isten megláttatja veled mindazt, amit megtehettél volna, és amit meg kellett volna tenned, de nem tetted meg. Hogy érzed? Mit kér tőled Isten? Minek a megtételére késztet folyamatosan a Szentlélek? Bármi is az, tedd meg! Légy határozott, akard mindenáron, vidd keresztül tüzön vizen, dacolva veszélyekkel. Amikor nem vagy hajlandó hittel kockázatot vállalni, az olyan, mintha állandóan rossz helyre illesztenéd életed kirakósának egyik darabját, és egy égtelen lyuk tátongana a helyén. Amikor életünk végéhez érünk, ezek a hiányzó darabok lesznek azok, amelyek miatt a leginkább bánkódunk majd. Ne habozz hát, hanem vállalj hittel kockázatot!

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Megjelent a tanévrendje a magyar közlönyben. Megjelent a magyar közlönyben a 2026-2027-es tanévrendje. Mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projektnap is érkezik az iskolákba. Lannert Judit oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a gyerekek és diákok hangja projektnap. Lannert Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 2026-2027-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1. kedd, az utolsó pedig 2027. június 18. péntek. A tanítási napok száma 180. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium 12. évfolyamán, az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. péntek, a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. péntek. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12-22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között lesznek. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban, mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Isten méltó a bizalmadra.

Csak olyan ember tud ilyen bizalommal szólni Istenhez, aki korábban már többször is megtapasztalta, hogy Isten válaszol, és a kellő időben cselekszik. Bizonyára a te életedben is volt számos olyan eset, amikor valamit kértél az Úrtól, és ő megmutatta Isteni hatalmát. Akkor hát mi akadályoz meg abban, hogy most is bízz benne? Azt kéri ma tőled, hogy teljesen bízd rá magad, és mindazt, ami fontos számodra. Hogy mindent elsősorban tőle várj.

Jézus egész életével erre a ráhagyatkozó magatartásra tanít bennünket. Nem véletlen, hogy maga tehetetlen csecsemőként jött közénk, aki teljesen rászorult a felnőttek gondoskodására. Ha erőteljes uralkodóként érkezett volna a földre, és erővel igazságot szolgáltatott volna, bizonyára inkább félnél tőle, mert az emberek általában félnek az erőszaktól, még akkor is, ha az egy állítólagos jó ügyet szolgál. Azért alacsonyodott le ennyire, azért üresítette ki magát, azért vált ilyen védtelenné, hogy neked könnyebb legyen hozzá kötődni. Bízni valakiben néha komoly kihívást jelenthet, de nem kell kételkedned abban, hogy Isten méltó a bizalmadra. Ő soha nem fog cserben hagyni. Nem kell attól tartanod, hogy csalódni fogsz benne. Ezért ne figyelj rá hagyatkozni. Három kérdésre keresd ma a választ az Istenbe vetett bizalom kapcsán. Bízol-e abban, hogy gondoskodik rólad? Bízol-e abban, hogy mindent a javadra fordít? Bízol-e benne akkor is, amikor látszólag passzív, amikor nem válaszol azonnal a kérésedre?

Aki az Úrban bízik, oltalmat nyer. Olvashatjuk ezt a kijelentést a példabeszédek könyvében. Fogadd el ma ezt az oltalmat a benne való bizalom által.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 2-a. Galata beliekhez ért levél 5. fejezet, 22-től 26. versig. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Ami halott, élettelen volt, annak újonnan kellett születnie. Szellemileg halottakból élőt csak a Szent Szellem tud szülni. Ez Jézus váltsághalála s feltámadása által vált lehetségessé az Istenhez térő, bűnbánó, hinni kész ember számára. Szellem által élhetünk beteljesedett életet, betöltve küldetésünket. Hol állunk ebben a gyümölcs termési folyamatban? Szeretet. Személyes, kezdeményező, áldozatkész, kitartó akarati döntés. Öröm. Kegyelem átéléséből fakadó, higgadt, vidám jólét, kellemes érzés. Békesség. Körülményektől független nyugalom, a csendesség által megélt rendezett viszony, boldogulás. Türelem. Béketűrés, harag, s indulat megfékezése. Hosszú tűrés, messzire elmenni valakivel szemben vagy mellett. Szívesség, használhatóság, kedvesség, kezelhetőség, irányíthatóság. Jóság, szeretetre, dicséretre méltó, kiegyensúlyozott, hasznos, kedves, becsületes, kiváló, megkülönböztetett. Hűség, hitelt érdemlő bizalom, hithűség, fejlesztő hozzáállás, ami lojális, bizakodó. Szelídség, alázatos, kedves engedelmesség. Megszelidíteni, hasznossá tenni, mederbe terelni az akarat erőt, gondolatokat, érzelmeket. Önmegtartóztatás, önmérséklet, önuralom. Megtartani a határokat, megfékezni az indulatot, vágyakat. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: A mai elhitatott Peter Koo írta Szingapúrból.

0: tett, prédikáltak, én pedig hátul takarítottam. Kezdtem kirekesztettnek érezni magam. Aztán fokozatosan rájöttem, hogy ennek az egyszerű feladatnak is van értelme. A szolgálatom révén kapcsolatba kerültem az emberekkel, észrevettem a segítségre szorulókat, és ezáltal békességet találtam. Rájöttem, hogy amikor Jézus a lélekben szegényekről beszélt, arra utalt, hogy ne legyünk önközpontúak, hanem inkább Isten elhívására és a mások iránti szeretetre összpontosítsunk. Azt mondta, boldogok a lelki szegények, mert az alázatos szív lehetővé teszi, hogy Istenre hagyatkozzunk, és megtapasztalhassuk Isten országának a békességét és áldásait. A mindennapi életben találkozhatunk kicsinek és lenézetnek tűnő feladatokkal. Ha azonban alázattal elfogadjuk és a legjobb tudásunk szerint végezzük őket, akkor még ezekben a kicsiny szolgálatokban is megtapasztalhatjuk Isten jelenlétét. Az igazi áldások nem a büszkeségből vagy az önérdekből születnek, hanem az alázatos szívből áradnak. Isten kegyelme forrásként táplálja életünket, és felfrissíti mások szívét. Drága Urunk, adj nekünk alázatos szívet, hogy rád támaszkodjunk, és érezhessük békességedet és áldásodat. Amen. Napi gondolat. Hol szolgálhatok ma másoknak alázatos szívvel? Imádkozzunk a háttérben szolgáló emberekért.
1: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Lackfi János. Boldogok. Boldogok, akik állandó áremelkedésben élnek, mert ki fog derülni, van-e elvehetetlen kincsük. Boldogok, akik azt hallgatják éjjel-nappal, hogy a világ ásványi anyag tartalékai kimerülnek, mert hamar rá lesznek utalva saját erőtartalékaikra. Boldogok, akiknek fülébe az harsog, hogy a bolygó élhetetlenné válik, mert muszáj lesz utána nézniük, hol és merre található az ígéret földje. Boldogok, akiknek azt hirdetik, az ember kártékony és túlszaporodott fajzat, mert mindenképpen el kell dönteniük, milyen értéket tulajdonítanak az életnek. Boldogok, akik háborútól rettegnek, mert sosem fogják természetesnek venni a békét. Boldogok, akik nem utazhatnak oda, ahova akarnak, akkor, amikor akarnak, mert belső birodalmakat fedezhetnek fel, ha van türelmük hozzá. Boldogok, akiket nem töm csordultig élménnyel az alakját bámulatosan változtató show business, mert megtapasztalják a csend töménységét és az apró részletek határtalanságát. Boldogok, akiknek várható élettartama és belátható élettere egyre szűkül, mert ezzel párhuzamosan egyre bővülnek lehetőségeik, hogy ráhangolódjanak a valamennyi rétezőt magában foglaló szív lüktetésére.

0: amikor Krisztus képmása visszatükröződik követőiben.
1: Megszentelődés. Ti férfiak, szeressétek a feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje és megtisztítsa a víz fürdőjével, az ége által, s önmaga elé állítsa az egyházat, hogy ne legyen azon szeplő, ránc vagy ehhez hasonló, hanem legyen szent és fedhetetlen. Efézusi levél 5:25-27. Gondolatok az ígéről. Ez a bibliai megszentelődés az igazság által nyerhető el, amikor az igazságot a szívünkbe fogadjuk, és megvalósítjuk az életünkben. Jézus, mint ember, tökéletes volt, mégis növekedett a kegyelemben. Jézus növekedett bölcsességben és testének állapotában, Isten és emberek előtti kedvességben. Lukács 2:52. Még a legtökéletesebb keresztény is folytonosan növekedhet Isten ismeretében és szeretetében. Jézus, mint népének tökéletesítője és megtisztítója, s amikor az ő képmása tökéletesen visszatükröződik követőiben, akkor lesznek szentek, akik felkészültek az átváltozásra. Minden keresztény naponta előbbre jut az Isten akaratának alárendelt életben. Amint halad a tökéletesség felé, naponta átéli az Istenhez térés tapasztalatát, és ez a megtérés nem fejeződik be addig, amíg el nem éri a keresztényi jellem tökéletességét.

0: hol járnak a gondolataid?
1: Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Kolossébeliekhez írt levél, 3. fejezet, 2. vers. A gondolkodás az élet velejárója. Elménkben folyamatosan és önkéntelenül tervek, ötletek, elgondolások és elemzések fogannak meg. A gondolatok fegyelmezése az egyik legnagyobb kihívás elé állítja emberi mi voltunkat. De hogyan tudnál a mennyei dolgokkal foglalkozni gondolatban, amikor nehéz időszakot élsz át? Íme egy ihletett tanács. Nem bölcs dolog önmagunkat figyelni és érzéseinket elemezgetni. Ha ezt tesszük, az ellenség olyan nehézségeket és kísértéseket támaszt, amelyek gyengítik hitünket és elbátortalanítanak bennünket. Érzelmeink vizsgálgatásával és szabadjára engedésével kaput nyitunk a kétely előtt, és elveszítjük tisztánlátásunkat. Ne önmagunkra tekintsünk, hanem Jézusra. Az isteni jelenlét tudatos keresése segít elcsendesíteni a zavaró vagy romboló gondolatokat. Amikor természetesnek tűnik arra gondolni, hogy milyen nehéz helyzetben vagy, alkalmazd a mai szöveget, és irányítsd a gondolataidat a mennyeiek felé. Két gyakorlati tanáccsal szolgálok ezen a téren. Tanulj meg szövegeket kívülről, és énekelj. Minél több szöveget raktározol el az elmédben, annál könnyebben fogod legyőzni a csüggedés kísértéseit. Például, ha félni kezdesz attól, hogy mi történhet a családoddal, ismételgesd az Úr szavait. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ézsaiás próféta könyve, 41. fejezet, 10. vers. Gondolkozz, elemezz és elmélkedj mindazok fölött, amit ő megígért, és amit ő megtehet. Ne az érzések vezessenek. Az érzések változékonyak, de Isten szava állandó. A hit nem érzés, hanem bizalom az isteni ígéretekben. Az ima a lélek kulcsa a mennybe. Az ima nyitja meg az ajtót, ahol a gyenge ember erőt nyer az Istennel való közösségből. Az ima nem csak vigaszt nyújt, hanem irányt is ad a gondolatainknak. Ahelyett, hogy állandóan saját szenvedésünkre összpontosítanánk, forduljunk szeretettel mások felé. Ez megváltoztatja a gondolkodás irányát és a remény légkörét teremti meg. Ezen felül az éneklés, a csüggedés és a szomorúság előzésének egyik leghatékonyabb eszköze. Ha érzed a depresszió vagy a szorongás közelgő szelét, szakíts időt, hogy hálát és köszönetet mondj Istennek, aki szeret téged, és ugyanúgy érdeklődik irántad, mint amikor jól ment sorod. Figyelj oda a gondolataidra. Elemezd az elmédet lefoglaló gondolatokat, és folyamatosan tanúsíts érdeklődést a végtelen és csodálatos Isten iránt. Érdemes minden pillanatban imádnod őt.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 2-án így szól Isten igéje. A seregek ura ezt mondja. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Zakariás könyve 2. fejezet 12. verse. Az újszövetségi igénk pedig így szól. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket. Korintusbeliekhez írt első levél első fejezet 28. verse. Ez már a második nap. Megint elindult valami új. Egy új tanév, talán egy új osztály, egy új iskola, vagy egy új munkahely, új feladatok. És megint valahol valaminek, vagy valakinek meg kell felelnem. Persze egészen kicsinek, erőtlennek, képtelennek tartom magam. Hogyan fogom megoldani, hogyan fogok megfelelni az új kihívásoknak? És hányan lesznek, akik megjegyzéseket, kimondott vagy kimondatlan véleményt fogalmaznak meg rólam? Ma egészen divatos lett a másik bántása, a szép magyar szóval kifejezett bullying, zaklatás, megalázás, élőben és virtuálisan egyaránt. De hiszen én kiválasztott vagyok. Isten a maga szeretetéből, kegyelméből kiválasztott arra, hogy az övé legyek, teljesen. Aki pedig engem bánt, az Isten szeme fényét bántja. Ez a bátorító ige azonban nem csak erőt, hanem útmutatást is ad arra nézve, hogyan tekintsek azokra, akik kicsik, lenézettek, semmik. És még csak nem is kell megfelelnem a világnak, a körülöttem lévő sokaknak, sokkal inkább az Úrnak, aki igazán szeret és igazán a magáénak tart. Annak az Istennek, aki a kicsiket, a bátortalanokat, az erőtleneket segíti, óvja, védi. Ez ad erőt, bátorságot erre a mai napra, és az egész tanévre. Imádkozzunk! Istenem, Atyám, Te vagy minden erőtlen és kicsi védelmezője. Segíts meg, hogy az előttem álló időszakban rád tudjak figyelni akkor is, ha bántanak, kicsinek, semminek tartanak. És adj szeretetet ahhoz, hogy én magam soha ne tartsak senkit lenézetnek, semminek, mert áldásul hívtál el ebbe a világba. Amen. Aradi András áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. A seregek ura ezt mondja. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Az újszövetségi igénk pedig így szólt. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket.

Eric Liddell 1902-ben született Kínában, skót misszionáriusok gyermekeként. Mindössze 6 éves volt, és a szülei őt és idősebb testvérét egy angliai keresztény iskolába küldték, ahol gyorsan hírnevet szerzett magának, mint atléta, és mint Skócia leggyorsabb embere. Később pedig a repülő skót néven vált ismerté, mivel 1923-ban megdöntötte a brit rekordot 100 és 200 méteren. 1924-ben részt vett a párizsi olimpián, ahol 400 méteren arany, 200 méteren pedig bronzérmet nyert. Életéről készült a Tűzszekerek című film, amely 1982-ben több kategóriában is Oscar és Golden Globe díjat nyert.

de az eredményeinél is lenyűgözőbb az az áldozatos és lemondással teli élet, amelyet Erik az evangélium terjesztésére választott Kínában. Lemondva a sport babérjairól és egy ígéretes karrierről, misszionáriusként és egy angol-kínai főiskola tanáraként tért vissza. A polgárháború Kínában találta meg, amikor egy táborba küldték, ahol új helyet talált a prédikálásra. A fogolytáborban uralkodó zord körülmények azonban olyannyira legyengítették egészségét, hogy néhány évvel később orvosi ellátás hiányában meghalt. A 2008-as pekingi olimpia idején a kínai kormány nyilvánosságra hozta, hogy Erik Liddellnek felajánlották a brit kormánnyal kötött megállapodás alapján, hogy szabadon engedik a börtönből. Ő azonban lemondott erről egy terhes nő javára. A lemondás lelkülete Erik Liddell életében az Isten előtti igazi nagyságjelének tekinthető. A szolgálatban való önzetlen részvétel, a hírnévről, a gazdagságról és a szabadságról való lemondás a nemes kereszténység legmagasabb szintjének bizonyítéka, amelyet az ember elérhet. Keresztelő János is hasonló helyzetben volt, amikor lemondott a népszerűségről, hogy hirdesse az evangéliumot. Még a börtönben is hűségesnek bizonyult Istenhez. Ezért mondta Jézus Lukács evangéliumának 7. fejezetében, hogy az asszonyoktól születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál.

A keresztény élet egyik központi elemeként jelenik meg a lemondás lelkülete. Ez nem csupán bizonyos dolgok elhagyását vagy a kényelem feladását jelenti, hanem a szív mélyéből fakadó készséget, hogy életünket teljesen Isten akaratának rendeljük alá. Krisztus lemondott mennyei dicsőségéről, hogy az emberiség megmentésére jöjjön. Élete során az Úr állandó önmegtagadásban élt. Nem önmagában keresett dicsőséget, hanem az Atya akaratát cselekedte. A tanítványi élet egyik alapfeltétele a mindennapos önmegtagadás. Nem a természetes énközpontuság követése, hanem az Isten és mások iránti önzetlen szeretetből fakadó cselekvést.

Az igazi boldogság az önmagunkról való megfeledkezésből fakad, amikor a mások boldogságán fáradozunk. Krisztus élete állandó áldozathozatal volt. Aki az ő követője, annak ezen az úton kell járnia. A lemondás lelkülete a keresztény jellem egyik legnemesebb vonásaként jelenik meg. Nem öncélű aszkétizmust jelent, hanem a Krisztushoz hasonló, önzetlen, szolgáló életformát. Egy ilyen élet hatása még manapság is óriási eredményt ér el az emberek lelkében. Az alázat és az áldozatvállalás elvei, amelyek annyira eltérnek a hétköznapi életünktől, ma még érvényesebbek, mint valaha. Fényesen ragyognak Isten tanítványai között, akiknek csodálatos ígéretet nyújt az örök élet.

mindenki, aki elhagyta házát vagy testvérét, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és örökség szerint nyer örök életet. Máté evangéliuma, 19. fejezet, 29. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9 és 11 között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyír-Adony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János, pasztorális helynök, 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Mária Pócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Akik nem spórolnak a szeretettel. Az imádság volt a központi témája a Filemon szolgálat idei konferenciájának. A Református Szeretett Szolgálat harmadik alkalommal szervezte meg a fórumot a Balatonszárszói Solideo Gloria konferencia központban. A találkozón csaknem 130-an vettek részt az ország minden részéről. A Filemon szolgálat konferenciájának célja, hogy a szeretett szolgálat gyülekezeti kapcsolatainak képviselői, szolgálati vezetői, munkatársi közössége és az önkéntes szolgálatot végző testvérei elmélyedhessenek Isten igéjében. Emellett lehetőségük nyíljon arra is, hogy megosszák egymással szakmai gondolataikat, tapasztalataikat. Az eseményen a résztvevők ima közösségekben vettek részt, és tájékoztató előadásokat hallgattak meg a többi között a református börtönlelkészi szolgálatról, a Szeretett Hit önkéntes programról, a református gyermekvédelmi központ és nevelőszülői hálózatról, hogy megismerhessék a diakóniai gyakorlatokat és lehetőségeket, amelyeket tovább vihetnek a gyülekezetekbe. Több mint 1300 gyermek tanévkezdését segítette a Református Szeretett Szolgálat. A Református Szeretett Szolgálat Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciójának köszönhetően idén 1321 nehéz helyzetben élő gyermek kapott iskolatáskát és tanszereket. Az adományokat a múlt héten 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig Kárpátalján, a Párciumban és a Délvidéken osztották ki. Debrecenben kezdte meg országos tanszerosztását augusztus 25-én a Szeretett Szolgálat. 120 általános és középiskolás gyermek vehette át az iskola kezdéshez szükséges felszerelést. Az adományokat a szervezet júniusban meghirdetett országos gyűjtésén ajánlották fel magánszemélyek és vállalatok, augusztusban pedig áruházi gyűjtéseket is szervezett az alapítvány. A Radírozzuk ki a különbségeket kampány célja az volt, hogy az adományokkal mérsékelje a nehéz helyzetben lévő családok anyagi helyzetéből fakadó különbségeket a gyermekek között. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. A Nehéz esetek a Bibliában sorozatban ma azzal a történettel fogunk foglalkozni, amikor Mózesék kémeket küldenek Kánaán kikémlelésére. Mózes 4. könyve 13. fejezetéből, az első verstől így találjuk ezt a történetet. Az Úr így beszélt Mózeshez. Küldj férfiakat, hogy kémleljék Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán pusztából az Úr parancsa szerint, valamennyien főemberek voltak Izraelben. Név szerint ezek voltak: Rúben törzséből Sammuha, Zakkur fia, Simeon törzséből Sáfát, Hóri fia, Júda törzséből Káleb, Jefunne fia, Izsakár törzséből Jigál, Jószéf fia, Efraim törzséből Hóséá, Nun fia, Benyámin törzséből Palti, Ráfú fia, Zebulon törzséből Gaddiél, Szódi fia, a József törtéhez tartozó Manaséből Gaddi, Szúszi fia, Dán törzséből Ammiél, Gamalli fia, Ásér törzséből Szétúr, Mikáel fia, Naftali törzséből Nahbi, Vofszi fia, Gád törzséből Geuél, Máki fia. Név szerint ezek azok a férfiak, akiket elküldött Mózes a föld kikémlelésére. Mózes Hóseát, Nun fiát, Józsuénak nevezte el. Amikor elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik: menjetek el itt a délvidéken át, föl a hegyekbe. Nézzétek meg, milyen az a föld és a rajta lakó nép, erőse vagy gyenge, kevése vagy sok. Milyen az a föld, amelyen lakik, jó-e vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben lakik, táborfélék vagy megerősített helyek? Milyen a föld, kövére vagy csovány? Van-e rajta fa vagy nincs? Legyetek bátrak és hozzatok a föld gyümölcséből. Azok a napok éppen az első szőlőfürtök érésének napjai voltak. Elmentek tehát a férfiak és kikémlelték a földet, a Cín pusztától egészen Rehóbig, a Hamáti úton. A délvidéken átmentek, és Hebronig jutottak. Anák ivadékai, Ahiman, Sésáj és Talma éltek ott. Hebron 7 esztendővel előbb épült, mint az egyiptomi Coán. Amikor eljutottak az Eskol völgyéig, lemetszettek ott egy szőlőveszőt egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek rúdon. Szedtek gránátalmát és fügét is. Azt a helyet Eskol völgynek nevezték el arról a szőlőfürtről, amelyet ott metszettek le Izrael fiai. 40 nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből, visszamentek, és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz, és Izrael fiainak egész közösségéhez, a Párán pusztába, Kádesba. Beszámoltak nekik meg az egész közösségnek, és megmutattak nekik a föld gyümölcseiből is. Elbeszélésükben ezt mondták: elmentünk arra a földre, ahova küldtél bennünket, valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott. A délvidéken Amálek lakik, a hegyvidéken a hetiták, jebúsziak és emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig kánaániak laknak. Bár Káleb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta: bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele, de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták: nem tudunk az ellen a nép ellen menni, erősebb nálunk. És rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek. Mert ezt mondták: az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti a lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Miért kellett Mózesnek kémeket küldeni, kedves hallgatóim? Azt hiszem, hogy mindjárt leszögezhetjük: azért, mert így parancsolta Isten. Ám amikor Isten szándékát keresjük emögött, a dolog mögött, nagyon egyértelműen Isten szándéka segítő és pozitív. Mi volt a feltétel? Olyan embereket kellett küldeni erre az útra, akik minden szempontból tekintélyesnek számítottak. Az, hogy tekintélyesnek számítottak, azt jelenti, hogy szavukat elfogadták, véleményükre adtak,
1: és az az értékítélet, amit ők képviseltek törzsükben, a többiek előtt is elfogadott és meghatározó volt. Istennek az volt a célja, hogy ezek az emberek győződjenek meg arról a saját szemükkel, hogy az a terület, amit Isten nekik készült ajándékozni, mindeneknél jobb a számukra. Így indította őket útba Mózes is, az volt a feladatuk, hozzanak olyan híreket, amelyek megbátorítják a nép szívét. Az előbb azt a szót használtam, hogy ajándék, miközben arról lett volna szó, hogy honfoglalás. A kettő között vajon kizárólagosság van, vagy összefüggés van? Szívesen gondoljuk úgy, hogy amikor Isten ígér nekünk valamit, az az ölünkbe pottyan. Pedig ez nem így van. Isten nem azt mondta, hogy Izrael fiainak nem kell harcolni majd ezért. Nem is akarta Isten, hogy ne harcoljanak, ne küzdjenek érte. De azt mondta Isten, nekik szánta, és nekik adja. Győzelemmel akarta Isten megajándékozni őket, és ezzel a területtel. Azt akarta, hogy tapasztalják meg, milyen az, amikor Isten velük van, velük harcol, értük harcol, és előttük jár még a hadban is. Igen, ám, de mi történt ezen az úton? Hogy jöttek vissza azok a kémek, akiket erre az útra elbocsátottak? Amikor visszaértek, az a tapasztalat, hogy gyakorlatilag mindösszesen két ember teljesítette igazán a küldetést. Két ember volt, aki az egész úton végig hittel ment. Két ember volt csupán, aki végig azzal a szemmel nézte azokat a tájakat és azokat az embereket, hogy ezt a területet, ezeket a városokat nekünk szánta az Isten. A többiek megpróbáltak mérlegelni. Azt hiszem, kedves testvérek, itt most nagyon komolyan végig kell valamit gondolni. Ezért is gondoltam, hogy vegyük fel ebbe a sorozatba ennek a történetnek ezt a részét is. Hiszen a legnagyobb baja a mai kereszténységnek az állandó mérlegelés. Mire vagyunk képesek, mint gyülekezet? Mire vagyunk képesek, mint magánember? Mire vagyunk képesek úgy, mint személy, család, fiatal felnőtt, idős, vagy éppen ifjú? Meg tudunk-e valósítani valamit? Isten országának az ügyében járva általában a lehetetlen feladatok előtt állunk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten nem olyasmit akar elvégeztetni velünk, amire a saját erőnkből képesek lennénk, hanem olyasmit, amire az ő ügyében szükség van. Azt hiszem, ezt soha nem felejthetjük el. Ezek a kémek azonban elfelejtették. Tessék csak arra gondolni. Arra kérdésre kellett volna választ adni, hogy milyen a terület. Eskol völgyéből elhoztak egy szőlőfürtöt. Akkora volt a szőlőfürt, adja hírül a Biblia, hogy két ember tudta csupán magával hozni. Egy embernek nem sikerült volna. Az egy tekintélyes szőlőfürt lehetett, ugye? De nem azt mondják el, hogy ilyen a termés, és Isten nekünk adta az édenkertnek egy maradékát, hanem azt mondják el, hogy bár a termés jó, hogy bár valóban vannak nagyon nagyszerű dolgok ott, de minden nagyon félelmetes, minden nagyon aggasztó, az emberek óriások. A terület megemészti az ott lakókat. Milyen el kell ezen gondolkozni, kedves hallgatóim? Isten szándéka ennek a 10 követnek, ennek a 10 küldöttnek a lelkületén visszájára fordult. Úgy is mondhatnám, hogy Isten terve megbukott, de ez nagyon csúnyán hangzik, és ráadásul nem is igaz. Nem Isten terve bukott meg. Azok az emberek, akiket Izrael népe megbízhatónak talált, Isten előtt is alkalmasnak talált, a 12-ből 10-ről kiderült, hogy a konkrét feladat közben már nem bizonyul alkalmasnak. Pál apostol szavai jutnak eszembe, aki azt mondta, míg másoknak prédikálok, magam valamiképpen alkalmatlanná ne váljak a küzdelemre. Gondolom, ennek a műsornak a hallgatói között is sokan vannak, akik vezetnek.

imádkozni. Hadd hívjalak közös gondolkozásra az Úr előtt. Kedves Uram, látod azt a sok félelmet, ami azoknak a szívében volt, akik annak idején Kánaánt pillantották meg először, akiknek jó hírt kellett volna mondani, de félelmetes híreket, rossz híreket tudtak csak továbbadni. És látod mai népednek a vezetőit. És sokszor ugyanígy járunk mi is. A jó híreink is rossz hírré változnak. Azért könyörgünk, drága atyánk, drága megváltunk, hogy segíts úgy végezni a feladatunkat, hogy a te néped nehogy megforduljon az úton, amelyen megy, vezetőinek a lelkülete miatt. Adj olyan lelkületet nekünk, hogy érdemes legyen követni minket, és hogy bátorítás és erő sugározzék a szavainkból, nem magunk miatt, hanem a te nagy nevetért, a benned vetett hit miatt. Amen.

Az elmúlt héten, a Nehéz esetek a Bibliában sorozatban arról a történetről beszéltünk, amikor visszaértek azok a kémek, akiket Kánaán földjének a kikémlélésére küldött ki Mózes az Úr parancsára. Ma ennek a történetnek a folytatását olvassuk Mózes 4. könyvéből, a 14. fejezet első versétől. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt az nép egész éjjel. Izrael fiai minnyáján zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség, bár csak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertel hulljunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérni Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak. Válasszunk vezetőt, térjünk vissza Egyiptomba. Milyen megdöbbentő ez a szakasz, ugye, kedves hallgatóim? Attól ilyen megdöbbentő, hogy Isten jó szándéka indította el ezt az egész folyamatot. Ha visszalapozok a Bibliában egyet a 13. fejezet elejére, akkor az derül ki, hogy Isten határozott parancsot adott Mózesnek, hogy küldjön ki kémeket, mégpedig minden törzsből egy választott vezetőt, valakit, aki nagy tekintélynek örvend, menjenek és nézzék meg azt a földet, amit az Úr ad majd a népnek. Az lett volna a feladatuk, úgy jöjjenek vissza, hogy a nép szíve nagyot dobbanjon az örömtől, és előre lássák maguk előtt a kémek elbeszélése alapján, hogy milyen fantasztikus, milyen nagyszerű dolgot készített nekik az Isten. Ehelyett a kémek megkeserítették a népet. Józsué és Káleb kivételével gyengítették a bizalmukat, elhitetlenítették őket. Az az igazság, hogy a magvetés az általában eredménye szokott lenni. Nem csak a pozitív irányú magvetés. Tessék csak megnézni, ha az ember búzát vet, akkor búza nő a szántóföldön. De ha az ember gazt vet, vagy hagyja, hogy a gaz szórja a magot, akkor az fogja a szántóföldet beborítani. Ez a 10 kém gazt vetett, lelki szemetet, kétséget, szorongást, félelmet, csüggedést, reménytelenséget, hitetlenkedést, bizalmatlanságot. És milyen megdöbbentő, hogy a bizonyságtételüknek az eredménye, hogy a nép szívében kétségeskedés, csüggedés, félelem, reménytelenség, bizalmatlanság, hitetlenkedés kelt ki. Nem tud más lenni egy gyülekezet, mint a vezetői. Nem tud más lenni egy nép, mint azok, akik ezt a népet valamilyen úton irányítják, vezetik, néha talán éppen hajtják. Kedves testvéreim, ez a gyülekezet, Isten választott népe, visszájára fordult. Elkezdett az szemében fölértékelődni Egyiptom, a rabszolgaságnak a háza, az a hely, ahonnan Isten nagy hatalommal kiszabadította őket. Ha nem lenne annyi

Annyira szörnyű ez az egész, akkor tulajdonképpen még tréfásnak is lehetne nevezni. Amikor az ember ott akarja utólag jól érezni magát, ahonnan Isten nagy áldozatok árán kimenekítette. Válasszunk magunknak vezetőt. Menjünk vissza Egyiptomba. Jobb lesz nekünk ott. Ekkor Mózes és Áron, olvasom az 5. verstől, arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt, de Józsué, Nún fia és Káleb, Jefunne fia, akik a föld kikémlelői között voltak, megszaggatták ruhájukat és azt mondták, a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen-igen jó föld, ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Micsoda más ez a bizonyságtétel? Lehet, hogy ez a két ember volt a két legfiatalabb a kémek között. Nagy valószínűséggel ez így van. De nem pusztán erről szólt a történet, hogy a két legfiatalabb. Józsué és Káleb bizonyságtételében volt egy nagyon fontos kifejezés. Így hangzott, ha az Úr kedvel bennünket. Mit is mondott nekünk Isten igéje? Azt mondta, hogy a mi egész hívő életünk arra az alapra épül, hogy Isten szeret bennünket. Ezért küldte el Jézust is erre a világra, mert úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És azért tartja meg a mi személyes hívő életünket, és azért vezeti a gyülekezetet is, Krisztus testét, mert szereti. És ez a szeretet a döntő, nem pedig a körülmény, nem pedig az a világ, ami körülvesz bennünket. Néha a feladatok hatalmasnak tűnhetnek, de Isten ígéretei attól lesznek annyira szentek és annyira fontosak a számunkra, hogy ki tette őket. Nem emberek ígérgettek, nem emberek találtak ki valamit. Maga, az élő Isten adta az ígéretet. A 10 kém elfelejtette ezt. Józsué és Káleb azonban bizonyságot tett Istennek a hatalmáról, Istennek az erejéről. Kedves hallgatóm, akkor, amikor biztatlak és bátorítalak ennek az igének az alapján, akkor azt szeretném tenni, amit Józsué és Káleb tett. Olyan feladatot adott az Isten, ami szinte megvalósíthatatlan. Ne csüggedj el! Nem a te saját erődet akarja Isten igénybe venni pusztán, hanem a te erődet meg akarja sokszorozni a saját erejével, a saját lelkének a jelenlétével. Azt mondja Józsué és Káleb, bárkik is lakjanak ott, ha Isten szeret minket, akkor Isten nekünk adja azt a földet. Hogy reagált erre a nép? Elutasítással. És hogy reagált Isten? Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek, és ezt mondta az Úr Mózesnek, meddig utál engem ez a nép? Meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyeket köztük tettem? Megverem dögvésszel, elűzöm őket, de téged náluk nagyobb és erősebb nemzetté teszlek. Mózes azonban azt mondta az Úrnak, hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki közülük hatalmaddal ezt a népet. Elmondták a föld lakosságának. Hallották, hogy te, Uram, e nép között vagy, hogy te, Uram, szemtől szembe megjelentél, és hogy a te felhőd áll fölöttük, és felhőoszlopban jársz előttük nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. Ha most mindegy szálig megölöd ezt a népet, akkor azt fogják mondani azok a nemzetek, amelyek hallották a híredet, mivel nem tudta az Úr bevinni ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért nekik, azért mészárolta le őket a pusztában. Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad, az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat harmad és negyedízig. Bocsásd meg ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig. Milyen megdöbbentő! Isten már nem először az út során azt mondja, elege volt ebből a népből, és el akarja vetni. És Mózes nem először az út során azt kéri Istentől, Uram, ne tedd.
és amire Mózes hivatkozik, az két dolog, és mind a kettő nagyon fontos. Az egyik, hogy Isten hatalmas karral szabadítást adott, de az egész föld most erre a szabadító Istenre figyel, árgus szemekkel. Azt nézi, hogy vajon az a nép, amelyik az Egyiptomból való szabadulás után a Vörös tengernél egy újabb szabadulást élt át, és azóta folyamatosan, és ezeknek a szabadulásoknak a híre bejárja az egész akkor lakott földet, de árgus szemmel figyeli a lakott föld, vajon Isten végigviszi azt, amit akart. A másik, amire Mózes hivatkozik, Isten kegyelme, szeretete, irgalma, hosszú tűrése. Azokra a személyiségi jegyekre hivatkozik Mózes, amelyek Istennek nagyon sajátjai, legalapvetőbb tulajdonságai. Kell Istent ezekre emlékeztetni? Azt hiszem, nem szükséges. Mégis Mózes emlékezteti, pontosan azért, mert bizonyságot akar tenni az Istenbe vetett bizalmáról. Ha valaki azt hiszi, hogy Isten jobb belátásra kényszeríthető, vagy jobb belátásra kérhető, nagyon téved. Itt sem ez volt a döntő. Isten tesztelte Mózest, tesztelte Áront, mint ahogy tesztelte Izraelt is. Ennek a tesztnek az lett a végeredménye, hogy Mózes megtapasztalta, hogy Isten szíve nem hajlíthatatlan, hogy Isten nagyon figyel arra, hogy a saját népe, a saját gyermekei, a saját maga által választott vezetők milyennek ismerik őt, bíznak-e benne, feltétel nélkül átadják-e magukat az ő szolgálatára. A teszten Izrael elbukott. A 12 kémből 10 elbukott. Józsué és Káleb, Mózes és Áron azonban hiteles, bizonyságtevőnek bizonyult. Akkor az Úr ezt mondta, megbocsátok. De életemre mondom, hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem 10-szer is, nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Mert hogy Isten irgalma végtelen, de a bűnnek mindig van következménye. Gondolkozz ezen, kedves hallgatóm!

Puszta Sándor, a Szentlélek himnusza. A lelket várom, a nagyszerű, mi szépségekben szíven üt, a lelket, ki az atyától lett, s a vizek felett lebegett. A lelket, akiben élet forr, és rózsáival teleszór, a lelket, mely gyújt csodát mivel, és betölt kegyelmeivel. Mi föntről, egekből árad át az örök élet áramát. Mi telít, ürít és újra tölt, és újjá születik a föld. A lelket várom, az ihletőt, ki megvigasztal szenvedőt, ki megihleti az alkotót, akartat velünk minden jót. Ő áll mögötted, ha verset írsz, ha víg vagy és ha sírva sírsz, és rád csorog, mint hű szendefény, mint piros szárnyú költemény. A lélekre várok, lesem én, mely örök ifjú, sose vén, ifjabb akár zengő tavasz, és szirmaival behavaz. A lelket várom, dús égi szél, ott fú, ahol akar és beszél. Mond kimondhatatlan szavakat, és kormányoz világokat. Mint Isten zord villáma repül, pápák szavára települ. Zúgó vihar, mi úgy rohan át, hogy elgörbülnek a koronák. Mint irgalmas szellő lengedez, békéjével simít legyez. Megkérem, mondjon majd értem szót, védje az egyedülvalót, velem, veled és vele legyen, hogy minden ember szent legyen. Legyen, aki víg, ki bús, az is, s legyenek mind a holtak is. A lelket várom, vígasztaló, hogy szóljon és mondja azt a szót, mi tisztán a lélekből való, egyedül örökké való, amely minden szóba beleszól, melyre a cédrus meghajol, amely száll a Libánon felett, és kérdés is megfelelett, amely zengve zúg és zúgva zeng magasságban, s a mélyben lent, ki az infernókban s poklokon az egyedüli hatalom, és ki egyedüli úr csupán, pecsét az Isten trónusán.

0: Egészségpercek.
1: Ki ne várna a nyarat, hogy elkezdődjön a dinnye szezon? A görög dinnyében antioxidáns vegyületek találhatóak. Ezek közül is az egyik legjelentősebb az A-vitamin előanyaga, a bétakarotin. Hozzájárul ahhoz is, hogy a szemlencsén keletkező szürkehályok kialakulását lassítja, illetve megakadályozza. A legnagyobb mennyiségben a paradicsom színanyagát is alkotó likopin található gyümölcsben. A görögdinnyével annyi likopint juttathatunk a szervezetünkbe, ami bőséges védelmet nyújt szabad gyökök okozta károsodásokkal szemben. A cukorbetegség egyik kísérő tünete, hogy a beteg vérében a zsírsavak mennyisége túl magasra szökik. Ezáltal nő az érelmeszesedés kockázata. Beigazolódott, hogy a görögdinnye egy hétig tartó rendszeres fogyasztása csökkenteni képes a káros zsírok szintjét a beteg vérében. Ezáltal kedvezőbb feltételeket teremt a cukorbetegség szövődményeként jelentkező érfal károsodások kockázatának csökkentésére. A görögdinnyében nagyon sok citrullin található, amely az emberi szervezetben argininné, úgynevezett esszenciális aminosavvá alakul át. Az arginin rendkívül fontos az élettani folyamatokban, elsősorban az immunrendszer működésében, valamint az erek tágításában. Ugyanis az arginin nitrogéndonor tulajdonságú, azaz értágulathoz szükséges nitrogénmonoxid előállításához mindenképpen szükséges. Mivel a görögdinnye fogyasztásával jelentősen megnő a szervezet arginin tartalma, ezért feltételezhető, hogy megakadályozza az érelzáródással járó korképek kialakulását.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve, 17. rész. A bölcsember meggondolja, mit beszél. Jobb egy darab száraz kenyér ott, ahol békesség lakik, mintha zsíros falatokkal van tele a ház, de veszekednek benne. Az eszes szolga föléje kerül a haszontalan fiúnak, és a testvérekkel együtt osztozik az örökségben. Az ezüsthöz tégely kell, az aranyhoz olvasztó kemence, de a szívek vizsgálója az Úr. A gonosztevő az álnok ajakra figyel, a hazug a gonosz nyelvre ügyel. Aki gúnyolja a szegényt, alkotóját gyalázza, és aki a veszedelemnek örül, nem marad büntetlen. Az öregek koronája az unokák, és a fiak ékessége az atyák. Nem illik a bolondhoz a választékos beszéd, de az előkelőhöz sem a hazug beszéd. Drága kőnek véli ajándékát, aki adja, amellyel célt ér, bárhova forduljon is vele. Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától. Jobban megrendíti a dorgálás az értelmes embert, mint száz botütés az ostobát. Csak pártütésre törekszik a rossz ember, de kegyetlen követet küldenek ellene. Inkább a fiát vesztett medvével találkozzék az ember, mint egy ostobával, amikor megzavarodik. Aki rosszal fizet a jóért, annak a házából nem távozik el a baj. A viszály kezdete olyan, mint amikor megindul az árvíz, azért tarts távol magad a perpatvartól, mielőtt kitör. Aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat, mindkettőjüket egyaránt utálja az Úr. Mire jó a pénz az ostoba kezében? Vehet-e bölcsességet, akinek nincs esze? Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Esztelen ember, aki kezet ad és kezességet vállal a barátjáért. A bűnt szereti, aki veszekedni szeret, és aki kérkedik, a saját romlását keresi. Az álnok szívű embernek nem lesz jó vége, és a családnyelvű bajba kerül. Az ostoba bánatot okoz szülőjének, és nem tud örülni a bolondnak az apja. A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. A bűnös elfogadja a megvesztegetést, és elferdíti az igazság ösvényét. Az értelmes ember előtt ott van a bölcsesség, de az ostoba szeme a föld végén kalandozik. Az ostoba fiú bosszantja apját, és keseríti anyját. Nem való megbírságolni az igaz embert és megverni az előjárót, ha becsületes. A tudós ember takarékoskodik beszédével, és aki értelmes, az higgadt lelkű. Még az ostobát és bölcsnek gondolják, ha hallgat, és értelmesnek azt, aki csukva tartja a száját.

0: Mai szakasz, példabeszédek 17. A vidám elme kezdetű olyan közismert ígevers, hogy mindnyájan be tudjuk fejezni a mondatot. A vidám elme jó orvosságul szolgál. Egy egyetemi kutatócsoport 10 évvel ezelőtt bebizonyította, hogy a nevetés csökkenti a stresszt, és erősíti a természetes ölősejtjeinket. A kutatók nem rendelkeztek elegendő információval ahhoz, hogy bármi jóhoz vagy rosszhoz kössék a gének és a sejtek változásait. De a rendelkezésükre álló információkból arra a következtetésre jutottak, hogy a nevetés, ha úgy tetszik, a vidám szív okozta a változásokat. Évekkel ezelőtt jelent meg Norman Cousin Anatómia és betegség című könyve, amelyben kifejtette, hogy a humor, a nevetés és a pozitív érzelmek nagyon fontos tényezők az egészség megőrzésében és a gyógyulásban. Azóta egyre több tanulmány bizonyította a nevetés terápiát, hogy bizony az jól működik. Olyan hatásos, hogy már számos egészségügyi intézményben bevett gyakorlat. Gondoljunk csak bele, kevesebb, mint 10 szó a Szent Bibliában, amelyek igazságát hosszú évek kutatásai, több 100 könyv és folyóiratokban megjelent cikk igazolja. Dicsőség Istennek, minden áldás forrásának! Drága Urunk, kérünk segíts, hogy optimistábbak és vidámabbak legyünk, ha arra gondolunk, amit megmentésünkért tettél, és a reményre, amit szereteted és értünk hozott áldozatod nyújt nekünk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a test miatt, Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában, és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. A betlehemi történet kimeríthetetlen téma. Benne van elrejtve Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége. Csodáljuk üdvözítőnk áldozatát, hogy a mennyei tront jászollal, a hódoló angyalok társaságát az istálló jószágaira cserélte fel. Az emberi büszkeség és önelégültség megszégyenül jelenlétében. Ez mégis csupán a kezdete volt csodálatos leereszkedésének. Már az is kimondhatatlan megalázkodás lett volna, ha Isten fia akkor veszi fel az emberi természetet, amikor Ádám még ártatlanságban élt az Édenben. Ám Jézus akkor öltötte magára természetünket, amikor az emberiséget már 4000 éve gyengítette a bűn. Ádám minden egyes leszármazottjához hasonlóan őrá is vonatkoztak az átöröklés törvényének következményei. Hogy melyek ezek a következmények, földi őseinek történetében mutatkozik meg. Ilyen örökséggel jött el, hogy osztozzon fájdalmainkban és kísértéseinkben, s a bűntelen élet példáját nyújtsa számunkra.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hittel vállalt kockázat. Első rész. Erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Máté evangéliuma 11. fejezet, 12. vers. Pétert gyakran éri igazságtalan kritika. Ő az a tanítvány, aki háromszor tagadta meg Krisztust, de egyben ő az egyetlen, aki olyan közel maradt Jézushoz, hogy el tudták fogni. Ő az a tanítvány, aki hirtelen felindulásból levágta a főpap szolgájának fülét, amikor a csőcselék le akarta tartóztatni Jézust, de egyedül ő kelt a védelmére. Ő az a tanítvány, aki elsüllyedt a galileai tengeren, de ő az egyetlen, aki valaha is járt a vizen. A csónakban üldögélve könnyű másokat kritizálni. Alapvetően két embertípus létezik. Azok, akik kreálnak, vagyis létrehoznak valamit, és azok, akik kritizálnak. Az előbbiek kiszállnak a csónakból és járnak a vizen, utóbbiak pedig megkritizálják a vizenjárókat. Ha majd utunk végére érünk, azt fogjuk bánni leginkább, amikor nem vállaltunk kockázatot, holott Isten erre kért bennünket. Goethe így fogalmazott. A pokol azzal a nappal kezdődik, amikor Isten megláttatja veled mindazt, amit megtehettél volna, és amit meg kellett volna tenned, de nem tetted meg. Hogy érzed? Mit kér tőled Isten? Minek a megtételére késztet folyamatosan a Szentlélek? Bármi is az, tedd meg! Légy határozott, akard mindenáron, vidd keresztül tüzön vizen, dacolva veszélyekkel. Amikor nem vagy hajlandó hittel kockázatot vállalni, az olyan, mintha állandóan rossz helyre illesztenéd életed kirakósának egyik darabját, és egy égtelen lyuk tátongana a helyén. Amikor életünk végéhez érünk, ezek a hiányzó darabok lesznek azok, amelyek miatt a leginkább bánkódunk majd. Ne habozz hát, hanem vállalj hittel kockázatot!

A reformáció története. A reformáció előrehaladása Németországban. Első rész. Luther titokzatos eltűnése egész Németországban megdöbbenést keltett. Mindenki kérdezősködött felőle. A legképtelenebb hírek keringtek róla, és sokan azt hitték, hogy meggyilkolták. Az emberek nagyon megsiratták. Nem csak közismert barátai, hanem ezer számra olyanok is, akik nem foglaltak nyíltan állást a reformáció mellett. Sokan ünnepélyes esküvel fogadták, hogy megbosszulják halálát. A Róma barát vezetők rémülten látták, hogy mennyire ellenük fordult a közhangulat. Bár eleinte újjongtak Luther vélt halálának, de csak hamar szerettek volna elrejtőzni az emberek haragja elől. Ellenségeit még Luther közöttük volt, még legmerészebb tettei sem nyugtalanították annyira, mint eltűnése. Azok, akik dühükben megpróbálták a bátor reformátort elpusztítani, most, hogy védtelen fogoly lett, tele voltak félelemmel. Menekülésre már csak egy lehetőségünk van, mondta egyikük. Fáklyákat gyújtva kutatni szélese világon, és visszaadni a nemzetnek, amely követeli, úgy tűnt, hogy a császári rendelet hatástalan maradt. A nunciusok fölháborodva látták, hogy sokkal kevesebb figyelmet kelt, mint Luther sorsa. Az a hír, hogy Luther bár fogoly, de biztonságban van, megnyugtatta az embereket, és még jobban lelkesedtek érte. Írásait még buzgóbban olvasták. Egyre többen álltak ennek a hősnek az ügye mellé, aki ilyen félelmetesen kevés eséllyel védte Isten szavát. A mag, amelyet Luther elvetett, mindenütt kikelt. Távolléte alatt megvalósult az, amit jelenlétében nem ért volna el. Munkatársainak, nagyszerű vezérük eltávolítása után megnőtt a felelősség érzete, megújult hittel és buzgalommal siettek megtenni minden tőlük telhetőt, hogy az oly szépen megindult munka ne szenvedjen csorbát. Sátán azonban nem maradt tétlen. Most is megpróbálta azt, amit minden reformációs mozgalomban megkísérelte tönkretenni az embereket. Rá akarta szedni őket arra, hogy az igazi reformációt cseréljék föl hamisítvánnyal. Miként a keresztény egyház első századában támadtak hamis Krisztusok, a 16. században voltak hamis proféták. Néhány ember különleges mennyei kinyilatkoztatások birtokosának képzelte magát, és azt állította, hogy Istentől megbízást kapott a Luther által szerintük erőtlenül elkezdett reformáció folytatására és befejezésére. Ezek az emberek lerombolták azt, amit Luther fölépített. Pontosan azt a nagyszerű elvet tagadták meg, ami a reformáció alapja volt, hogy Isten szava a hit és a gyakorlat tökéletes szabálya. Ezt a tévedhetetlen útmutatót változékony mércével cserélték föl. A tévedés és hazugság nagyszerű leleplezőjének elvetésével utat nyitottak Sátánnak arra, hogy tetszése szerint befolyásolja az emberek gondolkozását. Az egyik ilyen próféta azt állította, hogy Gábriel angyal adott neki eligazítást. Egy diák, aki a prófétához csatlakozott, fölhagyott tanulmányaival, mert állítása szerint Isten maga adott neki bölcsességet igéje magyarázásához. Sok fanatizmusra hajló ember csatlakozott hozzájuk. E rajongók ténykedései nem kis izgalmat keltettek. Luther prédikációi nyomán az emberek fölismerték a reform szükségességét, és most az új proféták téves tanításai félrevezettek néhány igazán jóhiszemű embert.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhita címe: Törekedjünk megismerni, hogy megismerhessük. A mai ige Hóseás 6:3. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Gondolatok az igéről. Nem egyszerre, hanem fokozatosan jutunk a szent ismeret birtokába. A mi dolgunk a szívós, lépésről lépésre való tanulás. Ha hálaadásunkat lassúnak találjuk, ne csüggedjünk el, mert egyszer majd megvilágosodnak a dolgok számunkra. Az Úr, aki tanítónk lett, nem mond le rólunk, akármilyen nehezen tanulunk is. Nem válna dicsőségére, ha emberi korlátoltságunk meghiúsítaná tanítói munkáját. Az Úr abban leli örömét, ha bennünket, együgyűeket bölcsé tehet. Ragaszkodnunk kell tanításához, és nem ilyen vagy olyan ismeretre, hanem magának az Úrnak az ismeretére kell törekednünk. Megismerni az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. A Szent Háromság Istent, ez maga az örök élet. Tanuljuk ezt meg, mert így lesz részünk a teljes ismeretben. Ha az Úr megismerésére törekszünk, meggyógyulunk. Ha megsebesültünk, vigasztalást nyerünk, ha bántanak, és életet kapunk, ha meghaltunk. Ha szívből követjük Urunk útját, mindezt egyre tökéletesebben megtapasztaljuk. Én lelkem, maradj mindig Krisztus mellett, törekedj benne megismerni Istent, és akkor eljutsz a Krisztus megismerésére. Ez minden ismeretek között a legfőbb. A Szentlélek vezérel minket a teljes igazságra. Bízzál benne, és támaszkodj rá. A lélek gyümölcseivel a következő tanévben. Lelki feltöltődés és közösségépítés Bárd udvarnokom. A Bárd udvarnoki lelki gyakorlatos ház adott otthont annak a háromnapos lelki gyakorlatnak, amelyen mintegy 40 hitoktató gyűlt össze, hogy együtt hangolódjanak a közelgő új tanévre és a Szentlélek hangjára. A lelki gyakorlat központi témáját Varga László, kaposvári megyés püspök előadás sorozata adta, amely a Szentlélek gyümölcsei címet viselte. A három előadás kapcsán a résztvevők a türelem, kedvesség, hűség, jóság, alázat és önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Az elhangzott gondolatokat kis csoportos megosztásokban dolgozták fel, ahol lehetőség nyílt a személyes életpályák és megtapasztalások őszinte átbeszélésére. A lelki gyakorlat kiemelt célja volt, hogy a hallottak alapján mindenki apró elhatározásokat fogalmazzon meg a mindennapokra. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barogesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barogesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zolikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdet Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsora minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Szigeti Jenő emeritus professzor előadását hallgathatjuk meg Zofóniás és Aggeus próféta könyvéről.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket és a televízió nézőit. Két rövid könyvről fogunk ma beszélni. Úgy szokták mondani ezeket a könyveket, hogy kis proféták. Pedig ezek a proféták egyáltalán nem voltak kis emberek, hanem nagyon jelentős szerepet töltöttek be az üdvösségtörténetbe, nemzetük életébe. Nagyon jelentős szerepet töltöttek be mindabban, ami hitünkhöz hozzátartozik. Nagyon mai szerzők. Bár nagyon régen éltek. A két proféta között, ugye hallottuk, hogy Sofóniás könyvéről és Aggeus proféta könyvéről van szó, több mint 100 esztendő különbség van. Sofóniás könyve valamikor a 630-as években íródott, és 100-110 évvel később íródott a Aggeus proféta könyve, és közben Izraelnek egy nagy nemzeti tragédiája játszódott le, ez a nagy nemzeti tragédia pedig a fogság volt. Fogság előtti és egy fogság utáni prófétával fogunk foglalkozni. Egy próféta mindig a korából érthető. Isten soha nem ad úgy kinyilatkoztatást, hogy egyszerre csak ül valahol és semmit sem csinál egy próféta, és éppen ráér, és akkor rázuhan a kinyilatkoztatás. Ez nem így van. A próféta az mindig megszenvedi a kinyilatkoztatást. Nem véletlen, hogy a kis prófétáknál nagyon sokszor olvassuk ezt, az Úr terhe. A profécia. Azért terhe az Úrnak, mert az Úr a mi életünk ezer alkalmát felhasználja arra, hogy azokat az örök tanulságokat, amik az üdvösséghez hozzátartoznak, azokat megértsük, jobban értsük, és jobban elmélyedjünk abban, ami a mi lelki életünk szempontjából ma is fontos. Sofóniás profétával kezdjük. Sofóniás, ahogy mondtam, a 7. század vége felé próféta, 630 körül írja a könyvet, nem tudjuk egészen pontosan, hogy mikor. Nem hosszú ez a könyv, összesen 3 fejezet, de ez a 3 fejezet nagyon súlyos mondani valókkal terhes. A kor is nagyon súlyos volt. Ez az a század, ami Asszíria századának hívunk. Az asszírok egy olyan birodalmat hoztak létre, ami kegyetlen volt, ami egy kegyetlen katonai demokrácia, így mondhatnánk az államformáját, amikor senki nem volt biztonságban, hiszen az asszír uralkodók maguk büszkélkedtek azzal, hogy az ellenségeit hogy teszik lehetetlenné, nem csak lelkileg, hanem fizikailag is. Domborművek maradtak ránk, a British Múzeumra szoktam mindig utalni, ahol az asszír uralkodók húsvágó tőkén hogy aprítják fel az ellenség ilyen-olyan-amolyan hadvezérét, uralkodóját. Ebben a században Izrael egy nagyon nehéz helyzetben van. Lényegében asszíriai vazullus lett a déli országrész is. Az északi országrész, mert az előző században az asszírok elpusztították Samária bevételével, 722-ben ez megtörtént. 100 év telt el, és ebből a 100 évből csak nyomorúság, csak szenvedés jött Júdára is. Júda nem volt nagy ország. Nehogy magyarországi nagyságrendű országra gondoljunk. Lényegében Júda nem volt más, mint a Jeruzsálem és környéke. Azt lehet mondani, egy kisebb megyének a területe. Viszont Júdán volt az egész megváltási terv szeme. Így lehetne mondani. Mi lesz a Dávidnak adott ígéretekkel? Mi lesz azzal, ami a messiási reménység egyre élesebben előkerülő, egyre élesebben megfogalmazó dolga? Hiszen az Úr napja közelek, és éppen Sofóniás proféta az, akinek a könyve tulajdonképpen egy dologgal foglalkozik, és ez az egy dolog nem más, mint az Úr napja. Az Úr napja. Mi ez a nap? Sofóniás két dolgot mond róla. Egyrészt az ítélet napja, másrészt az üdvösség napja. És ebben Sofóniás a többi proféta nyomába lép. Ha megnézzük a nagyobb profétai könyveket, ott is azt találjuk, hogy először mindig az ítéletes proféciákat találjuk, és utána az ígéretes proféciákra hajlik minden. Hiszen Isten az ítéletben tulajdonképpen nem büntet. Nagyon helytelen nézett az, hogy úgy gondoljuk, az ítélet az büntetés. Nem. Az ítélet az a bűn következménye. Isten azért ítél, mert a bűn tönkretenni az embert. A bűnnek önmagába való hatalma van. Ha az Isten nem ítélne, akkor már réges-régen nem lennénk, mert a bűn az egy önmegsemmisítő folyamata az embernek. Éppen ezért, amikor ítéletről van szó, akkor az ítélet mindig kegyelemmel elegyített. Ítél, mert kegyelmez az Isten. És pontosan ez az, ami ennek a könyvnek, Sofóniás proféta könyvének az igazi érdekes mondani valója. De nézzük meg egy kicsit ezt a kort még. Sofóniás proféta könyve azért is nagyon izgalmas, mert ha megnézzük ezt a könyvet, akkor azt látjuk, hogy benne ott tükröződik a kornak minden problémája. Asszíria hatalmas és erős, ugyanakkor már mutatkoznak a hajszálrepedések. Ez a hajszálrepedés úgy jön, hogy egy teljesen váratlan dolog történik Asszíria történetében. A 630-as években, pontosan akkor, amikor ezek a folyamatok zajlanak, egy az ázsiai sztyeppékről jövő nép, akik Magyarországon is jártak el a Magyarország területén, a szkíták, végig rabolják a tengerpartot. Eljutnak a filiszteus városokig. Ugyanakkor Júdában Manassé király és Ámon hűségesen megmarad az asszír bálványistenek kultusza mellett. Manassé király kora az egyik legsötétebb kora a Júdeának. Megszentségtelenítik a templomot. Manassé hosszú uralkodása után 687-től 642-ig uralkodik, ki lehet számolni, hogy ez milyen hosszú időszak. Fellazul minden. Csak úgy titokba otthon lehetnek Jahvénak, az örökkévalónak a hívei, azok az emberek, akik a proféták szavára hallgatnak. Aztán Manassé meghal, fia következik Ámon, aki nagyon rövid ideig uralkodik, mert megölik. És ekkor valami elindul. Mert Isten mindig rejtve, Isten mindig titokban készíti elő a megváltási terv következő lépését. Marad egy kis 8 éves fiú, Jósiás. Még a gyámok terelgetik őt. És persze a gyámok ugye a pogányistenek szerint járnak, de van egy főpap, aki az élő Isten hitére tanítja a kis királyfit. És telnek az évek, látszólag nem történik semmi, de valahol a történelem kohójában, a lelkek mélyén egy változás indul el. Csak Jósiás király 18. évében történik meg a reform, de ezelőtt íródik meg még Sofóniás könyve. Ezért ez egy nagyon izgalmas várakozással teli kor. Egyrészt külsőleg látszik az ítélete Istennek, hogy Asszíriától nem kell félni, hiszen Asszíriának nagyon érdekes a szkítákkal a kapcsolata. Ez a szkíta veszedelem, ez úgy jön, hogy Asszíria szövetségese is a szkítáknak, meg nem is. Ellenük is áll, meg nem is áll ellenük. Nem nagyon tud velük mit kezdeni, hiszen ez egy harcos, lovas nomád nép, és ezt a harcmodort, ugye őseink is csinálták ezt a harcmodort, ezt nem nagyon tudják a szkíták harcmodorát, az asszírok, akik kocsis, lovas, nagy frontat nyitó hadviselésre álltak rá, nem nagyon tudják kivédeni. valami kezd recsegni, ropogni. És ebben a lélektanilag feszült helyzetben íródik meg Szofóniás próféta könyve. Miről is szól ez a könyv? A témája nagyon egyszerű. A bűn mindig együtt jár az ítélettel. Ahogy a bevezetőben említettem, nincs úgy, hogy külön ítélet és külön bűn. Hát nincs úgy, hogy az ember bűnözik, egyszer csak méregbe jön Isten, ahogy nagyon sok ember ma is gondolja, és akkor puff, oda csap. Nem. Ha az Isten nem ítélne, a bűn az egy életellenes folyamat. Magunk alatt vágjuk a fát. Tönkre tesszük az életünket. Az Isten ítélete lényegében a bűnnek ezt a rontását van hivatva megfékezni. Ezért ez a könyv azt mondja el, hogy a bűn együtt jár az ítélettel, és ez az ítélet nem más, mint az Úr, és hogyha az új fordítású Biblia van valakinek a kezében, láthatja, hogy mind a két betű, az U és az R is nagybetűvel van írva, ami azt jelenti, hogy itt Jahvé szó szerepel, Isten szentséges neve, ez Jahvénak a napja. Gondoljuk el már ezt az üzenetet, hogy ez mennyi mindent felvet. Hiszen hát Manassé király, meg Ámon, meg Józsiás királynak az első uralkodásának első részében, amikor még kiskorú volt, gyermek volt, asszír istenek előtt hódolt mindenki, csak titokban volt Jahvé neve egy-egy kegyes száján. És most Sofóniás meghirdeti, hogy eljön Jahvé napja, az Úr napja. És ez az Úr napja már a korábbi profétáknál is megvan. Ámós, aki valószínűleg a legrégebbi olyan proféta, aki le is írta a profétai látását, már Ámós is beszél az 5. fejezet 18. versében az Úr napjáról, sőt, Ézsaiás könyvének az első részében a 2. fejezet 2-tól 4. verséig is találhatunk, csak Sofóniás valami más tesz hozzá. Sofóniás könyve rögtön úgy kezdődik, hogy az ítélet az világtávlatú lesz. Az Úr napja nem csak ennek a kis országnak az életében jelent egy cezúrát, egy határvonalat, hogy többé már nincs más, hanem az egész világ életében. Az Úr napja az a világ sorsa. Így kezdődik a könyv. Mi ennek az ítéletes kegyelemnek, vagy ítéletnek és üdvösségnek, ennek az Úr napjának az oka, hogy ennek el kell jönni, és most kell eljönni. Sofóniás könyve úgy mondja el, hogy azért, mert más istenek tiszteletével összekeverték a zsidók az élő Isten hitét. Tudnélik, Manassé idejében nem az történt, hogy azt mondták, hogy a régi vallást kirekesszük, és egy teljesen új vallást hozunk, hanem Manassé könyvének, Manassé uralkodásának és a Sofóniás könyvének ez a háttere, az a lényege, hogy formálisan megmaradt ugyan a Jahvé hit. Nagyon sok ember kétfele sántikált, ahogy Illésnél találtuk, hogy meddig sántikáltok kétfele. Egy kicsit ide is, egy kicsit oda is. Egy kicsikét ez a helyzet hasonlított arra az állapotra, amit én úgy szoktam nevezni, hogy a 21. századi ember pláza vallásossága. Kimegyek a plázához, és ez is tetszik nekem, az is tetszik nekem, innen is veszek egy kicsit, onnan is veszek egy kicsit, összezagyválom az egészet, és létrehozok egy ilyen személyes, egyszemélyes vallást. Sofóniás azt hirdeti meg, hogy Isten rendet akar teremteni. Az igazságot el akarja választani a hamisságtól. Ez ennek az ítéletnek a tartalma. Hogy viszi ezt végbe Sofóniás? Nagyon érdekes Sofóniás személye is. Sofóniás magas

Sofóniához tartozik. És ez a Sofóniás most ítéletet hirdet az egész világ felett. Ez a világ feletti ítélet, ez az első három vers. Figyeljük meg, hogy hogy írja ezt a Biblia, újfordításból olvasom. Elsöprök mindent, elsöprök a föld színéről, így szól az Úr. Elsöprök embert és állatot, elsöpröm az égmadarait, a tengerhalait, a botránkoztató dolgokat, a bűnösökkel együtt kiirtom az embert a föld színéről, így szól az Úr. Egy rettenetesen komoly ítélet. És ebben a döbbenetben most a próféta első helyen az Isten népéhez fordul. És ez megint nagyon érdekes. Az Isten népe az nem azt jelenti a Bibliában, hogy bennülünk egy fotelba, és onnan nézünk szét, és azt mondjuk, hát igen, ez a világ. Ez a világ ilyen, ilyen gonosz, és így, majd úgy megítéli az Úr, és így, és úgy, és amúgy. És ezzel kielégítjük a mi önző énünket. Hanem akié a kegyelem, azé az ítélet is. És rögtön úgy folytatja, kinyújtom kezemet Júda ellen, és Jeruzsálem minden lakója ellen. Kiírtom erről a helyről a Baált, hogy még nyoma se maradjon, tisztelőinek és papjainak még a neve is feledésbe menjen. Kiírtom azokat, akik leborulnak a háztetőkön az ég serege előtt. Ez egy jellegzetes asszír kultusz volt. Azokat is, akik leborulnak az Úr előtt, és esküsznek rá, de esküsznek Molokra is. Ez az a vallás keveredés, ami az ítéletet előhozza. Ó, igen, ha kell, akkor esküszünk az Úrra is, Jakvéra is. Tehát, hogyha az érdek úgy kívánja, mert hát az asszír uralkodók, akiktől jó függni és félni, körülbelül olyan a viszony Júda és Asszíria között ekkor, mint egy volt szocialista ország és a Szovjetunió között. Ezt már csak azért mondom, hogy értsétek, hogy milyen ez, ez a félszabadság, ami egy fabatkát se ér, egy fél pénzt se ér. Ez a viszony alakult ki. Hát ha kell, akkor itt is meghódolunk. És azt mondjuk, Uram, te látod, hogy én azért téged jobban szeretlek, mint a Molochot, de azért Moloknak is. Egy kicsi Molochnak, egy kicsi az Úrnak. És azt mondja, és azokat is, akik elfordultak az Úrtól, nem keresik az Urat, és nem törődnek vele. És ez az igazi mélység. Ennek a vegyes vallású zagyvaléknak, ami kialakult az emberek hitébe, az a következménye, hogy az emberek azt mondják, hát igen, hát nem tudom én ezt eldönteni, hogy Moloch, az Úr, az égseregei, vagy mi, legjobb ebben nem törődni. 21. századnak ez a jellemzője. Ó, megkérdezzük az embereket, van Isten? Persze, van Isten. Na de hát, jó, hát van Isten, de hát mi közöm hozzá? Pontosan ez az az állapot. És ekkor, amikor az Isten népe felett meghirdette az ítéletet, akkor tovább lép a próféta. Mert a környező népekre is ugyanez az ítélet vonatkozik. Ennek van egy nagyon érdekes tulajdonsága. És ez egy nagyon fontos elem, ezt nem nagyon szoktuk észrevenni az Ószövetségben, hogy miért van az, hogy az ószövetségi proféták meghirdetik nagyon komolyan és keményen az ítéletet Isten népe felett, és utána a környező népekre is elmondják az ítéletet. Miért? Ennek egy oka van. Azt kell tudatosítani, hogy nem itt van egy Isten, és ott van egy Isten, nincsen a filiszteusoknak külön istene, meg Moábnak, meg Asszíriának, meg Egyiptomnak, nincsenek külön istenei. Egyetlen egy Isten van. És ez az egyetlen egy Isten tenyerén tartja a földet. És ez óriási fontos valami. Ezt mi keresztények megszoktuk, de egy nagyon híres 19. századi racionalista teológus volt a Dum. Ószövetséges teológus volt, aki hát a rossz nyelvek szerint még a Biblia fedelét se hitte el, legalábbis a hívők ezt szokták mondani róla, de mondott egy nagyon érdekes, ami figyelemre méltó. A világtörténelem fogalmát a proféták találták fel.

0: Én ezt úgy módosítanám, hogy a világtörténelem fogalmát az Isten a prófétákon keresztül nyilatkoztatta ki. Ó, hát van 1000 évvel korábbi történelmi feljegyzés is, például a babiloniai krónika, stb. Csak az nem történelem. A világtörténelem az azt jelenti, hogy észreveszem, hogy a dolgok, az események összefüggnek. Azt kezdem vizsgálni, hogy mi miért van. És a proféták arra jöttek rá, Isten kinyilatkoztatásából természetesen, hogy mivel Isten tenyerén vagyunk, ezért nem véletlenül történnek a dolgok. Ezért van az, hogy sorba a környező népeken elmondja az ítéletet. Azt mondja, ez az ítélet sor, itt azt mondja, csend legyen az én uram az Úr előtt, mert közel van az Úr napja, amikor stb. Főurak, királyok, idegen ruhába öltözöttek, stb. Ez az ítélet megy, és a második fejezetben azt mondja, hogy bizony elhagyott lesz Gáza, Askelon, ezek filiszteus városok, Nyugat-Filisztea. És elmondja a filiszteusok földjére, milyen ítélet jön. Aztán Moábról van szó, aztán Ammonról van szó. Azt mondja, hogy Moáb, mint Sodoma, Ammon fiai pedig, mint Gomora, csalános terület lesz. Aztán szó van az etiópokról, nem véletlenül, mert az egyiptomi dinasztiák sorában a új birodalom után egy etióp dinasztia uralkodott, ezért az etiópokról beszél. Aztán beszél Asszíriáról végül, és ezt elolvasom. Kinyújt a kezét észak felé, és elpusztítja Asszíriát. Ninivét pusztasággá teszi, kiszikkadt pusztává. Csordákban lepi majd el mindenféle állat, pelikán és bagoly is. Tanyázik az oszlopokon, hangosan rikoltoz az ablakokban. Omladék borítja a küszöböket, leválik a cédrus burkolat, és lesz vigadozó városból, amely biztonságban élt, és ezt gondolta magában, nincs több olyan, mint én, milyen pusztává lesz vadak tanyájává, aki csak arra jár, fölsziszen, és kezével legyít. Ez egy halatlan merész profécia. Gondoljunk el, Asszíria még virágkorában van, Asszíriától az egyiptomiak rettegnek, Asszíria ekkor elfoglalja a deltát, a Nílus deltáját, menekülni kell Egyiptomnak. Egy ilyen profécia. Hiszen Ninivéről az a hír jár, hogy bevehetetlen város. A Tigris könyökébe épült, egy kanyarulatába épült város, amit nem lehet bevenni. Falai óriásiak, kocsik jártak végig a falak tetején, olyan vastagok voltak a falak, nem voltak lőfegyverek. Bár voltak ilyen hajítógépek. Avval se lehetett áthajítani ezeket a falakat. Ninivéről ezt mondani. És utána megint visszatér az ítélet hirdetés Jeruzsálem ellen. És ez nem véletlen ez a visszatérés. Nehogy azt gondolja Jeruzsálem, hogy kérem szépen, hát majd még a nagy Ninivét is megítéli az Isten, és ez egy ilyen ködös álomkép legyen. Ezért hát éljük magunk életét úgy, ahogy felejtsünk el megtérni, hanem azt mondja, jaj, a lázadó, beszennyezett és erőszakos városnak nem hallgatott a szóra, nem fogadta meg az intést, nem bízott az Úrban, nem járult Isten elé. Olyanok benne a vezérek, mint az ordító oroszlán, a bírák, mint a pusztai farkasok, egy csontot sem hagynak reggelre, profétái hitványak, csalók, papjai szentségtörők. Önkényesen magyarázzák a törvényt. Ez egy lesújtó kép Jeruzsálemről. Az egész értelmiségről, ugye? Vezérek, katonai hatalom, bírák, jogi hatalom, proféták, lelki hatalom és a papok, az pedig a kultusznak a hatalma. A megoldás, a feloldás, a következő vers. De igazságos közöttük az Úr, És ő nem követel álnokságot. Ítéletét minden reggel napfényre hozza, nem marad az el. De az álnok ember nem tud szégyenkezni. Ez egy nagyon izgalmas mondat, nem? Isten újra és újra kisebb, és nagyobb ítéletek egész sorával megmutatta azt, hogy mi a bűn következménye. De az álnok ember nem tud szégyenkezni. Ugye mennyire modern ez a könyv? Krisztus előtt 630. Mintha csak ma szólna. Az ítélet után viszont következik valami. Megjelenik az üdvösség reménye. Tudnélik, az üdvösség az mindig az ítéleten alapszik. Tehát nem úgy van, hogy van az ítélet, és annak semmi köze az üdvösséghez, és van az üdvösség, vannak kivételezettek, akiket az üdvösség vár, és nem érdekli őket az ítélet, hanem úgy van a Bibliában, hogy az, aki az Isten ítéletére odafigyel, az, aki tud szégyenkezni, az, aki a belső lelkiismeretére hallgat, az, új szövetségi szóval mondom, aki megtér, annak van reménysége. Akkor majd az ítéletkor, az Úr napján tisztává teszem a népek ajkát. És ez mit jelent? Megmondja, mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül. Őt tisztelik egy akarattal. Etiópia folyamain túlról nekem hoznak áldozatot. Imádóim a szétszórott népek. Azon a napon nem kell szégyenkezned tetteid miatt, amelyeket vétkeztél ellenem. Akkor eltávolítom körödből a gőgösen vigadozókat, nem fogsz többé kevékedni a szent helyemen. De meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat. És megjelenik a nagy ézsaiási gondolat, a maradék, amiről hallottunk már. Izrael maradéka nem cselekszik hamisan, nem beszél hazugul, nem lesz családnyerv szájában, olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki. Legelésznek és heverésznek. Egy gyönyörű ígéret. Ehhez viszont belső változásra van szükség. És ezt a belső változást úgy hívják, hogy megújulás. Ezért a könyv egy ilyen megújulási himnusszal fejeződik be. Úgy van ez a megújulási himnusz, hogy újjong Sion leánya, kiálts örömödben Izrael, örvendez, vígagy teljes szívedből Jeruzsálem lánya. Elveszi rólad az Úr az ítéletet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az Úr, Izrael királya, nem kell többé veszedelemtől félned. Azon a napon így biztatják Jeruzsálemet. Ne félj, Sion, ne csüggedj el, veled van Istened az Úr, erős, és ő megsegít. És így tovább. Olvashatnám az egészen a könyv végéig. Vagyis az ítélet és az üdvösség egy szóval úgy foglalható össze, hogy az Úr napja. És Jeruzsálem előtt, Júda előtt, 21. századi ember előtt ott van a nagy kérdés. Az Úr napja eljön. Jézus azt mondta úgy, mint a tolvaj. Mit jelent ez a nap? Ítélet napja, üdvösség napja. A válasz az bennünk van. Hogy viszonyulunk testhez álló bálványainkhoz? Hogy viszonyulunk azokhoz, amik talán nem szoborba és nem képbe öltenek testet, csak a szívünkbe formáljuk meg őket? Még mi is kétfelé sántikálunk? Erre a kérdésre az Úr napja előtt kell felelni. Ez ennek a könyvnek a mondani valója. 100 évvel későbbi a következő könyv, Aggeus vagy Haggeus próféta könyve. Hagy mondjam még Sofóniásnál, Sofóniást szoktunk általában mondani régi Károli szerint, de hát a héber olvasat az Zofóniás lenne. Itt is nem Aggeus, hanem Haggeus, tehát ott van egy H betű előtte. Tehát Haggeus próféta könyve tulajdonképpen mi is. Ez egy rövid gyakorlati könyv. És nem más, mint egy párbeszéd Isten és a nép között. És ennek a történeti háttere, ennek a nagy párbeszédnek nem más, pontosan datált is a könyv, majd mondom is mindig a évszámot, hogy az egyes párbeszédi elemek napra mikor hangoztak el. A történeti háttere az, hogy a babiloniai fogságból 538-ban az Új-Babiloniai Birodalomnak, vagy a Káldeus Babilonnak az összeomlása után hazatér a nép. Azt gondolnánk, hogy ez egy olyan fogság volt, amiben ugye nyomorban volt a nép, és hanyathomlok rohannak haza, de nem így van. Fogságból csak egy kis töredéke jön vissza a népnek. Úgy 10%-ra becsülik a tudósok. Lehet, hogy annyi sincs. Egy kiégett, tönkretett, elsivatagosodott fővárosában, fővárosa romokba áll, egy ilyen földre érkeznek vissza. És jön velük a próféta. És a népben, a prófétában is ott van az, hogy hát megérte, hát ugye az Új-Babiloniai Birodalom az a lehetőségek Babilonja volt. Ezt mindig el szoktuk felejteni, a fogság az a zsidó nép meggazdagodásának, hogy így mondjam, a karrier kezdete volt a zsidóság számára, hiszen a nemzetközi kereskedelem minden előnyét ekkor kezdték élvezni a zsidók, ekkor volt az, hogy a zsidó iparosok a nemzetközi kereskedelem vérkeringésébe kerülve hatalmas nagy extra profitra tettek szert, és nem véletlenül, hogy 90% nem akart hazajönni. Elmondták azt, hogy igen, mi hűségesek leszünk az Úrhoz, hazajövők is azt mondják, igen, hűségesek leszünk az Úrhoz, de van ezzel szemben a valóság. És ebben a helyzetben jelenik meg Haggeus próféta. Zorobábel vezetésével jön vissza egy kis töredéke a népnek. Talán 50 000 ember, akkor sokat mondunk. Lehet, hogy kevesebb. Nagy nehezen újjáépítik a templomot. Nehémiás könyvéből tudjuk, hogy a falak újjáépítésére már nem volt erő. Ez a templom szegényes. Hol van Salamon gyönyörű temploma? Az Isten tisztelet is megkopott. Mi lesz veled, Izrael? És ebben a nagyon feszült helyzetben hangzik el tulajdonképpen a könyvnek azok a párbeszédei, amiket mondtam, 5 üzenet vagy 5 párbeszéd, ami ebben a könyvben található. Az első, rögtön az első fejezet első versétől kezdődik, és elmondja, hogy Dárius uralkodásának második esztendejében, a 6. hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeus prófét által Zerubábelhez, Sálíté fiához, Júdea helytartóhoz, Józsua főpaphoz, Jócádák fiához. Ebből a datálásból pontosan tudjuk, hogy ez 520-ba, augusztus 29-én történt. És ez az első üzenet egy dorgálás. Az Úr megint itt él, dorgál. Ez a dorgálás úgy hangzik el, hogy először azt látjuk, hogy a nép panaszkodik, így. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szól Haggeus prófét által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokba hever. Rögtön kitűnik a visszatért izraeliek természetes önzési ösztöne. Először teremtsünk jólétet, majd az Úr temploma ráér. És megszólal most az Úr megint, így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha Lukas erszénybe rakna a pénzét. Mit akar ez mondani? Lehet, hogy ti emberi erőfeszítéssel eredményeket értek el. De a dolgok mélyén ott van az Isten. Ha az életedből, a gyakorlati életedből kimarad az Isten, hanem az Istennek csak az a dolga, hogy csodálkozzon, hogy te milyen nagyszerű ember vagy, és talicskával tolja az áldást neked, hogy minél gazdagabb legyél, akkor tévedni fogsz. Az Úr áldása nélkül semmi nem ér semmit. És ezért elmondja az okot is. A 7. verstől ezt az okot mondja el végig, egészen a fejezet végéig a 15. versig. Nem fogom az egészet elolvasni, de így kezdi. Az Úr szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. És akkor jön az ítélet. Sokra számítottatok, de csak kevés lett. És amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam robokba hever, ti meg csak magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek az ég harmatot, a föld pedig nem hozta meg a termését. Paradicsomra szárasság sújtotta a földet, hegyeket, a búzát, a bort, az olajat, mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért dolgozott. És akkor nagyon érdekesen ígérettel folytatja. Ha viszont engedelmesek vagytok, akkor azt mondja, én veletek vagyok, így szól az Úr, és felindította az Úr Zerubábelt, Józsué főpapot, az egész megmaradt nép lelkét, hogy induljanak el az Úr útján, az Úr házának az építésére. Igen ám, de hol van ehhez az anyagi erő? A kezdeti nekibuzdulás után megint jön egy ilyen lehanyatlás. És jön a második üzenet, ami tulajdonképpen ez az ígéret. A második üzenet, ugye, itt van megint a dátum, elmondom, hogy 520. szeptember 4-e, tehát augusztus 29-e és szeptember 4-e között csak néhány nap, 5 nap telik el. Az 5 nap elegendő volt, hogy megint lehanyatoljon a nép, és azt mondja, hát nem érdemes, hát igen, nagyon szép lenne, tudod, Uram, mi nagyon akarjuk, de hát tehetetlenek vagyunk. És akkor az Úr bemutatja az új templom dicsőségét. A 7. hónap 24. napján így szól az Úr igéje Haggeus proféta által. Beszélj Zerubábellel, Júda helytartójával, Józsuéval a főpappal, meg a megmaradt néppel, és kérdezd meg tőlük, ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot a régi dicsőségben? És milyennek látjátok most? Ez egy nagyon jó költői kérdés. Megint, ugye, most egy kicsit később, október 19-én vagyunk még 520-ban. És előállnak az emberek, és elmondják, igen, mi láttuk, ez dicsőséges volt, gyönyörű volt, fényes volt, ragyogó volt, világcsoda volt. És most Zarubábelhez fordul az Úr. Azért most légy bátor, Zerubábel, és így szól az Úr, légy bátor, te is Józsua főpap, és legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregek ura. Mert ígéretet tettem néktek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem közöttetek marad, ne féljetek. Így szól a seregek ura. Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet, megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyobb lesz egy későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura, és ezen a helyen békességet adok. Isten nagyon érdekesen dolgozik. Ez először ráutal arra, hogy mit kell tenni. Bátorít. Aztán a bátorításból ígéret lesz. És az Isten ígérete, és ezt meg kell tanulni mindenkinek, az Ószövetség idején ez épp úgy igaz volt, mint az Újszövetség idején, az a tulajdonsága, hogy ez az ígéret nem emberektől származó ígéret, ezért sohasem vész el. Ez az ígéret megvalósul. Csak hogy ehhez az ígérethez hitre van szükség. A hit, az tulajdonképpen nem más, mint az a bizalom, amivel belekapaszkodok az Isten ígéretébe. Nem az a hit, hogy én elhiszem XYZ tanítását a Bibliának, nem. Az legfeljebb a hitnek a kerítése, vagy a hitnek a pici kis része. Az igazi hit az az, hogy ebbe az ígéretbe belekapaszkodom. És így kellett indulni. És erre jön a következő, a negyedik nagy párbeszéd az Úr és a népek között a prófétán keresztül. Úgy kezdődik ez a második fejezet 10. versében, hogy Dárius uralkodásának második esztendejében, a 9. hónap 24-én, ez még mindig 520-ban van, de december 18-án, szól az Úr Haggeushoz, és ezt mondja a seregek ura. Kérj útbaigazítást a papokról erre nézve. Ha valaki szentelt hús visz ruhája szárnyában, és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz, vagy olajhoz, vagy bármi más eledelhez, szenté válik-e az? Papuk így válaszolnak, nem. Akkor Haggeus ezt kérdezte. Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan az ember, és minden, ami hozzáér ehhez, tisztátalanná válnak-e? Papuk így válaszolták, tisztátalanná. Haggeus erre így felelt. Ilyen ez a nép, ilyen ez a nemzet én előttem, így szól az Úr, és ilyen minden munkájuk, sőt, amit áldozatul hoznak ide, az is tisztátalan. Nagyon megdöbbentő dolog. A nép azt hitte eddig, hogy ő most ugye neki szánta magát, hogy ezt a kis vacak templomot felépítjük, úgyis megígérte az Úr, majd ott lesz sok kincs, biztos majd az Úr segít, na azért immel-ámmal fogjunk hozzá. Az Úr azt mondja, hogy nem akármilyen munka kell nekem. Ha ti a szertartásokban betartjátok azt, hogy mi a tisztátalan, ha holttestet érint, ha húshoz ér, a kenyéráldozat, stb. Mózes könyvében olvasható, Mózes harmadik könyvében mindegyik. Akkor nem gondoltok magatokra? Nem gondoljátok azt, hogy ez az ahogy lesz, úgy lesz, majd csak lesz valahogy, ez nem vezet célhoz? És így folytatja. Most azért gondoljátok meg, hogy mi történik, történt a múltban. Mindmáig, mióta elkezdtétek a követ kőre rakni az Úr templomában. Az történt, hogyha valaki odament a gabonához, amelytől 20 vékát vár, csak 10 lett. És valaki odament a borsajtóhoz, remélve, hogy 50 korsóra valót fog meríteni, csak 20 lett. megvertelek benneteket aszállyal, gabonarozsdával és jégeső vertel mindazt, amiért munkálkodtatok. De ez teljesen térített titeket hozzám. És ez egy nagyon érdekes. Azt mondja, követ körülre raktuk, elkezdtétek az építkezést. Épül a templom. Mondhatná az ember, na most mit akar az Isten? Hát épül a templom. Azt mondja az Úr, nem vettétek észre, hogy nem tért egyik se hozzám? Nem rendeztétek el velem a személyes viszonyotokat? Ezért gondoljátok meg hát, mi történt a múltban mindmáig, a 9. hónap 24. napjáig, attól a naptól kezdve, hogy leraktátok az Úr templomának alapját. Gondoljátok csak meg, van-e még gabona a magtárban? És még a szőlő, a füge, a gránátalma és az olaj sem hozott termést? Ettől a naptól, amikor ezt elrendezitek, áldást adok. Isten áldásának nem az ember szüksége az alapja. Az ember szükségének Isten az alapja. Az ember szüksége az oda vezeti az embert az Istenhez. Az Istennel kell belülről elrendezni az életemet ahhoz, hogy én ember legyek igazán. És ezért jön az 5. utolsó profétai kinyilatkoztatás, amelyik pár nappal később, sőt, ugyanazon a napon, mint az első hangzott, ez a december 18-a, 520, így szól az Úr igéje Haggeushoz másodszor is, a hónap 24. napján, tehát másodszor is még ugyanazon a napon szól, és figyeljük meg, egy gyönyörű szép ígéret ez. Mondd meg Zerubábelnek, Júda helytartójának, megrendítem az eget és a földet, ledöntöm a királyi trónokat, és megtöröm a népek királyának erejét. Felforgatom a harci kocsikat a harcosokkal együtt, elhullanak a lovak a lovasokkal együtt, emberek egymás kardja által esnek el, így szól a seregek ura. Azon a napon kezembe veszlek téged, Zerubábel. Én szolgám, így szól az Úr. És olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki. Így szól a seregek ura. Ha valaki rálép az Isten útjára, ha valaki belsőleg azonosul azzal az isteni tervvel, ami a megváltás terve, azzal az isteni tervvel, ami a templomot építi, és itt gondoljunk az újszövetségi templomra, hogy a mi belső életünk, testünk, az az Isten temploma. Ha valaki belsőleg összhangba jut az Istennel, akkor az az ember biztosan célba ér. A fogság után felépült a templom. Nehémiás kellett hozzá, hogy felépüljenek a város falai. Ez a templom tovább újult Heródes alatt. Jézus idejében megint pompázatos épület lett, világcsoda. Mai napig a romjait csodáljuk. De ez a templom nem oldott meg semmit. A templom csak ház. Jézus erről a templomról mondta, hogy kőkövön nem marad. Miért? Mert a Jézus korabeli zsidóság is elfelejtette azt, amit Haggeus proféta mondott. A templom az belülről épül, a szívünkben épül. Az Istenhez való viszonyunkban épül. És ha ez az Istenhez való viszonyunk tönkre megy, úgy megy tönkre, hogy formálisan még megvan minden. Formálisan még Isten tisztelők vagyunk. Formálisan még a kegyesség látszatát megőrizzük. De bennünk nem történik már semmi. Bennünket csak a szokások abroncsai tartanak össze. Akkor hiába a ház. Mert Isten még az ő templomához sem köthető hozzá. Isten szuverén Úr. És ez a szuverén Úr velünk akar szövetségre lépni. És ma az a nagy kérdés, hogy ennek a két ószövetségi könyvnek a tanítása alapján ez a szövetség hogy áll bennünk, késői utódokba? Hogy áll bennünk? Mert az Úr napja eljön, hogy az előző könyv tanította. És a templomnak fel kell épülni, hogy ez a könyv tanította. De a templom bennünk épül. Adja Isten, hogy ennek a két régi könyvnek a tanítása alapján tényleg épüljön bennünk a templom. Köszönöm a figyelmüket!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.
2: Szól a rádió, az evangélium hangja.
3: Ne félj! És most, ó Jákób, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Embereket adok helyetted, és népeket a te életedért. Ne félj, mert én veled vagyok. Ézsaiás könyve 43. fejezet 1-től 5. verséig. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Isten által dicsekedem az ő igéjével, Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthatna nékem? 56. Zsoltár, 3., 4., 11. verse.
2: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szeptember. Őszelő és Szent Mihály hava. A hónap név már a régi római naptárban is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, szeptember pedig a hetedik volt a sorban. A magyar kalendáriumokban őszelő havaként is említik. Jeles időjós napjait elseje kezdi, ha ekkor esik, gyönge lesz a tél. Ha ötödikén, Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes őszre számíthatunk. Két Mária nap is követi egymást. Ha 8-án enyhe éjszakát élünk, az finom bort érlel, de ha hidegre fordul, savanyú lesz a szőlő leve. A 12-i Mária nap Szűz Mária névünnepe, jeles búcsúnap, és a megfigyelések szerint ekkor indulnak útra a fecskék. A szőlős gazdák számára kritikus 21-e Máté napja is, ha tiszta az idő, az sok és jó bort ígér. Vencel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik, szép lesz a tavasz. Ha pedig 29-én Szent Mihály lovaderes, az behozza a telet, és ekkor térnek vissza a szállásukra a rideg, tartású négylábúak. A 23-ára eső őszi napi egyenlőség az egyensúly megélése, a tavasztól végzett munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő termésben. Szeptember a szüret kezdetének számított, és a szüreti felvonulások, szüreti bálok időszaka is. Ám ne feledjük, a gyümölcsök begyűjtése mellett a jövő jegyében a hónap első napja az őszi buza és a rozs vetésének kezdete is. Leó pápa vasárnap délben. Mondjuk el őszintén az Úrnak azt is, amikor nem értjük, mit kér tőlünk. Augusztus 30-án, az évközi idő 22. vasárnapján a Szent Atya az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az Úrangyalát. Beszédében arra mutatott rá, hogy nem mindig könnyű megértenünk és elfogadnunk Isten útjait, különösen akkor, amikor azok nagyon eltérnek a mieinktől. Leó pápa Péter apostol példáján keresztül hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetekben sem szabad megszakítanunk a párbeszédet az Úrral. Őszintén elé tárhatjuk értetlenségünket és bizonytalanságunkat. Ugyanakkor alázattal figyelnünk kell arra, amit cselekvése által feltár előttünk. A Szent Atya arra biztatott, hogy Péter készségességével fogadjuk el azt is, amit Isten várakozásainkon túl kér tőlünk. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A kálvintéri református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Női csendes napok Piliscsabán. Szeptember 24-27. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-27. A helyszín Piliscsaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A tűz melege. Nekünk kell egymással és önmagunk lelkéből tüzet rakni, hogy melegedhessünk körülötte. Ott, ahol akármilyen kis körben, de szeretet van, jó lesz élni. Ott meghittség lesz. Barátságos világ. Boldogító légkör. Szeretet. Müller Péter.

0: Az engedelmesség nem könnyű.
1: Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez. Hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Efézus beliekhez írt levél, 6. fejezet, 2., 3. vers.

Natasa, ilyet nem kell otthon megenned, mondta rossz indulatúan Endre, mert úgy érezte, hogy fölfordul a gyomra, miközben egy adag puliszkát szedett a tányérjába. Azt viszont elmulasztotta elárulni, hogy egyszer Natasa családjánál tintahal szószos kelbimbót evett, és még ízlett is neki. Az édesapja ránézett. Szemtelen vagy, fiam. De Endre nem hagyta magát. Folyton azt kell tennem, amit ti akartok. De mi ezzel a baj? Azt eszel, amit főzünk, mondta nyugodtan az édesapa. Különben megfőzhetsz magadnak is, de akár pizzát is rendelhetsz a zseppénzedből. Endre hátradőlt, és csak forgatta a fogai közt a puliszkát. Mindig azt kell tennem, amit ők akarnak.

szépen viselkedni a szüleiddel nem csak abból áll, hogy megtartod magadnak a főzéssel kapcsolatos kritikáidat, ha éppen nem a legízletesebb az étel. Noha ez is már egyféle kezdetet jelent. A szülők tisztelete azt jelenti, hogy önszántadból engedelmeskedsz nekik. Amikor Pál ezeket a sorokat az efézusbelieknek írta, lényegében a 10 parancsolat egyikét ismételte meg. A 10 parancsolatot Isten adta a népének évszázadokkal korábban, de tudta, hogy az engedelmesség nem könnyű. Nem állítja, hogy a szülőknek mindig igazuk van, vagy hogy mindig tiszteletre méltó a viselkedésük.

0: végeredményben Isten tisztában volt azzal, hogy ős szüleink, Ádám és Éva egymást buzdítva lázadtak Isten ellen. És a családjukban sem volt felhőtlen az élet. Az egyik fiúk megölte a másikat. Mindezek mellett az Úr határozottan kijelentette, hogy engedelmeskednünk kell a szüleinknek. És tette ezt a lehető, legérthetőbb módon. Azt viszont nem állítja, hogy a szüleid iránti engedelmesség akkor is megóv, ha egészségtelen ételeket fogyasztasz, vagy ha tiszteletlenül viselkedsz az étkezésnél. Isten megígérte, hogy ha engedelmes leszel, akkor megóvja az életedet. Szüleid nem istenek, viszont Isten szerető karja a szüleid révén érint meg téged. A szülők iránti engedelmesség tehát helyes és bölcs dolog.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Peter Q. írta Szingapúrból. Az alázatosság áldása. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Máté evangéliumának 5. fejezetének 3. verse. Önkéntesként segítettem egy egyházi rendezvényen az ételosztásban és a takarításban. Eleinte jelentéktelen feladatnak tűnt, és kissé vonakodtam is vállalni. Barátaim a színpadon vezették az istentiszteletet, prédikáltak, én pedig hátul takarítottam. Kezdtem kirekesztetnek érezni magam. Aztán fokozatosan rájöttem, hogy ennek az egyszerű feladatnak is van értelme. A szolgálatom révén kapcsolatba kerültem az emberekkel, észrevettem a segítségre szorulókat, és ezáltal békességet találtam. Rájöttem, hogy amikor Jézus a lélekben szegényekről beszélt, arra utalt, hogy ne legyünk önközpontúak, hanem inkább Isten elhívására és a mások iránti szeretetre összpontosítsunk. Azt mondta, boldogok a lelki szegények, mert az alázatos szív lehetővé teszi, hogy Istenre hagyatkozzunk, és megtapasztalhassuk Isten országának a békességét és áldásait. A mindennapi életben találkozhatunk kicsinek és lenézetnek tűnő feladatokkal. Ha azonban alázattal elfogadjuk és a legjobb tudásunk szerint végezzük őket, akkor még ezekben a kicsiny szolgálatokban is megtapasztalhatjuk Isten jelenlétét. Az igazi áldások nem a büszkeségből vagy az önérdekből születnek, hanem az alázatos szívből áradnak. Isten kegyelme forrásként táplálja életünket, és felfrissíti mások szívét. Drága Urunk, adj nekünk alázatos szívet, hogy rád támaszkodjunk, és érezhessük békességedet és áldásodat. Amen. Napi gondolat. Hol szolgálhatok ma másoknak alázatos szívvel? Imádkozzunk a háttérben szolgáló emberekért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Nagyon ritkán adódik olyan lehetőség, hogy valaki olyannal beszélgethessen az ember, aki egy misszióban gyakorlatilag szinte a legelejétől, vagy a legelejétől benne volt, és hosszú-hosszú évekre visszamenőleg láthatja egy missziónak az alakulását. Balajti Imre testvér az Ákosi misszióval kapcsolatban azok közé tartozik, aki módja van, hogy visszanézzen a gyülekezet alakulására.
1: A legelső alkalom egy családnak a házában volt, egy néhányan összegyűltünk. Úgy hívták a fogarasi családnál, Sanyi bácsinál. Őnála gyűltünk össze, aztán majd nála az udvarán egy nyári konyha féleségből egy kisebb terem volt, ahol lócákon gyűltünk. Aztán már az sem volt elég, nagy léptekben mondom el. Aztán vettünk egy házat ugyan abban az utcában, és ott kivettük a közfalat, megnagyobbodott a belső tér, lett két szobából egy nagyobb imaterem, és ott gyűltünk, és már az sem lett elég, és aztán jött az imaház építés, amit hát nagy örömmel végeztünk a szatmáriak, az Ákosi testvérekkel együtt. Ez egy ilyen imaház építő program keretében jött létre az amerikai segítség által, és azóta most újra kellett bővíteni egyik szárnyát, mert a gyülekezet így megszaporodott. Én a testvéreket ismerem, mert a vejem a gyerekmisszióban szolgált, és miután kijöttünk, hát ők a gyerekekkel foglalkoztak, aztán gyerekek táboroztatásával, és nyáron mentünk a gyerekekkel táborozni. Sok fiatalt megismertem, akik már felnőttek, kélettek, családok, családosak lettek, és hát beépültek a gyülekezetbe. Nagy öröm van a szívemben, hogy ezekből a gyerekekből komoly hívő emberek lettek, akik a gyülekezetet tovább tudják vinni, vagyis a családjukkal. Ezek a fiatalok már felnőttek, élettek, vannak közöttük, akik tanárit végeztek, iskolát végeztek, és hasznos állampolgárok is lettek a társadalomnak. Nagyon szép ez, így ha nézzük a fejlődést, hogy a kicsiből milyen nagyjá lett, a kicsi kis mustármagból nagy fává nőtt az Ákosi gyülekezet. Hát mi ebben próbálkoztunk segítkezni Isten lelke által az itteni testvérekkel együtt. Van még munka, mindig végezzük az Úr kegyelm által, és szeretnénk minden tudásunkat, minden erőnket belevetni, hogy a munka legjobban folytatódjon és menjen. Hát még el szeretném mondani azt is, hogy ezek a testvérek, akik megtértek a világból, óriási fejlődésen mentek keresztül. Volt olyan eset, amikor az imázat építettük, és kellett egy vascső, és akkor mondta a testvér, gyere, mert azt mondja, nekem van egy TV antennám, levesszük, és azt a csövet odaadom, hogy hát mert arra lett volna szükség a gyülekezetnél egy, és elmentünk, elhoztuk, és hát behívott a házába, és azt mondja, tudod, ezelőtt 6 évvel mi volt ebben a házban? Azt mondja, itt nem láttad ezeket a bútrokat, nem volt sem szőnyeg, semmi, mert én a pénzemet elittam, elkártyáztam, elmulattam. És azt mondja, azóta vettem ezt a szép bútrot, a szép szőnyeget, és egy szép berendezett lakásba mehettem be, ahol egy kávét is elfogyaszthattunk, és a szívemben öröm volt, hogy ezek az emberek a legmélyéről ide fejlődtek, ide jutottak Isten kegyelmától, Isten megszabadította a

0: Én erre a válasz az lenne, hogy az ige legyen mindenütt a zsinór mérték. Ez ugyanolyan érvényes a magyar ember számára, mint a cigány ember részére is. És Vékás testvére nagyon határozott volt ebben. Nem engedte azt, hogy valaki érzelmileg, ha döntött, azonnal gyülekezeti taggá. Volt, aki egy idősebb bácsi 4 évig járt. És azt mondta, ez a 4 év, most már nem vesznek fel, többet nem jövök. Azt mondtuk, nem baj, ha nem változik, hanem és akkor kellett, hogy változás történjen az életébe. És igyekeztünk azon is, azzal is, hogy akik megismerték az Urat, azoknak az élete gyökeresen megváltozzon. Próbáltunk és tartottunk télen ilyen órákat, vagy tanfolyamokat, amikor tanítottuk őket, hogyan kell a pénzt beosztani. Hogyan kell a hívő életet megélni. Mi legyen az embereknek a hozzáállása a társadalomhoz. És akkor úgy látom, hogy ez segített nekik abban, hogy lássák, hogy nekik mi a tennivalójuk. És ezt az ige alapján alátámasztottuk, és így látom ezt, hogy egészen másképpen van, mint látok másokat, hogy megtérnek, és ugyancsak tovább élnek a bűnben. A bűnt azt, amit elítéltek, azt tovább nem szabad folytatni, nem szabad tovább bűnben élni. Vagy ha valaki az életét átadta Krisztusnak, akkor azt az életet kell élnie. És ha valaki visszaesett, akkor azonnal nem vettük vissza, akkor még meg nem tért, még meg nem bánta az ő tettét, és próbálunk ilyen módon is, hogy a gyülekezet tisztasága, szentsége megmaradjon.
1: Most már gyakorlatilag egy generációváltás van, hiszen azoknak a gyermekei kezdenek lassan jönni, akik valamikor megtértek a gyülekezetben, és jönnek a gyülekezetbe, és kérik talán a felvételüket. De mi az általános? Azok, akik 15-20 évvel ezelőtt megtértek, azoknak jönnek a gyermekei is, mind?
0: Általában igen. Úgy ismerem a gyülekezetnek a hozzátartozóit, hogy a hívő családoknak a gyerekeik jönnek. Lehet mondani, hogy 100%-ban is, és ezt nagyon jó látni, hogy így törekesznek, és azok a fiatalok követik a hitet, követik az Úr Jézust. Döntenek fiatalon. Volt olyan még, akit kellett visszautasítani, mert még nem töltötte be a 14 évet, és azt mondtuk, még várjál, mert meg kellett szabjunk egy határt, hogy ne jönnek a 13-14 évesek, hanem legalább akinek már van személyi azonosság, vagy 15-től felfele, vagy ilyen téren. És akkor hát azok, akik megtérnek, azokat hisszük, hogy az Úr meg is tartja, és igyekszünk odafigyelni, hogy ha mégis valami az életükben bekövetkezni, a próbák vagy kísértések, akkor azokat segítsük, hogy helyreálljanak.
1: Nyilván, hogy Ákoson azzal, hogy itt a roma közösségen belül egy gyülekezet alakult, mégpedig most már egy igazán nagy létszámú gyülekezet, a közösség arányához képest is nagyon nagy létszámú gyülekezet, nyilván döntő változások kellett, hogy bekövetkezzenek a társadalmi szempontból is, vagy a lakosság közérzete szempontjából is. Van erre valami visszajelzés, hogy éli meg ez a település azt, hogy egy ekkora gyülekezet van, roma gyülekezet?
0: Hát azt tudjuk mondani, hogy a faluban ez egy jó hír, és az emberek örülnek annak, hogy a cigányság ilyen mértékben megtért, mert a lopás és az ehhez hasonló bűnök megszűntek, majdnem teljesen.

0: még a rendőrség is azt mondja, hogy sokkal kevesebb a bajuk, a gondjuk, és ez nekik is könnyebbség, hogy így van a faluban, mert nem kell féljenek, hogy mint azelőtt, hogy verekedések, meg más problémák, hanem igyekeznek az emberek becsületesen, tisztességesen élni, és a munkájuk után élni is. Ez egy nagyon jó hír, így a falu részéről.
1: 20 évvel ezelőtt, ha valaki megkérdezte volna Balajti Imrét, hogy hova fejlődik az ákosi misszió, gondolta volna-e, hogy ez lesz belőle, mint amit ma lát?
0: Hát nem mertem ilyen nagy változásra gondolni. Elképzeltünk egy kisebb gyülekezetet, egy közösséget, de hogy hirtelen egy 20 év alatt egy ilyen 200, majdnem 60 tagra, hogy felduzzadjon, erre nem számítottunk, nem gondoltunk, de ez egy jó meglepetés, ez örvendünk ennek, és hát hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy kiárasztotta az ő kegyelmét, és sok embernek az élete megváltozott. Öröm van a családokban, jó látni, amikor elmegyek egy-egy családba, hogy békesség van, és nem civakodás, nem veszekedés. Ez egy nagyon jó.
1: De ha messze meghaladja az elképzelteket, az, ami itt 20 év alatt történt, akkor mondhatjuk, hogy a munka elkészült, nem?
0: Még tennivaló van. Még tovább kell folytatni ezt a munkát. Azok az emberek, akik megtértek, hát minden télen szoktunk foglalkozni, ahogy említettem az imént, még van, akik nem tudnak olvasni, azokat megtanítjuk, akik vállalják ezt, hogy olvassanak, olvasni tudjanak. Aztán még van tennivaló, mert még vannak a faluban sokan, és még a testvérek között is van, amikor van elakadás, hát segítünk abban, hogy hát békességes úton történjen minden, és tovább, hogy fejlődjön a gyülekezet. Igyekszünk azon, hogy a gyülekezet körül is egy óvoda is működik a cigány gyerekek részére, van egy szép kis terem beindítva, azok a gyerekek jönnek ide is. Hát szeretnénk, hogy majd legyen iskolájuk is itt, meg több ilyen hasonló dolog, amit hát az ő részükre ez egy felemelkedés lenne.
1: Hát ehhez kívánunk akkor nagyon sok áldást Istentől, és erőt az emberi oldalra is. Isten áldja meg a testvéreket. Cigány műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben, a viszonthallásra.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Annikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető partnereimet is. Előttem van egy névjegykártya, amire az van írva, hogy dr. Veres Sándor, a pszichológia professzora. Hát ki is Veres Sándor?
3: Nehéz ebben a helyzetben visszatekinteni és kielégítő választ adni erre a kérdésre. Talán segít az, hogy ha jól emlékszem, kereken 50 évvel ezelőtt ültem utoljára rádió stúdióba, 13 évesen, önképzőköri munkának a jutalmaképpen behívtak a rádióba, hiszen színdarabot írtam, játszottam benne, rendeztem, és hát úgy gondolták, hogy ennek valamilyen teret szükséges biztosítani. De hát az emlék az elég elgondolkoztató, mert hogy akkor az volt a feladat, hogy egy ilyen hangszigetelt helységben, egyedül maradva egy sötét, arra alkalmas helyzetben meséket kellett felolvasnom. Az olvasás mindig gond volt az életemben, mert feleségem is pszichológus, és megmutatta, hogy a diszlexia bizony milyen súlyos beiskolázási gond manapság. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen félelmek között vettem elő annak idején a könyveket, és emiatt elég sok gondot is okozott későbbiekben is az olvasás. Bele is sültem. Alaposan belesültem, mert az a gondolat volt ott, hogy hát itt ezt most mindenki hallja. Ez a szorongás és ez a félelem, amikor eluralkodott rajtam, rettenetesen elrontotta a teljesítményemet, úgyhogy megköszönték a találkozást, és soha többet rádióban nem kerültem el. Tehát, hogy most itt vagyok, azt őszinte szívvel mondhatom, hogy az Úr Jézusnak a munkája, mert amennyire csak lehetett nagyibben minden ilyen szélesebb nyilvánosságot jó darabig igyekeztem elkerülni. Ez a jó darab ebből az 50 évből 30 év volt. De hát természetesen az ember a serdülő fiú is igyekszik valahogy magán segíteni. Ez beletartozik az életbe, hogy azoktól a félelmektől, szorongásoktól, amik valahogy ott van az ő szívében is, meg tudjon szabadulni, sporttól, barátaival jár össze, érdeklődik a világ dolgai iránt. Ez az időszak előzte meg azt, ami aztán egy középiskolai évek során teljesedett ki az érdeklődésben, hogy a lelki problémákkal, a lelki bajokkal való foglalkozás különösképpen elkezdett foglalkoztatni, nem kevéssé nyilván a saját gondjainak a megoldása, de hát tetézte azt, hogy ezek a gondok összefüggtek a szüleim gondjaival, a családunk, szűkebb családunk gondjaival, és hogyha tágítjuk a kört, akkor hát kiderül, hogy összefüggtek a nagyobb család gondjaival, és aztán összefüggtek az országunk állapotával, az emberi társadalmi viszonyokkal, a kapcsolatoknak a minőségével, az alapvető élményeket az 50-es évek elején és a 60-as évek közepe tájékán szereztem be. A gimnáziumot is 1961-ben kezdtem. Akkor még nem tudtuk, hogy kivégzések vannak Magyarországon az 56-os forradalom kapcsán. Noha 9 évesen láttam a vérfürdőt a Kossuth téren, hiszen ott laktunk, és onnan követhettük az eseményeket, és minden egyenruhás ember, és minden ellenőr, és minden olyan ember, aki a hivataltól és a hatalomtól jött, nagyon mély görcsöket okozott, úgy gondolom, hogy nem csak bennem. Talán túl érzékeny is lehettem. Minden esetre ezek a lelki gondok a középiskolai munkát, teljesítményt eléggé rontották. Egy nagyon jó nevű és jó komoly hagyományokkal visszatekintő középiskolában, második Rákóczi Ferenc középiskolában jártam Budán, ahol a akkori káder gyerekek és felső 10 000-nek a csemetéi között. Nagyon nehéz volt helytállni, többek két-három nyelven is már gimnázium osztályban egész jól tudtak beszélni, és a tanáraink is egy magas kultúrát, egyetemi tanárokból éppen a 56-os események miatt oda került. Emberek is voltak, régi vágású polgári gondolkodású emberek, mind a mellett, hogy a marxizmus és az éppen dívó ideológia hatotta át mélyen az egész közgondolkodást. De hát volt egyetemi színpad, és volt Radnóti színpad, és voltak mozik, és voltak zenekarok már akkor tájban. Tehát valahogy bontakozott egy szabadabb élet, talán ennek volt a reménysége, hogy meg lehet újulni, a szocializmust is emberibbé lehet tenni. Ilyenekbe lázadoztunk, forgolódtunk, hogy majd ha eljön az időnk, akkor ebbe biztos szerepet fogunk kapni. Jó barátaim lettek, de hát a szívem legmélyebb problémái nem oldódtak meg. A szüleim csak veszekedtek, és amikor már 16. alkalommal futottak neki, ebből azért ennyit mi nem tudtunk annak, hogy elválnak. Akkor tájban érlelődhetett meg bennem a középiskola vége felé, hogy hát tanultunk pszichológiát, hogy minden bizonnyal a pszichológia az egy olyan tudomány, arra született, hogy az emberi lelki bajokon segítsen a képzett szakember, és hát ez volt a reménységem. Arra a figyelmem, noha szellemileg úgy gondolom, hogy eléggé nyitott érdeklődő voltam, filozófia, művészettörténet, néprajz, kerestem önmagamat, egy olyan családból származom, ahol nagyon alulról, paraszti sorból, országos, sőt nemzetközi hírű író nagyapa volt a háttérben. Szóval az ő teljesítményével megküzdeni, vagy az apámnak a félre sikerült életével megküzdeni, ez nagyon nagy kihívásnak tűnt, viszont a pszichológia nagyon vonzónak, hogyha beleláthatunk a másik, vagy a saját magunk lelkébe, akkor azzal tudunk valamit kezdeni. Tudni kell, hogy a 60-as években, még 60-as évek elején még a pszichológia tiltott tudomány volt Magyarországon, és körülbelül azzal egy időben vált egyetemi tantárgyá, vagyis szakká, amikor én végeztem. 63 körül volt ez, 65-ben érettségiztem. Igen ám, de hát az iskolai eredmények azok nem alkalmasítottak arra, hogy azonnal egyetemre kerüljek. Az érdeklődésemnek megfelelően a BKV pszichológiai laboratóriumába mentem el, és a gyakorlatú pszichológiai teszteket ismertem meg, és hihetetlen módon foglalkoztatott. Amikor aztán sor került arra, hogy az egyetemi felvétel sikeres lett, katonai szolgálatra hívtak be, és hát úgy gondolom, hogy már a történetemben akkor is láthattam volna, hogy hogyan esnek az események, hogyan vágnak össze. 68 volt ez, amikor magyar hadsereg megszállta Csehszlovákiát, és egy olyan alakulathoz kerültem előfeltevetként, ahol lehallgattuk, mi voltunk a lehallgatók, és hát a század jelentős része ki is vonult, és olyan fiatalok között voltam, akikkel politikailag sem tudtam már egyetérteni, hiszen mi erre vártunk, ők pedig a java része, hát nagyon éles kritikával idette mindazt, ami történt. És aztán elkezdődött az egyetem, hogy milyen súlyos krízisek voltak közben a családunkban, majdnem tragédia, édesanyám öngyilkossági kísérlete, és mire elkezdtem és befejeztem az egyetemet, addigra ők elváltak. A pályaválasztásban pedig nagyon határozott motiváció volt az, hogy én csak úgy tudok nekik segíteni, hogyha a saját életpályámat építem, és hát a legjobb tudásom szerint is ez a pszichológia. És mindaz, amit abból addig fölhalmoztam, azzal fogok tudni nekik segíteni.
2: Hát azért ez egy hihetetlen nehéz életkezdet. Sőt, sokan azt mondanák, talán még pszichológusok is, hogy majdhogy nem determinálva van ugyanarra az útra, hogyha valaki ennyi sok negatív példát lát maga körül.
3: Hát ez így van. Ugye pszichológus lettem, és ez azzal is jár, hogy rendszeresebb önvizsgálatra van szüksége az embernek. Ezt vagy szakmabeli segíti, vagy saját maga igyekszik őszintén szembenézni önmagával, de mint tudjuk, erre az ember önmagától persze képtelen. Ezt csak azért említem, mert bizony a középiskolai éveim során úgy rácsodálkoztam, hogy volt olyan osztálytársam, aki miközben a szerelméről számolt be, aki szembe lakott abban a házban, ahol ő lakott, aközben valahogy az Isten dolgai is előkerültek. És könyveket kaptam tőle, olvasgattunk. Tehát mondhatnám azt, hogy miközben marxistának, szocialistának, az új ember kovácsa ideológiába ugye felnövekedve, hiszen a nagyapám politikus is volt, és úgy gondoltuk, hogy majd azok az eszmék, amiket ő képviselt, majd eljön az ideje, amikor ezek tért nyerhetnek, és jobb lesz ebbe az országban az élet, és érdemes lesz élni. Ott megjelent olyan gondolat, ami mondhatom az, hogy talán nem is volt feltétlen antipatikus, de kétségeket támasztott, hogy ez egy valóságos dolog. A templom világa, ez egy halott világ volt mindig, és édesapám 56-ban is, meg azután is elég sokat jártunk budapesti sétáink során különféle templomokba, mindig félelmet keltett bennem, és a félelmet az idős emberek és a benyomásoknak tulajdonítottam, nem pedig valami egészen másnak, a lelkiismeret félelmének, hogy talán nem jó helyen vagyok, vagy nem jó úton vagyok. Amúgy is vidéki gyerekként fővárosba át kellett élnem a kulturális különbségeket, a beilleszkedés, az, hogy mások mi mindent tudnak, hogy lehet itt helytállni, és így tovább. Na és ez a vonulat érdekes módon a érettségit követően, műemléki osztályon dolgoztam, a főnököm személyébe folytatódott, akivel Bibó Istvánról, de hát az ő hitéről is lehetett beszélni, hiszen katolikus ember létére, aki papnak készül, de látta, hogy 45-49-ben mi történik, és itt akart maradni az országba, világi pályát választott, lett vagy 5 gyereke, és mérnök lett, de nagyon komoly hívő ember, és első ember volt az életemben, aki nem söpörte le a gondolataimat, hogy én hogy látom a világot, még azt se söpörte le, hogy hogyan bizonygatom, hogy miért nem lehet, hogy létezik Isten. Ez az ember szóba állt, és érdekelt, és fontos volt. És akkor tényleg a könyvek, amiket adott, jó, volt benne Lukács György is, meg mások, akik alakították a szemléletemet. De ezek a vonulatok az egyetem alatt például teljesen eltűntek tanárainktól arról, hogy hit, és hogy ennek bármiféle szerepe lehet az életünkben. Ez magánügy maximum, és jó hosszú időnek kellett eltennie. Az egyetemi évek végén kötöttünk házasságot Judittal, a feleségemmel, még 13 év házasság következett, mire végére kellett járni annak az útnak, amiben az apám 56 évesen belehalt, aki visszaköltözve a falujába annyi hírt hagyott maga után, hogy sokat látták az öreg asszonyok a református templomba sírni. Amikor mi összeházasodtunk, a Judit már várandós volt az első fiunkkal, az a hír jött, hogy meghalt az apám, aki azt kérte, amikor összeházasodtunk, hogy Judit, én csak azt kérem tőled, hogy 2 fiút szülj, a Sanyina. Az első útban volt, és 2,5 évre rá megszületett a második.
2: Egy pillanatra itt megszakítjuk a fonalat, ha lehet, mert hát közben kiderült, hogy van itt egy feleség is, és hát neki is azért valahogy alakult az élete, amire eljutottatok oda, hogy majd bekövetkezett az a fordulat. Te milyen úton jutottál el idáig? A férjem mondta, hogy a pszichológia milyen reményt keltett benne, hogy ez egy megújulásnak a lehetősége, és a családi hagyományok megtörése lenne. Hát én is így a pszichológia kapcsán ismerkedtem meg a férjemmel. Ő az én második férjem. Az első házasságomban talán ez az akkori életérzés legjobban azt fejezi ki, hogy a lét reménytelen kaland. Ezt valamikor 10-15 évvel ezelőtt egy újság címén láttam, amikor éppen raktam be a szemetes aljába, hogy ez a mondat mennyire kifejezte azt az életérzést, ami bennem volt középiskolás, és hát először én gyógypedagógiai főiskolát végeztem abban az időben. Teljesen áthatott az én gondolkodásomat. Ez az egzisztencialista filozófia, az akkor, akiket olvastunk. És ebbe a reménytelen kalandban ez a házasság félre is ment. Csorbát szenvedett. És ahogy Sándorral megismerkedtem, hogy létezik valami normális élet gyerekekkel, családdal, hogy az az élet, amit én ebben az egzisztencialista filozófiában olyan köznapinek, kis stílűnek, olyan lenézetnek érzékeltem, hogy ez értékes lehet, és hogy talán meg lehetne újulni. És így kapcsolódtam a Sándorhoz, és hát így kezdtük el az együttes életünket, hogy legyenek gyermekeink, hogy legyen normális családunk. Az én számomra ő egy nagyon tiszta és jó indulatú fiatalember volt, és nagyon bíztam, hogy ez így egy jó út, amin mi indulunk. Én már bűnösnek éreztem nagyon magam, kiégetnek ebben az első házasságban, és egy megújulásra vágytam. Ez be is következett, mert valóban a gyerekek megszülettek, az életünk jól indult, de nagyon nehéz volt, hogy nem voltunk erre egyáltalán felkészülve. Hoztuk azért a magunk családi batyuit, szokásait. Én egy kicsit elkényeztetett gyerek voltam, nem voltam hozzászokva a nehézségekhez, sem a házi munkához egyáltalán, nem is készültem arra sose, hogy én nekem főznem is kell. Az első házasságomban nem főztem, és ez nem volt kérdés. És hát a gyerekek ellátása is nekem nehéz volt. Sándor jobb alapokkal jött ilyen szempontból, ő jobban tudta a gyerekeket kezelni, jobban tudta a háztartást, megtanított főzni. Sok mindent mellette tanultam meg, amit azelőtt nem tudtam. De hát ugye neki akkor a pszichológiai intézetbe épp a karrierjét kellett volna építeni, ehelyett ő otthon építkette a család alapjait. Én pedig, elvégezve én is a pszichológia kiegészítő szakot, hát úgy éreztem, hogy hát nekem most kinyílt valami, a pszichológia, és bizony, hát az első gyermek ment 9 hónapos korába bölcsödébe, és hát nem nagyon szerettem hiányozni a munkahelyemről, úgy éreztem, hogy én olyan fontos vagyok, vagy hát annyira hát lelkesedtem is a munkáért, hogy mindig a férjem maradt otthon a gyerekekkel, hogyha betegek voltak, vagy bármi gond volt. És hát így lappangva ezek a konfliktusok, azért ő sok mindent lenyelt, én észre se vettem, hogy hát mennyire kihasználom őt,
4: hogy mennyi mindent megtesz, és én ezt nem is értékelem. És akkor egyszer csak ezek a lappangó dolgok felszínre kerültek közöttünk is. És akkor jöttek mélyebb dolgok. Már nem értettük meg úgy egymást. Már el voltunk keseredve, én nagyon, és én úgy éreztem, hogy hát bűnhődnöm kell. Bűnhődnöm kell az ifjúságomért, azokért a bűnökért, amiket elkövettem. Most már ezt le kell vezekelnem. Talán ezt a kifejezést nem használtam magamra, de úgy éreztem, hogy megérdemlem. Ezt megérdemlem. És amikor már Sándor nem bírta, és depressziós volt, és más problémák is voltak, akkor én, hát, ahogy gondoltam, hogy össze kell szorítani a számat, és csinálni kell a dolgokat úgy, ahogy tudjuk, és menni kell tovább. Nem nagyon beszéltem senkinek se az otthoni gondjaimról, és hát egyszer csak ennek napvilágra kellett, hogy jöjjön, hogy ez így nem folytatható. Volt egy barátnőnk, aki a gyerekeknek gyerekbibliát ajándékozott, és sokat beszélgettünk vele, a ő kislányát is kérte néha, hogy vigyem el a hittanra, akkor az én mi kisfiainkkal együtt mentünk a hittanra, sőt, elvitt a teológiára járta, és akkor elvitt órákra, hallgattam néhány előadást. Hát nagyon tetszett, és úgy magamban irigyeltem őt, hogy neki milyen jó, mert őt így nevelték, és hát neki ez olyan természetes, és hogy megtisztult az ő élete, és milyen szép, ahogy ő él. És hát ez nekem nem adatik, vagy nem. Ugyan a nagyobbik kisfiunk az, mikor elmentünk Esztergomba, 5 éves volt a Keresztény Múzeumba, hát a képek előtt történeteket mondott, abból a gyerekbibliából, és mind a ketten csodálkoztunk, és büszkélkedtünk a teremőr néni előtt, aki mondta, hogy hát kisfiú biztos hittanra jár, hát nem. De hát ez mind nekünk egy vonzó valami volt, ami hát a mi számunkra elérhetetlen.
2: Bocsánat, hogy egy picit megszakítalak, de még a beszélgetés elején a férjed mondott egy számomra nagyon tanulságos mondatot, valahogy úgy hangzott, hogy az volt az egyik fő motiváció a pályaválasztásban, hogy majd a pszichológia megoldja a problémákat. Hát, amit itt elmondtál, abból nem ez jött le. Elvben két pszichológus embernek, hát csoda házasságának és csoda életének kellett volna lenni, ha a pszichológia megoldja a problémákat. Hát nem tud segíteni? Semmire nem jó?
4: Hát ezt nem mondanám, hogy semmire nem jó, de az élet alapvető kérdéseire nem ad választ. És az embernek nem ad békességet. Nem ad egy szilárd alapvonalat, hogy hogyan éljek, hogy mi fontos, és mi nem fontos, és mi az, ami értékes. És főleg nem ad egy olyan személyes kapcsolatot, amire az ember biztonsága épülhet. Tehát, mint egy erkölcsi jót láttam, de egész addig, amíg egy evangelizációra el nem kerültünk a férjemmel együtt, ahol a lelkész ezt mondta, hogy térjetek meg a gonosz útjaitokról. Jónás könyvéről szólt az igehirdetés, és hogy a nagy király hamut szórta fejére, zsákruhába öltözött, és fölszólította a népet is, hogy térjenek Istenhez. Addig ez nekem egy távoli dolog volt. De ott volt az ige hirdetésben az is, hogy talán megszán az Isten, hiszen még az állatokat is megszánja. És itt ez a nép, amelyik nem tudja, melyik a jobb kezem, meg melyik a bal. És én úgy éreztem, hogy én itt vagyok. Én azt se tudom, hogy melyik a jobb kezem meg a bal, és olyan vagyok, mint egy állat, és én nem tudok ebből kivergődni. És egész addig ez így volt, amíg az Úr Jézusnak át nem adtam az életemet. És ez együtt történt a férjemmel, mert őt ugyanez az evangelizáció egész más oldalról szólított meg, de amikor a hétvégén a lelkész azt mondta, hogy akit megszólított az ige, az jöjjön oda a különbeszélgetésre, akkor nem volt kérdéses a férjemmel, hogy mi megyünk. És akkor tényleg foglalkoztak velünk, és néhány hónap múlva átadtuk az életünket az Úr Jézusnak, és ő tényleg 180 fokos fordulatot hozott az egész családunk életébe.
5: Azt gondolom, sokaknak ismerős harcokról és vívódásokról hallottunk az elmúlt percekben. Most megszakítjuk egy kicsit a beszélgetést, de néhány perc múlva visszavárom Önöket.

0: hír összeállításunk következik.
1: Megjelent a tanévrendje a magyar közlönyben. Megjelent a magyar közlönyben a 2026-2027-es tanévrendje. Mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projektnap is érkezik az iskolákba. Lannert Judit oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a gyerekek és diákok hangja projektnap. Lannert Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 2026-2027-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1. kedd, az utolsó pedig 2027. június 18. péntek. A tanítási napok száma 180. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium 12. évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. péntek a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. péntek. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12-22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között lesznek. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden, 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, mai beszélgető társaim dr. Veres Sándor és felesége Judit, különös emberek, pszichológus házas pár. A hírek előtt ott fejeztük be a beszélgetést Judittal, hogy életük egy nagyon válságos időszakában eljutottak egy evangelizációra, ahol Jónás könyve szavain keresztül személyesen megszólította mindkettőjüket Isten. Judit történetét már ismerjük, de azt hiszem érdemes lenne meghallgatni Sándortól, hogy ő hogyan élte át ezeket a dolgokat.
3: Oda kanyarodnék vissza, hogy a pszichológia tehát mindkettőnknek az életébe nagy reménységeket és jövőt ígért, és valóban, amikor a kapcsolatunk kezdődött, éjszakákban nyúlóan rendkívül jó együttléteink voltak, amikor is mások különféle vizsgálati anyagainak az elemzésével és egyáltalán pszichológiai elemzésekkel foglalkoztunk, szóval olyan lelkesedéssel és olyan örömmel és a tanulás szenvedélyével, ami rendkívül jó volt, hiszen együtt csinálhattuk, és valahogy úgy vagyunk, hogy mi nagyon szeretünk együtt csinálni dolgokat. Ahogy a Judit is emlékezett, hogy hogyan teltek a házasságunk első évei, nekem fontos megemlítenem azt, hogy való igaz, hogy nagy feszültség volt bennem, hogy tudtam, hogy neki sok mindenben segíteni kell, a háztartás, gyerekek, az, hogy a karrierjét is, tehát hogy helyt tudjon állni, hiszen Győrből Budapestre költözött, és nevelési tanácsadóba került, tehát hogy szakmailag is segítsen, miközben, mint fiatal kutató, a Tudományos Akadémia intézetében is helyt kellett állnom, ráadásul egy olyan irányzatnak a képviseletébe, ami már akkor sem volt túl népszerű, hogyha így apostrofálom, hogy marxista személyiség, pszichológia, akkor körülbelül ma már el lehet képzelni, hogy ez mi lehetett, mert hogy ez a megközelítési mód, pontosabban ennek az ideológiai háttere szép lassan kezdett omladozni, máladozni. Tehát mondhatni nem a legjobb helyre kerültem karrier szempontjából. Ezzel együtt úgy gondolom most már, hogy Isten adott olyan ajándékokat, amivel azért bizonyos kvalitásokat föl lehetett mutatni, pályázatot nyertem, és ígéretes pálya volt előttem, de nagyon súlyos munkahelyi konfliktusokat is adott. Néhány éven belül, egy több éven, majdnem évtizeden keresztüli és feloldhatatlan konfliktus helyzet alakult ki. A dolognak az volt a lényeg, hogy ez pszichésen rendkívüli módon megterhelt, és miközben iskolai közösségekkel, munkás közösségekkel, ezeknek a belső világával, kapcsolatrendszerével foglalkoztam a kutatásaim során, hát valahogy az Úr úgy gondolom tükröt tartott, hogy nézd meg előbb, hogy te mit csinálsz és mibe vagy, mert ezek a konfliktusok végül is egy összeomláshoz vezettek. 13 év házasság után be kellett látni, hogy ugyan a gyerekeink nagyon kreatívak és rendkívül élveznek sok mindent, de fegyelem nincs és nyugalom és békesség nincs. Az éjfél körüli lefektetés nem ritka. El kellett csodálkoznom a ajándékba kapott gyermekbiblia hatásán, mint pszichológusnak is, hogy 9 óra körül már aludtak. Ez volt az első jel, amire felfigyeltem, hogy ez hogy lehet. De hát a konfliktusok, a napi életnek a gondjai, terhei egyre megoldhatatlanabbá váltak, közben megéltünk ugye egy új gazdasági mechanizmust, aztán a Kádár rendszernek lassan a összeomlását. Hát ahogy a rendszer összeomlott, úgy omlottam én is össze. Olyannyira, hogy alkohol problémák, tehát az az életpálya, amit az apámnál láttam, egy hajszál választott el. Infarktus még nem kaptam, de az alkohol rabjává váltam. Már a környezetem és a munkatársaim is nagyon diszkréten jelezték, hogy hát nagyon jó lenne a pszichiáter segítségét kérnem. ami 89 őszén meg is történt, de ebben a pillanatban érkezett egy hívás, hát a bizonyos közös barátnőnktől, aki 80-as évek elején életgyónásról beszélt, Jézus Krisztusról ott az ebédlőasztalunknál, mint élő úrról, akit furcsa mód, ugye emiatt a szakmám alapján akár valamilyen vallásos téveszme áldozatának is tekinthettem volna. Nem ennek tekintettük, mert ami történt vele, az pszichológiailag is azt lehet mondani, hogy rendeződő, kiegyensúlyozódó személyiség. De hát vak az ember, amíg nincs, nem kap látást. Ezt a mi pszichológusi vénánknak tulajdonítottam, hogy ő most azért ilyen fölszabadult, meg azért ilyen jó, mert mi gyakran beszélgettünk vele, és hát ez biztos terápiásra hat rá. Beköszöntött tehát a 89 ősze, amikor hát egy ilyen őszi, mély depressziós állapotomban megcsörent a telefon, és ő volt a vonalban, és azt mondta, te, én olyan sokat hívtalak benneteket katolikus templomban, néha el is jöttetek, de valahogy úgy láttam, hogy nem igazán értitek, vagy nem fog meg mindaz, amit ott hallotok. Hát ti tulajdonképpen reformátusok vagytok. Azt mondja, hogy itt van nem messze a pasaréti református templom, ott van egy ismerősöm, egy barátnőm, ő majd fog segíteni. Ma este kezdődik egy evangelizáció, gyertek el. És hát én már a hajó fenekén, majd visszautalok, hogy miért ezt a jelképet használom, feküdtem, lemondva és összeomolva mindentől, és nem kevés alkohol hatására. Mégis azt mondtam, hogy hát én már járok pszichiáterhez, de mi lesz a feleségemmel? És akkor fölhívtam őt, és azt mondtam neki, hogy most kéreckedj el akarlak vinni téged valahova. A válasza az volt, hogy de hát hiszen tudod jó, hogy rendelek esték, hát nem tudok elmenni. És akkor az a mondat hagyta el az ajkamat, hogy döntsd el, hogy vagy a családod, vagy a munkád.
4: Hát ez annyira megdöbbentett, olyan komoly volt, és már olyan régen nem hallottam ilyen határozott, ilyen mély és ennyire hát komolyan vendő mondatot, hogy nem volt kérdés a számomra. A főnöknőm a szomszédszobába volt, és bementem hozzá, hogy el kell mennem, nem magyarázkodtam. És így kerültünk el erre a bizonyos evangelizációra, ahol mind a kettőnknek potyogott a könnyünk. Rádöbbentünk, hogy Isten nélkül élünk, és hogy ez alapvető bűn. A többi az már csak erre rájön. És hogy Isten nem így, nem ilyen életre teremtett bennünket. És hogy ha nem fordulunk, elveszünk. És ennek az elveszésnek nagyon mélyen éreztük már a jeleit. És hát így történt a fordulat az életünkbe.
3: Annyit még, hogy ez a döntés megszülessen, meg kell emlékeznem az apósomról, aki annak az évnek az elején, vagy talán az előző évben halt meg, de egyszer bejött abba a szobába, ahol ilyen nagyon mély állapotban voltam, és a következőt kérdezte, mi van veled? Amikor egy évre, vagy másfél évre elmentünk erre a evangelizációs alkalomra, és Cseri Kálmán a Jónás könyvéből idézett, és eljutott ez a szakaszhoz, és hadd olvassam most. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá, mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez, talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Ez a két élmény olyan mélyen megrázott, hiszen azt kellett többek között megértenem, hogy még mielőtt én szóltam volna, vagy kerestem volna, vagy egyáltalán kiáltottam volna, ne felejtsük, Jónás is csak a cethal gyomrába kezd imádkozni. Én se hittem, hogy ez segítene, ugye? Azelőtt Isten már keresett. Olyan szeretetet, és olyan megértést, és olyan elfogadást éreztem az apósomnak a hangján és a szavaiból, ami bennem is ezt váltotta ki, hogy hát én ezt nem érdemlem. Én nem ezt érdemlem. Én ennél valami sokkal rosszabbat érdemlek. És amikor ott voltunk az evangelizáción, és Cseri Kálmánnek ezt az igét mondogatni és magyarázni, akkor értettem meg, hogy mennyire azonos vagyok Jónással. Úgy gondoltam, hogy az életre be lehet rendezkedni, hogy Jónás azon a bizonyos hajón, hiszen kifizette a számlát, letöltötte azt, amit szükséges, és most már egyenes az útja. Csak egy dologról feledkezett meg, hogy ez homlok egyenest Isten akaratával szembe van. Mert ő másnak szánta az életét. És arra is kellett emlékeznem, hogy a gimnáziumban kellett eszédolgozatot írni Babits Jónására. És hogy miket gondolhattam én akkor, meg miket írtam. És hogy lehet az, hogy ez a két dolog visszaköszön, összetalálkozik az életemben, vagy 40 év után. Van itt valaki. Tényleg lehet. És az nem biztos, hogy a templomokban van, hanem az emberek között van. Dugig volt a terem, a földön is ültek, gitárral énekeltek, és a hely nekünk már csak a szószék alatt volt, és nem szégyeltük a könnyünket. Innentől kezdve rendszeresen jártunk gyülekezetbe, Isten tiszteletekre, bibliaórákra. Én jártam közben pszichiáterhez, és a pszichiáternél minden egyes alkalommal szinte beszámoltam, hogy a templomban miket éltem át. Ő néha leintett, hogy hát most önről van szó. És utána mondta neki, ne haragudj, én már nem tudom külön választani Jézus Krisztust meg a személyemet. És volt egy pont, ahol azt mondtam neki, hogy most már akkor én szakítanám meg a dolgot, és akkor marad egyedül Jézus. Nincs tovább szükség emberi segítségre. És a férfi testvérek befogadtak, soha nem éreztem, ahogy utalok erre a stúdiós jelenetre, igazán ebben a városban otthon magam. És akkor éreztem először, hogy valódi társakra, testvérekre találok, ahol nem azt kérdezik, hogy mit műveltél, mit csináltál az életeddel, miért tetted így tönkre, méltatlan, amit csináltál, hanem valahogy ezen túl lépve egy olyan mély belső üzenet, amit én nem ismertem. Nem tudtam, hogy létezik.
5: Hát ahogy így kibontakoznak ezek az életutak, kívülálló hallgatónak, mert hogy én most az voltam, az jön le, hogy azért Isten keresett titeket folyamatosan. Gondolom, ezt ti is így látjátok. Megtalált. Ez egy hatalmas kegyelem. Azóta eltelt 20 év. Hogy érzitek? Hogy látjátok? Az, hogy ilyen nehéz úton jutottatok Istenhez, ez hátrány a mostani életetekben, szolgálatotokban, vagy pedig talán még Istennek akár külön ajándéka is, hogy engedett nehézségeket?
3: Hát igen, ezt a kérdést akár úgy is ugye megfogalmazhatnánk, hogy ha tehetnéd, vagy lehetne, akkor mit csinálnál máshogy. Én úgy találom, hogy nagyon fontos mindannyiunk életében, hogy tehát miközben Istennel megbékülünk, ennek az ő gondolata és terve szerint vele járója, hogy saját magunkkal is megbéküljünk, azaz, hogy tudjuk elfogadni önmagunkat. A múltat is, a jelent is, a jövőt is, hát különösképpen ugye, hogyha a jövőre tekintünk, talán ez egy fokkal könnyebben megy. Amit hátrányként mondhatok, és nem titkolhatom, hogy bizony kezdeti években, és talán még jó darabig, meg most is valamennyire még föllelhető ennek a maradványa, azok a testvérek, akik hívő családban nőttek föl, vagy úgy mondanánk, hogy oda szocializálódtak, és már kisgyerekként kvázi mindent tudnak, azokhoz képest emberi léptékkel, vagy mértékkel bizonyára soha nem fogunk tudni annyit. Ha itt a tudást arra vesszük, hogy hány órát, hány percet, hány alkalmat, hány kapcsolatot, hány, és lehetne sorolni mindvégig, töltöttek olyanok társaságába, akik közül hát azért többnyire nyilván olyanok voltak, akik komolyan élő úrnak tekintik Jézus Krisztust, és kapcsolat van vele, tehát, ahogy Judit is említette, ez egy olyan rendkívüli dolog az életben, amit semmi más nyilvánvalóan nem pótolhat. Na most ennek a hiánya az agyműködéstől a gondolkodásig, az emlékezésig, a mozgáskultúráig szinte mindent nyilvánvalóan áthatott, amit akár lehetne úgy is mondani, hogy most már legalább látjuk, meg tudjuk, hogy mi mindennel kell szembeszállnunk, pontosabban az Úr mi mindent akar visszahódítani, mert hogy mi ezt idegen hatalomnak adtuk át, ugye, tehát megszállt, nem csak ország voltunk, hanem egyéni emberek, méghozzá az Istentől elidegenedett lélek által. Ugyanakkor én úgy látom, hogy a misszió szempontjából pótolhatatlan. Tehát aki nem tudja, hogy mit jelent A-ból B-be jutni,

0: ember hogy fog igazán Krisztus gyülekezetében egymásra találni, és hogyan fedezik föl, hogy egymás nélkül nem fog igazán kiteljesedni ez a gyülekezet. Hiszen a félelemről beszéltünk, azzal indítottunk, ugye tudjuk, hogy a teljes szeretet űzi ki. Föl kell úgy gondolom fedeznünk, hogy még mindig félünk egymástól, félünk a szokatlantól, az idegentől, tehát a kívüllevők, a világból megtért emberek, pedig sokszor sokkal érzékenyebb a befogadásra és az őszinteségre. Én megvallom, jó darabig úgy ültem az ige hirdetéseken, hogy na, megnézem, hogy ezt a lelkészek hogy csinálják. És léptennyomon láttam, hogy nagyon sok analógia van, vagy párhuzam a pszichológus munkája és a lelkész munkája között, akár az ige hirdetésben. És az igazi megtérést az pont ez hozta, hogy most mit vizsgálgatok én? Most mi a fontos? Az, amit leleplezi a szívemet, és jó értelemben megaláz és összetör, vagy pedig az, hogy én mit tudok, és vizsgálom, hogy csinálja a másik, és kívül maradok az egészen. Ezt Isten olyan hihetetlen történeten keresztül tette világossá a számomra, hogy azt követően olyan lelkismeret fordulás állapotába kerültem, hogy hát szabályosan Istenhez menekültem, mert nincs megoldásra. Hát ezt a történetet most nem hiszem, hogy elmondom, de hát ha majd egyszer adódik rá, akkor szívesen elmondom.
1: Igen, a megtérésünk után nagyon hamar, egy éven belül, vagy egy évre rá körülbelül bekapcsolódtunk egy házassággondozó szolgálatba. Pálhegyi Ferenc pszichológus hívott bennünket ebbe a szolgálatba, és azt gondolom, hogy így a kérdésedhez kapcsolódik, hogy igazából romba dőlt házasságokon segíteni úgy, hogy mi is még éppen a romok takarításának a legelején voltunk. Azt gondolom, hogy épp ezért tényleg olyan hittel tudtunk segíteni, hogy nagyon, szóval nagyon jók voltak ezek az évek, amikor ebben teljes lélekkel, szívvel benne voltunk ebbe a szolgálatba, és nyaranta több hetet töltöttünk házassággondozó héten, és évközben is sok emberrel foglalkoztunk. Egy kicsit ezt így múlt időben mondom, sajnos.
0: Még az is hozzá tartozik a szabaduláshoz, és az Isten végtelen és személyre szóló szeretetének a megtapasztalásához, hogy nekünk nem kellett sehova máshova mennünk. Ott volt a gyülekezetben Pálhegyi Ferenc, meg ott voltak más testvérek. Beiratkoztunk arra, hogy szégyen szemre pszichológusok, hogy Isten mit tanult a családról, mit tanít a gyereknevelés. Fölnőnek a gyerekek című sorozat. Hát mi más, most fognak fölnőni. Ugyanis a gyerekeink ebben a liberális nevelésben, amit adtunk nekik, nagyon mondom, kreatívak voltak, de nem tudtunk rájuk hatni. Nem volt tisztelet, nem volt fegyelem. És ez egyre jobban eszkalálódott. Ez egy menthetetlen helyzetnek nézett ki. És hát bizony a kettőnk kapcsolata is, hát időnként azért a vállásnak a szele elég komolyan fölmerült, vagy annak a gondolata, hogy hát itt ez így nem fog tovább menni. Kölcsönösen ugye az adóságaink egymással, hogy ki mivel tartozik. És amikor ezt úgy szépen, mint ahogy az iskolában megtanulunk írni, olvasni, és hozzáteszem, hogy nagy félelmek és nagy szorongások között, mert hogy nem tudtam helyesen olvasni, most akkor olyasmit olvasok, amit helyesen kell olvasni, de főleg érteni, akkor azt kezdtem észrevenni, hogy kezd föloldódni ez a görcs. Ez egyben azt is jelentette, hogy a szakmánkkal meghasonlottunk. Judit dolgozott a

0: nevelési tanácsadóban, ugye kezdett megváltozni a gondolkodása, én a pszichológiai intézetben még 7 évig dolgozhattam. Isten elkészített, hogy az egyik testvérrel a 40-es évek végi protestáns ébredés, még élő tanúit látogattuk, mint a vándordiákok. Vittük a videót és beszélgetéseket, és ebből ilyen bizonságtevő filmek készültek. Ez kutatás is volt, és egyben a hitünknek az épülése. És hát sok csoda az, hogy csoportokat kezdtünk vezetni, megbíztak a gyülekezetből, a házi körökkel, azok a csoportok mind a mai napig ott az otthonunkban működnek. De nagyon nehéz volt, és ez talán egy másik alkalom, hogy hogyan változott meg a pszichológiához való viszonyunk. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy meg kellett térni a pszichológiából, hiszen bálvány volt a számunkra, bármi jó szándék, és nem is a pszichológia művelőinek az okán feltétlen, hanem mi tekintettük annak. Ezért csak mi lehetünk a felelősek. Az, hogy más minek tekinti, azért ő a felelős. De hát volt egy ilyen radikális tagadás, hogy csak az ige és minden mást félretenni, nem is használunk olyan eszközöket, amik a szakma nélkülözhetetlen részei, és így tovább. És hát ez éveken keresztül azt jelentette, hogy el is távolodtunk a szakmai közélettől. Én ugyan a pszichológiai intézetben vallásreaktani kutatásokat is kezdtem és fölvetettem, de hát addig, amíg a szívem indulata olyan volt, amilyen, én úgy gondolom, hogy Isten ezt így is valamennyire megáldotta, de nem erre vezetett az utam, hanem a Károli Egyetemre, és aztán a jelenleg a Baptista Teológiai Akadémiára, ahol olyan pszichológiát művelhetek, amely Isten igéjéből építkezik, arra épül, arról, hogy Isten az embert kinek, minek is teremtette, hogyan építette fel a testét, a lelkét, szellemét, ezek a dolgok hogyan kötődnek, kapcsolódnak, milyen közösségeket, párkapcsolat, gyülekezetben akar látni bennünket, embereket, minden embert, és hogy hogyan akarja hatékonyá tenni a missziót, hogy az ige az ne az egyik fülönbe és a másikon ki, hanem megváltozott szívek és életek formájában jelenítse meg az élő urat.
1: Most egy kicsit zenélünk, aztán egy néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak akkor is velünk!

0: Ismét szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Veres Sándort és feleségét, dr. Veres Juditot, és hadd tegyek még föl egy kérdést. Elhangzott egy olyan mondat, idézném, hogy megtérésünk után a szakmával meghasonlottunk, és röviden ezt így fogalmaztátok akkor, hogy pszichológiából is meg kellett térni. Gondolom ez a hallgatókat is érdekli, hogy vajon ez mit jelent?
1: Hát a egyszerűnek tűnő mondat nagyon nagy mélységeket rejt magába, hiszen föl kell idéznünk mindenképpen ahhoz, hogy ez érthetővé váljon, hogy fiatal értelmiségi házaspárnak az életébe, akiknek hát a előtörténetéről esett szó, milyen családokból jöttünk, származtunk, annak a korszaknak a tipikusnak mondható gyermekei voltunk, amelyet ugye Kádár korszaknak nevezhetünk, és a fiatalságunk és az ifjú felnőttkor is ebbe a korszakba kezdett kibontakozni, és valamelyest teljességre jutni. Minden reménységünk nyilván azokhoz a társadalmi mozgásokhoz kötődött, amelyeket hát később, amikor már a kritikus hangok és a ellenzéki fórumok, ugye ezt úgy is apostrofálták, hogy a vidám barak, ahol ugye az életünk zajlott, vagy az életnek vélt élet zajlott. Egy olyan tudomány, ami évtizedeken keresztül maga is tiltott ismereteket rejtett magába, nyilvánvalóan felkeltette az érdeklődésünket, nekem már középiskolás korban, hogy azokon a bajokon, amelyeket az ember óhatatlanul saját életvitelében, személyiségében, netán a környezetében észlelnie kellett, van és létezik már egy olyan tudomány, amely minden bizonnyal segítségére lehet a nyomorúságban élő embernek. Említettem a szüleim válási történetét, és ez érzékeny fiatal gyerek számára nyilván azt a vágyat kelti, hogy majd, ha nagy lesz, akkor majd ő segíteni fog a szüleinek. Talán említettem azt is, hogy a középiskola milyen nehézségeket okozott, egy nagyon magas nívójú közösségbe kerültem, ahol talán a családi háttér rendezetlensége okán is teljesen nyilvánvaló volt, hogy neurotikus, szorongó gyerek nem tud úgy teljesíteni, mint ahogy azt esetleg elvárnák, és talán emlékeztem arra tanáromra is, aki azzal bátorított, és mindig is nagyon jó indulattal volt irányom, hogy Sanyi, ezt ki kell bírnod, meglátod, egyszer majd még ebből fogsz élni. Tehát úgy, ha emberi proféciáról lehet szólni, akkor ez minden bizonnyal az volt, mert az érdeklődést egyetem követte, és hát az egyetem évei alatt ismertem meg a feleségemet, aki a lelkesedésemet, a hitemet ebben a új tudományban látva szintén megoldást remélt arra az életkrízisre, amiben éppen ő került az első házasságában. És hát két többé-kevésbé megégetődött, pörkölődött fiatal ember ugye összefogva, és egy ilyen fölfelé ívelő a hazai közgondolkodásban mindenképpen új impulzusokat hozó tudományterületnek a művelése azt ígérte, hogy megtaláltuk a kulcsot a boldog élethez. Valahogy így alakulhatott az ki, hogy sokkal többet gondoltunk a pszichológiáról, mint az valójában, mint tudomány egyáltalán képes megadni, és ezen az alapon bátorkodtam úgy apostrofálni, hogy egyfajta bálvány lett az életünkben a pszichológia. Még az udvarlás, az ismerkedés időszakában is szerepet játszott, hiszen Judit olyan helyen dolgozott, ahol diszfunkcionális családok, tehát rossz családi körülmények között élő és onnan intézetbe kikerülő gyerekek hát elosztása történt, és vizsgálatokat kellett végeznie. Az első pillanattól kezdve közösen értékeltük a vizsgálati eredményeket. Én rendkívül módon élveztem a szerepet, hogy taníthatom. Ő nagyon figyelmes volt, lelkes volt, és ez nyilván a kapcsolatunkat is mélyítette, és aztán később is jó darabig ez a szokásunk, vagy ez az eljárásmódunk megmaradt, tehát egyfajta munkatársi kapcsolat is igen hamar kialakult, és ennek mindnek a középpontjában a pszichológia művelése, a pszichológia tudománya, elmélet és a gyakorlat alkalmazása egyaránt ott volt. Ahogy fiatal kutatóként a Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetében elkezdtem a pályafutásomat, akkor mindkettőnknek tulajdonképpen voltak tudományos ambícióink, doktori fokozat megszerzése, társadalmi beilleszkedési zavarok kutatása, hiszen Judit, ahogy említettük, a 6. kerületi nevelési tanácsadóba helyezkedett el, és ilyen módon ez a kis intézmény is kapcsolódhatott ahhoz a nagy társadalmi projekthez, ami a 70-es évek eleje közepe tájékán sok érzékenyebb és kritikusabb értelmiségi fejében fogalmazódott meg, hogy itt tarthatatlan és veszélyes tendenciák vannak a magyar társadalomban, ezeket kezelni kellene, fogjanak össze a szociológusok, pszichológusok, orvosok, demográfusok. Tehát egy komoly, talán 10-15 éves ciklus volt, amiben ő is kutatóként részt vett, és ezekben a munkákban együtt dolgoztunk. Igen ám, ez nagyon ígéretes is volt, és több olyan fiatal házaspárt láthattunk magunk előtt, akik ezt az utat sikerrel végezték. Éppen ezért volt tulajdonképpen érthetetlen valahol, hogy miért nem megy ez a mi életünkben olyan módon és olyan mértékben, hogy összhang legyen a társadalmi kérdések kutatása és e téren való eredmények és a családi életünk között. Tehát azt kellett látnunk, hogy valami belül nincs a helyén. Amiért ezt az egészet elkezdtük és vállaltuk, azzal kapcsolatban egyre jobban és többször kellett belátni, hogy nem az valósul meg. Lassan azt is észre kellett venni, hogy egymást is távolodunk, ritkák lettek a mély beszélgetések, inkább elvárások, és hát bizony egyre jobban kezdtünk hasonlítani azokhoz a családokhoz, amelyekből származtunk. Így került aztán sor 89-ben, hogy a életünk, házasságunk mélypontján, amikor egy evangelizációs alkalmon Jónás próféta könyvéről prédikált Cseri Kálmán. Ez azért sorsforduló mindkettőnk számára, mert egyszerre értettünk meg ebből a könyvből és az üzenetből, amit a lelkész úr ebből könyvből kifejtett és kibontott. Látszólag egymástól független és különálló dolgokat, de a mélyén egyetlen egy igazságot, hogy mindennek az oka, hogy a pszichológia nem hozta meg azt a, most idézőjelben mondom, boldogságot, megváltást, beteljesedést, kiteljesedést, bármit mondhatunk, ami az emberek számára vonzó, amit tőle vártunk, mert mindezt Isten nélkül akartuk végezni. És megdöbbentő volt a számomra az a felismerés, ahogy Jónás is ugye kifizeti az úti költséget, berendezkedik a hajón, mintha pontosan vehetné azt, hogy mintha minden rendben van, a mi életünket is valahogy ilyennek gondoltam, és akkor értettem meg, hogy miattam van ez az egész, mert valahol öntudatlanul is, vagy félig tudatosan én nem akartam Istennel foglalkozni. És ez hozta azt a felismerést, hogy a pszichológia nem töltheti be azt a szerepet, amit szántunk neki. Egyszerűen nem képes rá sem egyik másik művelője, kiváló elmék, nagy iskolák vezetői, hiszen egyikkel másikkal Carl Rogers közelébe is kerülhettem, Mérei Ferenctől tanulhattunk, Ransburg Jenő, és hát nem akarom az egyetemi tanárainkat, tényleg kiváló emberek voltak. Indokolatlan méretű elvárás volt bennünk, de ennek a valódi indítékát és okát nem ismertük. Ahhoz az igét kellett volna ismerni, és az ige megismerése 1989-ben kezdődött el a mi életünkbe.
0: kezd körvonalazódni előttünk, hogy mit is jelent az, hogy bálvány volt a pszichológia. Ha jól értem, olyas valamit mondtál, hogy tőle vártál mindent, vagy tőle vártatok mindent, az élet értelmét, megoldását, családnevelés, gyereknevelés, családi konfliktusok kezelése, és ezt nem tölthette be.
1: Hát ez pontosan így van, és azért is várhattuk, mert egy olyan közegben bontakozott ki az életünk, ahol nagyon sokan ugyanezt várták. Hiszen gondoljuk meg, hogy egy tiltott tudomány művelése, ez nagyon sok emberben hitet ébreszt, hogy mindaz, ami eddig rejtve volt, az nélkülözhetetlen lehet az élete számára. Igen ám, csak egy ilyen áramlatba olyan lendületet vesz az emberi személyiség, amiben valóban csúcs teljesítményekre juthat, és ez boldogsággal, megelégedettséggel tölti el. Miért? Mert tulajdonképpen amire az ember alkottatott, azt éli át, és azt teljesíti ki. Isten úgy alkotta az embert, hogy a talentumoknak a művelése, tehát a lelki ajándékoknak, tehetségnek a művelése, ez örömül szolgáljon, hiszen az alkotó dicsérődik általa. De ezek az összefüggések, ezek a mi számunkra, akik nem foglalkoztunk, nem ismertük a Bibliát, rejtve voltak, ismeretlenek voltak, és nyilván minden olyan más embert segítő tudományterület, engem a szociológia is nagyon foglalkoztatott és érdekelt, de inkább amelyek a személyekhez közvetlen közelségben van, a lelki dolgok, hát logikus, hogy a hit az ebbe az irányba talált magának úgymond tárgyat. És hát azok közösség, szakmai közösség, amiben belekerültünk, csupa olyan ember, aki ezt lelkesen elkezdte művelni, iskolák alakultak, ott karrierek kezdtek épülni, ebbe benne lehetett volna lenni, egyszer csak azt kezdtük észrevenni, hogy hát ezekben se vagyunk olyan igazán benne, és egyre inkább a perifériára szorulunk, nem elégít ki mindaz, és miért nem elégít ki? Mert hát mondjuk egy olyan minta nem nagyon elégített ki, hogy az előttünk járó jelentős személyiségek, hát ugye életében hát az, hogy 1, 2, 3, 4, 5 házasság, ez valahogy nem jött azzal össze, hogy hát vajon ez a cél?
0: Igen, az előbb pont ide akartam egy ilyen kis rossz májú megjegyzést tenni, vagy kérdést, hogy nagyon szép ez az áramlat gondolat, és a maga helyén azt hiszem helyén is van. De hogyha ez működne, akkor végül is egy szakmai kibontakozás sikert kéne hozni mindenki életében, és ha jól érzékeltem az eddigi mondataitok alapján, hát ez nem igazán hozta meg ezt a teljes kiteljesülést. Úgy lehet mondani, hogy ez eléggé jellemző?
1: Hát az, hogy mennyire, ezt nyilván elfogultság nélkül nem tudnám megítélni, nem vagyok olyan helyzetben, hogy legyen rálátásom. Mindenesetre a személyes tapasztalatom az, hogy volt 40 éves évfolyam találkozunk. Hát a hölgyeknek és a férfiaknak a pályafutása jelentősen eltér, pszichológusokról lévén szó. Az, hogy itt valami hiányt mások is érzékeltek, ez inkább talán a férfiaknál jelenik meg. A két nem különbségéből is adódik egyébként szerintem. Valahogy azt lehetne mondani, hogy társadalmi mércék szerint vagy alapján a hölgyek, mintha sikeresebbek lettek volna. Tehát eme tapasztalati bázison azt tudom mondani, hogy nem nagy számba, de nem is talán ellenyésző egyfajta kiábrándulás, csalódás a pszichológiába.
0: Ez lenne a következő beszélgetési pontunk, hogy azt mondtátok, hogy a bálvány összeomlás után szinte törvényszerűen következett a radikális tagadás. Ez helyes volt? Ez volt a végcél, vagy Isten akarata? Hiszen azért mi most már keresztényként Isten szemszögéből nézzük a dolgokat.
2: Hát ez a tagadás azért csak egy belső gondolatban fogalmazódott meg, de gyakorlatilag én ott maradtam a munkahelyemen, és gondolkodtam rajta, hogy ez hogy lehet most így végezni. Hát voltak dilemmáim, hogy ugye egy olyan intézményben dolgozok, amelyiknek előírása, hogy világnézetileg semleges legyen. Ugyanakkor meg hát azért volt bennem a vágy is, hogy akiket szeretek, azok megismerjék az Urat, és ez kevésbé nyilvánult meg a kliensek felé, tehát ott jobban betartottam azt, hogy hát világnézetileg semleges intézmény vagyunk, viszont akkor lettem körülbelül vezető, és mint vezető olyan sok alkalmam volt személyes beszélgetésekre, ami nem sértette senkinek sem a érzékenységét vagy a világnézeti hovatartozását, és ugyanakkor, mint vezető, azt a krisztusi elvet igyekeztem megvalósítani, hogy aki első akar lenni köztetek, az legyen az utolsó, és az szolgálja a többieket. Igazából ebben én örömömet találtam, hogy egy kisebb, aztán egy picivel nagyobb közösséget szolgálhattam, és nagyon sok segítséget küldött az Úr nekem, pont a munkatársaim révén. Nagyon jó munkatársaim voltak, és az egész intézmény, hogy mondjam, jól működött, és haladt, és bővült ez alatt az idő alatt. És most is úgy gondolok erre a munkahelyre, ahonnét én most már nyugdíjba jöttem, hogy igazi szeretett családi közösségben dolgoztunk ott együtt. Ugyanakkor még a humanizmusnak a gyökerei erősen bennem voltak. Például emlékszem, hogy egyszer így nyilatkoztam, hogy hát mi miért is vagyunk, mi a nevelési tanácsadó, hogy a Betesda tavánál ott volt a beteg. És azt mondta Jézusnak, hogy nincs emberem. És akkor úgy gondoltam, hogy mi vagyunk itt egy nevelési tanácsadó, mi vagyunk az embereknek az emberei, akik segítünk. De ugyanakkor ezt úgy később magamban azért átgondoltam, hogy hát végül is azt mondta az a beteg, hogy nincs emberem. De kinek mondta ezt? Ki állt vele szembe? Jézus állt vele szembe. És Jézus volt az, aki őt meggyógyította, mindez nem vonja kétségbe, hogy emberi segítségre is szükség van. De az alap gyógyulását annak az embernek Jézus adta. Na most ezt még eleinte nem tudtam így végig gondolni, ez már egy későbbi fázis, amikor már ezt a dolgot magamba így tudtam értékelni. Vagy amikor volt egy ilyen rendezvény a kerületben, hogy te is más vagy, te sem vagy más, fogyatékosokhoz való viszonyulás, attitűdváltozás érdekébe, és akkor is még úgy gondoltam, hogy hát igen, ugye Jézustól megkérdezik, hogy a vak esetében, hát most ki vétkeze? A vak, fiú, vagy a szülei? És Jézus azt válaszolja, hogy se a vak fiú, se a szülei, hanem mindez azért történt, hogy az Isten hatalma, dicsősége itt megnyilatkozzék az emberek előtt. Ennek is a humanista változata, gondolati változata az, hogy ahogy mi bánunk a fogyatékos emberekkel, a akadályozott gyerekekkel, a hátrányos helyzetűekkel, vagy azokkal, akiknek valamilyen handicapjük van. Abban, ahogy mi bánunk velük, abban megnyilatkozhat az Isten dicsősége, ha mi úgy bánunk velük, az ő szeretete. De ugyanakkor ott, helyileg, Jézus volt ott, és azt a vakot Jézus gyógyította meg. Hogy ezt sose felejtsük el, és ne fejezzem én le a gondolataimban ezt ilyen humanista módon, hanem igenis tudjam azt, hogy Jézus gyógyít. És most, hogy inkább magárendelést folytatok, hát egész más a lehetőségem, mert különböző felekezetekből de azért legtöbbször keresztény körből jönnek hozzám. De ha nem, akkor is elmondom, és kint vannak a relikviáim is a szobába. Tehát a gyerekek olyan titkaikat mondanak el, hogy miért imádkoznak, vagy mi játszódik le a kis fejükben, mikor mondjuk nem mernek szólni az órán, hogy ő otthon felejtette a ceruzáját, vagy a füzetét. Tele vannak ugye bűntudattal, meg szorongással, és hogy van lehetőség, hogy ezt elmondjuk az Úr Jézusnak, az Úr Jézus ezért halt meg. És neked nem kell most már ezentúl ezt letagadni, vagy hazudni a szülőknek, vagy a tanítónéninek. Nyugodtan megmondhatod. Ezt vétettél, de lehet újat kezdeni, és majd máskor jobban fogsz rá figyelni. És akkor a kisgyereknek nem kell már abba a szorongásába benne maradni. És ilyen lehetőségem azelőtt azért nem volt.
0: Tételezzük föl, hogy valaki úgy ül a rádiókészülék előtt, hogy hát most van a mélyen, most van a mélységben. Mit tanácsolnátok neki? Akár házasság, akár magánéleti konfliktus, vagy önmaga keresése, vagy az élet értelmének keresése. Tehát azok az élet nagy kérdéseiben, ha valaki vergődik, mit csináljon?
1: Hát az jut rögtön az eszembe, hogy én mit csináltam akkor, és az nagyon egyszerű. Elővettem azt a Bibliát, amit 10 éves korában a nagyobbik fiamnak ajándékoztam úgy, hogy én magam még nem olvastam. Ez az evangélium volt, az új szövetség. Egy katolikus fordítás, nagyon jó lábjegyzetekkel. És amikor a legmélyebben voltam, mert nem tudott a lelkem semmilyen módon sem megnyugodni, mert valami olyasmit tettem, én úgy gondoltam, mivel már közel kerültem Istenhez, és a krízisben Isten mindig nagyon közel van az emberhez. Ezt ne felejtsük el, hogy a krízis arról szól, hogy itt a pillanat, hogy most megragadhatsz. És őt megragadni a evangéliumokon keresztül lehet. Én akkor azt kaptam, hogy vegyem le ezt a Bibliát, vonuljak félre, és 24 órán keresztül olvassam. És ne foglalkozzon, ne magyarázom, ne. Egyszerűen engedjem, hogy mindaz, ami az le van írva, az hasson, tehát nyitott szívre, arra, hogy ő rá akarok figyelni, erre van szükség, és azt éltem át, hogy most, nem tudom, hogy csinálja, de valami, ez az írás olyan mélyen hat rám, ami megkönnyebbülést ad. Nem tudok semmit, teljesen össze vagyok zavarodva, az én gondolataim használhatók, az elképzeléseim, minden kivetni való és értelmetlen, de hogyha hagyom, hogy hasson rám az ige, és ez másnap még egyszer megismétlődött, ez előzte meg a megtérésem. Hát ennél jobban nem tudok ajánlani, hogy a hamisítatlan tej. Történetek vannak, nem véletlen, hogy a kisfiunkat 5 éves korában ilyen komolyan megérintette a történet, a gyerekeknek is a történetek. Tehát nem csak a szavak, hanem ahogyan ott emberek viselkednek, de hát legfőképpen ahogyan Jézus közöttük van, a kommunikációnak van nyelven túli formája, az benne van az evangéliumban.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és további jó kutatást, vagy útkeresést ezen a területen mindkettőtöknek, és sok áldást a munkához, szolgálathoz, és köszönöm a beszélgetést.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből.
5: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhita címe: Törekedjünk megismerni, hogy megismerhessük. A mai ige Hóseás 6:3. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Gondolatok az igéről. Nem egyszerre, hanem fokozatosan jutunk a szent ismeret birtokába. A mi dolgunk a szívós, lépésről lépésre való tanulás. Ha hálaadásunkat lassúnak találjuk, ne csüggedjünk el, mert egyszer majd megvilágosodnak a dolgok számunkra. Az Úr, aki tanítónk lett, nem mond le rólunk, akármilyen nehezen tanulunk is. Nem válna dicsőségére, ha emberi korlátoltságunk meghiúsítaná tanítói munkáját. Az Úr abban leli örömét, ha bennünket, együgyűeket bölcsé tehet. Ragaszkodnunk kell tanításához, és nem ilyen vagy olyan ismeretre, hanem magának, az Úrnak az ismeretére kell törekednünk. Megismerni az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, a Szent Háromság Istent, ez maga az örök élet. Tanuljuk ezt meg, mert így lesz részünk a teljes ismeretben. Ha az Úr megismerésére törekszünk, meggyógyulunk. Ha megsebesültünk, vigasztalást nyerünk, ha bántanak, és életet kapunk, ha meghaltunk. Ha szívből követjük Urunk útját, mindezt egyre tökéletesebben megtapasztaljuk. Én lelkem, maradj mindig Krisztus mellett, törekedj benne megismerni Istent, és akkor eljutsz a Krisztus megismerésére. Ez minden ismeretek között a legfőbb. A Szentlélek vezérel minket a teljes igazságra. Bízzál benne, és támaszkodj rá. Leó pápa vasárnap délben. Mondjuk el őszintén az Úrnak azt is, amikor nem értjük, mit kér tőlünk. Augusztus 30-án, az évközi idő 22. vasárnapján a Szent Atya az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az úrangyalát. Beszédében arra mutatott rá, hogy nem mindig könnyű megértenünk és elfogadnunk Isten útjait, különösen akkor, amikor azok nagyon eltérnek a mieinktől. Leó pápa Péter apostol példáján keresztül hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetekben sem szabad megszakítanunk a párbeszédet az Úrral. Őszintén elé tárhatjuk értetlenségünket és bizonytalanságunkat. Ugyanakkor alázattal figyelnünk kell arra, amit cselekvése által feltár előttünk. A Szent Atya arra biztatott, hogy Péter készségességével fogadjuk el azt is, amit Isten várakozásainkon túl kér tőlünk. A lélek gyümölcseivel a következő tanévben. Lelki feltöltődés és közösségépítés Bárd udvarnokom. A Bárd udvarnoki lelki gyakorlatos ház adott otthont annak a háromnapos lelki gyakorlatnak, amelyen mintegy 40 hitoktató gyűlt össze, hogy együtt hangolódjanak a közelgő új tanévre és a Szentlélek hangjára. A lelki gyakorlat központi témáját Varga László, kaposvári megyés püspök előadás sorozata adta, amely a Szentlélek gyümölcsei címet viselte. A három előadás kapcsán a résztvevők a türelem, kedvesség, hűség, jóság, alázat és önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Az elhangzott gondolatokat kis csoportos megosztásokban dolgozták fel, ahol lehetőség nyílt a személyes életpályák és megtapasztalások őszinte átbeszélésére. A lelki gyakorlat kiemelt célja volt, hogy a hallottak alapján mindenki apró elhatározásokat fogalmazzon meg a mindennapokra. Megjelent a tanévrendje a Magyar Közlönyben. Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026-2027-es tanévrendje. Mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projektnap is érkezik az iskolákba. Lannert Judit oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a gyerekek és diákok hangja projektnap. Lannert Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 2026-2027-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1. kedd, az utolsó pedig 2027. június 18. péntek. A tanítási napok száma 180. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium 12. évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. péntek, a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. péntek. Női csendes napok Pilis Csabán. Szeptember 24-27. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-27. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet.
1: Kulturális programajánló.
2: Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12-22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között lesznek. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden, 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Károli Gáspár református egyetem tanévnyitója. A kálvintéri református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár református egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Máriapócsi zarándoklatra. Október 9 és 11 között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi Istenszülőhöz. Terdik János, pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Máriapócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Több mint 1300 gyermek tanévkezdését segítette a Református Szeretetszolgálat. A Református Szeretetszolgálat Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciójának köszönhetően idén 1321 nehéz helyzetben élő gyermek kapott iskolatáskát és tanszereket. Az adományokat a múlt héten 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig Kárpátalján, a Párciumban és a Délvidéken osztották ki. Debrecenben kezdte meg országos tanszerosztását augusztus 25-én a Szeretetszolgálat. 120 általános és középiskolás gyermek vehette át az iskola kezdéshez szükséges felszerelést. Az adományokat a szervezet júniusban meghirdetett országos gyűjtésén ajánlották fel magánszemélyek és vállalatok, augusztusban pedig áruházi gyűjtéseket is szervezett az alapítvány. A Radírozzuk ki a különbségeket kampány célja az volt, hogy az adományokkal mérsékelje a nehéz helyzetben lévő családok anyagi helyzetéből fakadó különbségeket a gyermekek között. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Nyárias hőmérsékleti értékekkel léptünk be a szeptemberbe is. Ma, szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű. Valamivel frissebb, de továbbra is nyáriasan meleg az idő. Az előttünk álló időszakban az évszakhoz képest meleg, többnyire száraz időjárás valószínű.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik magyar költők megzenésített verseiből.

nézi, az Isten is látja. Krisztus Urunk, segíts meg! Krisztus Urunk, segíts meg!

lettünk mi, szenvedése lettünk mi. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni.

vagyunk a rónán járók. Soha napján meg nem állunk.

Kedves hallgatóink, összeállítást hallgathattak magyar költők megzenésített verseiből.

0: hír összeállításunk következik.
1: Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Máriapócsi zarándoklatra. Október 9 és 11 között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi Istenszülőhöz. Terdik János, pasztorális helynök, 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Máriapócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Akik nem spórolnak a szeretettel. Az imádság volt a központi témája a Filemon szolgálat idei konferenciájának. A Református Szeretetszolgálat harmadik alkalommal szervezte meg a fórumot a Balatonszárszói Solideo Gloria konferencia központban. A találkozón csaknem 130-an vettek részt az ország minden részéről. A Filemon szolgálat konferenciájának célja, hogy a szeretett szolgálat gyülekezeti kapcsolatainak képviselői, szolgálati vezetői, munkatársi közössége és az önkéntes szolgálatot végző testvérei elmélyedhessenek Isten igéjében. Emellett lehetőségük nyíljon arra is, hogy megosszák egymással szakmai gondolataikat, tapasztalataikat. Az eseményen a résztvevők ima közösségekben vettek részt, és tájékoztató előadásokat hallgattak meg a többi között a református börtönlelkészi szolgálatról, a szeretett hit önkéntes programról, a református gyermekvédelmi központ és nevelőszülői hálózatról, hogy megismerhessék a diakóniai gyakorlatokat és lehetőségeket, amelyeket tovább vihetnek a gyülekezetekbe. Több mint 1300 gyermek tanévkezdését segítette a Református Szeretetszolgálat. A Református Szeretetszolgálat Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciójának köszönhetően idén 1321 nehéz helyzetben élő gyermek kapott iskolatáskát és tanszereket. Az adományokat a múlt héten 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig Kárpátalján, a Párciumban és a Délvidéken osztották ki. Debrecenben kezdte meg országos tanszerosztását augusztus 25-én a szeretetszolgálat. 120 általános és középiskolás gyermek vehette át az iskola kezdéshez szükséges felszerelést. Az adományokat a szervezet júniusban meghirdetett országos gyűjtésén ajánlották fel magánszemélyek és vállalatok, augusztusban pedig áruházi gyűjtéseket is szervezett az alapítvány. A Radírozzuk ki a különbségeket kampány célja az volt, hogy az adományokkal mérsékelje a nehéz helyzetben lévő családok anyagi helyzetéből fakadó különbségeket a gyermekek között. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, a Zsoltárok könyvéből az első fejezet első három versét a következőképpen. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Úr törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermel gyümölcsét, és nem hervad el lomja. Minden sikerül, amit tesz.

0: Kedves atyánk, te tudod, hogy olyan világban érünk, amikor hol harsányabban, hol kevésbé harsányan, de mindenképpen nagyon afelé törekedve igyekeznek az emberek beszélni és gondolkozni, hogy hogy tudnánk boldogabban élni, és egyre boldogabban, és rengeteg különleges szer, különleges módszer, különleges elképzelés születik napról napra, és mindenki ajánlgatja a maga portékáját. Uram, a te igéd 3000 éve állítja ugyanazt, hogy boldog az az ember, aki nem jár gonoszok tanácsán, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe. Milyen különös, hogy csak pont ehhez a módszerhez nem igyekszünk a legtöbbször folyamodni, mert olyan sok más utat kitaláltunk már. És látjuk, Urunk, hogy amikor idejött a te fiad, az Úr Jézus Krisztus, a testet öltött ige, ő a mindennapi életben is megmutatta, hogy ez pontosan hogy is történik. És arra hívott bennünket, hogy az ő követői legyünk, hogy a te igédnek megtartói legyünk. Segíts, hogy ez a Biblia tanulmány is arra segítsen és arra ösztökéljen bennünket, hogy a te utadon járjunk. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is, akik velünk vannak hétről hétre, bátorítanak, az Isten igéje fölé hajolunk, és egymás gondolatait tudjuk továbbítani. A hetedik tanulmányt veszük át, boldogok, akik hisznek. Az az első Zsoltárból, a bevezetőben Szigeti István testvér által említett Zsoltár versből van, és nem véletlen, hogy Jézus az úgynevezett boldog mondásokban a zsoltárok boldogságait tükrözi vissza, arra tekint vissza, azt idézi be, és itt nem valami happy állapotot jelent a boldogság, nem biztos, hogy e világi boldogság mértékével kell ezt mérni. Ez a lelki boldogság, ez az Istenre való találás, öröm élménye, amelyet semmi nem vehet ne el az életünkből, amit semmi nem árnyékolhatna be, de mégis ebben a világban élünk, és én ahogy szétnézek a keresztény közösségekben, nem a boldog embereknek a tekintetét vélem felfedezni. Tehát van ezen a dologban még tennivalónk. A boldogságot mutassuk ki, mert nem csak akkor vagyunk boldogok, amikor az életben valami sikerült, amikor valamit meg tudtunk oldani, hanem az élet minden napja, minden reggel egyfajta boldogságot jelent. Egyfajta örömhormont ad az Úr, hogy mi az övéi vagyunk. Lehet, érhetnek bennünket nehézségek, balesetek, betegségek, veszteségek, de ezt, hogy mi az Úréi vagyunk, és ebből egyfajta öröm, egyfajta boldogság kell, hogy áradjon belőlünk, az biztos. És talán ez a Biblia tanulmányunk is ehhez fog hozzájárulni, hogy merjük kimutatni a boldogságunkat. Utalás Ábrahámra a vasárnapi gondolatsor, János Evangélium a 8. fejezet, 48-tól 59-ig terjedő versek. Szigeti Marika.
2: Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög. Ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt, ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék, de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból.
1: Köszönöm szépen. Íme lehet látni, hogy megint egy előítélet, egy tanítás, egy hagyomány, amiben nem illeszkedik a Jézus által elmondottak, és azonnal leördögözik. Vajon a mi világunk nem hasonló ehhez, hogyha valaki szól valamit, akkor már a másik azonnal valami rossz indulatút mond, és figyeljétek meg, hogy Jézus milyen finoman nyugodt maradt, nem emelte föl szavát, és ugyanakkor nem volt hajlandó semmit visszavonni abból, amit elmondott, hanem más összefüggésbe, de ugyanazt mondta el, és ugyanazt erősítette meg bennük.
3: Azt hiszem, hogy amikor ezt a vitát valaki nézi, nagyon hamar rá lehet ébredni, hogy ebben a vitában nyílik az olló. Hiszen azok, akik vitatkoznak Jézussal, egyre makacsabbul ragaszkodnak a saját álláspontjukhoz, és térnek mindig oda-vissza, hogy ördög van benned, most már biztos, hogy ördög van benned, most már meggyőződtünk arról, hogy ördög van benned. Jézus pedig az önmagáról szóló ismeret egyre gazdagabb listáját nyújtja, eljutva odáig, ami azt gondolom, hogy azért emberi ésszel hirtelen halva nem is olyan egyszerűen fölfogható, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ez egy olyan isteni szó, ami után biztos, hogy meg kellett, hogy álljon a levegő. Mondom én, pedig hát az igében nem ez van, hanem hogy hirtelen lenyúltak, és templom szentsége ide, vagy templom szentsége oda, köveket ragadtak, hogy ott helyben megkövezzék. És Jézus elrejtőzik. Ez egy másik dolog, hogy Jézus nem valami isteni csodát mutatott, hanem, bocsánat, de egy emberi eszközt használ, valahogy eltűnik a szemük elől, és aztán elmegy a templomból. Azért nagyon megrázó, amikor szembe kell nézni azzal, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor kijelenti magát, akkor azt az én logikám és eszem nem biztos, hogy bírni fogja, sőt. A hitem bírhatja. De ha ki akarom játszani a kettőt egymással szemben, az soha nem fog jó eredményre vezetni.
1: Köszönöm szépen. Székely Marika.
2: Ugye Ábrahám volt a zsidó nép atya. Ő kapta az ígéretet, hogy rajta keresztül minden nép áldást nyer. És ez az áldás az ő vérvonalából született Mesiás által érkezett el. Tehát aki tényleg követi Ábrahám hitét, mi elmondhatjuk, hogy Ábrahám leszármazottai vagyunk, mert akkor kapunk áldást, hogyha az a hit, ami ott a Hóreb hegyén Izsákkal történt, és megmutatta, hogy milyen Ábrahám hite, mert ő is bűnös volt, ő is elkövetett hibákat, de mégis megtudta magát úgy tisztítani, hogy teljesen az Úrra hagyatkozzon.
1: Köszönöm szépen. Anikó?
4: Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én időnként szeretek úgymond belehelyezkedni azoknak az embereknek a vagyis legalább megpróbálok belehelyezkedni azoknak az embereknek a gondolkodásába, akikről olvasok. És itt, hogyha úgymond a zsidók képébe bújok egy kicsit, és azt gondolom, hogy nekik volt egy nagyon szilárd, felépített, sok bibliai igazságon,

0: János mondta, hogy én bizonyságot tettem róla, hogy ő az Isten fia, mert megkaptam azt a jelet, hogy akire látod a lelket leszállni, az ő. Tehát nagyon-nagyon sok tényszerű adat volt, de mivel nem fért abba a képbe, amit ők fölépítettek, ezért meg kellett magyarázni. Tehát ha én védem a saját álláspontomat, akkor kell rá magyarázatot találnom. Tehát Jézusban ördög van, Jézus samáriai, Jézus meg kell kövezni, mert nem illik abba a képbe, amit én felépítettem róla. És én ezzel nem őket akarom szidni, mert én ilyenkor mindig megpróbálom magamra értelmezni a dolgot. Tehát lehet, hogy nekem is vannak az életről, vagy a Krisztus követésről ilyen szilárd meggyőződéseim, és én tudom, hogy annak úgy kell lenni, vagy a szolgálatról van elképzelésem, vagy úgy, hogy Isten hogy gondoskodik az övéiről, stb. Stb. Lehetnek nekünk ilyen meggyőződéseink. És mi van, hogyha a valóság, amit élünk, ezzel nem teljesen vág egybe? Akkor vagy azt kell tennem, hogy felülbírálni az én elképzelésemet természetesen az ige fényében, Isten igéjével összevetve, vagy pedig, ha ragaszkodom hozzá, akkor azt, hát tulajdonképpen akkor én akarom megmondani Istennek, hogy mit kell tenni, mondjuk ki becsülettel. De Isten nem mondta azt, hogy én diktálhatok. Azt mondta, hogy ő az Úr, és nekem kell engedelmeskednem. Itt is az volt a baj, hogy nem fogadták el azt, hogy Jézus az Úr, és neki kéne engedelmeskedni, hanem ők akarták megmondani, hogy mi az igazság. Hát ebből nagy tévedések jöttek ki.
1: Köszönöm szépen, Gyula.
2: Nekem itt az az ige jutott eszembe, hogy vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, vagy az ördögtől. Tehát valahol van nekünk is egy ilyen felelősségünk, és itt azért láthatjuk, hogy Jézus felismeri azoknak a lelkét, akikkel vitába száll, és gyönyörűen megválaszol, indulatmentesen, teljes mértékben megmagyarázza mindazt, amit ők ellenvetnek. És hát nekünk is szembe kell nézni olyan téptanításokkal, olyan lelkekkel, ami bizony nem Istentől van. És ehhez kell kellő értelem és bölcsesség.
1: Köszönöm szépen, László.
3: Abból, amit az Anikó mondott, bár ezt így nem mondta ki, de benne volt, hogy nem elég ismerni az írásokat, érteni is kell. A zsidók nagyon jól ismerték az írásokat, és nagyon jól ismerték az áldozati rendszert, sőt, az áldozati rendszer értelmét is. És Ábrahám életéből, ugye amikor azt a parancsot kapja, hogy áldozza meg a saját fiát, és az ő naponta gyakorolt áldozati rendszeréből, hogy minden nap levágták este reggel a bárányt, amelyik tulajdonképpen visszautalt arra az ábrahámi áldozatra. Ismerték, de nem kapcsolták össze, mert ha összekapcsolják, akkor felismerték volna Jézusban, hogy ő az igazi bárány. De mivel belesüllyedtek a formalizmusba, a forma eltakarta a tartalmat. És ez volt az ő gátjuk.
1: Köszönöm szépen, menjünk a hétfői gondolatsorhoz. Mária bizonyságtétele. János evangélium a 12. fejezet első 8 verse. Varga Gyöngyike.
4: Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővette egy font drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből

0: elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt, hagyd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek.
1: Köszönöm szépen. Nekem nagyon tetszik ez a Jézus kép, amikor nem viszi törésre, nem rántja le Júdásról a leplet, nem akarja őt olyan színbe helyezni, hogy mindenki megvesse őt, hanem azt mondta, hagyd, és önmagáról kezd beszélni. Szóval valami csodálatos tanító volt, valami igazán nemes jellem volt, nekünk fel kellene nőni hozzá ebből a szemléletből, hogy ne a törést keressük, ne a repedézéseket keressük, hanem azt, ami előre viszi a dolgokat. És csodálatos, ahogy Jézus itt előre viszi. István?
2: Ugye a felolvasott történetek két szereplője van, a Mária és a Júdás. Hát Máriánál én azt emelném ki, hogy a hálája kifejezéséről, tehát az őszinte szeretetét szerette ezzel a olajjal kifejezni, hogy megbocsátta a bűnét és feltámasztotta a testvérét. Ez egy hálának a kifejezésé volt. A Júdás esete viszont egészen más, őt már ideológiai problémák vannak, ugye bejön ez az ideológia, hogy el kellett volna adni, meg a szegényeket támogatni. És amit az Imre mond, hogy nagyon, nagyon tanulságos a Jézusi válasz. Egy mondatban elmondja a választ, hogy a temetésem a napjára szánta. Tehát ez a célja lett volna. És utána mond egy nagyon fontos dolgot, hogy a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Tehát tulajdonképpen megint Jézus látja, amit el szoktunk mondani, hogy mi van az emberek szívében. Ő már előre gondolkodik, ugye, mert a teljes igazságot idézőjelbe tette. Tulajdonképpen János azzal mondja ki, hogy Judás nem volt más, mint egy önző tolvaj. Ugye olvassuk az igébe azt, hogy ő szeretett, úgy mondanám, saját zsebben is dolgozni, mert ugye úgy volt a nála levő erszényből elszegélyedett a pénz, meg eltulajdonította, amit közös pénz volt, és ő gyakran lopkodott belőle, mondja egy más fordítás. Tehát ő Jézus megint az emberek szívében látja, és ez egy megint egy ilyen fal ideológia, hogy így mondanám azt, hogy a szegényeket kell segíteni. Persze, a szegények mindig lesznek, és mindig veletek lesznek, de én nem leszek veletek. Tehát megint itt az indíték a probléma, hogy mi volt az indíték a Júdásnak.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
3: A Mária által felhasznált kenet az rendkívül értékes volt. Elmúlt alkalommal a Tibor nagyon részletesen kifejtette, hogy mennyi volt az értéke, hány dénár és hány embernek az eltartására lett volna elegendő. Na most ez mit mond a számunkra, vagy legalábbis a számomra? Azt, hogy Máriának semmi nem volt drága ahhoz, hogy a Jézus iránti szeretetét kifejezze. A kérdésem a következő. Elmondhatjuk magunkról, hogy nekünk semmi nem drága, hogyha Krisztus ügyéről van szó? Hajlandók vagyunk mindent föláldozni, akár úgy, mint a két filléres özvegyasszony? Vagy méricskélünk? És ha méricskélünk, akkor eszünkbe jut, hogy mi lett volna azkor, hogyha Jézus is méricskél a saját áldozata meghozatalakor. Megéri nekem? 5 ember, 10 ember, 100 ember fog megtérni a milliókból? Érdemes nekem akkor vállalni az áldozatot? És Jézus nem méricskélt. Mindenre tekintet nélkül meghozta az áldozatát, mert úgy gondolta, hogy csak egy ember tér meg, neki akkor is érdemes meghozni. Mi készek lennénk erre? Képesek vagyunk mindent feláldozni Jézusért? Gondolja el mindenki saját maga.
1: Köszönöm szépen. Marika, aztán Tibor és Gyula.
4: Ugye ez a történet Lázár feltámasztása után történt, és ez az olaj, ezt a halottaknak szánták. És milyen furcsa kettősség az, hogy az élőre önti a halotti tiszteletnek szánt olajat, hogy ami, ha valakit szeretünk, akkor a legdrágább dolgot is odaadjuk. És más nem volt, ami ahhoz fogható, hogy milyen drága volt az az olaj. És pár nap volt húsvétig, és mennyire igaz volt Jézus mondata, hogy a temetésemre szánta. És ugye csak az illat terelte a többiek figyelmét arra, hogy mi történik, tehát nem a fejére öntötte, hogy mindenki lássa, hanem a lábára öntötte, és hajával törölte meg.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
5: Nekem azért van egy két gondolatom itt Júdással kapcsolatban, mert egyrészt, amit Júdás mond, most tessék alaposan végighallgatni magunkban, amit mondott, az bötűről bötűre igaz. Hogy készül a demagógia? A demagógia nem attól hazugság, mert valójában nem igaz, hanem azért, mert egy olyan igazság, ami mögé semmiféle élet, mint a életgyakorlat nem kapcsolódik, és ettől valami rettenetes, szörnyű ízű valamivé válik, és ez olyan leleplező, ez az elszedegette, van olyan fordítás, ahol elcsenegette. És itt teljesen mindegy, mert mindenütt gyakorító képzővel van, ami azt jelenti, hogy dehogy volt ő tolvaj, aki lop, hát mikor vitte el az erszényt? Mindig csak egy kicsit belőle. És olyan szépen meg lehet alkudni ezzel egy kis apróságot. De hogy csinálunk mi valami szörnyű dolgot? Hát annál mi jobb hívők vagyunk. Csak egy picit itt, egy picit ott, egy picit amott. Hát kivetheti ezt a szemünkre. De hova vezet? Hogy egyszer csak kiderül, hogy ő lesz Jézusnak az árulója. Pedig ott volt a 12-ben, aki visszajött, és azt mondta, még az ördögök is engedtek nekünk. Ott volt a 72-ben, akik dicsőségesen jöttek vissza. De valami megromlott. A demagógia az nem csak tükörkép, hanem sokszor a romlásnak az egyik metódusa is. Ha azt hiszem, elég, hogyha igazságokat mondok.
1: Köszönöm szépen, Gyula.
6: Tanulhatunk itt, hisz megfigyeljük ezeket a történeteket, újból és újból fölmerül az, hogy Jézus látja, hogy mi van az emberek fejében. Az összes történetnél, ha megfigyeljétek vissza, nézzük ezt a történeteket, látja, tisztában van vele. És azért mondom, hogy a legnagyobb lecke nekünk ez, hogy tisztában legyünk, hogy az indítékot, szándékot tudja, és még akkor is erőlködik, hogy megmentse az embert. A kérdés az, hogy engedelmeskedünk-e, tudunk-e sírni és bőgni a bűneink fölött, mint Péter, vagy nem. Vagy választjuk a felakasztást, mint Júdás.
1: Köszönöm szépen. A keddi címe Pilátus önkéntelen bizonyságtétele, János evangélium a 19. fejezet 6. versétől 16. verséig. Tokics Marika.
7: Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak. Feszítsd meg! Feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik. Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust. Honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá. nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A húsvétra való előkészület napja volt. Dél felé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz. Íme a ti királyotok! Azok pedig felkiáltottak. Vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik. A ti királyotokat feszítsen meg? A főpapok így válaszoltak. Nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust.
1: Milyen fájdalmas, milyen egyszerűen, semmilyen díszítő elemek nincsenek benne, és a puszta tényt közvetíti ez az evangélium. Anikó.
8: Én úgy gondolom, hogy Pilátus személye nagyon mai tulajdonképpen, nem azért, mert hogy helytartók lennénk, hanem azért, mert a lelkünk ellensége pontosan tudja, hogy hol vagyunk foghatók. Itt a zsidók pontosan tudták, hogy Pilátus mivel fogható. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Ez volt az az érv, amire Pilátus nem mert nem engedni a számára is egyértelmű, nem jogos halálos ítéletnek. Ő tudta, ő szabadon akarta bocsátani, és mégis fogható volt. Jobban féltette a saját karrierjét, igazságát, pozícióját, mint azt, hogy halálra ítéljen egy ártatlan embert, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy ha nem figyelünk, és úgy gondoljuk, hogy majd mi megóvjuk magunkat, mi tudjuk, hogy mi jó nekünk, akkor a lelkünk ellensége, a sátán meg fogja találni azt a pontot, ahol meg tud minket fogni. De van egy olyan ige, hogy aki meg akarja tartani az életét, az el fogja veszteni. De aki elveszti értem, és az evangéliumért, az örök életre megtalálja, mondja az Úr Jézus. Tehát ne féljünk akár áldozatot is vállalni, épp úgy, mint például Mária vállalt áldozatot, és azzal a kenettel megkente Jézus lábát, vagy vállaltak áldozatot a vértanúk, a első tanítványok, mert hogyha mi engedelmeskedünk Jézusnak, akkor örök életünk van. Ha meg a saját pozíciónkhoz ragaszkodunk, akkor előbb-utóbb az lesz a sorsunk, mint Pilátusnak, mert hogy Pilátus elég rövid időn belül kegyvesztett lett, és eltávolították a pozíciójából.
1: Teljes mértékben így van. És a Pilátus ott nem beszélget a zsidókkal, hanem visszavonul, és a döntését saját maga csendben hozza meg, és a döntését csak kihirdetik, akkor még lehet, hogy sokkal inkább el tudta volna fogadni a tömeg is. De ennek így kellett lenni, hozzáteszem, szóval. De mindig védjük Jézust az evangéliumi történetekben, mintha ott lennénk, és néha rántjuk ki Péterrel együtt a szabjánkat, és néha lecsapjuk mindazokat, akik Jézus bántani akarják. De ebben van egy örök tanúság. Ha elkezdünk beszélgetni a kísértéssel, akkor a kísértés úrrá lesz rajtunk. Nem szabad beszélgetni vele. Először László, aztán Tibor, aztán István, Mária, és megyünk tovább.
3: Mielőtt elítéljük Pilátust, szálljunk magunkba, és gondoljuk végig, hogy hasonló helyzetekben, jó nem emberéletről van szó, különből viselkedünk-e, és akkor törhetünk pálcát felette.
1: Köszönöm szépen, én is hasonlóra gondoltam, röviden majd a...
5: Nekem is csak egy rövid hozzáfűzésem van. Amikor az Úr Jézusnak azt mondja Pilátus, hogy nem tudod, hogy hatalmam van feletted, akkor az Úr Jézus két irányú választ ad. Egyrészt azt mondja, hogy nem lenne semmi hatalmat, hanem felülről adatott volna, de ez nem mondja az Úr Jézus, hogy ki tehet akkor erről, hanem azt mondja, hogy annak nagyobb a bűne, aki miatt én most itt vagyok. És itt gondol a népe vezetőire, akik átadták.
4: Pilátus nem volt egy gyengekező kormányzó. És amilyen erőszakos volt a híre volt, hát megtehette volna, hogy elengedi. De hát ugye megvan írva. És gondolkodtam, hogy mi meddig védjük az igazságot, amikor valami kis fogást találnak rajtunk, akkor már nem annyira fontos az igazság, hanem kompromisszumot kötünk és behódolunk. És Pilátus hiába mondja, ugye, amikor meghozta az ítéletet, hogy mosom kezeimet, hát attól nem lesz tiszta, ugyanúgy az ő bűne volt.
1: Köszönöm szépen, István.
2: Én három fontos pontot jelölnek meg Pilátussal kapcsolatosan. Az egyik az, hogy a lelkiismerete ellen döntött. Ez egy nagyon súlyos probléma emberileg nézve, és ugye hiába mondta azt, hogy háromszor is, hogy ártatlannak találta, meg később, ugye ez egy későbbi történet, hogy kereszt fölé tetette azt, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya, amit a farizeusok mindenáron le akartak vetni, de erre nem volt hajlandó. A második az, hogy próbált mindenkinek megfelelni. Hát megfelelni a tömegnek, megfelelni a császárnak, és magának nem felelni. A harmadik problémám pedig az, hogy tulajdonképpen a döntés az ő kezében volt. Tehát én mindig elmondom, hogy az attól vagyunk emberek, hogy döntési szabadságunk van, döntési lehetőségünk van, de és ő szerette ezt más felé átterelni, mert abba bízott, hogyha megkorbácsoltatja, ami hozzátartott a keresztelfeszítéshez, akkor talán a tömeg szíve is megenyül, és azt mondják, hogy nem. De tulajdonképpen nem döntött. És ami a tragikus, amit mutathatok szintén, ennek a végkimenetel, hogy kegyvesztett lett, megfosztották címétől, száműzték Gaulba, ami Franciaországban van, meg depressziós is lett, és önkezében felvetett vége életének. Tehát ez a két nagyon fontos dolog, a lelkiismeretem ellen döntök, és tudom, hogy nem, és mindenikért nem lehet megfelelni.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A szerdai gondolatsor Tamás bizonyságtétele. János evangélium a 20. fejezet 24-től 29-ig terjedő versek. Kulcsár Anikó.
8: Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel? Boldogok, akik nem látnak és hisznek.
1: Jézus mennyivel abban a pillanatban tovább tudta gördíteni, és felénk az evangéliumot olvasók, évszázadokkal később élők felé felteszi ezt a kérdést. De ez egy pattanásig feszült történet. Mi aztán mindig azt mondjuk, hogy a hitetlen Tamás, pedig Tamás nem volt hitetlen, csak egyszerűen nem találkozott a feltámadottal. És amíg nem találkozunk a feltámadottal, addig nem tudunk hinni. Csak a feltámadott tud bennünket megváltoztatni. Gyula?
6: Mondás testvér mondta egyszer, hogy a racionalizmus unokái vagyunk. Ez is valahol ez a története az hasonlít, hogy hiszem, ha el tudom képzelni, ha valószínű, ha elképzelhető, és a hitemet valami ilyesmihez kötöm, és hát a nagy gondja az volt hitetlen Tamásnak, így mondjuk, hogy a saját elképzelését nem tudta felülírni, és nem tudott meggyőződni. És hát a Jóisten megengedte azt, hogy szemtől szembe oda tegye az olyat mindenő, ahol ott voltak a szegek helye.
1: Gyorsan csak egy mondat. Elment Indiába, és az egész indiai kultúrát átalakította. Ott kereszténységet, élő kereszténységet hozott létre. Ők Tamás keresztényeknek nevezték magukat az egész középkorig. Aztán eltűnt ez a kereszténység. De lényegében India ma is elérhetetlen a kereszténység számára. Marika?
4: Ugye mi személyesen nem találkozunk Jézussal, ahogy a tanítványok találkoztak, de hiszünk benne. És naponta személyesen tapasztalhatjuk Isten jelenlétét életünkbe. És a hit nem az ész vészkijárata, ezt Jenő szokta mondani régen, hogy hinni kell, és ez más, mint a racionális meggondolás.
1: Köszönöm szépen. Tibor, egy mondat.
5: Emlékezzetek rá, Lázár feltámasztása előtt egyetlen tanítvány van, aki egyetért azzal, hogy Jézus visszamenjen Júdába, Tamás. És amikor látja Jézust, ő az első, aki Istennek nevezi Jézust.
1: Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon fontos dolgot mondtál.
2: Csak egy mondatot szeretnék ezt hozzáfűzni, de két iskola vetélkedik ott. Ugye a Tamási iskola azt, hogy hiszem, ha látom. És az Isten megközelítés pedig jöjj és láss. Tehát ez kétféle oldalon való megközelítés.
1: Köszönöm szépen. A csütörtöki gondolatsor, a mi bizonyságtételünk Jézusról. János evangélium a 20. fejezet 30-31. verse. Jakó Rózsika.
9: Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek. Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Rózsika, honnan hoztál összefoglalást?
9: Dr. Szigeti Jenő, Isten terve a megváltás, 120. oldal. A messiás várás tüzében égő farizeusok és írástudók újra és újra jeleket, csodákat akartak látni, amelyek bizonyítják ki Jézus esetleges messiási küldetését. Jézus a jelkívánást visszautasította, mert hitet kívánt. Keresztelő János halála után, akiről maga Jézus hirdette, hogy útkészítő, Jézus tanítványa is egyre értetetlenebbül álltak a messiási titok előtt. Így érkeznek Cézária Filippi területére. Jézus itt nyilvánvalóvá akarja tenni a tanítványai előtt igazi küldetésének a lényegét, a keresztet. Ezért megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az ember fiát? Ők így válaszoltak. Némelyek keresztelő Jánosnak, mások Ilésnek, megint pedig mások Jeremiásnak, vagy valamelyik profétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Ez az az evangéliumok legdrámaiabb kérdése. A farizeusok kovásza az volt, hogy inkább elhitték Jézus felől, hogy az ördögök által űzik ki az ördögöket, mint azt, hogy Jézus nem az ő elképzeléseik szerint Mesiás, aki világbirodalmat jött alapítani az ószövetségi választottaknak. A döbbenet csendben Péter válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Kettős hitvallomás ez. Egyrészt Péter megvallja, hogy Jézusban a megígértetett, a Dávid családjából születő Mesiást, vagyis görög szóval Krisztust várja. Másrészt azt is, hogy őt Isten fiának tartja. Jézus méltán válaszolt így neki. Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig azt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat. Nem Péter személye a szikla. Ingatag alapja lenne ez az anyaszent egyháznak. Péter hitének vallomása az alap. Az egyház nem a hatalomból él, hanem a hitből, hogy Jézust felismerje a mindennapokban. Jézus nem a bűneim tünetétől akar megszabadítani, hanem az októl, a bűntől akar örökre szabadát tenni.
1: Köszönöm szépen, az Úr áldja meg az elhangzottakat, mindenkit hívunk és várunk. Folytatjuk az ószövetségi proféciák beteljesedése. Én nagyon szeretem ezt a témát, ez volt az első prédikációm, amit annak idején Hajdanán elmondtam, úgyhogy örömmel várom én is ezt a Biblia tanulmányt. Most egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük az elhangzott Biblia verseket, amelyek mind-mind egy-egy vallomások voltak a te isteni küldetésedről. Add, Urunk, hogy ebből mi táplálkozunk, de mi önállóan is tudjunk bizonyságot tenni rólad. A mi életünkön, a mi megváltozott gondolkodásunkon, jellemenken keresztül. Add, hogy olyanok tudjunk lenni, mint a tanítványaid. Legalább olyanok tudjunk lenni, mint Tamás, akit sokszor a hitetlen jelzővel illetünk, de mégis ő is egy csodálatos jellemű embereddé vált. Ezt add a mi életünkben is. Jézus nevében. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhita címe: Törekedjünk megismerni, hogy megismerhessük. A mai ige Hóseás 6:3. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Gondolatok az igéről. Nem egyszerre, hanem fokozatosan jutunk a szent ismeret birtokába. A mi dolgunk a szívós, lépésről lépésre való tanulás. Ha hálaadásunkat lassúnak találjuk, ne csüggedjünk el, mert egyszer majd megvilágosodnak a dolgok számunkra. Az Úr, aki tanítónk lett, nem mond le rólunk, akármilyen nehezen tanulunk is. Nem válna dicsőségére, ha emberi korlátoltságunk meghiúsítaná tanítói munkáját. Az Úr abban leli örömét, ha bennünket, együgyűeket bölcsé tehet. Ragaszkodnunk kell tanításához, és nem ilyen vagy olyan ismeretre, hanem magának, az Úrnak az ismeretére kell törekednünk. Megismerni az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. A Szent Háromság Istent, ez maga az örök élet. Tanuljuk ezt meg, mert így lesz részünk a teljes ismeretben. Ha az Úr megismerésére törekszünk, meggyógyulunk. Ha megsebesültünk, vigasztalást nyerünk, ha bántanak, és életet kapunk, ha meghaltunk. Ha szívből követjük Urunk útját, mindezt egyre tökéletesebben megtapasztaljuk. Én lelkem, maradj mindig Krisztus mellett, törekedj benne megismerni Istent, és akkor eljutsz a Krisztus megismerésére. Ez minden ismeretek között a legfőbb. A Szentlélek vezérel minket a teljes igazságra. Bízzál benne, és támaszkodj rá. A lélek gyümölcseivel a következő tanévben. Lelki feltöltődés és közösségépítés Bárd udvarnokom. A Bárd udvarnoki lelki gyakorlatos ház adott otthont annak a háromnapos lelki gyakorlatnak, amelyen mintegy 40 hitoktató gyűlt össze, hogy együtt hangolódjanak a közelgő új tanévre és a Szentlélek hangjára. A lelki gyakorlat központi témáját Varga László, kaposvári megyés püspök előadás sorozata adta, amely a Szentlélek gyümölcsei címet viselte. A három előadás kapcsán a résztvevők a türelem, kedvesség, hűség, jóság, alázat és önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Az elhangzott gondolatokat kis csoportos megosztásokban dolgozták fel, ahol lehetőség nyílt a személyes életpályák és megtapasztalások őszinte átbeszélésére. A lelki gyakorlat kiemelt célja volt, hogy a hallottak alapján mindenki apró elhatározásokat fogalmazzon meg a mindennapokra. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barogesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barogesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zolikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdet Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsora minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Ma olyan vendégem lesz, akit sokan és sok oldalról ismerhetnek. Egy reumatológus főorvosasszony, aki hivatása mellett zenél, zongorázik, hosszú évek óta csodálatos karácsonyi műsorral örvendezteti meg a Kapás utcai rendelő orvosait, nővéreit és az asszisztenseket. A Semmelweis napok alkalmából szintén emlékezetes előadásokat szervez, és évente egy alkalommal komoly zenei est keretében megtölti a Marcibányi téri művelődési házat, ahol maga is zongorázik. Mivel jó sorsom úgy hozta, hogy betegeként ismerhettem meg, varázslatos lényét megszerettem, barátok lettünk, így tegeződni fogunk. Vendégem tehát dr. Tőrös Edit. Főorvosasszony. Isten hozott a lélek közelben című műsorban.
1: Drága Kamilla, nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a rádiónak a hallgatóságát, és remélem, hogy ez a kis lelki beszélgetés mindannyiunk számára néhány kellemes pillanatot fog szerezni.
0: Ebben biztos vagyok.
1: Drága Kamilla, várom a kérdéseket.
0: Kezdjük akkor a legelején. Gyermekként milyen foglalkozást képzeltél magadnak?
1: Nagyon-nagyon gyönyörű és nagyon-nagyon színes gyermekkorom volt, és én egy nagyon-nagyon szeretetteljes, vidám és mélyen vallásos családban nőttem fel. Csodálatos nagyszülőkkel, csodálatos szülőkkel, keresztszülőkkel, három generációs családban, és mind a mai napig én annak vagyok a híve, hogy a három generációs család az egy csodálatos dolog egy kisgyermek életében, fejlődésében. Orvos művész családból származom, és a családunkban az orvoslás, a gyógyítás, az elesetteken, betegeken való segítés párhuzamosan ment a művészettel, a festészettel, a művészfotozással, és a nagy-nagy emlékezetes családi beszélgetések azok kisgyerekkoromtól kezdve mindig úgy zajlottak, hogy muzsikáltunk, énekeltünk, nagypapám gyönyörűen zongorázott, anyukám gyönyörűen hegedült, és akkor utána jött az orvoslás. Orvos édesapám, keresztapám, aki a TBC felszámolásának volt a nagy-nagy úttörője, elmesélte a nehéz eseteket, ami már kisgyerekként nagyon-nagyon megkapott, hogy milyen jó dolog azon segíteni, aki szenved, vagy valamilyen fájdalma van, és akkor a doktor bácsi megvizsgálja, kap egy gyógyszert, és akkor meggyógyul. Vagy amikor nagypapával sétáltunk, és láttunk az utcán egy elesett embert, aki nehezebben mozog, vagy kísérni kell, akkor mindig megkérdeztem, hogy ez vajon ez a bácsi néni miért nem ugyanolyan, mint a többi. Tehát az elesetteken, a gyengébbeken való segítés az volt az első motivum, akkor még nem tudtam az orvosi pályának mondjuk a más irányú szépségét, hanem az emberközelség az mindig nagyon-nagyon vonzott. Akár csak a művészet. És akkor, amikor már ugye nagyobbacska lettem, iskolába jártam, akkor szakkör volt, egészségügyi szakkör, akkor vöröskeresztes előadásokat kellett tartani, és hát a gimnáziumi éveknek az elején már eltántoríthatatlan voltam az orvosi pályától, bár drága zongratanárnőm utolsó pillanatig reménykedett a pályaváltásban, de hát tudta szíve mélyén, hogy én azért orvos szeretnék lenni.
0: Gyerekkorodban játszottatok-e orvososdit?
1: Igen, én nagyon szeretem orvososdit játszani, mert amikor nagypapám gűbáj volt, minden, amit az ő egyszer unokája kért, abban minden partner volt, és akkor, amikor édesanyám mondta, hogy hát kispincsőként vizsgáljuk meg a nagypapát, akkor nagyon boldog voltam, mert apukám fonendoszkópját betettem a fülembe, és ahogy láttam, és tanították, akkor nagypapa fordulj háttal, lélegezzél nagyokat, és oda tettem a hátára a fonendoszkópot, mire egy komoly doktornéni, hogy szívd a levegőt be, ki, be, és a nagypapám ezt nagyon-nagyon komolyan vette, és akkor ugye hát a zenei fül az embernek meghallja, hogy jé, hát ennek tényleg van egy hangja. És akkor segítették oda tenni a fonendoszkópot a nagypapa szíve fele, ahol bum, bum, bum, bum, bum, bum, hallottam a szívnek a dobogását. Hát ez borzalmasan, fantasztikusan. Élveztem, és az az érdekes, hogy a zene és a hallás, hogy amikor híres professzoromnál, Szent Agota János professzor úrnál tanultuk az anatómiát, és akkor tanultuk, hogy a dobozos kopogtatási hang, akkor a csengő hangok, a szívhangok, az ékelt hangok, a búgó hangok, a tüdőnek a különböző zörejei, vagy a haskopogtatásánál az a jellegzetes tompa hang, hogy mennyire számít az, hogy valakinek jó füle van, vagy a rekesz kitér, nem tér ki. Tehát mondjuk a jó fül az orvosi pályánál szintén elengedhetetlen, akár csak mondjuk a jó tapintás a zongorista ujjaknak is, az ember az előnyét élvezem, amikor egy ízületet tapogatok, vagy egy térdet pungálok, tehát nem lehet a kettőt egymástól elválasztani. És ha még egyszer születnék, akkor is ugyanezt a pályát választanám.
0: Ez micsoda szép vallomás, így van. Többször említetted a zongorát. Mikor lépett életedbe a zene?
1: A zene az én másik énem, és az egész családunkat, az egész életemet icipici gyermekkoromtól kezdve bearanyozta a zene. Nagypapám csodálatosan zongorázott, édesanyám gyönyörűen hegedült, mindenki a családban gyönyörűen énekelt. Úgyhogy én úgy nőttem fel kisgyerekként is, hogy állandóan énekeltünk, daloltunk. És hát először 3-4 éves voltam, amikor odaültem a zongorához, és nem tüföltem, vagy úgy klimpíroztam, hanem ugye az ujjacskáimat úgy próbáltam szépen a billentyűk mentén mozgatni. És hát attól a perctől kezdve nem nagyon lehetett engem elhúzni a zongorától, bár kaptam egy xilofont, ahol az ütögetős hangszeren ugye a skálának a hangjait megtanultam nagyon-nagyon hamar, és ezért nagyon-nagyon elvarázsoltak a fekete-fehér billentyűk, és a Budai Zenede volt akkor itt Budának az egyik legnevesebb zeneiskolája, ahol felvételizni is kellett. 5 éves voltam, amikor már hát nagyon-nagyon szerettem volna tanulni komoly formában zenét, és akkor édesanyám még elvittek felvételizni. Ott kellett énekelni, beszélgetni, verset mondani, és 5 éves koromban felvételt nyertem a Budai Zenedébe, amely később 3-as számú körzeti zeneiskola lett, és 98-tól pedig felvett a Járdányi Pálnak a nevét. Nagyon-nagyon kiváló zongoratanárnőm volt, akivel úgy hozta a sors, hogy az egyik zeneiskola egyetlen Rubin diplomás zongoratanárnője volt, Eperjesini Várzsony Gitta, zongora művész tanár, mert abban az időben nem csak zenetanári diplomát, hanem művész tanári diplomát adtak, és a kezdetektől ő nagyon-nagyon inspirálta a családot is, meg engem is, hogy hát menjek zenei pályára. Végig a tanulmányaim során a konzervatóriumnak az anyagát tanította velem, és bár tudta, hogy orvos szeretnék lenni, mégis eltántoríthatatlanul buzdított engem a zongoraművészi pályára.
0: És te hogy gondoltad, te is szerettél volna esetleg zenei pályára lépni?
1: Hát az az igazság, hogy ez a két pálya úgy párhuzamosan futott az életemben, de egy fejhosszal mindig megelőzte az orvosi hivatás iránti vonzalom a zenei pályát. Nagyon sokat szerepeltünk. Voltunk cserehangverseny során a pozsonyi Redutban, érettségiző koromban. Szerepeltünk a rádióban, a Zeneakadémián, különböző zeneiskolai cserekoncerteken, rendszeres ünnepségeken. Voltak a nagy sztárdarabok, a Bartók Béla az Allegro Barbaro, Hacsatúrián Toccata, nagy Händel művek, nagy Bach művek, de ugyanakkor Gita néni mindig tudta, hogy azért, ha válaszút elé kerülök, akkor az orvosi pálya lesz, ami mellett fogok dönteni. Felejthetetlen időszak volt az érettségi körüli időszak, mert akkor volt ez a híres úgynevezett pozsonyi hangverseny, ahol a Eugén Szuhony híres szlovák zeneszerző is ott volt, és jött az ongratanárnőmnek gratulálni, hogy hát gratulál, hogy az ő növendék az ő darabját ilyen szépen játszotta, és emellett játszottam az egyik kedvenc darabomat, Debussy gyermekkuckójából a Dr. Gradusát, Parnassumot. Tehát azóta is a kedvenc zongora darabom. Ez volt az egyik jótékonysági koncertemben is a nyitó darab, és ehhez az a tündéri legenda fűződik, hogy amikor a Gita néni látta, hogy hát eltántoríthatatlan vagyok az orvosi pályától, akkor azt mondta, hogy Editkém, megtanítom neked a zongora irodalom egyetlen olyan zongoradarabját, aminek a nevében megvan az, hogy doktor, mert a zenedarab címe Dr. Gradusát Parnassum.
0: És egyébként ki a kedvenc zeneszerződ?
1: Hát az én kedvenc zeneszerzőm Beethoven. Úgyhogy majdnem az összes Beethoven szonátát végig játszottam, és különösen ebben az évben, amikor ünnepeljük Beethoven születésének 250. évfordulóját, nagy-nagy szeretettel elevenítem fel a Beethoven darabjaimat. Gita néni is mindig csodálkozott, hogy miért Beethoven a kedvenc zeneszerzőm, de már fiatal kislány korom óta valahogy úgy éreztem, hogy az emberi érzéseknek magasságát és mélységét valahogy a beethoveni zene tudja a legjobban kifejezni. Természetesen nagyon szeretem a romantikusok közül Schumann, nagyon sok Schumann darabot játszottam, nagyon sok Debussyt játszottam, nagyon sok Bachot játszottam, Liszt Consolationt, Chopin madurkákkal, Chopin forradalmi etüdöt. De hogyha választanom kell, akkor Beethoven. És ez valahogy érdekes, hogy Beethoven zenéjének a nagy-nagy érzelmi gazdagsága a festészetben az nálam úgy nyilvánul meg, mert ugye mondtam, nagypapám adta kezembe össze az ecsetet, és tőle tanultam meg festeni akvarelt, temperát, olajfestékkel, grafikával. A kedvenc festőm például Renoir, mert szerintem orvosként ugye az ember az anatómiától sem tud teljesen elvonatkoztatni az emberi figurákat és azokat a bájos hölgy arcokat, jeleneteket. Kedves festményem a Le Moulin de la Galette, a Galetti Malomnak a kerti ünnepsége. Amikor jártam Párizsban, a Jeux de Pont-ban, hoztam egy nagyon-nagyon gyönyörű megszólalásig hasonlító reprodukciót erről a festményről, úgyhogy minden, ami Renoir, hát az a szívem csücske. Úgyhogy a zene az tulajdonképpen az embernek képes az egész ényét is áthatni, és meggyőződésem azok az orvosok valahogy a betegekhez másképp viszonyulnak, talán empatikusabbak, lágyabbak, szelidebbek, megértőbbek, türelmesebbek, mint olyan, akitől a zene talán egy kicsikét távol áll. Nagyon sok muzsikus betegen van, és azért fordulnak nagy bizalommal hozzám, mert ugye el tudják mondani, hogy például a hegedű művész, hogy a ilyen-olyan gyakorlás közben melyik az az ujja, vagy melyik az az alkar rész, ami megfájdul. Akkor egy aranyos kis filigrán, kis hegedű művésznőtől megkérdeztem, hogy nem lehetne, ismerve a karjának az anatómiáját, egy negyeddel kisebb hegedűt megpróbálni. Akkor megszűnnének ezek a panaszok, amivel hónapokon keresztül kínlottunk. Megfogadta, megtörtént, megszűnt a panasza. Vagy hogyha zongorista beteg jött hozzám inhüvegyulladással, akkor megkapja megfelelő kezeléseket, és utána azt szoktam javasolni, hogy menjen és játsza végig azt a darabot, aminek a túlzott gyakorlásából előjött ez a panasz. És az az újrend, ahol megint bejön az a fájdalom, ott az újrendet próbáljon változtatni. És akkor ilyenkor nagyon boldogok, hogy az ember zenészként is hát tud tanácsot adni, és hát ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
0: Arról is meséljél, hogy kerültél kapcsolatba a ferences testvérekkel.
1: ennek is mély családi gyökerei vannak, mert családom, nagyszüleim Pozsonyban éltek, a Ferencesek templomához közel, és mély zenei, művészi, lelki kapcsolatban voltak az ottani Ferencesekkel. A háború után, amikor a Margit körútra költözött a család, pár házra lakunk a Margit körúti Ferences templomtól. Itt voltam első áldozó, itt voltam bérmálkozó, ide jártunk hittandra, és mindig elmondom a mostani plébános atyának is, hogy az egy külön ajándék az élettől, hogy pici koromtól kezdve, tehát amióta élek, ugyanaz a gyönyörű Betlehem van itt a Margit körúti templomban. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon híres Betlehem, egy nürnbergi Betlehem kiállításon díjat is nyert, és a mai Betlehemeknél hát a bárány figurákkal eléggé szükösen bánnak. Itt viszont megvan 23 fehér bárány, és a 24. egy fekete bárány. És megvan az elefánt, a teve, a három király. Gyönyörű, gyönyörű Betlehem. És aztán, amikor teltek múltak az évek, és megkaptam az orvosi diplomámat, akkor az akkori házfőnök atya, Áldási Amand atya felkérte a családot, hogy hát mit szólnának ahhoz, hogyha én elvállalnám a atyák gyógyítását, ugyanis az előző házi orvos, Hegedűs Tibor doktor úr betöltött a 80 évet, és javasolta az Amand atyának, hogy hát itt van a korányi családnak a kis elitkéje, friss belgyógyász, ismerem a családot, és akkor elkísért, Amand atya ismert a családot, tudta, hogy én ki vagyok, csak ugye hát azt nem tudta, hogy időközben ugye belgyógyász lettem, és egy kis rövid elbeszélgetés, és hát így 35 évvel ezelőttől kezdve gyógyítom a Ferences atyákat. 1993-ban egy nagy fordulatot vett a gyógyítás és a szerepem a rendházban, ugyanis az előző tartományfőnök atya, Páter Hegedűs János Kolos atya azt határozta el, hogy megvalósítja egy előző tartományfőnöknek, Oslai Osvald a

0: ebben az évben ünnepli a Margit Körúti Ferences templom, a templom felszentelésének 250. évfordulóját. És hát 93-ban megalapította Kolosatya az Oslai Osvald Ferences Infirmáriumot, idős otthont, és engem kért meg, hogy legyek a szakmai vezetője és belgyógyásza az idős otthonnak, és 15 éven keresztül a rendtartománynak a 20, 80 és 103 év közötti idős ferences szerzetese lakott itt a Margit körúton. Hát az atyáknak az élet szemlélete az kicsikét különbözik a világi embertől, mert amikor elkezdtem a szolgálatomat, és az egyik atyának akartam segíteni, akkor hát mondja, hogy a kedves doktor, ne haragudjon, nekünk életünk Krisztus és a halál megváltás. És akkor én mondtam, hogy hát kedves atya, ez valóban így van, de én a hippokrátészi esküt arra tettem a gyógyításra és az egészségnek a védelmére, és hát az orvos is eljut egy olyan pontig, amikor azt mondja, hogy orvosként mindent megtettem, uram, legyen meg a te akaratod, de hát addig van egy kis út még, ugye, diagnózis, gyógyítás, gyógyszerelés, stb. És hát ugye ezt az érvet elfogadta, és hát elkezdtem, hogy minden idős atyát évenként beoltottam az influenza elleni védőoltással, az időgyulladás elleni védőoltással, rendszeres EKG, vérképkontroll, koleszterinkontroll, akinek szüksége volt gyógytornáztatás, és bizony ebben a korosztályban előfordultak az ilyen hirtelen szíveredetű rosszul létek, amire régebben ugye azt mondták volna, hogy váratlanul valaki hazaköltözött, vagy hazament, és most viszont hát, időben történő odafigyeléssel és a orvostudomány modern eszközeinek a igénybevételével 5 pacemakeres atyám volt. Képzeld el, Kamila, 5 pacemaker. Hát ez nagyon-nagyon nagy dolog. Úgyhogy őket vittem rendszeresen a Városmagyar úti klinikára. Az 5 pacemakeres atya közül 3-nak az Orvos Egyetemnek a jelenlegi rektora, a Merkeli Béla professzor ültette be a pacemakert, akkor még ugye adjunktus volt. Őket ültem rendszeresen kontrollra, és hát rémesen boldogok voltak, hogy hát akkor az ő szívecskéjük még működik, ahogy betézték magukat. 103 éves volt a Marcellián testvér, ő volt a legidősebb, és az átlag életkor 90-95 év volt. Ugye a nagyformátum atyák, Ottmár Fadli Ottmár atya, Füzér Julián atya, Kamarás Mihály atya, magas-magas életkorban viséltek, prédikáltak teljes szellemi erőnlétükben, és hát ez egy nagy-nagy öröm volt, hogy sikerült őket úgy karbantartani, hogy sokáig tudták a Jóisten szolgálni.
1: Az első
0: évig működött ez az otthon, és aztán ugye az életkor előre haladtával megfogyatkozott az ilyen nagyon idős atyáknak a száma, és akkor most már családi jellegűvé válik, minden rendházban van egy-két idősebb atya, és hát már az otthon felépítés jellege az azzal a 15 évvel megszűnt, de nagyon emlékezetes az atyáknak a számára, és nagy-nagy szeretettel emlékeznek rá.
1: Ez nagyon-nagyon-nagyon szép dolog, és egy áldozatos és felelősségteljes munka. Közben az első rész végéhez érkeztünk. Megkérdezem, hogy mit hallgassunk meg.
0: Hát én nagyon-nagyon szeretem Vivaldi 4 évszakát, és igaz, hogy esik az eső, de azért mégiscsak nyár van. Hogyha Vivaldi 4 évszakból egy kis részletet a nyárból hallhatnánk.
1: Akkor hallgassuk ezt, és a kedves hallgatóknak üzenem, hogy nem sokára jövünk vissza a műsor második részében, ahol dr. Tőrös Editkével beszélgetünk.

0: Folytatjuk a Lélek közelben című műsor második részét. Vendégem drága dr. Tőrös Editke, akit azért becézek, mert nagyon szeretem, mert az orvosom és mellette a barátom is. Elég sokat beszéltünk itt a ferences testvérekről is, akkor hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent neked a vallás, mit ad a hit?
1: Én azt gondolom, hogy hit nélkül nem lehet élni. Én mélyen vallásos családba születtem, és szinte az anyatejjel szívtam magamba, hogy az élet minden szituációjában ugye nem csak kapaszkodó, hanem az ember meggyőződése, ahogy nagymamám egész pici koromban mondta nekem, hogy tudod, a Jóisten mindjájunknál sokkal jobban szeret téged, még az anyukánál is, meg nálam is. És hogyha, ugye, mint kisgyerek iskola után esetleg egy-két dolgot elpanaszolt a nagymamának, akkor ugye a fülembe cseng, amikor mondta, hogy sose bánkodj, mert ha te valamit nagyon-nagyon szeretnél, és mindent megteszel, és az mégsem sikerül, akkor azt a Jóisten valami miatt nem szeretné, és akkor ezt el kell fogadni, ebbe bele kell nyugodni, de ez azért van, mert a Jóisten téged nagyon-nagyon szeret, és te nem tudhatod előre, hogy mi az, amitől téged megóv, hogy nem engedi, hogy ez megtörténjen. És én nagy-nagy szemekkel hallgattam a nagymamát, és akkor utána mondta, hogy tudod, lesznek az életben olyan dolgok, amikor csak az életednek a vége fele, vagy már felnőtt korban fogsz rájönni arra, és hálát adni a Jóistennek, hogy édes Istenem, milyen jó, hogy minden úgy történt, ahogy azt te akartad, és nem úgy, ahogy ezt én szerettem volna. És most már, mint felnőtt, meg lett orvos, én ezt most már tudom, és érzem, és minden nap összeteszem a két kezemet, és hálát adok a Jóistennek, hogy olyan családba születtem, olyan szüleim voltak, csodálatos édesanyám, csodálatos családom, gyönyörű hivatásom, és azok a talentumok, amiket ugye kaptam, a zene, a muzsika, az orvoslás, a szervezés művészete, lehetőséget ad arra, hogy ezekkel úgy sávfárkodjam, hogy továbbadjam embereknek. Tehát nem önző módon megtartani, hanem továbbadni legyen az orvosláson kívül. Hisz 25-30 év a karácsonyi ünnepségek is. Hány és hány embernek szereznek nagyon-nagyon boldog perceket, és minden karácsonykor van olyan dolgozó, aki úgy meghatódik, és azt mondja, hogy jaj, de jó, mert van egy modell, hogy hogy fogom én otthon a karácsonyt megünnepelni a családommal. És ez már kvázi, mint egy kis misszió. Ez nagy dolog. Mert sok ember az életben, meggyőződésem, hogy minden ember jó, és szeretne valami jobbat tenni, de hogyha nincs meg az otthoni modell, nincs meg a hite, a neveltetése, akkor nem tudja, hogy csinálja. És akkor eljön egy ünnepére, eljön egy koncertre, kap egy intuíciót, és akkor azt mondja, igen, tudom már, hogy mi hiányzott, tudom már, hogy ezt követően ezt hogy fog kelleni csinálni.
0: Mindig össze tudod egyeztetni a vallást és a tudományt?
1: Össze tudom egyeztetni, mert nagyon-nagyon erős hit kell ahhoz, hogy az ember orvosként mindent megtesz. De mindent. És ugye kezdőbe gyógyászként ugye az ember olyan nehezen tudja elfogadni azt, hogy mindent megtesz, és reggel bemegy a kórterembe, és a legkedvesebb betege éjszaka elhunyt. De aztán az ember rájön tapasztalatból, elmélkedésből, imádságokból, hogyha végig gondolom, akkor amikor a Jóisten pontot tesz valaminek a végére, akkor azt az orvosi élem, ha ágál is ellene, a hit mégiscsak azt sugallja, hogy igen, a Jóisten bölcsebb minden orvosnál, és ő tudja, hogy mikor kell pontot tenni ennek a végére, és akkor azt el kell fogadni. Azelőtt meg kell hajolni. De ez egy percig sem hátráltatja az embert abban, hogy a maximumig ne menjen el, a tudományban, a diagnosztikában, a legmodernebb gyógyszerekben, és mindent meg ne próbálja. Mert nem tudhatom, hogy a Jóisten úgy dönt, hogy a sok-sok kísérleti gyógyszer közül ez a beteg, akinek az élet rendeltetett, mert a Jóisten úgy akarja.
0: Igen, hát legyen meg a te akaratod, ahogy az ima is mondja. Igen.
1: Drága édesanyám, aki egy csodálatos édesanyja volt, ez egy csodálatos orvos édesanyja, mert hát az egy külön státusz, mert mi azért orvosok nem vagyunk egy olyan könnyű eset, hogy így mondjam, ugye hivatásunknak élünk reggeltől estig, és még szóval a hivatás az nem olyan, az nem egy rendelési idő, az nem egy munkaidő. Tehát hazamegyek, becsukom az ajtót, és akkor 5 óráig hivatás, és utána már nem hivatás, hát ilyen nincsen. Mert a telefon csöng, a szomszéd becsönget, az ember izgatja egy diagnózis, hamar utána néz a könyvekben, hogy mi is lehet a betegnek a baja. Tehát a hivatás az áthatja az embernek minden sejtjét. Az, hogy mennyi rendelési idő, hát az mondjuk egy munkaforma, de a hivatás az nem rendelési idő.
0: Én azt is láttam, azt is tudtam, hogy a rendelési időn túl már vagy 2 órája letelt a rendelési idő, és te még mindig ott voltál, mert vártak az emberek, és nem küldtél senkit haza. Úgyhogy ezt én bizony tudom.
1: Hát úgy vagyok vele, hogy csak az megy orvoshoz, akinek nagyon muszáj. És hogyha valaki csak azért jön, mert valahogy úgy érzi, hogy az én személyiségem, vagy vigasztalásom, vagy csupán meghallgatásom, az neki többet ér, mint egy gyógyszer, hát akkor meghallgatom, vagy megvigasztalom, vagy igen, adok egy tanácsot.
0: Igen.
1: Mert néha ez többet ér valakinek.
0: Kérdezem, hogy voltál-e Csíksomlyón a búcsún?
1: Hát a csíksomlyói búcsún sajnos nem voltam, de Csíksomlyón voltam. Egy csodálatos 8 napos erdélyi kirándulással voltunk a Richter gyógyszergyárral. Az egy felejthetetlen volt. Én akkor voltam életemben először Erdélyben. Hát voltam előtte, csak egy rövid látogatáson Déván, a Ferences Kolostorban, a Ferences atyákkal, és Mária Radnán, a híres szűzanya kegyhelyen, de úgy végigmenve a csodálatos tájakon először itt voltam. Elmentünk egészen az 1000 éves határig. 2 busszal mentünk, 80 fő volt összesen a 2 buszban. Nagyon izgatottan készítettünk gyönyörű magyar szallagot, arra ráírtuk a résztvevőknek a nevét, és az 1000 éves határon, ahol van az a csárda, ahol az a történész tanár házaspár megvendékelt minket, felmentünk ahhoz a kis kápolnáig, aminek a jobb oldalán a zarándokok, akik eljutnak az 1000 éves határig, elhelyezik a különböző szallagokat, és adományokat, és hálás szövegeket, meg kis emléktáblákat, és ott a boldogasszony anyánkat elénekeltük, és elhelyeztük a kvázi zarándokbusznak a szalagját a résztvevőknek a nevével. Nagyon-nagyon gyönyörű volt, és az embernek a szíve megdobbant, hogy édes Istenem, hát de szép ez az Erdély, ez az egész táj. Felvidéken többször voltam, mert ugye nagyszüleim Pozsonyban élték le az életüket, tehát a gyökerek a Felvidékhez kötnek jobban. Nagyomám Pozsony-Nyitra vármegyében, Nyitrában született, és hát Pozsonyban élték le az egész életüket. És hát gyakorlatilag az ember a családban megtapasztalta azért, hogy ez a nagy Magyarország milyen nagyon szép is volt. De hát gyakorlatilag az, hogy a kultúra és a vallás és a művészetek azok nem ismernek határt, áthidalják ezeket az ellentéteket, ez egy nagyon-nagyon szép dolog. És akkor látogattunk, egy egész napot töltöttünk Csíksomlyón, és egy gyönyörű esküvőben volt részünk. Ez egy érdekes, hogy a zarándoklataim során nagyon sokat zarándoklaton vettem részt, és ez egy külön élmény, amikor elmegy az ember egy idegen országba, és akkor pont van egy esküvő. Egy égi jel, és egy impressziót ad annak az országnak a szokásairól, áhítatáról, esküvői szokásairól szól az orgona, tehát az egy egész külön hangulat. Úgyhogy egy egész napot töltöttünk Csíksomjon a hazajövetelünk előtt is.
0: Ha most az időbe belefér, akkor kapsz tőlem egy verset, amelyet Csíksomjóról én írtam. Fogadd szeretettel. Zúgó szélben, esős éjben jönnek a csángók, lebegnek a zászlók. Sáros a csizma, nedves a kucsma. Jönnek a csángók, élnek a zászlók. Ezer éve már, hogy itt állt a határ. Székely és csángó védte a hágót, őrizte a lángot, a magyar világot. Jönnek a csángók, sírnak a zászlók. Lépésük döng, pedig csúszós a föld. De jönnek a csángók, hisznek a zászlók. Mária, te drága babba Mária, segítsed őket a nyereg aljába. Téged imádó néped jön, százezekben gyúl öröm. Gyúl öröm, és újul a hit. Csíksobb jó drága, te vagy a híd, hogy megtaláljuk egymást végre, izzó tekintetünket vessük az égre. Nem baj, ha zuhog, nem zavar a sár. Több százezer ajkon Isten a vár. Hangunk ütközvén a hegyoldalnak, így lesz isteni ereje a dalnak. Jönnek a csángók, bíznak a zászlók. Magyar a magyarnak kezét fogja már, megszűnik kor és oktalan határ. Itt dobban az összes magyar szív mostan. Aki itthon maradt, itt van gondolatban. Akárhol vagy ember, imádkozzál jobban. Higgyél, Mária segít a bajban. Ha erősen hiszel, és teszel is érte, a magyar népsebe megtisztul végre. Mert jönnek a csángók, élnek a csángók. Magyarul élnek és dalolnak a csángók. Föltámadó szentjeik segítik honunkat, több ezer éves ősi világunkat. Hála néked, Mária, téged áld ma ez ima. Ámen. Mit jelent számodra, hogy éppen magyarnak születtél?
1: Hát, drága Kamilla, én el sem tudom képzelni azt, hogy én nem magyar legyek. Szóval ez benne van az embernek minden sejtjében, és mind a mai napig felnőtt koromban, hogyha egy olimpián vagy egy sportrendezvényen fönnáll a dobogón valamelyik kiválóságunk, és megszólal a magyar himnusz, hát az embernek könnybe lábad a szeme. És ugye a tudomány oldaláról nézve, hát az a rengeteg feltaláló, és rengeteg nagy ember, és rengeteg felfedezés, ami a magyar szürke állományból kipattan, hát ezzel nem mindenki büszkélkedhet. Olvastam egy tudományos cikket arról, hogy Európában egy ilyen nagykutató vizsgálat során megvizsgálták a szürke állománynak a kapacitását, és retrospektív vizsgálatokat végeztek, és a magyar embernek van a legértékesebb, leggazdagabb szürke állománya. Hát ha megnézzük a rengeteg felfedezést, vagy ugye itt a COVID-járvány. 3 hónap alatt a műegyetemnek az emberei megkonstruálták, megalkották a magyar lélegeztetőgépet, és működik. 3 hónap alatt. Hát ez maga a csoda. Akkor itt volt nem menjünk messzire, itt volt a TBC-nek a felszámolása, aminek drága keresztanám nagy-nagy úttörője volt. A svédek jöttek tanulmányozni Magyarországra, hogy milyen szervezési módszerrel tudtuk felszámolni a Morbus Hungaricust. Uh-huh. Édesanyám, aki egy nagyon-nagyon kiváló művész volt, népiparművész, divattervező, ő alapította meg Magyarországnak az első és egyetlen házipari export szövetkezetét, aminek 30 évig volt a divattervezője és művészeti vezetője, és járta a kollekciókkal a világot Moszkvától Milánóig, és amikor meghallották, hogy jön a magyar kollekció, hát már előző éjszaka odaálltak a sorba, és utolsó szálig mindent felvásároltak. De bármi a művészet területén a kiváló énekeseink, zongoristáink, orvosaink, feltalálóink, és Liszt Ferenc főleg németül beszélt, de mégis a szíve magyarul dobogott, és szemüves szignált is, ugye, magyarul dobogott a szíve, az a érzelmi feltöltésű plusz valami, ami a magyarságban van, az a lelkesedés, mert szerintem semmit nem lehet úgy végezni, egyetlen egy hivatás se. Még a konyhába egy jó finom paprikás síkése lehet úgy megfőzni, hogy az ember szívét, lelkét, lelkesedését be nem adja. És vannak olyan nemzetek, amelyik genetikailag kicsikét nem olyan vehemensek, hanem olyan talán nyugodtabbak. De talán a magyarságot az viszi előre, hogy genetikailag mi azért egy vehemens nemzet vagyunk, és hát talán ez egy nagy-nagy hajtó erő, hogy mindig valami többet akarunk, ami előre viszi az embereket meg a világot.
0: Mi hagy téged még ma is, hogy időt, fáradtságot nem kivéve készülsz az előadásokra?
1: Azt hiszem, hogy drága jó édesanyámtól örököltem, mert ő egy édesanyám, maga volt a művészet. Hát ahogy megszólalt, ahogy festett, ahogy rajzolt, ahogy tervezett, ahogy hegedült, ahogy szervezett, úgyhogy tulajdonképpen a jótékonysági koncerteknek a gondolata az őtőle jött, mert amikor ugye megalapítottam az alapítványt lassacskán 10 évvel ezelőtt, akkor alapítás után egy olyan egy évvel ülök itt a családi fotelban, ahol sajnos most már csak én ülök, mert az egész családom már a Mennyországban van, és onnan segít és gondolkodik velem, és drukkol velem. Mint ha hallottam volna édesanyám hangját, hogy hát pintyökém, hát a zongora tudásod csak úgy parlagon fog heverni, hát valamit azzal is kellene kezdeni. És akkor jött a gondolat, hogy hát persze, hát csináljak egy jótékonysági koncertet. De arról nem is álmodtam, hogy most már 7. alkalommal 350 nézővel teltház, és az egész 47 tagú Duna Szimfonikus Zenekar japán karmesterekkel, és az ifjú szólistákkal, hogy hát ilyen gyorsan, egy túlzás nélkül mondhatom, hogy egy rangos zenei eseményé fejlődte ki magát, és hát édesanyám, amihez hozzányúlt, hát amikor megalapította Magyarország első exportszövetkezetét a Martinelli téren egy kétszobás lakásból átalakított kis irodába. És az ő pályafutása alatt, 30 év alatt Magyarországon 26 társszövetkezetet alapított, Hövelytől Hódmezővásárhelyig, Pécsvárattól az a híres Matyóföldig, és tulajdonképpen ő adott munkát a kétkezi híres hímzőasszonyoknak, mert ő volt az első és egyetlen, aki a csodálatos népi hímző motivumokat beletervezte az ő kollekcióiba. És a semmiből kialakított 26 társszövetkezetet. Édesapám alapított a Debrecen első mentőállomását. Tehát én ezt láttam, hogy a kreativitás és az alkotás, és nem önösen, hanem mindig valamit a közjóért. Legyen az akár egészségügy, vagy művészet, vagy bármi, amivel szebbé, jobbá lehet tenni a világot. Nagy szónak hangzik, de valahogy azért mégis csak ez motiválja az embert.
0: Bizony. És akkor az utolsó kérdéshez érkeztünk. Megtaláltad-e az orvosi hivatásban azt, amiért ezt a pályát választottad?
1: Teljes mértékben megtaláltam. Teljes mértékben betölti az egész életemet, és ha még egyszer kellene választanom, akkor ugyanezt választanám még egyszer. Bár hagyj említsem meg egy nagyon aranyos momentumot, ami az orvos egyetemi felkészülés évében volt, ugye én a Verespánlé gimnáziumban jártam, és nagy büszke Verespán is voltam, amikor az érettségi évében volt a nagy Redut Béli koncert. De közben én már tanultam a fizika, meg a biológia felvételi tételeket, hogy készüljek az orvosegyetemre. De ugyanebben az évben, az érettségi évében, januárban, a születésnapom táján, ugye nagy latinos voltam, Ókotudományi Társaságnak az egyik kiválósága volt az én latin tanárom, és az egész családunk latint, görögöt tanult, és úgy nőttem fel, hogy a latin az mindennek az alapja, minden nyelvnek az alapja, latinul tudni kell. És hát a Cicero beszédeket kívülről, a lepedőt magam körülve, mindegy fogát, ugye tanultam és vettem részt a latin versenyeken. Egy reggel arra ébredek, hogy én nekem ezek hexameterek, meg disztikonok valahogy csak úgy maguktól jönnek. És akkor elkezdtem fordítani marciális epigrammákat. És akkor megmutattam a latin tanárnőmnek, és azt mondja, Edith, kezdte, hogy csinálod? Hát egy ilyen kis frappáns vers, hogy ezek ilyen fricskázó epigrammák voltak, hogy mit keres ott az a gyapjú sányak a donszavaráskor, megmondja, mire jó, tömbefülem vele hát. Csupa ilyen kis fricskák. Na, és akkor elindított a latin versenyen a latin tanárnőm, és a döntő az Tibullusnak az emberiség aranykor a Szaturnusz uralkodása alatt, ez volt a jogi egyetemen, ott ültünk, 14 sor. Jó távolra egymástól, országos döntő. És akkor mellettem elhalad a latin tanárnőm, Turcsányi Erzsi néni, ikonikus latin tanárnő, aki még a verseny előtt mondta, Edithként tudott, csak a kecskeméti piarista az a legnagyobb veszély neked, a kecskeméti piarok. És akkor én elég hamar lefordítottam a 14 sort, és készen voltam. Úgy elhalad lassan mellettem az Erzsin, és azt mondja, Edithkén, próbáld betenni verslábba. Tényleg, hát még van egy kis időm. És akkor csak úgy jött, hogy ég is a turnusz uralma alattól, én ide jó volt, még mielőtt nyitva álltak a földutai, és a hajók se datoltak, akkor a szélszaki széllel, és a szelek szárnyát vitte a szélsevesen, nem terhelte hajóját, összerabolt aranyakkal, stb. És így, mind akinek a kis ujjából jön, mind a 14 sort lefordítottam, beadtam, és akkor jön két hét múlva az értesítés a Verespáni gimnáziumba, hogy a kecskeméti piarista fiú előtt megnyertem az Ókotudományi Társaság által hirdetett latin, országos latin versenyt, azzal, hogy verslábba befordítottam.
0: Fantasztikus.
1: A latin érettségén ott volt a Trencséni Valdafel Imre, eljött a Devecseri Gábor, és azt mondta, hogy kis Editke, miért akar annyira orvos lenni? Hiszen aki országos latin verseny győztes, és így dobálja ki a hexametereket a kisujjából, hát annak a klasszika filológia szakon a helye. Úgyhogy a gitanéri feljött a nyomás, hogy zongorista legyek, akkor sétáljak be felvételi nélkül a klasszika filológiára, de aztán jöttek a fizika példák, és aztán végül maximális pontszámmal, hála Istennek, felvettek az orvos egyetemre, viszont nagyon-nagyon büszke vagyok a latin tudásomra, mert ugye végig az anatómia, latin, deklinálni, konjugálni, hát nagyon meg lehet látni azt, aki valahogy ezt ugye nem a gimnáziumban tanulta, hanem jött egyszer valaki, aki diktálta a szöveget, és akkor mondja az asszisztensnek, hogy genuvárus, illető elmegy, mondom, kis szívem, akárki diktálja, a genu az nem várus, hanem a genu az várum, úgyhogy mind a mai napig ugye az ember erre nagyon-nagyon hat, és minden nyelvnek ez az alapja. Tehát a latin tudásomat, azt is mindegy kincset őrzöm a szívemben.
0: Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm az egész beszélgetést, mert a család szeretet, a hivatás szeretet mind-mind ömlött a szavaidból, és ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Most elérkeztünk az utolsó zenéhez. Mi az, amit szeretnél hallani?
1: Miután említettem, hogy Beethoven a kedvenc zeneszerzőm, tegyük fel az örömódát.
0: A kedves hallgatóktól is búcsúzom, neked még egyszer köszönöm a beszélgetést, és jövő héten pénteken hallgassák újra a Lélek közelben című műsort. Viszont hallásra!

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szeptember. Őszelő és Szent Mihály hava. A hónap név már a régi római naptárban is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, szeptember pedig a hetedik volt a sorban. A magyar kalendáriumokban őszelő havaként is említik. Jeles időjós napjait elseje kezdi, ha ekkor esik, gyönge lesz a tél. Ha ötödikén, Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes őszre számíthatunk. Két Mária nap is követi egymást. Ha nyolcadikán enyhe éjszakát élünk, az finom bort érlel, de ha hidegre fordul, savanyú lesz a szőlő leve. A 12-i Mária nap Szűz Mária névünnepe, jeles búcsúnap, és a megfigyelések szerint ekkor indulnak útra a fecskék. A szőlős gazdák számára kritikus 21-e, Máté napja is, ha tiszta az idő, az sok és jó bort ígér. Vencel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik, szép lesz a tavasz. Ha pedig 29-én Szent Mihály lovaderes, az behozza a telet, és ekkor térnek vissza a szállásukra a rideg, tartású négylábúak. A 23-ára eső őszi napi egyenlőség az egyensúly megélése, a tavasztól végzett munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő termésben. Szeptember a szüret kezdetének számított, és a szüreti felvonulások, szüreti bálok időszaka is. Ám ne feledjük, a gyümölcsök begyűjtése mellett a jövő jegyében a hónap első napja az őszi buza és a rozs vetésének kezdete is. Leó pápa vasárnap délben. Mondjuk el őszintén az Úrnak azt is, amikor nem értjük, mit kér tőlünk. Augusztus 30-án, az évközi idő 22. vasárnapján a Szent Atya az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az úrangyalát. Beszédében arra mutatott rá, hogy nem mindig könnyű megértenünk és elfogadnunk Isten útjait, különösen akkor, amikor azok nagyon eltérnek a mieinktől. Leó pápa Péter apostol példáján keresztül hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetekben sem szabad megszakítanunk a párbeszédet az Úrral. Őszintén elé tárhatjuk értetlenségünket és bizonytalanságunkat. Ugyanakkor alázattal figyelnünk kell arra, amit cselekvése által feltár előttünk. A Szent Atya arra biztatott, hogy Péter készségességével fogadjuk el azt is, amit Isten várakozásainkon túl kér tőlünk. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvintéri Református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Női csendes napok Pilis Csabán. Szeptember 24-27. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-27. A helyszín Pilis Csaba, Bétel, evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Életükre Isten áldását kívánjuk. Új műsorunkban Kárpáti Petronella a Jó Pásztor Védelmében című sorozatát hallhatják, ami a 23. Zsoltár alapján készült a témához illő énekekkel és költeményekkel.

0: A 23. Zsoltár a protestáns biblia fordítás szerint.
1: A jó pásztor, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Fűves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényén vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.

0: Kedves hallgatóink! Az elmúlt alkalommal a 23. Zsoltár második versszakát kezdtük el tanulmányozni, ami Károli Gáspár fordítása szerint így szól.
1: Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
0: Ma a megkezdett gondolatokat fogjuk folytatni. Műsorunk címe Jézus az élet kenyere és vize. A bizalom Zsoltárának is nevezett 23. Zsoltár soraiból mérhetetlen nyugalom és békesség árad felénk. Elfeledteti velünk a szenvedést és a problémáinkat, előzi gyötrő gondolatainkat, bátorít, ha csüggettek vagyunk és csalódtunk. Dávid a mindennapi tapasztalataiból merítve a pásztor és a nyáj képét használja fel arra, hogy az Úr és az ő népe közötti kapcsolatot bemutassa. Megállapításai nem csak a múltra vonatkoznak, hanem minden időben igazak. Az Úr a mi pásztorunk, Jézus Krisztus, akinek vezetése mellett életünknek célja, értelme van, gondoskodik minden testi és lelki szükségletünkről. Mennyei kenyérrel táplál, és az élet vizével üdít fel. Jézus ezt mondta önmagáról.
1: Bizony, bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne halljon. Én vagyok am az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életért. János 6:47-51.
0: Krisztus jelképesen tanított, ellenségei nem értették meg, és szavait kiforgatták, félre magyarázták, hogy ezzel a népben előítéletet keltsenek. De vajon mit jelentenek különös szavak? Ellen White így világít rá és magyarázza meg.
1: Krisztus testét enni és vérét inni annyit jelent, mint elfogadni őt személyes megváltomnak, hinni, hogy megbocsátja bűneinket, benne teljességre jutunk. Ha szeretetét szemléljük, abban lakozunk, abból iszunk, természetének részesévé válhatunk. Ami az étel a testnek, annak kell lennie Krisztusnak a lélek számára. Az étel nem segít rajtunk, csak ha megesszük, és ha lényünk részévé válik. Így Krisztus sem érték számunkra, ha nem ismerjük el személyes megváltónknak. Az elméleti tudás nem használ nekünk. Vele kell táplálkoznunk, be kell fogadnunk őt szívünkbe, és így élete a mi életünkké válik. Fogadd el újból Krisztus felajánlott szeretetét, amiképpen fizikai életünket az élelem tartja fenn, azonképpen lelki életünket Isten ígéje élteti. Ahogyan magunknak kell ennünk, hogy táplálékhoz jussunk, úgy magunknak kell bevennünk az ígét is. Nem pusztán más értelmének a közvetítésével kapjuk meg. Gondosan tanulmányozzuk a Bibliát, kérjük Istentől a Szentlélek segítségét, hogy megérthessük ígéjét.

0: A juhok általában száraz vidéken élnek, de mégis vízre van szükségük. A pásztoron múlik, hogy a nyáj talál-e tiszta forrást, amely nem zavaros vizet ad, hanem üdítőt, szomjatoltót. A megfelelő ivóvíz csak a csendes forrásnál található. Miért lényeges a víz az állatok jólétéhez? A testüknek körülbelül 70%-a vízből áll, ami biztosítja a szabályos anyagcserét és segíti elő minden egyes sejt életműködését. A víz határozza meg a juh életerejét, fürgességét, és feltétlenül hozzátartozik annak általános juh közérzetéhez. A víz Izraelben az élet jelképe. Ma is az élet feltétele, mert ahol nincs víz, ott nincs élet. Mikor a nyáj szomjazik, nyugtalan lesz. Amennyiben nincs valaki, aki tiszta forráshoz vezesse, gyakran maga keres és talál a talaj mélyedéseiben állott szennyes vizet, amivel magába szívja a betegséget okozó baktériumokat. A pásztornak a gondja, hogy vizet kapjon a nyáj. A juhok számára ez a legszebb óra, amikor a hosszú vándorlás után porosan, fáradtan a csendes vizekhez tereli őket a pásztor. Gondoskodó szeretetének ez a koronája. Mi emberek is vágyunk lelki szomjúságunk csillapítására. Csak az a kérdés, hogy hol keressük és találjuk meg a szomjatoltó vizet, milyen forrásból merítünk és iszunk. Az Úr Jézus nem csak azt mondta önmagáról, hogy ő az élet kenyere, hanem azt, hogy ő az élet vize is, aki lelki szomjunkat oldhatja és megelégíthet, amikor igéje a Szentlélek által élővé válik számunkra. Az ígéret így szól.
1: Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket déli báb és a nap, mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi. Ézsaiás 49:10.
0: Jézus mindenkit hív magához.
1: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. János 7:37. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. János 4:14. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Jelenések 22:17.
0: Felelősségünk, hogy másoknak is mondjuk el ezt a jó hírt, mert akkor minél többen felüdülhetnek a mennyei pásztor mellett. Kövessük szüntelen gazdánkat, lábnyomában járva. Bízzunk benne, hiszen őt jobban tudja, hogy mire van szükségünk. Még életünk mélypontjai, próbatételei is javunkat szolgálják. Neki különös gondja van ránk. Vezetése mellett mi is eljuthatunk gazdag rétekre és csendes forrásokhoz, ahol lelki szükségleteinket megkaphatjuk. Akkor megtapasztaljuk, amire Jézus a hegyi beszédben tanított.
1: Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Máté 5:6.
0: Az ő igazsága tiszta indítókok, jó cselekedetek, helyes életszentség. Az átadásnak, engedelmességnek folyamatosnak kell lenni. Elhagyhatunk sok rossz szokást, de ha elhanyagoljuk az állandó kapcsolatot Istennel, akkor Sátán megcsal, elhitet, hogy hívő vagyok, és mégsem vagyok az. Isten lelke lelkismeretünkön keresztül mindig figyelmeztetést tanácsol, de ahhoz, hogy meghalljuk szelíd és halk szavát, szükséges, hogy naponta elcsendesedjünk és kérjük vezetését. Spurgeon a Szentlélek munkáját a következőképpen jellemzi.
1: Az Úrnak lelke különböző módokon hat ránk. Olyan, mint a víz, amely tisztít, felüdít, termékenyét tesz és megörvendeztet. Ezt jelenti a csöndes víz, mert a Szentlélek a békességet szereti, és munkáját nem nagy zajjal végzi. Lelkem szent csöndjében megtalálom az Istenemet. Az a csend viszont, amelyben a Szentlélek a lelket megérinti, drága kincs. Isten szent lelke nem a viszálykodás örvénylő áradatához vezeti a kiválasztott juhokat, hanem a szeretet békességes folyamaihoz. A lélek nem sas, hanem galamb. Harmat és nem felhőszakadás. De csak Urunk vezet el minket ehhez a csöndes vészhez, magunktól nem találunk oda, az ő vezetésére van szükségünk. Ezért van így, egyes szám harmadik szemében, ő vezet, és nem hajszol, nem kényszerít.
0: Kevesen tudják, hogy a juhok hónapokon át, ha nincsen nagy hőség, folyadék igényük egy részét a füvön lévő bőséges harmadból kapják, amelyet a hajnali órákban fogyasztanak. A harmat a legtisztább vízforrás, de csak reggel található a füvön. Így van ez a keresztény életében is. Az Úr reggeli csöndes órákban tud igazán bennünket felüdíteni. Ahhoz, hogy az egész napi küzdelmet megvívjuk, már reggel kell erőt merítenünk az élet harmatából, hogy így felüdülve, megerősödve végezzük aztán napi munkánkat. Jó volna erre szoktatni magunkat, még akkor is, ha sietős a dolgunk. Soha ne induljunk el ima nélkül munkánk végzésére. Ellen White írja ezt a megszívlelendő tanácsot.
1: Minden reggel első dolgotok legyen magatokat Istennek felajánlani. Így imádkozzatok. Fogadj el, Uram, a te tulajdonodnak. Összes terveimet lábaidhoz teszem. Használj fel ma is szolgálatodra. Maradj velem, s engedd, hogy minden munkámat kedvedre végezzem. Ez mindennapi kötelességetek legyen. Minden egyes reggel újból szentejétek

0: gonoszságot követett el az én népem. Elhagytak engem az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Jeremiás 2.13.
1: Jézus Krisztus újra és újra felszólít bennünket. Menjünk hozzá és kövessük őt. Arra kér, hogy bízzunk benne, hiszen ő jobban tudja, hogy mire van szükségünk. Értemvaló buzgó fáradozása által még életem mély pontjai is javamat szolgálják, mert a próbatételeken át ismerjük meg igazán, hogy mi válik javunkra. Egyedül Jézus ad értelmet és célt azoknak a helyzeteknek, amelyeket egyébként nagyon keservesnek és fájdalmasnak éreznénk. Neki különös gondja van ránk. Ő mindig tudja, hogy merre van a zöldelő fű és a tiszta, csendes forrás. Ellenvált gondolatai ma is időszerűek.
0: Aki e világ forrásainál akarja szomjúságát csillapítani, az mindig újból megszomjazik. A föld mindenütt tele van kielégületlen emberekkel. Vágynak valami után, ami lelküket megnyugtatná. Ezt azonban csak ő, az egyetlen egy teheti meg. A világ égető szüksége, minden nép egyetlen vágya Krisztus, az isteni kegyelem, amelyet ő adhat egyedül, olyan, mint az élő víz, amely megelevenít, megtisztítja és felüdíti a lelket. Jézus nem azt mondja, hogy az élet vizéből egy korty elegendő, aki megízleli Jézus szeretetét, az állandóan többet kíván abból, de nem is keres többé mást. Szívének egyedüli vágya fohásza ez. Uram, többet belőled! Az üdvözítő pedig vár arra, hogy csillapíthassa a lelki éhséget és szomjúságot. Emberi erőforrásból ez soha ki nem elégíthető. Víztartályok kiürülhetnek, tavak kiszáradhatnak, de megváltunk kiapadhatatlan forrás. Belőle ihatunk, és mindig újból meríthetünk. Nála állandó friss tartalékot találunk. Ebből a forrásból minden ember annyi erőt és kegyelmet meríthet, hogy kielégítheti összes szükségletét.
1: Jézusnak, a jó pásztornak vezetése mellett mi is eljuthatunk gazdag rétekre és csendes forrásokhoz, ahol lelki szükségleteinket megkaphatjuk. Sohasem szakadhat meg az Istennel való kapcsolatunk. Soha ne keressük más mezőn a lelki eledelt, és soha se keressük a repedezett rossz kutakban az életvizét, hanem csak ott, ahol ő mutatja. Másoknak is mondjuk el azt a jó hit, hogy egyedül nála van az élet kenyere és vize, mert akkor minél többen felüdülhetnek a mennyei pásztor mellett. Erről szól a következő kedves, hívogató ének is.
0: Jöv el az élet vizéhez, szomjazó és fáradott. Enyhül itt bűneid terhe, megszűnik gond s bánatod. Jöjj hát e vízkút fejéhez, nézd, milyen dúsan ömöl. Tiszta lesz ettől az elméd, s zord kebeled felüdül. Jöjj hát ide, ne tétovázz, itt égi üdv, s örök nyugtot találsz. Itt van az élet forrása, gyógyhelyed ez egyedül.
1: Kérjük állandóan Jézus, a mi szerető gazdánk vezetését, hogy ő adjon nekünk nyugalmat. Ne engedjük, hogy a hatalomvágy, a nagyravágyás, a félelem, az aggodalom a bűn fertőzzön soraink között. Legyen mindig irányadó számunkra igéje, amely elérhető.

0: igazít, tanácsol, erőt ad a naponkénti győzelemhez. Mondjuk Dáviddal együtt mi is örömmel, megelégedéssel.
1: Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.

Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Kárpáti Petronella ismertette a Jó pásztor védelmében című sorozatának egyik részletét. Közreműködött Sümegi Tóth Piroska.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a célja, hogy a földi történésekben figyeljük meg és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit és működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, amiből mi is sokat tanulhatunk. Így aztán már számtalan adásunkon keresztül arra voltunk kíváncsiak, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját személyes életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy réges-régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai hatásai is vannak, hiszen csak a korszak változott, a ruha és a hasonló külsőségek, de az emberi természet sajnos ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjünk is, de előtte még szeretnék áldott feltámadás ünnepet kívánni mindnyájunknak, a saját lelkünkben is.

Ruth könyve. A generációk jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó, Isten hatalmas tervének beteljesítéséről, mely később az üdv történetet jelentősen befolyásolja. Már nagyon sok mindent megtudtunk például Pérec jelentőségéről Betlehemben, a sógorházasságról, az éhínségek okáról, a családról, ahol a férj és a két fiú is meghalt idegenben. A három gyászról és a két menny ragaszkodásáról anyósukhoz, aztán az egyik visszafordul, és Ruth a másik, Naomival, elindul mindkettőjük új élete felé haza Betlehembe. Tehát az Úr tervéhez, hiszen most alakítja ki Jézus családfáját, a szükséges férfi ág már megvolt, még egy pogány nőre volt szükség az ős szülőkhöz. Ruth lett a kiválasztott, aki sok-sok próbán ment keresztül, mire alkalmassá vált a szíve és a lelke erre a hatalmas feladatra. Na, akkor most lapozzunk. Látjuk, hogy Isten időzítése szerint éppen árpa érés idején érkezik haza két asszony a nincstelenségbe, mert itt és így van lehetőség a találkozásokra. Ruth, aki éhezett és szomjazott, Isten gondoskodó szeretetének engedélyével, mely törvényt a zsidóknak adta, elmegy, és a gazdag Boáz földesul földjén szedegeti össze a betakarítás nyomán elhullott magvakat. Isten újból lép. Boáz is kimegy a mezőre, bár higgyétek el, hogy eredetileg ott és akkor semmi dolga nem volt. De meglátja, és megszereti Ruthot, aki kívül szép és csinos, belül pedig elragadó tulajdonságokkal rendelkezik. Megszólítja, majd megengedi, hogy maradjon, és igyon a szolgák edényéből. Nem kis dolog. És Boáz egyszer csak letelepszik, és miért nem ott marad Ruth közelében. Aztán eljön az ebédidő. Nézzük csak, hogy folytatódik a történet. Igen, most, a húsvét hetében, igen, érdemes elgondolkodnunk Ruth alázatán és engedelmességén, ahogy Adonáj kegyelmét keresi. Ez a szeretet és engedelmesség előképe az Úr Jézus engedelmességének és szeretetének az Atya felé. Nos, akkor folytassuk a történetünket. Tehát Boáz szeretettel fordul a nő felé, engedélyt adott arra, hogy maradjon, szolgáinak megparancsolta, hogy ne merészeljék őt bántani. Csak egy megjegyzés még, ami ide kívánkozik. Amilyen tisztelettel beszélt az aratás vezetője Boáznak, a gazdának, amikor érdeklődik Ruth iránt, el se tudnám képzelni, hogy bárki is bántotta volna az asszonyt, de a gazdának ezt mégis hangsúlyoznia kellett, hiszen ez is egy jel volt az ő egyetértésére és kedvességére. Tehát eljött a délidő. Az evés idején ezt mondta Ruthnak Boáz. Gyere közelebb, lányom, vegyél te is a kenyérből, és máldsd bele a falatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az aratok mellé. Boáz pörkölt gabonával is kínálta, ő pedig evett és jól lakott, sőt, még maradt is neki. Azután fölkelt és tovább szedegetett. Boáz pedig megparancsolta a szolgáinak. Hadd szedegessen a kévék között is, ne bántsátok érte, sőt, szándékosan is húzogassatok ki neki a kévékből, és hagyjátok ott, hadd szedje föl, és meg ne szídjátok. Vagyis mit látunk? Isten tovább szőtte a szerelem fátylát.
Mit is jelentenek nekünk ezek a mondatok? Boázt vonzott a Rút személyisége, és maradt, hogy egyen a szolgáival. Hol? Hallás közelben és látás közelben Rúthoz. Az asszony azonban bizonyára nem volt sok ennivalója, még mindig dolgozott, hajlongott, szedegetett, fáradozott. Boáz meg gondolkodott. Na hát, még Héber asszonyba se láttam olyat, hogyha egy gazdag ember ilyen kegyben részesíti, akkor is csak alázattal hátra vonul, nem incselkedik a férfivel, nem közeledik, nem tesz félreérthető szavakat, hanem megköszönve az együttérzést, és azt, hogy elfogadta őt Adonáj, hiszen Boáz áldása ezt sugallta, tovább dolgozott ez a pogánynő. Na hát. És ekkor Boáz ismét megszólalt, mert Isten szemében Rút ismét vizsgázott, mégpedig kiválóan. Boáz ismét felé tekingetett. Gyere csak ide, bátran leányom, van itt kenyér bőven. Nem lehet étlen szomjan dolgozni, vegyél belőle, és mártokas te is a hűsítő ecetes lébe, ülj le, egyél. Ugye milyen jó volt megismételni? Mert ekkor Rút csendes hálát mondott, és szép lassan oda ment a fa alatti árnyékba, leült a szolgáló leányok körének a széléhez, és csendesen köszöntötte őket. Azok felé tartották a kenyeres kosarat, és ő egy kisebb falatot kivett, majd megköszönte. Boáz ezt is látta, és csodálkozott. De a lányok tudták ám, hogy ennyi étel kevés, ezért még az ölébe tettek pár darabot, és jó étvágyat kívántak neki. Majd az egyik fölállt, és kis edényben hozott neki az ecetes üdítőből is, ne kelljen már átbucskáznia az ismeretlen embereken. Rút szépen megköszönte, és megette a felét. A másik felét pedig ruhájába rejtette, hogy hazavihesse anyósának, Naominak. Bár nem ez volt a célja, de Boáz ismét csak bólintott magában. Hát igaz volt, amit mondtak erről az asszonyról, hogy mennyire szereti és gondozza az én idős rokonomat, Naomit. Amikor pedig egy kis pihenés után eljött a dolgok sora, Boáz pörkölt gabonával kínálta, ő pedig evett, jól lakott, sőt még maradt is neki, amit ismét anyósának rejtett el a ruhájában. Aztán csendben fölállt és visszament dolgozni. Boáz megerősítette a parancsát, senki nem merje bántani ezt az asszony, sőt, gondoskodjanak arról, hogy bőve jusson neki gabona. Kész akarva szórják el, olykor-olykor, és legyen előtte kéve is gazdagon. Nos, itt most Boáz ennél többet tenni nem tudott. Ahogy jólelkű zsidó nagyúrhoz illett, és ahogy a bontakozó szerelem engedte, ő mindent megtett, ami Isten tervét előre vitte. Nos, ugye látjuk, hogy az Úr soha semmit nem tesz az ember ellen. Ha valaki nem hajlik az ő indítására, akkor szól még egyszer vagy kétszer, aztán másik utat keres, más embert tisztel meg a tervével. De itt erről szó se volt. Boáz és Rút pont azon a csodálatos úton haladt, amit az Úr tervezett nekik, mert, mint már tudjuk, minden ember céllal születik a földre. Ők boldogan belesimultak Isten tervébe, és ez nagyon nagy áldást hozott az életükbe.

Az alázat jutalma. Olvassuk tovább a történetet, amit Isten mosolyogva szemlélt a mennyből. Így szedegetett a mezőn egész esti grút. Amikor kicsépelte, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Fölvette és bement a városba. Megmutatta az anyósának, hogy mit szedegetett. Azután elővette és odaadta neki azt is, amit meghagyott, miután jól lakott. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa. Hol szedegettél, és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásába vett. Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta. Boáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt válaszolta Naomi a mennyének. Ó, áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Azután azt mondta neki Naomi. Hozzátartozunk ez az ember, a legközelebbi rokonaink egyike. A moábi Rút ezt válaszolta. Még azt is mondta nekem, hogy járjak a szolgai nyomában, amíg csak be nem fejezik az aratást. Naomi így válaszolt. Jól teszed, lányom, ha az ő szolgáló leányaival jársz, mert akkor nem bántanak más mezőn. Ruth tehát Boáz szolgáló leányainak a nyomába járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az árpa és a búza aratása az anyósánál lakott. Nos, ismét tegyük csak föl a kérdést, mit jelentenek nekünk, Isten akaratára, időzítésére nézve ezek a sorok. Bontsuk ki. A munka Ruth részéről nem fejeződött be azzal naponta, hogy az aratók hazamentek pihenni, mert neki még dolga volt. Kicsépelte azt a magállományt, amit szedegetett. De mi a cséplés? Egyszerűen. A tisztát elkülönítem a szeméttől. Jaj, de már nagyon kevesen ismerjük ezt a szót. A cséplés a mezőgazdaságban az érett, learatott gabona, mint a búza, árpa, rozs feldolgozási folyamatának egyik lépése, amelynek során a magvakat elválasztják a szártól és az értéktelen pejvától. Célja a tiszta szem termény kinyerése az örléshez vagy a tároláshoz. Hagyományosan kézzel, cséphadaróval vagy állatokkal végezték ezt a műveletet. Úgy csinálták, hogy a kiterített gabona kalászait ütögették vagy hengerelték, amivel a szép és érett szemek tisztán kipörögtek. Tehát egyértelmű, hogy Ruth nagyon keményen dolgozott. És ezt látjuk is, hiszen a Biblia hitelesen leírja az egynapi munka áldását, ami egy véka volt. A véka egy űrmérték, illetve mérőeszköz. Mondjuk úgy körülbelül 10 kiló. Na, most gondoljuk el, hogy mennyit kellett ezért hajlongani és csépelni. Egy-egy szemér, külön-külön. Én őszintén bevallom, csak csodálattal tudok adózni Ruth szorgalmának, ugyanakkor azt gondolom, hogy ezt az ember feletti erőt Isten ajándékozta neki, amit ő a jó célra fordított. Tehát Isten itt is beavatkozott. Eszembe is jut az a bibliai igazság, amit Pál mondott. Mindenre van erőm nékem a Krisztusban, aki megerősít engem. Nos, a krisztusi megerősítés már az Ószövetségben is működött. Nos, ezután Ruth hazament a városba, ugye, és mindent boldogan megmutatott az anyósának, majd elővette az ételt, a rejtegetett kenyeret, a pörkölt gabonát, amit csak neki tett félre. Aztán Ruth is jól lakott az otthon készített ételből. De Naominak föltűnt a hazahozott eledel minősége és mennyisége, és akkor kérdezte meg, hol szedegettél ma, lányom? És kiderült, hogy Boáznál, és Naomi áldást mondott a férfire.
áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Holtaktól. És mit jelentett ez? Naomi már tudta, hogy Boáz a rokon. És tettével nem csak őt segítette, hanem ezzel áldást adott halott rokona Naomi férje emlékének is. És hogy Ruth is értse, még hozzátette. Hozzátartozunk ez az ember, a legközelebbi rokonaink egyike. Na hát, ez aztán igazi hír volt Ruthnak. Eszébe se jutott, hogy ő valami rokonnál dolgozik, és ha eddig véletlenül fölvetődött volna a szívében, hogy a gazda jó indulatának valami köze lenne hozzá, akkor ez a buborék már is szétpattant, hiszen itt csak és kifejezetten a rokoni közeledésről volt szó, gondolta magában csendesen. Aztán halkan még hozzátette. A gazda még azt is mondta, hogy maradjak csak az ő földjén egészen az aratás végéig, és hogy senki se bántson. Elmentemben még valami mást is hallottam, és alig akartam elhinni. Valami mást? De mit, lányom, mondjad? Mintha azt mondta volna az embereinek, hogy kész akarva ejtsenek el nekem kévéket, hogy több jusson. De hát nem biztos, nem tudom, hogy jól értettem-e az ő beszédét, meg hát ki is mondana ilyet a sajátját, pocsékba tegyék? Nem. Azt hiszem, rosszul hallottam. De ezeken a szavakon Naomi mélyen elgondolkodott. Kis időre csend szállt a csöpnyi házikóra. Hallgattak mindketten. Ruth alig hitte el, hogy milyen édes érzés kúszik föl a szívébe, amikor Boázra gondol, Naomi pedig azon tört a fejét, hogy a zsidó szokásokon belül vajon mit jelenthet, mit üzenhet neki és menyének Boáz viselkedése, közeledése és feltűnően nagy jó indulata. Gondolt ő erre is, meg arra is, de csak ennyit mondott lefekvés előtt, és azt is halkam. Jól teszed, lányom, ha az ő szolgáló leányaival jársz. Igen, akkor nem bántanak más mezőn. De a gondolata már messzire járt. Ruth tehát Boáz szolgáló leányainak a nyomába járva szedegetett, amikben nem fejeződött az árpa és a buza aratása. Nos, ettől a beszélgetéstől fogva Naominak csak az járt a fejében, hogy vajon Adonáj áldása-e, hogy ilyen kegyesen alakul a sorsuk itt Betlehemben? Hogy mit és miért mondott Boáz a menyének, hogy miként lehet, hogy ez a gazdag, jó megjelenésű és melegszívű férfi eddig még nem is házasodott meg? És miért nem? Aztán latolgatni kezdte a rokoni szálakat, melyek férje Elimelek nyomán még föllelhetőek voltak a városkában. Számlálgatta lehetőségeket, miközben takarított, főzött, gondozta a kicsinke földjüket, etette a kevéske állatkájukat, melyeket már a szorgalmasan gyűjtögetett magok árából vásároltak maguknak, és közben, olykor-olykor, csendesen el is mosolyodott, és ezt mondogatta magában. De hogy mit? Azt a következő részben majd mi is pontosan megtudjuk. Nos, kedves hallgatóim, tehát történetünket a jövő héten innen folytatjuk. Remélem, hogy igen érdekesnek és izgalmasnak találjátok ti is.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Áldott és kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok, szeretettel búcsúzik tőletek, a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát itt nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Megjelent a tanévrendje a magyar közlönyben. Megjelent a magyar közlönyben a 2026-2027-es tanévrendje. Mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projektnap is érkezik az iskolákba. Lannert Judit oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a gyerekek és diákok hangja projektnap. Lannert Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 2026-2027-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1. kedd, az utolsó pedig 2027. június 18. péntek. A tanítási napok száma 180. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium 12. évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. péntek a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. péntek. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12-22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között lesznek. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban, mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden, 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük Önöket az Ó-egyiptomi kapcsolat című műsorban. Ezúttal ismét egy riportos fognak hallani.
2: Berényi Ernőné vagyok, nyugdíjas könyvtáros. 36 évet dolgoztam a Debreceni Egyetemi Könyvtárban.
1: És ez alatt az idő alatt nagyon sok mindent csináltam könyvtárral kapcsolatban, és Egyiptom iránt is úgy tudom, hogy nagyon komolyan érdeklődsz. Mióta érdeklődsz Egyiptom?
2: Hát az Egyiptom iránti érdeklődésem az nem függ össze a könyvtári munkámmal. Legfeljebb annyiban, hogy könyvtáros lévén nagyon sok anyaghoz hozzájutottam, sokkal könnyebben, mint egy átlagos olvasó. Kezemügyébe volt sok minden, de az Egyiptom iránti érdeklődésem nem innen datálódik. Nagyon régóta van, és a kezdet nem is Egyiptom iránti érdeklődés volt, hanem egyáltalán az ókor iránti érdeklődéssel kezdődött ez az egész. Azt hiszem, hogy a középiskolás éveimre datálható, mert nekem egy nagyon kiváló latin tanárom volt, és vezetett be a középkor az ókor szeretetébe. Az ókor iránti érdeklődésem innen datálódik. Hát azt hiszem, mint a legtöbb hasonló korú diáknál, és hasonló érdeklődésű diáknál, nálam is először természetesen a görög és a római kultúra volt, hogy ez mikor fordult át Egyiptom felé, nem tudom. Nem tudom pontosan, de talán ez is mégiscsak a középiskolás éveimhez köthető, ugyanis akkoriban volt a nagy asszuáni leletmentés. És ahogy így visszaemlékszem, a televízió mutatott képeket a leletmentésről, és nagyon megragadta a fantáziámat a Ramszesz templom szétdarabolása és a darukkal történő elhurcolása, majd összeállítása, amit annak idején talán a tévéhíradókban lehetett látni, vagy mozihíradókban, már nem emlékszem, de biztos, hogy valami ilyesmi volt. Aztán hosszú ideig szunnyadt azért ez az érdeklődés, mert az ókor az mindig érdekelt, állandóan ókor témájú könyveket olvastam, hogy konkrétan mikor kezdtem el Egyiptommal foglalkozni. Hát először is a Tutankhamon könyv, amikor megjelent, egy újabb lökést adott az Egyiptom iránti érdeklődésemnek, de hát abban az időben, a 60-as, 70-es években még elég elképzelhetetlen volt egy átlagos magyar állampolgárnak Egyiptomba utazni turistaként. Nem is gondoltunk rá. Hosszú idő telt el, amíg először eljutottam Egyiptomba, 1995-ben jutottam el először Egyiptomba, a Vámbéri Ármén-Keleti Szabad Egyetem szervezésében, és hát akkor először szembesültem az ókori Egyiptom kultúrájával, ami azt hiszem, hogy egy életre szóló szerelem lett. Akkor szerettem bele igazán, és tulajdonképpen innentől kezdve folyamatosan az ókori Egyiptom történetével és kultúrájával foglalkoztam, hobbiként persze, mert nem ez a szakmám.
1: Egyiptom történetén belül mi az, ami annyira megragadta a fantáziádat? Melyik korszak, vagy melyik uralkodó, milyen jelenség?
2: Hát több dolog is megragadta a fantáziámat. Az egyik, ami kezdettől fogva nagyon érdekelt, magának a egyiptomi államnak a kialakulása. Tulajdonképpen az, hogy ez a nép honnan jött, hogy jött létre. Érdekes talán ehhez a lökést, az első egyiptomi utamon a múzeumba belépve elsőként megpillantott tárgy a Narmer paletta adta. A Narmer palettát persze képekről ismertem meg, a történetét is akkor már elolvastam, de nekem biztosan nagyon romantikus az én hozzáállásom. Számomra azóta is a Narmer paletta az egyiptomi állam születése. Én tudom, nem biztos, hogy az volt. Nem biztos, hogy egy eseményt rögzít. Valószínű, hogy csak összefoglal dolgokat, nem egy csatát. Minden esetre számomra akkor is, ami azon a képen látható, az a két föld egyesítése, az egyiptomi állam megszületésének a pillanata. Innentől kezdve érdekelt különösen ennek az államnak a megszületése, és akkor kezdtem el olvasgatni arról, hogy honnan is jött a fáraók népe.
1: Ez a legkorábbi korszak.
2: Igen.
1: Több korszakban.
2: Igen, aztán ahogy ismerkedtem Egyiptom történetével, és hát egyre jobban belástam magam, valóban számomra is kialakultak kedvenc korszakok. És az, talán a legkedvesebb korszak a 18. dinasztiának a kora, pontosabban a 17. végétől kezdve, attól az időktől kezdve, amikor első Jakmesz felszabadította és újra egyesítette Egyiptomot, és ezzel elindult az új birodalom, és egy nagyszerű virágzó korszaka Egyiptomnak, amit ugye közkeletű néven Egyiptom aranykorának szoktak nevezni. De nagyon izgalmas volt számomra az is, ahogy elindult a idegen hódítóknak a kiűzése, a hükszoszoknak a kiűzése Egyiptomból és az államnak az újraegyesítése. Hát persze több korszak is érdekel, de hát talán ez legjobban.
1: És ez milyen emlékeit kapcsolódnak?
2: A 18. dinasztiához? Hát érdekes. Van egy könyv, ami hát egy ilyen népszerű regény, a Pollingage-nek a regényei, aminek sajnos a három kötetnek a címét nem tudom pontosan, azt hiszem, hogy a víziló mocsárral kezdődik. Igen. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy felkeltette az érdeklődésemet a 18. dinasztia iránt, mert nagyon jó a könyv, tehát nagyon érdekes, nagyon élvezetes, és nagyon szépen ír erről a korszakról. Különösen megragadta a fantáziámat, ahogy Kamoszéról írt. Nem tudom, miért pont ő, mert hogy túl sokat nem tudunk róla, sajnos, nagyon rövid ideig élt csak, nagyon hamar meghalt a hükszoszok elleni háborúban, de valahogy nagyon érdekes volt számomra ez a korszak, és akkor úgy elkezdtem ezzel foglalkozni.
1: Mit jelent, hogy elkezdtél foglalkozni? Hogyan kezd egy könyvtáros foglalkozni egy korszakban? Hogyan keresi a szakirodalmat?
2: Igen, hát szerencsés helyzetben voltam, mert én szerencsére könnyen hozzájutottam szakirodalomhoz, nem csak könyvekhez, hanem folyóiratcikkekhez is. Egy könyvtáros tudja, hogy hol kell keresni. Adatbázisokba, szakmai cikkeknek a keresése is egyszerűbb, mint egy átlagos könyvtárhasználónak könyvekhez is. Tulajdonképpen egyik hozza a másikat. Egy könyvben mindig van egy csomó irodalomjegyzék, az irodalomjegyzékből megnéztem, hogy jutok, vagy hogy mi az, ami érdekel, akkor abból az irodalomjegyzékből mi az, amit be tudok szerezni, amihez hozzá tudok jutni, és aztán egyik irodalomjegyzék hozza a másik irodalomjegyzéket, és így aztán egészen mélyre beleáshatja magát az ember, ha kedve, ideje van ezzel foglalkozni.
1: Ha ma valaki adatbázist akar nézni, hogy valamilyen irodalmat keressen, mondjuk akár a hükszoszok kiűzésével kapcsolatban, milyen adatbázist érdemes megnézni?
2: Hát ez most egy nehéz kérdés, erre nem tudok válaszolni. Vannak adatbázisok, nagyon sok, ami szabadon hozzáférhető most már. Én nem annyira adatbázisokat használtam, inkább a világ nagy könyvtárainak a katalógusait nézegettem, és ami Magyarországon nem érhető el, azt ezekből a könyvtári katalógusokból válogattam ki. Valamennyi könyvtár katalógusát pillanatok alatt át lehet nézni, ha az ember tudja, hogy mit keres, akkor elég, ha szerzőt nem tud, akkor is elég beírni egy tárcot vagy egy kulcsot, és egy csomó irodalmat kiad ebből a témából.
1: A WordCat-re gondoltam, hogy az egy ilyen...
2: Igen. Az is, nem tudom pontosan most megmondani.
1: Tehát akkor az új birodalomnak a kezdete, az megint az ország egyesítését tulajdonképpen, megint egy alapítási időszak, ami fölkeltette az érdeklődésedet. Időben hogyan haladtál tovább? Mi az, ami utána izgalmas vagy érdekes?
2: Még mindig a 18. dinasztiával foglalkozom. Közben egy kedves ismerős, aki szintén nagyon szereti az egyiptomi kultúrát, alapított egy baráti kört. Mi ugyan klubnak hívjuk, de tulajdonképpen az egyiptomi kultúra iránt érdeklődőket szerettük volna összegyűjteni, és az érdeklődők számára egy kicsit több és pontosabb ismeretet nyújtani az ókori Egyiptomról. 6 évvel ezelőtt alakult meg ez a klub, és Pécsi Ágnes bíztatására kezdtem el én is az érdeklődőknek itt előadásokat tartani. Azokról a témákról, amik engem is érdekelnek, vagy amikről egy kicsit talán többet tudok. És azt kell mondjam, hogy eleinte nem nagyon akartam vállalni, mert nem vagyok éppen egy pedagógus típus, őszintén szólva nem nagyon szeretek, ezt nem nagyon szerettem tanítani, de valószínű, hogy a témák iránti érdeklődésem és szeretetem mégiscsak rábírt arra, hogy vállaljak előadásokat. Aztán rájöttem arra, hogy azért is vállalnom kell talán, és szívesen vállalom ezeket az előadásokat, mert olyan sok téveszme, mindenféle koholmány, ostobaság forog közkézen az ókori egyiptomi kultúrával kapcsolatban, hogy azoknak az embereknek, akiket ez érdekel, és eljönnek ezekre a foglalkozásokra, legalább pontos információkat adjunk Egyiptomról. Így egy kicsit ilyen küldetésszerű lett ez, és hát a 6 év alatt csak havonta egy előadásunk van, tehát nem sűrű jövünk össze, 10 hónap egy évben, mert nyáron 2 hónap szünetet tartunk, hát 10-valahány előadást tartottam már, és az utóbbi egy évben sorozatban elég sokat pont a 18. dinasztiáról, illetve hát az előzményeiről, úgyhogy még mindig ezzel foglalkozom.
1: 10 előadást a 18.
2: dinasztiáról? Nem. A 18. dinasztiáról 3 eddig, és még a következő is nagyjából az lesz. A következő, hát most ugrunk egyet, mert éppen a utazás aktualitása miatt nem arról fogok legközelebb beszélni, hanem a fekete fáraókról, Núbiáról, de utána visszatérek a 18. dinasztiához, és a következő előadásom az Ámon és Théba felemelkedése lesz, ami szintén Jakmesznek és a 18. dinasztiának köszönhető, és aztán még további terveim is vannak. Nagyon sok a nő a hallgatóság között, túlnyomó részt, ők vannak többen, és tudom, hogy őket hát mi más érdekelné, mint a királyok, királynék, női témák, úgyhogy még mindig a 18. dinasztiánál maradva úgy gondoltam, hogy megér egy egész estés előadás, hogyha a Hatshepsutról tartok előadást, úgyhogy az Ámon felemelkedése után valószínűleg Ámon lánya következik.
1: Hatshepsut királynő.
2: Igen.
1: Hogy alakulnak ott a programok? Javaslatok vannak, kérések vannak, vagy milyen módon alakítjátok?
2: Hát őszintén szólva a programokat jóformán én alakítom. Nem azért, mert én lennék a legokosabb, vagy nem tudom, ez így alakult. Én szervezem az előadókat, nagyon sokszor én vagyok, sokszor a Vámbéri Szabad Egyetemről. Megbeszéljük, hogy ki miről szeretne előadást tartani. Megkérdezzük a hallgatókat is, hogy miről szeretnének hallani, és hogyha találkozik a előadó meg a hallgatóság érdeklődése, akkor arról. De őszintén szólva nem igen volt még olyan, hogy ők kértek volna kifejezetten előadást. Általában elfogadják azt, amit mi tervezünk, amit hányan mi javaslunk.
1: Hányan vannak? Honnan jönnek?
2: Nagyon változó. Általában olyan 20 fő körül mindig van, de volt már úgy, hogy több mint 60-an voltak, ami nagyon jónak számít, azt hiszem. Volt úgy, hogy alig találtunk annyi széket, hogy mindenkinek legyen helye. És érdekes, hogy nem mindig azok a témák vonzottak sok embert, amiről azt hittük, hogy nagyon sokakat vonz. Például nem hittem volna, hogy a hükszoszokról szóló előadás annyi embert fog vonzani, hogy alig férnek be a terembe. Ugyanakkor volt olyan előadás, amiről azt hittem, például volt egy ilyen, aminek azt a címet adtam, hogy a szépség titkai, ez öltözködés, szépségápolás az ókori Egyiptomban. Azt hittem, hogy erre ugrani fognak a nők, sokkal kevesebben voltak.
1: A hallgatóság valamilyen reakciójából kiderült, hogy miért?
2: Nem tudom, nem derült ki. Nagyon sokszor befolyásolja a létszámot az is, hogy ki hogy dolgozik. 5-kor kezdődik az előadás, és sokan, akik messzebb dolgoznak, nem érnek oda 5-ig, mert ez nagyon jó helyen van, a város központjában van, a Debreceni Művelődési Központ belvárosi közösségi házában kaptunk egy klubtermet, miután 2 évvel ezelőtt bekéreckedtünk, ugyanis addig az egyik általános iskolában, egy tanteremben voltak ezek az előadások, az egyetem gyakorló általános iskolájának az egyik tantermében, ahol a technikai feltételek megvoltak ugyan, de azért egy tanterem mégsem olyan, mint a Művelődési Központ klubterme, és akkor azt hiszem, hogy előjött belőlem a népművelő, és beszéltem a Művelődési Központ igazgatójával, hogy van nekünk ez a klubunk, havonta egyszer tartunk előadásokat, és nem fogadnának ebbe minket, mint a Művelődési Központ egyik öntevékeny csoportját. És hát leírtam, hogy miről is szól ez az egész, és akkor örömmel befogadtak minket, úgyhogy biztosítanak nekünk havonta egyszer egy helységet, és technikát, technikust, nagyon kellemes körülmények között tudjuk tartani az előadásainkat, és nagyon jó helyen, abszolút a belváros közepén mindenhez és mindenkihez közel.
1: És onnan tudnak az emberek ezekről a programokról?
2: Van egy e-mail listánk, aki erre feliratkozik, az mindig megkapja a körleveleinket. Ezen kívül van egy Facebook oldalunk, amit én hoztam létre, és a Facebook oldalunkon is közé teszem mindig az előadásoknak a plakátját, sőt, nem csak azt, hanem ha az ókori Egyiptommal kapcsolatban találok olyan cikket, érdekességet a sajtóból, akár az írott sajtóból, akár a bármelyik médiából, ami érdeklődésre tarthat számot, vagy újdonság, érdekesség, új régészeti felfedezés, kiállítás, stb., akkor én ezt mindig felrakom a Facebook oldalra, és ekközött nagyon-nagyon sok ismeretterjesztő cikk is van, tehát egyúttal az előadásainkon kívül ez is az ismeretterjesztésnek egy módja, hogy olyan médiumokból kerülnek be anyagok, amiket nem biztos, hogy elolvasnának, vagy valakihez eljutna. Nagyon sokszor külföldi oldalakról találok valami érdekes cikket, akkor le is fordítom, és úgy rakom be a Facebook oldalra.
1: Melyik korosztály, vagy lehet korosztályhoz kötni a látogatókat?
2: Igen, hát sajnos nem sok a fiatal, neki, hogy mondjam, hogy nagy rész nyugdíjasok, de fiatalok is vannak. Például amikor ilyen populárisabb téma van, mint a szépség, meg királynők, meg egyebek, akkor például nagyon sok fiatal lány volt, akik eljöttek az előadásra, vagy egyszer tartottam a királyi feleségekről előadást, nem a királynőkről, hanem a királyi feleségekről, akkor is elég sok fiatal volt. De azért az érdeklődők túlnyomó többsége a nyugdíjas korosztályhoz tartozik, nagyon vegyes, nagyon sok van köztük nyugdíjas tanár, nyugdíjas jogász, építész, mindenki. Hát úgy általában, ahogy úgy természetesen senkitől nem kérdezzük meg, hogy kicsoda vagy, mi a végzettsége, vagy miért érdekli, de én úgy tippelem, hogy úgy nagyjából minimum középiskolai végzettséggel rendelkezik az a közösség, aki

0: kell egy kicsit menni a Hyksosz korra, meg a Hyksosz szok kiűzésére, mert nem mindenki hallotta az előző előadásokat, és muszáj utalni, hogy egyáltalán értse, hogy miről van szó, és valamennyire élvezze az előadást.
1: Tehát akkor az Új Birodalom az nagyon vonz. Amikor Egyiptomban jártál 95-ben, eljutottál Karnakba Luxorba?
0: Természetesen oda eljutottam. Karnakba is, Luxorba is, de valójában nem is tudom, talán ezen az első egyiptomi úton nem is a templomok ragadtak meg igazán. Nem voltam én még annyira felkészült Egyiptomból, hogy igazán értettem volna. Talán akkor még engem is a látványosabb dolgok ragadtak meg, elsősorban a király sírok, meg az óbirodalmi masztabák, azoknak a dekorációja. Ahhoz már sokkal többet kellett foglalkoznom Egyiptommal, sokkal többet kellett olvastom róla, jobban meg kellett ismerni, hogy igazán értsem a templomoknak a dekorációját, magának a templomnak a funkcióját, az egyáltalán az egyiptomi templom filozófiáját, hogy úgy mondjam. Ez egy későbbi fázis volt.
1: Az mit jelent, hogy későbbi fázis? Mennyivel később?
0: Az első és a második egyiptomi utam között elég hosszú idő telt el, mert 2005-ben mentem legközelebb Egyiptomba. 10 év, és ez hosszú. 10 év alatt rengeteget változott Egyiptom. Szerencsére nagyon pozitív irányba változtak a műemlékeknek a környezete. Sokkal több mindent felújítottak, összeraktak, megnyitottak. Talán a múzeum nem változott egyedül, de azért ott is időnként átrendezték a kiállításokat. Én például az első alkalommal még sokkal nagyobb Tutankhamon kiállítást láttam, mint amit később, mert egy részét bizonyára elvitték időszaki kiállításokra, külföldre ide-oda, legutóbb már elég szegényes volt, szóval sok minden hiányzott a Tutankhamon anyagból. Szóval ez igen, a lenyűgöző két nagy templom, az csak később került az érdeklődésem középpontjába. Akkor sem igazán a Karnak és a Luxori templom érdekes módon, de talán nem is érdekes, hanem inkább az Abidoszi templom, első széti temploma. Maradjunk még majdnem a 18. dinasztiánál, mert hogy ez két korszak határán volt éppen.
1: Az első széti templomában mi volt az, ami megragadott? Az a finoman kidolgozott részletek?
0: Igen.
1: Témán.
0: Hát mind a kettő, de a 18. mindig a 18. dinasztiára térek vissza. Tehát a 18. dinasztiának az ábrázolásai, tehát az ábrázoló művészet, akár a síkdombor művekre, akár a freskókra gondolok, olyan elképesztően gyönyörű, annyira finom kidolgozású, annyira szépek, hogy ez lenyűgöző, az utolérhetetlen, már a 19. dinasztia alatt sem voltak olyan gyönyörűek, mint a 18. alatt. Ezt igazából nem is tudom, hogy miért ennek, még sosem néztem utána, hogy akkor miért dolgoztak jobb művészek, vagy csak a stílus volt más?
1: A stílus más volt, és akkor alakult ki az a stílus, a birodalmi stílus, amit utána utánoztak és ismételtek.
0: Igen, de a 18. dinasztia a legszebb. Pontosabban talán az óbirodalmi masztabáknak a relikviái azok még, amik olyan bámulatosak voltak a számomra.
1: Érdekes, hogy itt említed az óbirodalmat, és az érdekes időszakoknál az óbirodalmat átugrottad.
0: Valóban átugrottam, és valóban nem is sokat foglalkoztam így olvasmány szinten az óbirodalommal. Nem tudom miért, valahogy így alakult. Persze arról is olvastam, de az óbirodalmi uralkodókról sokkal kevesebbet, csak olyan kapcsolatban, hogy például amikor előadást tartottam a királyi feleségekről, akkor az óbirodalmi királyi feleségek is persze közte voltak a jelentősebbek, a híresebbek, de valóban, valahogy az óbirodalom kimaradt az érdeklődésemből.
1: Pedig a masztabák.
0: Holott a masztabák rendkívül izgalmasak, hát igen, hát gyönyörűek, és mindig megcsonálom őket.

0: és megunhatatlan. Szóval egyszerűen számomra Egyiptom megunhatatlan. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy mit tudsz még Egyiptomban megnézni? Van még olyan, amit nem láttál? És mondtam, hogy hát nem tudom, ha 100 évig élnék, akkor is lenne olyan, amit nem láttam, vagy amit láttam, másodjára azt sem úgy látom, és az ember ahányszor elmegy, mindig mást és másképp lát, és jobban ismeri, jobban megérti. Úgyhogy az én egyiptomi tájékozottságom semmivel sem volt több 95-ben, amikor először jártam ott, mint egy átlagos turistáé. Emlékszem egy nagyon érdekes kis epizódra, akkor valamelyik sírból jöttünk fel, és a bejárati oldalfalon ugye gyönyörű festett hieroglifák voltak, és megragadta a képzeletemet a kis szarvas vipera, és Ágnestől kérdezte, hogy Ági, ez micsoda? Azt mondja, hát az F betű. És úgy néztem, hogy F betű? Hát ezen már szerencsére túl vagyunk.
1: Akkor most egy kis szünet következik, majd folytatjuk a beszélgetést.

0: A zene után, tehát folytatjuk riportunkat, Berényi Ibolyával beszélgetek.
1: Az egyiptomi utazásoknál hagytuk abba, hogy 1995-ben, aztán 2005-ben, igen, és azóta is többször jártál Egyiptomban, és mindig találsz valami újat. Hányszor jártál,
2: igen,
1: Egyiptomban?
2: Ötször jártam Egyiptomban, 2007-ben volt, utána már gyakrabban mentem, 2005 után, 2007-ben voltam újra, 2007-ben jutottam el először az oázisokba. Korábban ott nem jártam, 2007-ben nagyjából ugyanazokat a területeket jártuk végig, ahol már korábban is voltam, de azért újdonság is volt benne, mert akkor jutottam el először például a Delta néhány városába, ahol nagyon-nagyon szép dolgokat láttunk. Akkor voltam Medinet Mádiban, Káranizban, Bekpeitel Hagárban. Igen, ez volt az egyik deltai út, aztán egy másik deltai úton is voltam még, amikor Bubastisban és Tanisban jártam, és Mendezben. Úgyhogy a delta több helyét is végig jártuk néhányan.
1: És mi volt a benyomásod a deltai városok, a deltai lelőhelyek, Egyiptom többi részéhez viszonyítva milyenek?
2: Hát az, hogy kevésbé látogatott, az azt hiszem, hogy közismert. Azért a deltai városok nem annyira látványosak, illetve azoknak a városoknak a maradványai, ezek nagyon-nagyon híres helyek voltak, de igazából nem maradtak látványos emlékek. Talán még Karanis meg Medinet Mádi elég látványos.
1: Igen,
2: a igen. Igen, igen. De a többi, hát azt kell mondjam, hogy egy átlagos turista számára nem túl érdekes. Ahhoz egy kicsit jobban kell már ismerni Egyiptomot, meg Egyiptom történetét, hogy az ember tudja, hogy miért megy oda. Tehát oda már célzatosan megy az ember. És nem csak úgy, hogy eljöttem Egyiptomba, és jaj, de érdekes, megnézek néhány templomot. De nagyon érdekes volt. Nagyon, nagyon szeretem a vidéki Egyiptomot, és a deltában ez csodálatos, gyönyörű. A csatornák között a gyönyörű termőföldek. Olyan időtlen, olyan idilli az egész. Nagyon-nagyon szeretem.
1: Akkor a delta, ezen kívül még Egyiptom melyik részére mentem?
2: Hát Közép-Egyiptomban is voltam szerencsére kétszer. Megnéztük az amarnai területet, az amarnai sírokat, az összeset, ami látogatható. Kétszer is volt szerencsém megnézni. Ezen kívül a Beni Hassani sírokat is megnéztük, amik ugye a középirodalmi nomarchos sírok, nagyon szépek, rendkívül látványosak, nagyon-nagyon érdekesek. Hogy hihetetlenül érdekesek ezek a sírok.
1: Mennyiben voltak ezek a sírok mások, mint mondjuk az óbirodalmi osztalánk Szakkara vidékén?
2: Annyiban voltak mások, hogy ezek a nomarchos sírok teljes egészében a korszak embereinek a mindennapi életét mutatja be. Egész aprólékos részletességgel lehet látni a termény betakarításától, a cséplésen keresztül, a kenyérsütésen át a sörfőzésig, vagy a sivatagi gazella vadászatig, vagy a csatornákban történő horgászatig, de a Níluson hajókázás, abidoszi zarándoklat, vagy éppen sportjelenetek, ami nagyon jellemző érdekessége a Beni Hassani síroknak, csatajelenetek, várostromok, és hát ugye a híres karaván jelenet az ázsiai kereskedőkkel, ami ugye a hükszoszok korai jelenlétére utal, és még ott is van a nevük. Nagyon érdekes, nagyon szépek a Beni Hassani sírok. Az óbirodalmi sírok mások, annyiban mások, hogy hát ha jól emlékszem, az óbirodalmi masztabák, azt hiszem, hogy a királyi családhoz közelebb álló magasrangú hivatalnokoknak a masztabái, és a jelenetei azok is hétköznapiak, nagyon sokszor a mindennapi élet jeleneteit ábrázolják, nagyon szépek, de én nekem úgy tűnik, hogy az szertartásosabb. Lehet, hogy tévedek, kötöttebb. A Beni Hassani az tényleg a mindennapi életet, az illető nomarkosznak a birtokát, a napi életét, a legapróbb részletekig, a szőlőpréseléstől, a szövőszéken keresztül, a kenyérsütő asszonyokig, rendkívül változatos. Az obirodalmi masztabáknak az ábrázolása az valóban az kötöttebb. Én úgy fogalmaztam, hogy szertartásosabb. Tehát azon jobban látszik, nem tudom, lehet, hogy tévedés, hogy az egy túlvilági életre készült. Tehát, hogy miért készült, azt tudjuk, mind a kettő ugyanazért, de jelentősen különbözik a kettő. Valahogy a hangulata, nem tudom pontosan megfogalmazni, a hangulata különbözik. A Beni Hassani az hétköznapi. Az obirodalmi masztabák meg kicsit ünnepélyes.
1: Szóval az egyik természetes, másik pedig formális.
2: Igen, igen. Ez a helyes.
1: És akkor Közép-Egyiptomban, tehát Tell el-Amarna és Beni Hassan volt Dunajegedelben, jártunk?
2: Ja, igen, jártunk, ott is jártam. Hát, hogy gyakorlatilag ott csak a Petoszízis sírját láttuk, meg a katakombákat, annak egy részét. Mást sajnos nem. A Petoszíris sír az nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Fantasztikus, ahogy keveredik a hellenisztikus kultúra az egyiptomival, az valami egészen bámulatos. Úgyhogy nagyon örülök, hogy láttam. Sajnos azon a területen nem sok minden van, illetve biztos sok minden van, de nem sok minden látogatható. Egy-két sír, kápolna, ami maradt, ami látványos. Meg hát ugye az ibisz és babuin múmiáknak, vagy páviánoknak a temetője. A babuin az pávián.
1: Ahogy délfelé haladunk, említetted már Abidoszt, meg Szoboltéváról, más területeken jártatok el?
2: Hát igen, jártunk. Természetesen Abu Szimbelben is jártam, többször is.
1: Milyen érzés volt látni Abu Szimbelt, ami ugye egy részben elindított Egyiptom felé?
2: Igen. Hát az első találkozás az döbbenetes volt, de azt hiszem, hogy ezzel mindenki így van. Ugyanúgy, mint a piramisokkal az első találkozás, az ember lenyűgözve áll ezelőtt a hatalmas építmény előtt, és szinte hangyának érzi magát, és szinte elképzelhetetlen, hogy hozták ezt létre, hogy született. Az első találkozásom a Ramszesz templomaival ugyanilyen érzést váltott ki belőlem is. Először az ember csak csodálkozik. Aztán amikor már másodjára, harmadjára, vagy negyedjére, vagy ötödjére is eljutottam oda, akkor persze már inkább a dekoráció részletei érdekeltek, akkor már egyáltalán tudtam, hogy mit nézzek, hogy miről van szó, hogy kit látok, mit látok, mit ábrázolnak az egyes jelenetek. De az első találkozás az a döbbenet.
1: Egyébben volt.
2: Igen.
1: Milyen érzés volt a többi templomot nézni Felső-Egyiptomban, Filére gondolom, Komomborra például, Dendera, Edfu, Esna.
2: Nagyon. Hát itt is mindig az első élmény a legnagyobb. Amikor az Edfui és a Denderai templomot láttam, hát azt hiszem, hogy most már ez tudom természetes, hogy ezek Ptolemaiusz-kori templomok, de arra minden esetben nagyon jó, hogy az ember legalább látja, hogy nézett ki egy templom. Valószínűleg a korábbi időszakokban is így néztek ki a templomok.
1: Hát legalábbis hasonló.
2: Lenyűgöző. Egyszerűen az az elképesztő mennyiségű dekoráció, ami ezekben a templomokban dekoráció, nem dekoráció ez, hanem ábrázolás és szöveg, ami ezekben a templomokban van. Én kb. 5-ször voltam Denderában meg Abidoszban, de nincs olyan alkalom, hogy ne találnék valami újat, vagy ne fedeznék fel valami újat, vagy ne csodálkoznék rá valamire, hogy jé, ez micsoda, csomó dolog van persze, amit nem tudok, nem értek. Szerencsére mindig van kéznél egy egyiptológus, aki segít eligazodni. De fantasztikusan szépek ezek a templomok, rendkívül látványosak, és hát ezek azok a templomok, amik egy átlagos turista számára is nagyon sokat mondanak Egyiptomról, tehát sokat mutatnak Egyiptomról.
1: És ahogy ott jártál, többször is visszatértél. A környezetben, magukban, a műemlékekben restaurálás, renoválás nyomát mennyire lehet érzékelni?
2: Nagyon, nagyon sokat változik szerencsére. Például a denderai Hátor templom nagy hipposztil csarnokában a falfestmények meg a relifeknek a takarítása folyamatban van, még mindig nincs kész, de korábban egy teljesen megfeketedett, sötét felület volt, most már nagy részét olyan csodálatosan letisztították, hogy ragyognak. Ja, hát ez az egyik kedvencem, ezt nem is mondtam, hogy ennek a hipposztil csarnoknak a csillagászati mennyezete, az a valami elképesztő. Az más kérdés persze, hogy sajnos nagyon sok mindent nem értek belőle, meg nem tudom, hogy micsoda, de olyan fantasztikus dolog azt végig böngészgetni, hogy imádom azt. Azt legszívesebben hanyat feküdnék, és ott egész nap azt nézegetném.
1: Ja. Van rá lehetőség, hogy hanyat feküdjön?
2: Van rá lehetőség. Én csináltam úgy fotókat, mert például Nút istennőt nem lehet másképp lefotózni a Nút kápolnában, csak úgy, ha az ember lefekszik, mert különben nem fér rá a képre, legalábbis ahhoz nagyon nagy teleobjektív kell, hogy ráférjen. De egyáltalán ezek a sávok, ez a nem is a mennyezeten van az, hanem a falaknak a felső szintjén, hát valami fantasztikus, és még nincs kész teljesen a megtisztításuk, ez évek óta tart már, nagy része készen van, és gyönyörű. Egyre többet, egyre szebbet, egyre szebb, egyre többet lehet belőle látni. Jó volna, ha egyszer úgy végignézni, hogy egy szakemberrel, aki szépen elmagyarázná az összes jelenetet. Bár biztos nem volna egyszerű, mert hát ezek ugye későkori ábrázolások, és meglehetősen bonyolultak, igen. Volt egy honlap az interneten, amelyik nagyon sok részletet bemutatott belőle, és szerencsére úgy, hogy le is írta, hogy mit látunk rajta. Csak megszűnt. Én nem tudom, mi történt az utóbbi időben, nem tudom elérni.
1: Hát nem tudom. Lehet, hogy elköltözött máshova.
2: Lehet, nem tudom. Minden esetre gyönyörű. Nagyon sokat változtak a műemlékek. Rengeteg templomot megtisztítottak. Összeraktak dolgokat.
1: Denderában, például a mamiszikkel mi a helyzet?
2: Hát a mamiszik azoknak a tisztítását azt az utóbbi időben nem vettem észre, hogy foglalkoztak volna vele. Én úgy láttam, hogy Denderában a mamiszi az még mindig nagyon kormos, sötét, tehát nagyon fekete, alig lehet fényképezni. Nem, azt még nem tisztították meg. De persze azt is látunk. És hát a Philae templom is, hát ezek rendkívül látványosak. De szerencsére volt alkalmam megnézni, míg a nagy aszuáni leletmentéskor áttelepített templomokat is.
1: Azokat hogyan nézted? Milyen formában?
2: Hát például Philae-nél átmentünk Kalapsára, Új Kalapsára, és csónakkal, vagy 4-5-en, és hát megnéztük a Új Kalapsa szigetre áttelepített templomokat.
1: Az eredetihez képest mennyire látszik, hogy ez áttelepített templom?
2: Nem látszik. Nagyon jól megoldották. Nekem, hogyha nem tudom, hogy ezek áttelepített templomok, nem is tűnt volna fel. Szinte egyáltalán nem látszik. Én nem vagyok szakember, ezt nem tudom megítélni. Lehet, hogy egy építész ezt teljesen másképp látja, nekem nem tűnt fel. Nem tűnt fel. Közel sem látszik egyiknél sem annyira, mint Abu Szimbelnél. De lehet, hogy Abu Szimbelnél csak azért, mert tudjuk. Meg hát azért ott látszik, hogy az egy műhegy, mondjuk. De nem, Kalapsán nem. A núbiai áttelepített templomoknál annyiban látszik, hogy áttelepített, hogy azok olyan elég szerencsétlenül állnak ott magukban egy domb tetején, és hát én nem tudom ugyan, hogy az eredeti helyükön hogy álltak, vagy hogy néztek ki, biztosan igyekeztek ugyanúgy tájolni, ugyanúgy elhelyezni, ahogy eredetileg voltak, de némelyik az olyan, hogy magányosan árválkodik egy domb tetején.
1: Van egy olyan gondolatom, hogy Egyiptom egy kicsit megdobadja az embereket, és az életüket is egy kicsit más mederbe megváltoztatja az életüket, a szemléletüket. Nálad jelentkezett ilyen hatás, hogy máshogy gondolkozol, miután Egyiptomot megismerted?
2: Hát nem tudom. Nem tudom, miről gondolkodom másképp.
1: Az idő múlása valahogy úgy, nagyon sok ember van abban, úgyhogy Egyiptomban járt akkor valahogy úgy, hát igen, az évezredek távlata miatt ez a rohanó, szaladó világ egy kicsit lelassul.
2: Nem éreztem ilyet. Egyiptomban érzem inkább, hogy ott sugg az élet, ma is. Felfoghatatlan szinte ez a 3000 év, szóval az embernek tényleg meg kell ráznia magát, hogy akkor most időben hol is járunk, hogyha egy-egy műemléknél járok. Itthon nem éreztem, hogy befolyásolta volna az életemet különösebben. Egyiptomban viszont folyton érzem ezt az időtlenséget. Valahogy nem tudom másképp megfogalmazni. Néha olyan, amikor az ember ezek között a műemlékek között, vagy például a delta falvai között jár, mintha visszamentem volna 2000 évet az időben. Egyszerűen olyan nyugodt, békés mederben folyik minden, meg olyan idilli az egész. Biztos nem az, csak hát az ember így kívülről úgy látja. És hát miután már ennyiszer voltam Egyiptomban, meg elég sok mindent olvastam már Egyiptomról, meg sok nem tudok, rá az ember megy a csatorna partján, és látja a birkákat terelgető gyerekeket, vagy az rist arató embereket, vagy éppen a rist ugyanúgy szitáló asszonyokat, mint ahogy több ezer évvel ezelőtt az ábrázolásokon látni, akkor...
1: Igen, csak akkor húzát meg árpát.
2: Igen, akkor nem rist szitáltak, hanem árpát mondjuk, vagy a csatornákban úszkáló libák, ugyanolyanok, mint a médumi ludak. Úgyhogy engem valahogy megragad ez az időtlenség, valahogy annyira szép, annyira idilli. Persze biztos nem az, mert a paraszti élet az sose volt könnyű, az ókorban sem, meg most se könnyű, de egy átlagos turistának, aki ezt csak kívülről látja, ez nagyon idilli.
1: És egyébként milyennek találtad az egyiptomi embereket?
2: Nagyon kedvesek az egyiptomi emberek, nagyon barátságosak, legalábbis a vidéki emberek mindenképpen, de a városiak is. Én ugyan a városban nem nagyon kommunikáltam jóformán senkivel, a idegenvezetőinken kívül, néhány árussal a boltba, közvetlenek, kedvesek, barátságosak vidéken is, segítőkészek. Ha az ember kérdez tőlük valamit, akkor... Ha nyelvi korlátok vannak, akkor is kézzel-lábbal igyekeznek segíteni. Nekem csak jó tapasztalataim vannak.
1: Akkor már csak a tervek vannak. Hátra. Készülsz-e újból Egyiptomba? Mit szeretnél megnézni? És hogyan képzeled a következő utat?
2: Hát szeretnék természetesen újra eljutni Egyiptomba. Lehet, hogy jövőre el is megyek. Vannak terveim. Persze majd egyeztetni kell a vámbérisekkel, hogy sikerüljön megvalósítani. Szívesen elmennék újra az alsó-núbiai templomokat megnézni, mert meglehetősen kevés időnk volt, egy nap alatt kellett végig szaladni rajta, és egy kicsit jobban szeretném megnézni. Vannak még Közép-Egyiptomban is olyan emlékek, amelyeket nem láttam, úgyhogy nagyon szívesen visszamennék Közép-Egyiptomba is, jó néhány sír van, nomarchos sírok, amiket szívesen megnézik, és olvastam róla, hogy az utóbbi években többet megnyitottak a látogatók előtt. Aztán vannak a királysírok közül is olyanok, amelyeket végre megnyitottak a látogatók előtt, és régi vágyam, hogy megnézzem őket, képekről régóta ismert Horemheb sírját, első széti sírját nagyon szeretném megnézni. Egyszer voltam a királynék völgyében, oda is szívesen visszamennék, mert ott is gyönyörű sírok vannak, és csak egyszer sikerült még megnéznem. Tehát rengeteg dolog van még, még a nemesi sírok között is van olyan, amit nem láttam, és még elég látványos is, mert természetesen sokkal több van, csak hát nem mindegyik olyan, hogy egy átlag turistának érdemes megnézni. Szóval rengeteg dolog van még. Karnakban szinte évente raknak össze újabb és újabb épületeket, úgyhogy döbbenetes változás, hogy egy-két éve eltelik, és egy újabb épületet összeállítottak.
1: És hol helyezik el?
2: Hát az eredeti helyén, azt hiszem. Legalábbis ott egy pilon, évek óta rakosgatják már, nem tudom hányadik pilon a templomban, de az már majdnem kész volt, legutóbb, amikor két éve ott jártam. Lehet, hogy mire legközelebb visszamegyek, már teljesen kész lesz. Hogy még rengeteg, rengeteg dolog van, amit nem láttam.
0: Ezzel véget is ért mai adásunk. Köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9 és 11 között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János, pasztorális helynök, 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Mária Pócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Akik nem spórolnak a szeretettel. Az imádság volt a központi témája a Filemon szolgálat idei konferenciájának. A református szeretetszolgálat harmadik alkalommal szervezte meg a fórumot a Balatonszárszói Solideo Gloria konferencia központban. A találkozón csaknem 130-an vettek részt az ország minden részéről. A Filemon szolgálat konferenciájának célja, hogy a szeretett szolgálat gyülekezeti kapcsolatainak képviselői, szolgálati vezetői, munkatársi közössége és az önkéntes szolgálatot végző testvérei elmélyedhessenek Isten igéjében. Emellett lehetőségük nyíljon arra is, hogy megosszák egymással szakmai gondolataikat, tapasztalataikat. Az eseményen a résztvevők ima közösségekben vettek részt, és tájékoztató előadásokat hallgattak meg a többi között a református börtönlelkészi szolgálatról, a Szeretett Hit önkéntes programról, a református gyermekvédelmi központ és nevelőszülői hálózatról, hogy megismerhessék a diakóniai gyakorlatokat és lehetőségeket, amelyeket tovább vihetnek a gyülekezetekbe. Több mint 1300 gyermek tanévkezdését segítette a Református Szeretetszolgálat. A Református Szeretetszolgálat Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciójának köszönhetően idén 1321 nehéz helyzetben élő gyermek kapott iskolatáskát és tanszereket. Az adományokat a múlt héten 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig Kárpátalján, a Párciumban és a Délvidéken osztották ki. Debrecenben kezdte meg országos tanszerosztását augusztus 25-én a Szeretett Szolgálat. 120 általános és középiskolás gyermek vehette át az iskola kezdéshez szükséges felszerelést. Az adományokat a szervezet júniusban meghirdetett országos gyűjtésén ajánlották fel magánszemélyek és vállalatok, augusztusban pedig áruházi gyűjtéseket is szervezett az alapítvány. A Radírozzuk ki a különbségeket kampány célja az volt, hogy az adományokkal mérsékelje a nehéz helyzetben lévő családok anyagi helyzetéből fakadó különbségeket a gyermekek között. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma, szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
0: Itt van Erdélyi László, Janovics András és Molnár Szabolcs. A szabadság kapcsán egy ige Jakabtól, Jakab 1.25, aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Tudunk így szabadok lenni?
3: Lefordítanád ezt az igét számomra?
0: Talán egy másik igével, ami ugyancsak Jakabtól szól, hogy hát, mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, ez pár verser visszában, az olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát, megnézi magát, elmegy, és azonnal el is felejti, milyen volt. Na ez jó kis fordítás, ez a fordítás szerintem, és legtöbbször szerintem ezt csináljuk, hogy ott van az igében minden, belenézünk a tükörbe, a Bibliába is, mint egy tükörbe, de aztán tesszük.
3: Az első is nagyon fontos, ami számomra legalábbis, hogy az elme egy bizonyos fajta korlátozás és szabadságot von el tőlünk, mert hogy uralkodik rajtunk.
0: De jó, hogy ezt hozod és mondod. Hát tényleg.
3: Akkor milyen lehetőségünk van arra,
0: hogy megszabaduljunk
3: a gondolatoktól. Mármint az olyan gondolatoktól, ugye itt most egy picit ne értsük félre egymást, tehát nem a cselekvő, tevőleges gondolatokra gondolok, hanem azokra a gondolatok, amelyek csak úgy jönnek és valamilyen formában próbálnak befolyásolni bennünket, úgy a múltból, mint ahogy annál jövőre nézve, és akkor ezek a gondolatok szüntelenül ott motoszkálnak a fejünkben.
0: Mondod ezt ilyen hipnotizáló szemekkel engem nézve, tehát tulajdonképpen azok is gondolatok, amik most felém jönnek, ugyanígy minket is mások tudnak hipnotizálni szinte.
3: Hát most nem.
0: És azok is gondolatok.
3: Nem menjünk ennyire messzire, hogy most hipnózissal, hanem egyszerűen az elme uralkodik fölöttünk, és ezt az uralmat kellene megszakítanunk, és egy ilyesfajta szabadságot adni saját magunknak, mert ez pontosan annak az előfeltétele, hogy kapcsolódjunk.
0: Jó Isten,
3: az Úrhoz.
0: És hogy szabadok legyünk, jó. De hogy tudjuk ezt megtenni? Tehát ha mondjuk ráhangolódunk a Jó Istenre, az lehet jó megoldás.
3: Hát az első az az, hogy ne azonosuljunk azokkal a gondolatokkal, amelyeket az elme számunkra felkínál.
0: Könnyű ezt mondani, de nem olyan egyszerű csinálni.
3: Hát igen, odafigyeléssel és tudatossággal tudjuk megtenni.

0: Isten nem parancsolni akar nekünk, hanem kérni. És ő azt várja, hogy mi szabadon tegyük meg, amit ő kér.
1: Szabad döntésünk során.
0: Hogy tegyük meg, amit ő kér, mert ő mindig olyat kér, ami nekünk is jó.
2: És az az igazi szabadság egyébként, amikor meg tudjuk szabadon tenni azt, amit egyébként mások is mondanak, hogy tedd azt. Mert sokszor, ha valakit felszólítanak, hogy csináld ezt, András, ezt kell csinálnod, sőt, csak ezt csinálhatod, akkor lehet, hogy belül tiltakozol. Nem tudom, én például fiatal ember voltam, és mondták nekem, hogy miért nem nősülsz már meg, most már vedd el fog hagyni az a lány, ha nem veszed el. És amíg mondogatták, nem nősültem meg. El is ment az a lány egyébként. Míg aztán, amikor már nem mondogatták, akkor magamban egyszer csak azt mondtam, hogy na most már akkor megházasod. De hát ez egyébként nem kellene, hogy így legyen. Tehát szabadnak lenni úgy is, hogy egyébként mások is azt mondják, hogy ezt kell tenni, vagy ez a parancs le van írva. És szabad azt csinálnom nekem attól még, mert parancs.

0: megszabadulni a bűntől, és ez ad egy szabadságot. Tehát az eredendő bűntől, ugye?
1: Hát attól nem lehet megszabadulni. Az eredendő bűnnel születünk.
0: Jézus tiszta lapot adott számunkra.
2: Hát Jézus mindenképpen megváltoztatta a világot.
0: Megváltott bennünket.
2: Mert azt mondta, hogy magára vette a bűneinket, vagyis hogy most már nem ezzel a fogalommal kell foglalkoznunk, hanem...
0: Új emberekké váltunk.
2: Így van, szabad emberekké, illetve azt kérte, hogy azt tegyük mindenkivel, amit szeretnénk, ha velünk is tennének.
1: A Mennyei Profécia című film indul egy szerintem figyelemre méltó gondolattal, mégpedig azzal, hogy a látás a lélekből fakadjon, ne az elméből.
2: Minket Isten úgy teremtett, hogy a saját lelkét sugározta be az emberbe, attól lettünk, de mikor Jézus viszont elment, ő azt ígérte, hogy elküldi a Szent Lelket
1: maga helyett.
2: Azért, hogy mindenben tudjon segíteni bennünket.
1: Ez
2: hogyha,
1: van most.
2: Ha befogadjuk a Szent Lelket, akkor megkapunk minden választ, akkor megértjük a Bibliát, vagyis, hogy itt is erről beszélem. Úgy kapjuk meg a Szent Lelket, ha hívő emberekké leszünk.

0: Na most akkor, a bűnök letételével kapcsolatban beszélhetünk egy kicsit például úgy, hogy van olyan bűn, amit hordozunk, és a mai napig kísér, vagy kísért minket?
1: Vannak bűneink.
0: Hát az biztos, hogy vannak, de olyan, amit folyamatosan mindig hordozunk.
1: Sok és feltételezhetően hordozzuk is.
0: Azon... Miért hordozzuk?
1: Nem tudatosan hordozzuk, hanem nem tudunk megszabadulni tőle. Hát... Hogyan tudunk megszabadulni?
2: Ne foglalkozzunk olyanokkal, ami nem az Isten ügyeihez
0: de
2: való.
0: De jó, hogy mondod. Mert az is bűn.
2: Mert az is bűn, így van.
0: Egyébként én pont idén el is kezdtem évelején sepregetni az életemben, és megfigyelni azt, hogy mik azok, amik tulajdonképpen, hát pont ez, csak nem tudtam így megfogalmazni. Na úgyhogy köszönöm szépen, mert a seprümmel majd még inkább fogok sepregetni ilyen szemmel nézve, hogy ami egészen bizonyosan nem visz előre, nem a Jóistennel való dolog.
1: Hú, megint egy olyan na, területre gyere, érkeztünk, mondd. Hogy te fogod eldönteni, hogy most az Istennek kedves vagy nem. De megint ott van az én. Ha elhagyod az ént, ha elhagyod azt, hogy akarom, ha elhagyod azt, hogy most akkor én itt milyen sepregető leszek, akkor feltételezhetően működni fog.
0: A seprű egyébként magától is seperhet, sőt a legjobb, hogyha a Jóisten kezében van a seprű.
1: Nagyon jól mondtad.
0: Aj, de jó, köszönöm.
1: Nagyon jól mondtad. Rendben, tehát a seprű saját magától is.
0: Csak nehogy valami boszorkány kapja el azt.
1: Tisztítani fog, és ahogyan mondtad, az ő kezében lesz a legjobb helyen.
0: Na jó, akkor a Jóistennek átadom a seprűmet.
1: Szép gondolat.
0: Köszönöm.

0: ha úgy imádkozunk, ahogy Jézus kérte, akkor azt mondjuk, hogy bocsásd meg bűneinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Vagyis ez is egy bűn, nem? Hogyha mi nem bocsátunk másoknak.
1: És van arra is ige egyébként, mert onnan indultunk, hogy bűnvallás, meg kell vallanunk a bűneinket, egyébként legjobb talán a Jóisten felé imádságban megvallani, letenni, ha más nem esténként. De van olyan ige is, hogy Lukács 12.2.3, nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódnék, amit a sötétben mondotok, azt a világosságban hallják majd, és amit fülbe súgva mondtatok a belső szobákban, azt a háztetőkről hirdetik. Tényleg mi titkolózhatunk, sugdolózhatunk, aztán egyszer csak majd a hangos beszélőből a háztetőkről fogják üvölteni a mi rondaságainkat. Na, hát legalábbis az ige ezt mondja, úgyhogy ne kételkedjünk benne.
2: Minden, ami a hitetlenséghez kapcsolódik, és az, hogy nem fogadjuk el a Szentlélek uralmát, az maga a bűn. De akkor még mindig nem tudok saját magam, vagy bár...
1: Bűn? Hát nem elég ez, hogyha nem fogadjuk el a Jóistennek az iránymutatását.
2: De ez a hétköznapokban hogyan jelentkezik?
1: Letérünk az útról, elindulunk reggel, imádsággal elindultunk, de napközben pedig elterelődik a figyelmünk mindenféle.
2: És ez általában meg is történik, hát sajnálatos módon.
1: Ez maga a bűn.
0: Mindig előfordul nálam is, hogy valamiért ideges leszek. Uh-huh. És akkor rögtön ezen kell gondolni. Nem.
2: És van olyan, hogy észre is veszed, hogy ideges leszel?
0: Persze, igen.
2: Hát és olyankor fegyelmezed magad?
0: Igen, mert ami történik velem, az, hát jó, hát tudjátok, nem ti is, amikor csak autóval jövök be reggel, akkor annyi minden történik a közlekedésben, ami úgy fölidegesít. És akkor mindig meg kell tanulnom, hogy nem, hanem egyetlen egy dolgot kell mindig csinálni, hogy valahogy nekem kell megoldani azt, ami ott történik.
1: Példabeszédek 16.32. Jobb a türelmes ember a hősnél, és aki uralkodik magán, az a város elfoglalójánál. De akár Jakab 1.19.20. Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Ez így igében jó lenne be is tartani.

0: Kérdések jönnek most. Mi szoktunk általában kérdéseket megfogalmazni, de most kikészítettem néhány kérdést, amit Jézus kérdezett meg emberektől. Például így, konkrétan, mit akarsz, mit tegyek veled? Ezt kérdezte a vak Bartimeustól, Lukács evangéliumában le van írva. Mit akarsz, mit tegyek veled? Kérdezte Jézus. Na most én pedig azt kérdezem, hogyha ezt tőlünk kérdezi Jézus, már pedig tulajdonképpen a Szentíráson keresztül tőlünk is kérdezi, hiszen a vak az mi magunk is vagyunk, nem? Akik nem látunk, sokszor egyszerűen nem látjuk azt, amit kellene látni, vakok vagyunk, nincs tiszta látásunk, és akkor itt most kérdezi a Szentíráson keresztül tőlünk Jézus, hogy mit akarsz, mit tegyek veled? Én azt szeretném, hogy nyisd meg a látásom.
1: Hát ő is ezt mondta. Azt jelezte, hogy hiszek benned, és kérlek, hogy láthassalak.
0: Tehát az igében Jézus kérdezi a vak Bartimeust, mit akarsz, mit tegyek veled, és akkor Lukás 18:41 a utána folytatás, az pedig így válaszolt, Uram, hogy lássak. És Jézus azt mondta neki, láss, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve Istent. Tehát, ha
1: te mit válaszoltál, amikor ugyanezt a kérdést kaptad, vagy saját magadnak feltetted?
0: Most feltettem, tehát felteszem a kérdést is. Mit akarsz, mit tegyek veled? Azt szeretném, hogy megnyisd a látásom.
1: Felé?
0: Igen. Azt őt ugye rábízom azt is, hogy arra, amit látnom kell a felé. Neked mit juttat eszedbe, tehát ha tőled kérdezi, és aztán Lacit is megkérdezzük, hogy mit akarsz, mit tegyek veled, te mit?
1: Valamilyen fajta együttlétet, egyfajta tudatosságot felé ezt kérném.
0: Laci?
2: Azt válaszolnám neki, ha tőlem kérdezi, hogy azt tegyed velem, amit te akarsz. Mert ő is ezt mondta, hogy a mi atyánk imás bemutatása előtt, hogy ne úgy imádkozzatok, mint a pogányok, mert Isten sokkal jobban tudja, hogy nektek mire van szükségetek. Ezért ne azt kérjük, amire nekünk szükségünk van, hanem azt, hogy igen, hogy tudjuk megtenni, megérteni és megtenni, amit tőlünk kérsz.

0: ti kinek mondotok engem? Ez is egy kérdés, ezt is Jézus kérdezte. Mondom az igét, Máté evangéliuma 16. fejezet 15. vers. Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondta néki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. És tovább nem folytatom. Tehát ti kinek mondotok engem? Ez is egy kérdés, szerintem ezt is ugyanúgy nekünk is felteheti Jézus. És ti kinek mondotok engem? Ha tőlünk kérdezi most, mi mit mondunk?
1: Isten fiának mondjuk.
0: Isten fia, igen, de egyébként Jézushoz imádkozunk, az Istenhez imádkozunk.
1: Az Atya, Fiú és a Szentlélek az egy.
0: Hát ez is igaz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Na látod, most egész másképp gondolok bele, mint korábban. A Szent Lelket küldte el maga után Jézus. Így van megírva. Tehát az Atya az Isten, a Fiú Jézus, a Szentlélek pedig, aki Jézus után, aki vagy ami.
2: Hát hárman együtt vannak. Ez és egy. Az imánk csak úgy hangzik el Istennek is, ha Jézus elengedi.
0: Sőt, Jézus nevében kérjük egyébként.
2: Ezért mondjuk, hogy csak igen, Jézus nevében mindig imádkozunk.
1: Jézus a közvetítő.
2: Igen, mert ő neki átadta Isten ezt a világot.
0: Van jogunk mindig kérni így, hogy Jézus nevében kérem? Mindenkinek van joga ehhez így kérni? Hát most csak hangosan gondolkozom.
1: De szoktál így kérni?
0: Volt már Jézus rá nevében. Példa. Igen, mert tanulva tudom, hogy ezt így kell csinálni, de amúgy nem általános tőlem, hogy én így kérem.
2: Szerintem mindig arra kell gondolnunk, ahogyan ő a tanítványaival viselkedett. Ezt nekik mondta, illetve ha az ő követői vagyunk, akkor nekünk is mondta. De nem úgy mindenkinek a világnak, mert a végén, amikor mondják neki, hogy igen, de hát én a te nevedbe profétáltam, akkor azt mondja nekik, én nem is ismerlek benneteket. Tehát ez az utolsó ítéletkor. Úgyhogy azt kell csinálnunk, ahogy a tanítványok megtették, úgyhogy szerintem nekünk ezt kell követnünk.

0: János evangéliuma, 16. fejezet, 23. vers. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről, bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
1: Tehát lehet, hogyha bennünk van Jézus, befogadjuk, akkor külön
2: akkor
1: nagyon nem
2: is
1: kell.
2: Az ő nevében kérjük, úgyhogy ez ennyire külön. Egyszerű.
1: Oké, de mi kinek mondjuk őt? Mert az a kérdés, ti kinek mondotok engem?
2: A közvetítőnek.
1: Én mondjuk most azt mondom, hogy szabadító, iránymutató, vezető.
2: A tudatosság.
1: Laci, te kinek mondod Jézust, ha neked teszi fel a kérdést, hogy ti kinek mondotok engem?
3: Hát

0: Akarjátok-e, hogy meggyógyuljatok? Ez is egy kérdés Jézustól. János evangéliumából, 5. fejezet, 6. vers. Akarsz-e meggyógyulni? Szerintem ez most érdekes kérdés, mert elvileg persze mindenki, aki beteg, meg akar, de biztosan tényleg mindig, mert egyébként most is tulajdonképpen bizonyos szempontból most is lehet, hogy betegek vagyunk, és most nem feltétlenül ilyen fizikai testi tünet, akarunk tényleg meggyógyulni?
1: Hát biztos, hogy mindenki így kezeli, de Pál apostolnak ő mégis azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem.
0: Na jó, hát ott van a példa, a tövis adatot, de egyébként amikor nagyon öregen fekszünk, vagy nem is olyan öregen, csak mondjuk 70-80-90 évesen már mondjuk öregek vagyunk, fekszünk kiterülve, gyengék vagyunk. Akarunk meggyógyulni? Van ilyen-olyan betegségünk? Lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy hát én már mennék. Hallunk ilyesmi.
2: És vannak
0: és
2: ilyenek,
0: megy is. Van, aki azt mondja, hogy jó, hát én maradnék, hát olyan jó ez az élet, szép, meg akarok gyógyulni.
1: Nem, Timi? Én 90 évesen nem mondanám sose.
0: Hogy?
1: Mert azt mondta Isten, hogy akkor Noé után 70-80 évet fogtok élni.
0: Azt
1: akkor
0: mondta.
1: Én a 90-nél miért kérjem?
0: Mert van lehetőség kérni.
1: Nem, de hát figyeljetek. Mindenki feltámad, ezért a halálról már egyáltalán nem úgy kéne beszélni, mint 2000 évvel ezelőtti időszakban.
0: Hát oké.
1: Nem? Itt mindenkinek tudni kéne, hogy jó, hát a halál az egy nyereség, így mondja Pál apostol, hogy nyereség, mert ő is érezte, hogy mikor azt mondta neki, ugye Ananiás, hogy Isten üzente neked, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért, akkor erre miért kell nekem szenvedni? Csak akkor kell, és azért, ha szükség van a munkámra. Ha nincs szüksége a munkára, elég volt, kész, akkor azonnal vigyen az Úr magához, hiszen meghalok, rögtön feltámadok.
0: De hát arra mindig szükség van, nem? Ha már kiterülve fekszel, mondjuk 110 éves vagy, de minden nap te imádkozol mondjuk egy ügy érdekében, vagy több ügy érdekében, szükség van a munkádra. Te tartod az imádságoddal, az kézben, irányítás alatt.
1: Hát
0: nem lehet mondani,
1: ezt,
0: hogy nincs
1: igen,
0: szükség.
1: De ezt viszont mindig Isten dönti el,
0: na hát azért
1: hogy
0: mondom,
1: még de... szüksége van a munkára, amit csinálunk, vagy már nem, mert igen, majd más folytatja.
0: Hát itt a gyógyulás a kérdés. Akarsz-e meggyógyulni? Egyszerűen
2: ez
0: csak megkérdezik tőlünk.
2: Ez egyértelmű kérdés volt, egy beteggel találkozott, és ugye
0: na,
2: ezt kérdezte
0: hát de mi
2: tőle,
0: vagyunk a
2: csak hogy akkor, amikor mi ezt olvassuk
0: igen,
2: most.
0: Vagy 35 év múlva.
2: Akkor? Vagy 35 év múlva, akkor eznek teljesen más értelmet is
0: na,
2: adhatunk, mint például hogy? Az, hogy szeretnénk-e igen? megtisztulni, meggyógyulni. Szeretnénk-e hozzáfordulni? Szeretnénk-e kinyitni az ajtókat? Uh-huh. Szeretnénk-e megnyílni felé? És akkor ez
0: na,
2: egy
0: köszönöm.
2: Teljesen más kérdés.
0: Köszönöm. Ezért mondom, hogy nem mindenkinek igen a válasza szerintem. Ráadásul itt akitől kérdezte ezt János evangéliumában,
1: nem,
0: Jézus
1: ez megint a hitről szól.
0: Régi óta beteg ember.
1: Akarta tőle kérdezni, hogy van-e hited, mert egyébként igen, hogy 30 évig miért kellett?
0: 30 valahány éve volt beteg? 38.
1: Igen, igen.
0: Úgy kérdezte, akarsz-e meggyógyulni?
2: Átadod magad az Úrnak? Ezt kérdezi.
1: De teljes meggyógyulni csak
2: akkor
1: azért,
2: fogsz.
1: Hogyha dolgozni kell utána.
0: Hát azt kell.
1: Ezt kérdezi tőle, akarsz-e
0: aztán...
1: dolgozni?
2: Akarsz-e dolgozni, és azt mondja, hogy
0: vagy
2: igen.
0: Vagy inkább kényelmesen már megszoktad ezt, amiben vagy, és el se tudod képzelni azt, hogy bármi más legyen,
2: van
0: sőt, nem is akarsz dolgozni.
2: Válasz is, amikor azt mondják az emberek, hogy jó, ez így nekem,
0: hát bizony, hogy
2: Isten nélkül fogom tovább tengetni az életemet, és...
0: Ez tulajdonképpen mindenkire igaz, mert szerintem ezt egyre magasabb szinten lehet űzni, nem? Hogy
2: mármint?
0: Egyre közelebb kerülni a jó Istenhez, egyre inkább összhangba kerülni vele.
2: De ha valaki megtagadja Istent,
0: hát
2: nagyon sokan vannak.
0: Ja, igen, oké. Okay.

0: A fejezet címe itt Krisztus meggyógyítja a 38 esztendei beteget a Betsada tavánál. És akkor itt valóban egy régóta beteg emberről van szó. És amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Felele néki a beteg, uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta néki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj. Hát igen, mert itt tulajdonképpen a hiedelem az volt, hogy aki először, talán a negyedik versben itt van, igen, mert időnként angyal száll a tóra és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némű betegségében volt. Ez egy hiedelem volt ott, vagy?
1: Hát, hogyha már 30 évig csinál, akkor biztos, hogy nem csak hiedelem, tapasztalatuk is volt, igen.
0: Van pedig Jeruzsálemben a Juh kapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ma egyébként kórházat is neveznek így. Aztán 5 tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Tehát most János evangéliumából olvasok az 5. fejezetből. Folytatom, mert időnként angyal száll a tóra, és felzavará a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némű betegségében volt.
2: Tehát nem akkor hiedelem, ez akkor most egyértelmű.
0: De egyébként, ha belegondolunk, hát ma is vannak olyan helyek, ahova emberek tömegesen mennek el azért, hogy ott van mondjuk egy szobor,
2: Csíksomlyó, Mária kegyszobor az, ami ott is,
0: tényleg,
2: nek
0: ott
2: az ereje.
0: A templomban megérintik sokszor
2: a lábát.
0: A lábát.
2: De most hát a lábát lehet elérni.
0: De és be lehet oda bújni, bekúszni, tényleg.
2: Tehát le lehet Mária kegyszobor előtt térdelni.
0: Milyen
2: ha
0: szép az
2: úgy
0: egyébként.
2: Gondolod, akkor elmondasz egy imát.
0: Térdet hajtunk.
2: És azt, amit kérsz, azt teljesíti számodra. Nagyon sok ilyen tábla van, ilyen köszönő tábla van körülötte, több száz, amelyek, és nagyon sok van, amit még oda ki se tudtak tenni, mert egyszerűen már nem fér, akik megköszönték azokat a csodákat, amelyeket Mária tett.

0: Mondok még kérdést, miért féltek? Ezt is Jézus kérdezi, nem egyszer, nem tudom hányszor, de például Márk evangéliumában miért féltek, még mindig nincs hitetek? Ezt kérdezi. Márk 4:40. Miért féltek? De azt is utána Lukács evangéliumában a következő kérdés Jézustól, hol van a te hited, amikor lecsendesítette a vihar?
1: Többször felhívja a figyelmet, hogy ne féljetek.
0: Hát igen.
1: Ugye akkor jogos a kérdés, hogy miért féltek? Miért nem vagytok lecsendesedve?
0: Hát azért, mert hitetlenek vagyunk, szerintem a hitetlenségből jön a félelem. Nem így van?
1: Ha és a félelem fenntartja a hitetlenséget.
0: Igen, így körbe-körbe megy. De amúgy tényleg így van, mert ha masszív, erős, folyamatos hitben tudna lenni az ember, akkor közben nem félne. Nem, mert tudva tudná azt is, hogy pont a félelem az, ami elviszi rossz irányba. Tehát amikor jön mondjuk szembe az oroszlán biztos, hogy megesz, ha félek. De ha nem félek tőle, Laci rázza a fejét, hogy nem.
1: Akkor is megesz.
0: Na, Laci, téged nem esz?
2: Engem biztos nem, én.
0: Engem is, én is el tudom képzelni.
2: Megölelni.
1: Megszírogatod, és akkor rendben lesz.
2: Szerintem engem szeretne.

0: János evangéliumában, miért kerestek engem? Ez is egy kérdés volt.
1: Ez egy nagyon jó kérdés Jézustól, mert hogyha keresed Istent, akkor nem fogod találni.
0: Nem, ezt mondod, de hát...
1: Ha hagyod, akkor fogod megtalálni. Ha kinyitod saját magad, ha jelen leszel...
0: Magamat kinyitom, oké.
1: Ha teret adsz számára...
0: Teret adok, oké. De keresem is, hogy minden nap mindig előveszem mondjuk a Szentírást, és keresem, hogy minél közelebb legyek hozzá.
1: Tehát nekem egy kicsit a keresés az, ami diszonáns, mert úgy gondolom, hogy ne keresd, hanem engedd.
0: Vagy lásd meg mindenben, hiszen ott
1: például,
0: van.
1: Igen.
0: Akkor
1: tehát, ha keresed, akkor az olyan valahogyan nagyon azt jelenti, hogy akarom.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Háromszor is olvashatunk olyat a Bibliában Jézusról, hogy könnyezett, könnyekre fakadt. Én ezután kezdtem el kutatgatni, amikor nemrég találkoztam ezzel a szakasszal János evangéliumában, hogy könnyekre fakadt. Akkor úgy egészen csodálkoztam, hogy eddig nem is tűnt fel, hogy Jézus sírt, tulajdonképpen könnyekre fakadt. Szó szerint mondom, így van leírva, megírva, Jézus könnyekre fakadt. Pedig ez egy Lázár feltámasztásánál van egyébként ez a szakasz, úgy, hogy tulajdonképpen ő belül, mármint Jézus sejthette, tudhatta, hogy ő fel fogja támasztani Lázárt, de mégis együtt sírt a többiekkel, könnyekre fakadt. Gondolom nem egy szomorú sírás, hanem inkább valahogy átérezve a többieknek az érzését. Valamiféle ilyesmi dolog,
2: hiszen ő is... Egyfajta részvét nyilvánítása.
1: De nem szomorúság szerintem, hanem inkább érzés,
2: az emberekkel való együttérzés.
1: Hát ezt csak én mondom így, de azt tudjuk, hogy könnyekre fakadt. Van másik fajta sírás, és Lukács evangéliumában 19.41, az pedig a város kapcsán Jézus Jeruzsálemet látva is sírt, megsiratta, ott így írja a Biblia, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta.
2: Ez biztos, és, hogy tényleges sírásról van szó?
1: Hát így írja a Biblia, hogy megsiratta, és akkor van még egy, ahol pedig saját maga imádságában könnyek között imádkozott, Gecsemáné kert, kereszt halál előtt, Zsidók levelében 5. fejezet, 7. vers, könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között imádkozott.
2: Igen, ez egy kicsit nagyon erőteljes is, mert azt mondja, hogy hangos kiáltással és könnyek között.
3: Szerintem ezek mind példák nekünk, illetve a tanítványoknak, akik lerögzítették ezeket nekünk, hogy mindenképpen emberként jött Jézus erre a világra.
2: És emberként viselkedik.
3: Emberként.
1: Na de Jelenések könyve 21.4, letöröl minden könnyet a szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, írja a Jelenések könyvében a Biblia. Tehát Isten letörli a könnyeket. Mondhatjuk így?
2: Nem lesznek könnyeink, vagy nem lesz...
1: Hát vagy lesznek, de letörli. Az még szebb szerintem, hogy vannak könnyeink. Nekem az legalábbis szimpatikusabb.
3: Nem ezt mondja. Hát, akkor már nem ebben a világban fogunk élni.
1: Igaz, mert ez a Jelenések könyve.
3: Így
1: ott már nincs
3: ez
1: is
3: Ez már az
1: könyv.
3: Új világról szó, ahol már teljesen másképp. De mondom, itt bizonyítani kellett azt, hogy ezt a világot csak az emberek kezelhetik. Ezért Jézus emberként jöhetett a világra. Nem úgy, ahogy elvárták, hogy akár...
2: Vagy ahogy elképzelték, ahogy hogy egy messiás fog érkezni. Vagy...
1: Akkor tehát itt még van könny, jó is az, hogy van. Letöröl minden könnyet a szemünkről, írja a Jelenések könyve, és halál nem lesz többé, ez sem gyász, sem kiáltás.
2: Következő.
1: Sem fájdalom nem lesz többé, ez a következő létben lesz így, az életünk után, a Jelenések könyve szerint. Hát ide jutottunk, köszönjük a figyelmet. Ez volt a Bibliáról másképpen című műsor, Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Folytatjuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Törekedjünk megismerni, hogy megismerhessük. A mai ige Hóseás 6:3. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Gondolatok az igéről. Nem egyszerre, hanem fokozatosan jutunk a szent ismeret birtokába. A mi dolgunk a szívós, lépésről lépésre való tanulás. Ha hálaadásunkat lassúnak találjuk, ne csüggedjünk el, mert egyszer majd megvilágosodnak a dolgok számunkra. Az Úr, aki tanítónk lett, nem mond le rólunk, akármilyen nehezen tanulunk is. Nem válna dicsőségére, ha emberi korlátoltságunk meghiúsítaná tanítói munkáját. Az Úr abban leli örömét, ha bennünket, együgyűeket bölcsé tehet. Ragaszkodnunk kell tanításához, és nem ilyen vagy olyan ismeretre, hanem magának az Úrnak az ismeretére kell törekednünk. Megismerni az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. A Szent Háromság Istent, ez maga az örök élet. Tanuljuk ezt meg, mert így lesz részünk a teljes ismeretben. Ha az Úr megismerésére törekszünk, meggyógyulunk. Ha megsebesültünk, vigasztalást nyerünk, ha bántanak, és életet kapunk, ha meghaltunk. Ha szívből követjük Urunk útját, mindezt egyre tökéletesebben megtapasztaljuk. Én lelkem, maradj mindig Krisztus mellett, törekedj benne megismerni Istent, és akkor eljutsz a Krisztus megismerésére. Ez minden ismeretek között a legfőbb. A Szentlélek vezérel minket a teljes igazságra. Bízzál benne, és támaszkodj rá. A lélek gyümölcseivel a következő tanévben. Lelki feltöltődés és közösségépítés Bárd udvarnokom. A Bárd udvarnoki lelki gyakorlatos ház adott otthont annak a háromnapos lelki gyakorlatnak, amelyen mintegy 40 hitoktató gyűlt össze, hogy együtt hangolódjanak a közelgő új tanévre és a Szentlélek hangjára. A lelki gyakorlat központi témáját Varga László, kaposvári megyés püspök előadás sorozata adta, amely a Szentlélek gyümölcsei címet viselte. A három előadás kapcsán a résztvevők a türelem, kedvesség, hűség, jóság, alázat és önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Az elhangzott gondolatokat kiscsoportos megosztásokban dolgozták fel, ahol lehetőség nyílt a személyes életpályák és megtapasztalások őszinte átbeszélésére. A lelki gyakorlat kiemelt célja volt, hogy a hallottak alapján mindenki apró elhatározásokat fogalmazzon meg a mindennapokra. Szeptemberben folytatódik a kellenföldi barogesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kellenföldi barogesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kellenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zolikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdet Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsora minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű. Pénteken a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. Ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk. Amikor is folytatjuk az egy héttel ezelőtt megkezdett fő témánkat, az érdekérvényesítés fogságában címet viselő nagy témát, és szeretném most az akkor fölvetett gondolatokat lekerekíteni olyan módon, hogy az érdekérvényesítés központjába a saját energiatartalékok túlértékelését szeretném állítani. Amikor ebbe az összefüggésbe helyezem mostani témánkat, akkor vissza szeretnék nyúlni az elmúlt héten elhangzottakra. És ekkor arról beszéltem, hogy az érdekérvényesítés fogsága valójában leszűkíti a döntésértelmezési képességünket. Az életünk döntési helyzeteit az önérvényesítés fogságában kétpólusú világként értelmezzük. Úgy értelmezzük, hogy kik azok, akik támogatnak bennünket érdekeink elérésében, és kik azok, akik ellenállnak, kik az ellenségeink más szóval, és kik azok, akik támogatóink, szövetségeseink. És ebben az életfelfogásban, ebben a rendszerben gyakorlatilag a barát is bármikor ellenséggé válhat, ha az ő érdekei keresztezik az enyémet. És én is csak addig vagyok bárkinek támogatója, ameddig úgy gondolom, hogy az ő tüzénél az én pecsenyémet is megsütögethetem. Ez a fajta életfelfogás, amelyet a közmondás úgy fogalmaz meg, hogy ember embernek farkasa, egy olyan leszűkített és úgy is mondhatnám, hogy kényszerzubbonnyá váló világszemléletet tükröz, amelyben minden gyakorlatilag a körül forog, hogy vajon az én kapcsolatomban megjelenő másik személy még akkor is, hogyha az egy hozzám legközelebb álló párkapcsolat vagy barát, szóval ebben az esetben is csak akkor lehet számomra elfogadható, akkor támogatandó, akkor hosszú életű, ha az én érdekeimet kiszolgálja. Nyilván az is igaz, hogy ez az üzenet így nyíltan azért nagyon ritkán hangzik el. Az is igaz, hogy ezek a fajta kapcsolódások, ahol a különböző érdekek bonyolult, szövevényes láncolata által kapcsolódunk, kötődünk egymáshoz, nem nyíltak. Éppen ez adja pusztító erejüket, hogy a döntés értelmezésnek ez a leszűkítése sohasem nyílt sisakos történet. Nagyon ritkán jelentkezik valójában, ilyen nyílt formában valójában arról beszélhetünk, hogy elleplezve a lényeget, úgy mondva, úgy képviselve, minthogyha az a te érdeked lenne, minthogyha az neked lenne jó, valójában minden rólunk szól. Legalábbis mi így gondoljuk. És amikor ezt a helyzetet, ezt a gondolatkört folytatom most, akkor valójában éppen arra szeretnék utalni, hogy ez a fajta leszűkített gondolat azért is sántít, mert azt feltételezi, hogy mi emberek, mi porszem, korlátolt emberek képesek lennénk a javunkat munkáló energiák befogadására, közvetítésére. Kicsit ahhoz hasonlít ez a helyzet, mint amikor azt mondja bárki, hogy egy kagylóval ki lehet meríteni, meg lehet jeleníteni az óceánt, és hogyha belemerítem azt a kagylót az óceánba, és az óceán vize megjelenik annak a kagylónak a héjában, akkor még messze, felfoghatatlanul messze vagyok attól, hogy annak az óceánnak a víztömegét, és annak a víztömegnek a szerkezetét, és a benne nyüzsgő biológiai hatalmas sokszínűséget megjelenítsem. Valahogy így van ez akkor, amikor ezt a világot és benne a mi porszem életünket az érdekeink ütköztetésére, megvalósítására próbáljuk használni, és ebben az összefüggésben elemezzük vagy egyszerűsítjük. Valójában arról van szó, hogy a világunk ennél sokkal több, és most erről a sokkal többről szeretnék ezen a mai közös gondolkodásunkon beszélni. Mert hogy mi az, amire tulajdonképpen vágyunk? Mi az, amit az úgynevezett érdekek címszóval illetünk? Hát amire valójában az ember ilyenkor ráérezni szeretne, az nem igazán az, hogy nekem van igazam, és tűzön vizen keresztül hajtom azt. Nyilvánvaló, hogy első pillanatra, főleg az úgynevezett erős egyéniségek erre gondolnak. De aztán, ahogy szembe találkozunk az élettel, szembe találkozunk azzal a renddel, amelyet a Teremtő Isten belehelyezett ebbe a világba, rá kell döbbennünk arra, hogy ez a fajta gondolkodásmód ketté tör bennünket. Sokkal inkább arra van szükségünk, hogy rádöbbenjünk, nekünk valójában az az igazi érdekünk, hogy a vitalitást, úgy is mondhatnám magyarázva, hogy az élet kiteljesedését, sokszorozódását közvetítő életvezetési modelleket tudjuk magunkévá tenni. Hadd mondjak megint a természetből hozva egy példát, valami olyan megfogalmazást, hadd közvetítsem ezt, ami kicsit szemlélteti ezt az előző gondolatmenetet. Ha nem sokára beköszöntő tavaszra gondolunk, akkor ott is ezt a megújulást, ezt a kiteljesedést, ezt a sokszorozódást látjuk. Kihajtanak újból a száraz ágak, a virágok, amelyek elhervadtak, újból kinyílnak, színnel, illattal telik meg a világ. És ez a vitalitás, ez az élet beteljesedés, ez nem valakinek az érdekéről szól, nem arról, hogy valakinek szüksége van erre, hanem ez egyszerűen a természet rendje. Ugye a természet folyamatosan megújítja önmagát, kiteljesedik, megsokszorozódik. Amikor beporozódnak a növények, és magokat hullajtanak, és visszerte szét a szél, mindenféle emberi beavatkozás nélkül, akkor azt tapasztaljuk, hogy a természet valójában folyamatosan, ösztönösen mondhatnánk, megsokszorozza, kiteljesíti önmagát. De ezt nem úgy teszi, hogy közben környezetét valamilyen módon leigázza. Gondoljunk csak például egy erdőre. Az erdőnek az úgynevezett ökoszisztémája nem arról szól, nem úgy sokszorozza magát meg, nem úgy teljesíti ki önmagát, hogy bekebelezi a környezetét, legyen az akár egy szántóföld, akár esetleg egy mellette lévő település, hanem úgy, hogy fenntartja önmagát, és ebben a fenntartásban újabb és újabb lehetőséget teremt önmagának. És ebben a fenntartásban vannak valóban új kezdeményezések. És ezek az új kezdeményezések hatalmas erővel jelentkeznek. De hogy ezekből az új kezdeményezésekből lesz-e valami, az már a kölcsönös egymásra hangoláson múlik. Így szeretnék egy számomra nagyon szép példát erre a kölcsönös egymásra hangolódásra adni. Valamelyik ismerősöm írta le, hogy megfigyeltem a kertjében a járda széle kezd fölpuposodni, azok a kövek, amiket ott gondosan összerakott egy ilyen kerti sétányként, kezdenek meglazulni, és ahogyan utána járt és felemelte azt a követ, akkor döbbent meg arról, hiszen itt valójában egy magocska kezd kihajtani, egy kis növényke emelte meg azt a kő darabot, hatalmas energiát kifejtve, hogy ő a napfényre szeretne jutni. És itt jön létre a döntési helyzet. Az ismerősöm, a kert tulajdonosa dönthet. Elpusztítja azt a növényt, és visszahelyezi a követ az eredeti helyére, és azt mondja, hogy nekem ez a kerti sétány mindennél többet ér, annak az eredeti rendjét fönn kell tartani. Vagy azt mondja, hogy kiemeli azt a kő darabot a helyéből, és megengedi, hogy az a növény, amely kiküzdötte magát, amely hatalmas életenergiákat mozgósítva megemeli azt a kis sétány darabot, azt a tégla darabot, ami annak a sétánynak a részét jelenti, képezi. Szóval, hogy teret ad-e annak, hogy kibontsa a benne rejlő életenergiákat. És az ismerősöm úgy döntött, hogy jó, akkor most ezen a ponton a sétányt megkurtítja. A követ kiemelte helyéről, a kő darabot kiemelte helyéről, a növény hadd nőjön ki, ha ilyen hatalmas energiákat fektetve bele ebbe a tevékenységbe, úgymond kihajtott, míg a követ is kimozdítva, akkor hadd legyen szabad útja. És ez a növényke, amelyből aztán később egy fa lett, cseperedett, ez a növényke így kérdezte meg a kertnek a gazdáját. Most mit kezdesz velem? Mi a te szándékod? Hogyan akarod tovább görgetni ennek a döntési helyzetnek az útját? És a döntés a kert tulajdonosának a kezében volt. Az a kis tölgyfa csemete, amelyik valamilyen módon az utcáról bekerült oda, egy mak, egy tölgyfa mak gurulhatott oda valahogyan, a kert tulajdonosa számára is egész rejtélyes módon, az elhatározta most, ha egyszer így emberi nyelvre fordítom, hogy már pedig ő ott kihajt, már pedig leküzdi azokat az akadályokat, amelyek elé tornyosulnak annak a kerti sétánynak a szeletjében. De a döntést, hogy vajon engede neki, vagy kiírtja, elpusztítja, és a helyreállított kerti sétány révén ezt a vitalitást visszaszorítja, nos, ezt a döntést, ezt a kert tulajdonosának kellett meghoznia. És ezt a példát azért mondom, és azért részleteztem így, mert tulajdonképpen az egész életünk így működik. Az életünkbe újból és újból belépnek azok a kezdeményezések, amelyek az élet kiteljesedéséről, sokszorozódásáról szólnak. Nem csak biológiai értelemben, hiszen amikor egy-egy élet megfogan egy családban, akkor ez is ugyanúgy erről az üzenetről szól. De sokkal inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy minden új kezdet, minden új lehetőség, minden bizalom átadása, megjelenítése valójában mind-mind erről szól, hogy az életünkben megjelenik az élet kezdeményezése, az életre valóság, az élet kiteljesedésének jele, úgy is mondhatnánk, egy csodálatos energiaforrás nyílik meg, ami a beszűkülő élettérnek, a leépülést közvetítő életvezetési modelleknek a cáfolata, és nekünk kell aztán eldöntenünk azt, hogy mihez kezdünk vele. És ez a fajta új helyzet, ez az üzenet, amely az élet lehetőségét üzeni nékünk, az élet lehetőségét bontja ki, talán éppen egy nagyon beszorított, talán éppen egy fásult, egy depressziós életszakaszban, nos, ez az üzenet az, amelyik a döntési helyzet lényege. Ahogyan ebben a példában is az előbb elmondtam, a kert tulajdonosának kellett döntenie, hogy most engedi kibontakozni ezt a kis magkezdeményt, amiből majd évek múlva lesz egy kis tölgyfa csemete, és aztán évtizedek múltán egy tölgyfa, vagy pedig azt mondja, hogy nem, az én kerti sétányom mindennél többet ér, és elpusztítja ezt a kis csemetét, és visszahelyezi a sétány meglazult kődarabját eredeti helyére. Nos, ez az, amit nekünk el kell döntenünk. És ebben az összefüggésben szeretném arra felhívni a figyelmünket, hogy a mi érdekeink azok tulajdonképpen nem arról szólnak, hogy mi a jó nekünk, hanem nekünk egyetlen egy valós érdekünk van, ez pedig az, hogy az életnek erejét újból és újból befogadjuk. Mert az élet nem belőlünk árad. Nem mi vagyunk azok, akik az energiát kicsiholjuk magunkból, az életre valóságnak erőit föltámasztjuk, úgymond. Nem mi vagyunk ezek, hanem ezeket mi mind-mind újból és újból csak befogadjuk. És ezeknek jelei, amelyek megszólítanak, megérintenek bennünket, ezeknek jelei valóban új lehetőségeket kínálnak számunkra. De ezekben a jelekben valóban nekünk kell végig gondolnunk az életünket. Nekünk kell végig gondolnunk azt, hogy vajon most hogyan döntünk. És a döntés teljes súlya a miénk. A döntés kockázatával együtt is. Amikor ennek a kertnek tulajdonosa úgy döntött, hogy jó, megbontja akkor a kerti sétányt, és enged ennek a kis magkezdeménynek abban a reményben, hogy abból majd egy facsemete nő, és lesz a kertjében egy tölgyfa belőle, nos, ez nem látható akkor, amikor döntési helyzetben van. Ő csak annyit lát, hogy ebben a magkezdeményezésben, ebben a kis csemete kezdeményben hatalmas erő van, hiszen megemelte még azt a kő darabot is. De hogy mi lesz belőle, azt nem látja. Neki kell dönteni, hogy ezt a jelet, ezt örömmel, nyitott szívvel befogadja, vagy azt mondja, hogy nem, csak elpusztítaná az általam gyártott, az általam létrehozott életet, élet kereteit, és éppen ezért kilépek belőle, elpusztítom, ne zavarjon többet. És hogy ezt a fajta összefüggést egy bibliai őstörténettel is szemléltessem, ezért szeretnék most egy olyan személyre utalni, aki ugyanezt élte meg a saját életében. Máriáról van szó, Jézus édesanyjáról. Amikor Mária szembesül ezzel a döntési helyzettel, akkor ő jegyese Józsefnek, és ez a jegyes időszak, ez különösen is fontos, mert hogy ebben az időszakban készül fel az esküvőre, készül fel arra, hogy az ő férjének hűséges felesége lesz, és készíti elő, ahogy ilyenkor az lenni szokott, a mátkasággal járó összes kelengyét, a család is nagy lagzira készül, és a két család összefogva most egy új rokonsági kötelékbe lép, és ebben a helyzetben, amikor az ő fiatalságát, az ő lányságát ajánlja föl, leány mi voltát, tisztaságát ajánlja föl jövendő férjének, egyszer csak egy egészen új helyzet jön létre, mégpedig az, hogy a gábrieli üzenet, Gábriel arkangyal üzenete alapján ő kismama lesz, jóval azelőtt, hogy férjével közös háztartásba kerülne, életközösséget vállalna. És ez a fajta állapot, ez egy hatalmas feszültséget jelent Mária számára. Mit fognak mondani? Először is mit mond majd az ő vőlegénye erre?

0: a másik család, és amikor ezt így elmondja őszintén Józsefnek, akkor József, az ő vőlegénye is ugyanerre gondol, olyannyira, hogy tudja, ebből hatalmas felháborodás keletkezik, és az ő Máriája csak akkor lesz biztonságban, ha hazaküldi a saját családjához, mert azok majd megvédik. Megvédik a kor szokásától, ami szerint ugyanis az ilyen úgynevezett megesett asszonyokat meg kell kövezni. Vagyis kollektívan a közösség öli meg őket, hiszen szégyent hoztak rájuk. És ebben a kiélezett helyzetben Máriának egyértelmű üzenete az, hogy amit most ő fölvállal, ez az életút, ez valójában az élet kiteljesedéséről szól, az élet meggazdagodásáról szól, mert aki most megszületik, akit a szíve alatt hord, az az élet ura. És ebben a döntési helyzetben vállalja föl azt, amit ezzel a klasszikus mondattal így fogalmaz meg, imhol a te szolgáló leányod, legyen nékem az én uram akarata szerint. És itt az úr nem József, nem is valaki ilyen előjáró, hanem a mennyei atya, aki őt beledobja most ebbe a döntési helyzetbe, és tőle várja el, hogy állást foglaljon. Nem más mondja meg, hanem ő az, aki ezt fölvállalja, minden kockázatával együtt. Fölvállalja Jézus Krisztust, fölvállalja ezt a társadalmilag lenézett, megvetett pozíciót, és ezzel együtt fölvállalja a világ mindenség történelmének origóját, új kezdetét, azt, hogy benne testesül meg, általa jön a világra Isten egyszülött fia. És mindezt azért mondom el, mert valami hasonló történik velünk is. Amikor rádöbbenünk arra, hogy nem a saját érdekeinket kellene keresnünk, és görcsösen kapálózva újból és újból megjelenítenünk, és behajtanunk másokon, mint egyfajta kitöltetlen csekket, hanem föladva az úgynevezett érdekeket, beleállva akár abba is, hogy mások megszégyenítenek, kinevetnek, kigúnyolnak, és életre valóságunkban kérdőjeleznek meg bennünket, fölvállalva azt, hogy ez az igazi élet, ez az igazi kiteljesedés, amikor befogadjuk azokat az üzeneteket, amelyek a mennyei atyától jönnek, életünket döntési helyzetekbe állítják, és amelyekbe azt mondhatjuk, igen, el akarok szakadni az önzésem magam körül forgolódásától. El akarok attól szakadni, hogy az embereket a magam vélt igazának csatlósaiként kezeljem, hanem Mária útját akarom követni, aki még a megszégyenítést is vállalja csak azért, hogy a valódi életnek közvetítőjévé váljon. Én kívánom, hogy így tudjuk befogadni a saját szűk látókörű érdekeink hajszolása helyett a mennyei atya életet munkáló ösztönzéseit. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a mai Párbeszéd műhely adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hecken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: Tervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés, tinédzserország felé, szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
1: Egy nagyon érdekes és izgalmas témával kezdtünk el foglalkozni pár héttel ezelőtt. Találd meg a saját hangod, ez volt a felhívásod, és azt mondtad, hogy az, hogy valaki meg tudja találni, elsősorban fiatalokra beszélünk, a saját hangját rá tudjon találni úgymond önmagára, ezt értjük ez alatt, ahhoz négy dologra van igazán szükség. Az első pont a tehetség, tehát hogy fel kell ismernie, hogy miben tehetséges. A második pont volt a szükség, fel kell ismernie arra is, hogy a környezetének mire van szüksége. Itt mondtad, hogy ne akarjon tengerbiológus lenni az, akinek a közelében nincs tenger. A harmadik pont volt a szenvedély, fontos az is, hogy mi az, amit igazán örömmel tudok csinálni, és ott hagytuk abba, hogy azt mondtad, hogy a negyedik pont a lelki ismeret lesz, és én őszinte leszek, el sem tudom képzelni, hogy mire gondolok, ne nyiss a kocsmát, ha nem akarok kárt okozni. Mire gondolok itt a lelkiismeret?
2: Dohánycégek a legnagyobb támogatói a dohányzás megelőzési programoknak.
1: Tényleg? Tehát, óriási.
2: Lelkiismeret földjén azt értem, hogy mindannyiunkban van egyfajta igény, hogy valami hasznosat is tenni, azon kívül, hogy dolgozok. Ha csak a mókuskerékből áll az életem, és megyek, volt egy barátom, aki egy németországi autógyárban, az volt a feladata, hogy négy csavart kellett meghúznia. És azt mondta, hogy fú, hát ez nagyon-nagyon unalmas volt. És azt mondta, hogy ha valahol a monoton munkát megtanulta, akkor ott a gyárba, hogy négy csavart húz meg, de egy idő után rájött arra, hogy ő nem négy csavart húz meg, hanem elkezdte elképzelni, hogy milyen családoknak az autó, ki fogják használni ezt az autót, hova fognak menni vele, meg minden, és egyszerűen értelmet kezdett érezni az ő feladatának. Az auschwitzi koncentrációs táborban több ember is odáig jutott, hogy még abban a körülményben is keresték az élet értelmét, vagy a megélhetés, vagy a túlélésnek a lehetőségét. Kertész Imre is használja a sorstalanságban, hogy legyen nálad mindig egy csöpp kenyér a méltóságod miatt. És most olyan dolgokról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudok legjobban segíteni és szolgálni másokat. Azzal, hogy ápolok? Hogy bekötözöm a cicáknak a lábát. Kislányom az ilyen volt, még a háromlábú cicánkat is megtanította fára mászni, és előbb-utóbb megismerte, hogy az a cicát úgy hívjuk, hogy Méfibóset, mert a Bibliában van egy történet egy fiatal hercegről, akit a dajkája leejtett, és egész életére béna maradt, és őt Méfibósetnek hívják, és akkor így lett a cica Méfibóset, de a háromlábú kis cicát megtanította ugyanúgy fára mászni. Vagy azt látjuk, hogy valaki állandóan a gyerekek között él, a gyerekek között kivirul, és arra van szükség, a lelkiismerete szerint is érzi azt, hogy nekem gyerekekkel kell foglalkoznom. Lehet, hogy elmehetek gazdasági szakembernek, és még jobban is keresek, de hála Istennek, hogy vannak olyan pedagógusok, akik azért lettek pedagógusok, mert a szívük, a szenvedélyük és a lelkiismeretük is azt diktálja, hogy hát nekem tanárnak kell lennem. Vagy mit kér tőlem az élet? Mi az élet feladatom? Ez azt gondolom nem tizenéveseknek a kérdése csupán, hanem minden pályaváltó embernek is, de amikor ilyen életközép krízishez érkezünk 45-50 évesen, akkor nagyon sokszor föltesszük magunknak a kérdést, hogy amit eddig csináltam, az vajon ugyanaz-e, amire további az időmet adom, mert elkezdjük érezni azt, hogy egyre kevesebb időm van. Fiatalokkal szoktam olyat játszani, hogy tervezd meg az életedet, hogyha utolsó hónapod lenne, utolsó heted lenne, vagy utolsó napod lenne. És egészen más az utolsó hónapnál a beosztása, az utolsó héten, de az utolsó napnál.
1: És amit az utolsó napra írok, úgy kellene élnem minden nap?
2: Van egy film, Leckék az életről az a címe, és ott pont erről beszél, hogy ha tudod azt, hogy akarsz meghalni, akkor tudod azt, hogy hogyan éljél. Csináltam már olyat én is fiatalokkal, hogy előre megírták a saját halotti beszédüket. Mit szeretnének hallani ott?
1: Te jó ég, fiataloknak ilyet mondani nem is gondoltam volna, hogy ez jó dolog. Tehát mit hozol ki ebből? Mit szólnak egyáltalán hozzá, amikor ezt mondod?
2: Ledöbbennek. Például csináltam ezt úgy is, hogy tizenéves fiatalokat, azt mondtam, köszöntelek a 80. születésnapon, mindenki a 80. születésnapját ünnepli itt most körülöttünk, és meséld el, hogy mit értél el az életben. És hogyha megvan az, hogy ő mit akar elérni, akkor sok coach azt mondja, hogy visszafelé bontva elkezded írni a fő projektjeidet, a céljaidat, és a céljaidból pedig meg lesznek a napi tevékenységeid.
1: Aha, tehát visszafelé gördítem.
2: És hogyha visszafelé gördítenénk, akkor Pál azt mondja, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség, ez nem csak egy sírkövesnek jó reklám, hanem neki az élete ez volt. Hogy nekem a legjobb, hogy örökké az Istennel leszek. De azt mondja, miattatok még itt kell maradnom.
1: Mármint, hogyha meghal, akkor örökké.
2: Ha meghal, akkor örökké a mennybe kerül, az Istennel akkor... lesz. De azt mondja, miattatok még itt kell maradnom. Uh-huh. Ő érezte ennek a lelkismerete által azt a szükséget. Vagy azt mondja, hogy a lelkismeretem velem együtt tesz bizonságot. Abortusz klinika. És mondjuk olyan orvos vagyok, aki nem hiszek az abortuszban. Akkor nem tudok ott dolgozni. Uh-huh. Vagy minden nap olyan vagyok, mint a koncentrációs táborban, hogy kitaláltak valamit, hogy ott egészen más zajlik. Mert nem tudott a saját lelkismeretével elszámolni, hogy mit cselekedett.
1: És hogyha megkérdeztél valaha a fiatalokat arról, hogy visszafelé tudjátok gördíteni, hogy hol látod magad, ha átveszed a nem tudom én milyen díjat, vagy 80 éves vagy, tudtak reálisan válaszolni erre? Vagy ilyenkor az ember elengedheti a fantáziáját?
2: Elengedheti a fantáziáját, nincs meghatározva, hogy mit mondjon, de behozom azt a pillanatot, amiről a Szentírás úgy beszél, hogy éld ifjú az életedet úgy, ahogy akarod, vidámítson meg téged a te szíved, meg örvendezz az életnek, de tudd azt, hogy egy nap majd a Teremtővel elszámolsz. Ma annyira ki akarjuk hagyni ezt az elszámolást, én temettem már 7 éves kisgyereket is, meg 102 évest is. Mind a kettőt nehéz volt. Egyik úgy éreztem, hogy az élete elején van, a 102 éves, még 100 évesen fölhívott, hogy megkérdezte, hogy hogyan kell élni 100 év fölött. Hát mondom, Jani bácsi, ezt én nem tudom, te fogod tudni majd elmondani nekem, hogy milyen az élet 100 fölött. Annyit mondtam, hogy elkezdjük előről. Azt mondta, jaj ne, az nagyon hosszú. De amikor, amivel kapcsolatban, hogyha érzem, hogy meg kell tennem, amikor már nem azért teszem meg, mert mondják, mert muszáj, hanem ott belül van egy érzésem, hogy ezt nekem meg kell tennem. Amikor Dávid Góliát ellen harcol, akkor senki nem mondja neki, hogy neked kell harcolni Góliát ellen, hanem a korábbi felkészültsége, az Istennel való kapcsolata, és az a szükséghelyzet, ami őt hívta, abban ő beleáll, és először másnak a fegyverzetét veszi föl, Saulét, és azt mondja, ebben nem tudok mozogni, fölveszem a paritjámat, amivel meg rendszeresen dolgoztam, amikor jött az oroszlán vagy a medve. És azt mondja itt a lelkismeretnél még, hogy mi lehet az, ha nem vigyázok, az a bukásomat okozhatja. Mi lehet az a pályaválasztásomban, amihez a jellemem jelenleg nem alkalmas. Pénzkezelésben megbízható vagyok, vagy nem? Időbeosztásomban mennyire vagyok megbízható, mennyire nem? Ha kísértésbe esek kis dolgokba, hogy elveszek dolgokat, akkor ne akarjak banki igazgató lenni, mert akkor sokkal nagyobbat fogok sikasztani.
1: Nagyon izgalmas kérdések ezek, és amiket pedzegettél, hogy akár képzeljük el magunkat 80 évesen, vagy annál a díjátadónál, ahová elképzelnénk szívesen magunkat, ez nem csak a fiatalok számára a jó üzenet, hanem mindannyiunk számára. Folytassuk innen, nagyon szépen köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Vég Tamás református lelkipásztor testvérünk különleges összefoglalóját az ószövetségi fejezetek tartalmáról és üzenetéről hallgatjuk most meg, és ez is bizonyítja, mennyire egységes a Biblia, cáfolja azokat, akik az Ószövetséget igyekeznek leválasztani, és csak az Új Szövetséggel foglalkozni. Figyeljünk csak!
2: Időben, ha a Bibliára tekintünk, az első 11 fejezet, úgynevezett ős történetek üzenete, azaz Mózes első könyve, első 11 része, ahol a teremtésről, a bűnesetről, Kain Ábel történetéről, Noé történetéről, a Bábel tornyáról olvasunk, pontosan nem datálható. Valaki ezt így mondta, amikor magyarázta az első 11 fejezetet, hogy feliratok az emberiség bölcsőjén. Tehát kaptunk Istentől olyan alapvető indítást, olyan föliratokat, kicsoda az ember, kicsoda Isten, miért van ez a világ, mi a célja vele, micsoda a bűn, hogyan tovább, mi az Isten megnyilvánuló kegyelme a bűnös emberrel szemben. Ez mind-mind ezeken a történeteken már olvasható, de utána Mózes első könyve 12. fejezetétől Ábrahám történetével elkezdődik olyan idő, amit pontosan tudunk datálni is, Krisztus előtt 1800 évvel vagyunk. Aztán Ábrahám, Izsák, Jákob, József és testvérei, jött az egyiptomi 460 esztendő, és időszámítás előtt körülbelül 1300-nál járunk, amikor átélte az a nép az Egyiptomból való nagy szabadulást. Aztán bírák kora jön honfoglalással előtte, és jön a királyok kora. Krisztus előtt 1000. Saul, Dávid, Salamon, a királyok, majd ketté szakad az ország, északon Izrael, délen Júda. Aztán a bűneik miatt, hogy megfakul a hitük és a hűségük, és elvadul az életük, Isten ítéletet hoz rájuk. Profétákat küld sorra, hogy változtassátok meg az utatokat, térjetek vissza az Úrhoz, ne játsszak ki egyik a másikat, ne csaljatok, hazudjatok, lopjatok, paráználkodjatok, ne törjetek a másiknak a vagyonára, a dolgaira. Azt mondja, nem olyanok vagytok, mint a pogány világ, akik élik az életüket a maguk rendje szerint, és keményen hirdeti az Úr, hogyha meg nem álltok, pusztulás jön rátok. És először az északi ország rész, nem hallgattak az Úr szavára, Krisztus előtt a 700-as évek körül, 702-ben az asszír birodalomnak a lerohanó támadását éli át, aztán a déliek reménykednek, hogy mi még, meg vagy itt a templom, jeruzsálemi templom, amíg a templom áll, addig baj nem lesz. Jeremiás próféta, aki az egyik legodaadóbb prófétaként egész életét tette rá fiatal korától, mikor mondta az Úrnak, hogy Uram, én ifjú vagyok még, ne hívj el, és ő elhívja, elküldi, nem hallgat rá a nép. Hirdette Jeremiás, nem tart meg a templom titeket. Ha az életeteket meg nem változtatjátok, ezt a templomot is lerombolja az Úr. Jeremiást üldözték, és Krisztus előtt 587-ben, akkor már birodalomváltás volt, az asszírokat a babiloniak váltották föl a világuralomban. A babiloniak lerohanták Jeruzsálemet. A földdel tették egyenlővé a templomot, a nép színejavát deportálták, és szinte megszűnt az ország, az állami életük, és ezután jött a 70 éves babiloni fogság. És a fogság nehezei között, ami azért nem szöges drót mögötti életet jelentett, ott elkezdhettek élni, kiépíteni a maguk munkakörét, elkezdhették újra megteremteni a családi életük lehetőségét, kereskedhettek. Isten olyan irgalmas volt, hogy még a 70 év le sem telt. Birodalomváltás újra. A perzsák jöttek, a történelemből is tudhatjuk. Krisztus előtt 539-ben Círusszal a perzsa birodalom vette át a világuralmat, és Círus, aki az egész föld királyának tekintette magát, nagyvonalú volt, és azt mondta, hogy minden deportált mehet haza, mindenki menjen és építse meg a templomát, és imádkozzon értem is. Minden Isten engem szolgáljon, minden segítség nekem jöjjön, menjetek. És elindulnak. A deportáltak első csapata Krisztus előtt 536-ban megérkezik Jeruzsálembe, nagy örömükben, újra otthon, szegényen, viharverten, de az első, hogy hazaérkeztek, hogy az oltárt fölállítják, az áldozatokat beindítják, az Istenüknek hálát adnak, rögtön a templomnak, a lerombolt templomnak a romjait takarítják el, és egy új alapkőletétel megtörténik. Benne van a szívükben, hogy föl kell építenünk a templomot, hiszen a templom Isten jelenlétének a jelzése, valósága nekünk. És közben az otthoniak, akik otthon maradtak, és közéjük telepítettek az asszírok még, meg a babilóniaik, aztán másokat, az úgynevezett samaritánus népek, vegyes hitű, vegyes életű csoportja féltékeny lett az újakra. És közben már Círus meghalt, Artaxerxész a következő perzsa király, a rágalom ment. Nézzétek meg a királyi levéltárban, hogy ez a nép mindig lázadt az uralkodók ellen. Azért akarnak újra templomot építeni, városfalat, mindent, hogy aztán fölmondják a szolgálatot. És Artaxerxész nem Círus volt, és nem az utána következő Dárius, leállította az építkezést, az emberek pedig mentek tovább, lassan kihűlt a lelkesedés, és eljutottak arra a pontra, hogy építgették a saját egzisztenciájukat. Az Úr oltára olyan volt, amilyen, ott bemutatták az áldozatot, hát ha nem megy, nem megy, egy idő után elfásult a szívük. Egyre nagyobb volt a vetélkedés, ki hogy éli meg a maga dolgát már. Visszaszorult az Úr ügye, csak úgy jó, maradt az emlék, és ebben az időben, 16 év elteltével, ugye 536-ot mondtunk, ha visszafelé jövünk az időbe, 520-ban vagyunk, pontosan datált az időpont, hiszen a perzsa király életéhez kapcsolódik. Dárius lett az új király Perzsiában, és Dáriushoz újra kérvénnyel fordultak. És Dárius utána nézett, megtalálta Círus rendeletét, és parancsba adta, hogy igenis tessék teljesíteni. Most már nem csak, hogy megengedte. Igen ám, csak a nép, aki egyre inkább csak önmagával törődött, azt mondta, nincs itt annak az ideje, meg hogy olyan rossz termés volt már évek óta, nincs is rávalónk, nem jut. És akkor Isten Haggeus prófétát elindítja. Olvasom Haggeus próféta könyve első fejezetét. Így most már hiszem, hogy sokkal jobban értjük, és maradandóbb lesz az ige a szívünkben. Dárius király uralkodásának második esztendejében, a 6. hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához és Jósua főpaphoz, Jocádák fiához. Így szól a seregek ura. ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hevel. Azért így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek az ég harmatot, a föld pedig nem hozta meg termését. Parancsomra szárasság sújtotta a földet, a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Zerubbábel, Sealtiel fia és Jósua főpap, Jocádák fia és az egész megmaradt nép hallgatott Istenének, az Úrnak szavára. Haggeus proféta beszédére, amit általa üzent Istenük, az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Haggeus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából. Én veletek vagyok, így szól az Úr, és felindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának a lelkét, meg Jósua főpapnak, Jocádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt népnek a lelkét. Úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán. A 6. hónap 24. napján Dárius király uralkodása 2. esztendejében. A jó sorrendre figyelmezteti az Úr a népet. Az Úr temploma mindig az ő jelenlétét fejezte ki. Ha ott helyén vannak a dolgok, igazán élet van, akkor a helyén lesznek a dolgok a mindennapokban is, a családok életében is. Az Úré az elsőség, különben megromlik a mindennapi élet. Nem önmagáért kéri ezt Isten, hiszen azt mondja, mit hoznátok nekem? Hát enyém az erdő minden fája. Áldoznátok, hoznátok ezt is, azt is. Hát minden az enyém. Nem önmagáért kéri, hanem azért, mert amikor a nép szíve elfordul tőle, meghanyatlik, megkopik az Úr közelsége, elvadul a mindennapi élet is. Megromlik a mindennapi útjuk is. Rossz a sorrend. Úgy vannak, hogy ami marad, az az Úré. Először én jövök, aztán megint én, aztán megint én, aztán még talán sokáig én, és aztán jöhet az Úr is.
1: Az Ószövetség egyik utolsó kisprofétája, Aggeus könyvének még csak a bevezetőjét hallgattuk meg Vég Tamás mai ige magyarázatának végén. A kifejtése következő adásunkban hallható majd meg. Most búcsúzunk, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán voltak a műsorszerkesztői. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhita címe: Törekedjünk megismerni, hogy megismerhessük. A mai ige Hóseás 6:3. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Gondolatok az igéről. Nem egyszerre, hanem fokozatosan jutunk a szent ismeret birtokába. A mi dolgunk a szívós, lépésről lépésre való tanulás. Ha hálaadásunkat lassúnak találjuk, ne csüggedjünk el, mert egyszer majd megvilágosodnak a dolgok számunkra. Az Úr, aki tanítónk lett, nem mond le rólunk, akármilyen nehezen tanulunk is. Nem válna dicsőségére, ha emberi korlátoltságunk meghiúsítaná tanítói munkáját. Az Úr abban leli örömét, ha bennünket, együgyűeket bölcsé tehet. Ragaszkodnunk kell tanításához, és nem ilyen vagy olyan ismeretre, hanem magának az Úrnak az ismeretére kell törekednünk. Megismerni az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. A Szent Háromság Istent, ez maga az örök élet. Tanuljuk ezt meg, mert így lesz részünk a teljes ismeretben. Ha az Úr megismerésére törekszünk, meggyógyulunk. Ha megsebesültünk, vigasztalást nyerünk, ha bántanak, és életet kapunk, ha meghaltunk. Ha szívből követjük Urunk útját, mindezt egyre tökéletesebben megtapasztaljuk. Én lelkem, maradj mindig Krisztus mellett, törekedj benne megismerni Istent, és akkor eljutsz a Krisztus megismerésére. Ez minden ismeretek között a legfőbb. A Szentlélek vezérel minket a teljes igazságra. Bízzál benne, és támaszkodj rá. Leó pápa vasárnap délben. Mondjuk el őszintén az Úrnak azt is, amikor nem értjük, mit kér tőlünk. Augusztus 30-án, az évközi idő 22. vasárnapján a Szent Atya az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az úrangyalát. Beszédében arra mutatott rá, hogy nem mindig könnyű megértenünk és elfogadnunk Isten útjait, különösen akkor, amikor azok nagyon eltérnek a mieinktől. Leó pápa Péter apostol példáján keresztül hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetekben sem szabad megszakítanunk a párbeszédet az Úrral. Őszintén elé tárhatjuk értetlenségünket és bizonytalanságunkat. Ugyanakkor alázattal figyelnünk kell arra, amit cselekvése által feltár előttünk. A Szent Atya arra biztatott, hogy Péter készségességével fogadjuk el azt is, amit Isten várakozásainkon túl kér tőlünk. A lélek gyümölcseivel a következő tanévben. Lelki feltöltődés és közösségépítés Bárd udvarnokom. A Bárd udvarnoki lelki gyakorlatos ház adott otthont annak a háromnapos lelki gyakorlatnak, amelyen mintegy 40 hitoktató gyűlt össze, hogy együtt hangolódjanak a közelgő új tanévre és a Szentlélek hangjára. A lelki gyakorlat központi témáját Varga László, kaposvári megyés püspök előadás sorozata adta, amely a Szentlélek gyümölcsei címet viselte. A három előadás kapcsán a résztvevők a türelem, kedvesség, hűség, jóság, alázat és önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Az elhangzott gondolatokat kis csoportos megosztásokban dolgozták fel, ahol lehetőség nyílt a személyes életpályák és megtapasztalások őszinte átbeszélésére. A lelki gyakorlat kiemelt célja volt, hogy a hallottak alapján mindenki apró elhatározásokat fogalmazzon meg a mindennapokra. Megjelent a tanévrendje a Magyar Közlönyben. Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026-2027-es tanévrendje. Mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projektnap is érkezik az iskolákba. Lannert Judit oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a gyerekek és diákok hangja projektnap. Lannert Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 2026-2027-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1. kedd, az utolsó pedig 2027. június 18. péntek. A tanítási napok száma 180. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium 12. évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. péntek a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. péntek.
0: Kulturális programajánló.
1: Szeptemberben folytatódik a Kelenföldi Barogesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a Kelenföldi Barogesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a Kelenföldi Református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zolikon városban, a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdet Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsora minden érdeklődőt szeretettel várnak. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12-22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között lesznek. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Károli Gáspár református egyetem tanévnyitója. A kálvintéri református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár református egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Máriapócsi zarándoklatra. Október 9 és 11 között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi istenszülőhöz. Terdik János, pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Máriapócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Akik nem spórolnak a szeretettel. Az imádság volt a központi témája a Filemon szolgálat idei konferenciájának. A Református Szeretetszolgálat harmadik alkalommal szervezte meg a fórumot a Balatonszárszói Solideo Gloria konferencia központban. A találkozón csaknem 130-an vettek részt az ország minden részéről. A Filemon szolgálat konferenciájának célja, hogy a szeretetszolgálat gyülekezeti kapcsolatainak képviselői, szolgálati vezetői, munkatársi közössége és az önkéntes szolgálatot végző testvérei elmélyedhessenek Isten igéjében. Emellett lehetőségük nyíljon arra is, hogy megosszák egymással szakmai gondolataikat, tapasztalataikat. Az eseményen a résztvevők ima közösségekben vettek részt, és tájékoztató előadásokat hallgattak meg a többi között a református börtönlelkészi szolgálatról, a Szeretett Hit önkéntes programról, a Református Gyermekvédelmi Központ és nevelőszülői hálózatról, hogy megismerhessék a diakóniai gyakorlatokat és lehetőségeket, amelyeket tovább vihetnek a gyülekezetekbe. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Nyárias hőmérsékleti értékekkel léptünk be a szeptemberbe is. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű. Pénteken a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél és 27-32 fok várható. Valamivel frissebb, de továbbra is nyáriasan meleg az idő. Az előttünk álló időszakban az évszakhoz képest meleg, többnyire száraz időjárás valószínű.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A tűz melege. Nekünk kell egymással és önmagunk lelkéből tüzet rakni, hogy melegedhessünk körülötte. Ott, ahol akármilyen kis körben, de szeretet van, jó lesz élni. Ott meghittség lesz. Barátságos világ. Boldogító légkör. Szeretet. Müller Péter.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Elmúlt héten és egy héttel korábban is arról beszéltünk, hogyan állt meg Izrael Kánaán határán, hogyan küldött ki Isten kémeket, és azok a kémek hogyan bizonyultak kettő kivételével méltatlannak erre a szolgálatra. A következmény, úgy is mondhatnánk, beláthatatlan. De a valóság az, hogy nagyon is belátható. Hiszen a kémek beszámolója alapján Izrael fiai megrettentek, és félelmükben vissza akartak fordulni Egyiptomba. Ott tartottunk a múlt héten, hogy Isten meg akarta Izraelt fosztani a választott nép jogától, és azt mondta Mózesnek, ő belőle formál egy új népet saját magának. Ám Mózes kérését Isten meghallgatva azt mondta, jó, rendben van, megbocsátok, de. És hogy mi jön ezután a de után, ez következik ebben a mai 15 percben. Mózes 4. könyve 14. fejezeténél tartunk, a 20. versnél így hangzik. Akkor az Úr azt mondta, megbocsátok a te beszédet szerint, de életemre mondom, és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem 10-szer is, és nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azt azok közül, akik engem megutáltak. De szolgámat Kálebet, mivel más lélek volt benne, és tökéletesen követett engem, beviszem arra a földre, ahol járt, és az ő utódai birtokolni fogják azt. A völgyekben azonban az amálekiek és a kánaániak laknak. Holnap forduljatok meg, és induljatok el a pusztába, a Vörös-tenger felé. Mit is mondott az Úr? Össze lehet foglalni két szóban. Hátraarc. Mire vágyott Izrael eredetileg? Akik az elmúlt héten is velünk voltak, talán még emlékeznek rá, hogy Izrael azt fontolgatta a kémek beszámolója alapján, vissza kell fordulni. Mégpedig visszamegyünk Egyiptomba. Még vezetőt is választottak maguknak, bár nem nevezte meg a Szentírás, hogy ki az, akit szándékoztak kiválasztani erre a célra, de már ott volt nem csak az elhatározás, a szándék, hanem az akarat is. Vissza Egyiptomba. Az Úr azt mondta, rendben van, megbocsátok, de ha az volt a céletok, hogy vissza akartok menni, akkor vissza is fogtok menni, de nem Egyiptomba, hanem vissza a pusztába, irány a Vörös-tenger. A Vörös-tenger annak idején Izrael számára egy csodálatos helyszín volt. Ott tapasztalták meg utoljára, hogy hogyan szabadította ki Isten őket az egyiptomi hadsereg kezéből. Ám most Istennek ez a hátraárc parancsa, ez valami rettenetes. Hiszen azt ígéri közben Isten, senki nem fogja meglátni azok közül, akik kijöttek Egyiptomból és 20 évnél idősebbek, a Kánaán földjét. Hátraárc, vissza, és a döntés oka büntetés. A kegyelmes Isten, akinek szeretete nagy, akinek az irgalma elhat nemzedékről nemzedékre, akiről épp az előbb mondta el Mózes, hogy türelme hosszú, hogy megbocsátja a bűnt és a hitszegést, visszafordíthat valakit, visszafordíthat valakiket 40 esztendőre. Kedves hallgatóm, attól tartok, mi sokszor elfelejtjük, hogy a bűnnek és a hibáknak, a vétkeknek a következményét Isten nem ígérte eltörölni. Izrael népében Isten a saját választott népét látta. De azokban az emberekben, akik akkor és ott éltek, látta a lázadást és a bűnt is. És azt mondta Isten, neki szüksége van egy másik generációra. Egy olyanra, amelyik bízik benne, amelyik nem csak átéli az ő csodáit, várja és megkapja az ő különös közbeavatkozásait, egy olyan népet akar látni, amelyik hisz ő benne. És ez a nép, amelyik fellázadt ellene, melyik Egyiptomba vágyott vissza, immár alkalmatlan erre. Néha azt is elfelejtjük, hogy Isten örökké való. Az ő idejében a 40 esztendő annyi, mint egy pillanat. Rólunk azonban nem lehet ugyanezt elmondani, igaz-e, kedves hallgatóm? Az én életidőmben 40 esztendő az azt jelenti, hogy legközelebb majd 83 éves koromban akar velem beszélni az Isten. Egy kicsit késő lesz, egy kicsit sok lesz. Most talán sok lehetőségem van. És akkor is meg lesznek ezek a lehetőségeim? Akkor is lesz majd úgy két lábam, mint ahogy most van? Akkor is lesz majd úgy két kezem, ahogy most van? Akkor is forog majd a nyelvem úgy, ahogy most? Akkor is működik a gondolkodó képességem úgy, ahogy most? Az én életidőm elszalad, az Isten életideje nem. Éppen ezért olyan fájdalmas hallani Istennek ezt az ítéletét. És Isten indokol is. Tessék csak hallgatni. Az Úr így beszélt Mózeshez és Áronhoz, meddig zúgolódik ellenem ez a nép? Meghallottam Izrael fiainak zúgolódását. Sokat zúgolódtak ellenem. Mondd meg nekik, életemre mondom, így szól az Úr, úgy fogok veletek bánni, ahogy ti beszéltetek ellenem. Itt a pusztában fogtok holtan elhullani. A számba vettek mind, ahányan csak vagytok, 20 évestől

Azt mondta Isten, hogy rendben van, legyen úgy. Tehát ezt nem gondoltuk mi komolyan. Nem akartuk mi komolyan. Pont azt akartuk, hogy bizonyítsa be Isten, hogy ő másként tud velünk bánni, és ő mást akar velünk tenni. Igen ám, de Isten hallja, amit beszélünk. És Isten meg tudja cselekedni, amit mi róla feltételezünk. Egy új szövetségi példa jut eszembe. Az, amikor a visszajövő úr számon kéri a szolgáit, akinek eredetileg a talentumait adta, és odaáll egy szolga elé, és azt mondja, én tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is arat, ahol nem is vetett, onnan is begyűjt, ahova nem is szórt, és féltem, és félelmemben mentem el, és ástam el a talentumot a földbe, nesze itt van, ami a tied. És erre azt mondja a gazda, azt mondja az úr, a te szádból ítélek meg téged. Legyen úgy, ahogy te mondod. Legyek olyan a számodra, mint ahogy azt te állítod. Nem mentek be arra a földre. Ez Istennek az ítélete. De gyermekeiteket, akikről azt mondtátok, hogy prédává lesznek, azokat beviszem. Milyen hatást váltott ez ki Izraelben? Akármilyen hihetetlen, kedves hallgatóim, Izraelben pálfordulás következett be. Tessék csak hallgatni. Amikor elbeszélte Mózes ezeket a dolgokat egész Izraelnek, a nép nagyon megszomorodott. Korán reggel fölkeltek, hogy felmenjenek a hegység tetejére. Ezt mondták, itt vagyunk, menjünk hát arra a helyre, amelyről az úr beszélt. Bizony vétkeztünk. Mózes azonban ezt mondta, miért akarjátok áthágni az úr parancsát? Nem fog az sikerülni, ne menjetek, mert nem lesz köztetek az úr. Vereséget fogtok szenvedni ellenségeitektől. Bocsánat a szóért, amit mondok, kedves hallgatom, de nem mint egy csomó napköz is? Nem akartak menni, mert félelmetes az ellenség. Amikor azt mondta az úr, rendben van, akkor viszont tessék visszamenni a Vöröstenger mellé, akkor azt mondták, na jól van, megyünk. Hát ha ennyire akarja az Isten, jó, vétkeztünk, igen, akkor mégiscsak csináljuk, amit az úr mondott. És mit mond Mózes? Most már nem. Most már elment a szekér. Most már nem ennek az ideje van. Most már Isten kimondta a végső szót. És kedves hallgatóm, nem tudom, hogy ismered-e az írásnak ezt a fontos részét annyira, hogy tudd, hogy mi a következmény. De ők vakmerően fölmentek a hegy tetejére, bár az úr szövetségének a ládája és Mózes ki sem mozdultak a táborból, az amálekiek és a kánániak pedig, akik azon a hegységen laktak, lerohantak, verték, kergették őket egészen hormáig. Először vereséget szenvedtek lelkileg, hiszen a félelmük, a csüggedésük, a reménytelenségük áthatotta egész Izraelt, és aztán vereséget szenvedtek fizikailag is, mert annak ellenére akartak valamit megtenni, hogy az Úr már másként döntött. Az egész lelkünk sóhajt azután, hogy lenne bár másként. De nem mondhatunk mást, mert ez az Isten igéje. Szól az Isten. És ezért kell ma úgy befejeznem ezt a szolgálatot, hogy a zsidókhoz írt levélre emlékeztetek minden hallgatót. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Mert talán holnap már késő. Amen.

egy olyan részt veszünk a Bibliából, ami bár az Ószövetségben van, annak is az elején, Mózes 4. könyvében, mégis új értelmet nyer az Új Szövetségben, János Evangélium a 3. fejezetében. No, de azért, hogy az időt ne húzzam, már is lapozzuk föl a Bibliánkban Mózes 4. könyvét, a 21. fejezetet, és olvasom a részkígyó történetét. Amikor meghallotta a kánaáni Arád királya, aki a délvidéken lakott, hogy odaért Izrael az Atárimi úton, megtámadta Izraelt, és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és ezt mondta, ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestül kiírtom városait. Az Úr meghallotta Izrael szavát, kezébe adta ezeket a kánaániakat, és Izrael mindenestül kiírtotta őket és városaikat. Ezért nevezték el azt a helyet Hormának. Majd elindultak a Hor-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér, és nincs víz. Szívből útáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet. Úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta, vétkeztünk, mert az Úr ellen és te ellened szóltunk, imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért, az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, feltűzte egy póznára, ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Azt hiszem, ez a történet az Ószövetség egyik legmeglepőbb története. Már csak azért is, mert az az Isten rendelte el Mózesnek a részkígyó legyártását, aki egyébként megtiltotta bármilyen élőlénynek a kiábrázolását művészi módon, faragás útján vagy öntés útján, pontosan azért, hogy Izrael szíve nehogy véletlenül bálványokhoz folyamodjon. De hát nézzük ezt a történetet teljes egészében. Mi is történt? Mondhatnánk, hogy csak az, ami szokott. Ugyanis Izrael kivételesen, és itt ezt a kivételesen szót jócskán idézőjelben raktam, kivételesen lázadozni kezdett. Lázadt Isten ellen, lázadt Mózes ellen, és megint hozzányúltak a régi dallamokhoz. Mit értek ez alatt? Ha az elmúlt hónapokra visszanézünk, és a vándorlás időszakából kivett és bibliatanulmányra szánt szakaszokra emlékszünk, mindegyikbe visszatért ugyanaz a kis mondat. Minek hoztál el minket Egyiptomból? Elegünk van már abból, amit ezen az úton csinálnunk kell. Elegünk van abból, amit az úton ennünk kell. Elegünk van mindenből, miért nem megyünk vissza Egyiptomba? Azt hiszem, akik még emlékeznek az elmúlt hetekre, jól tudják, hogy ugyanez volt a probléma akkor is, amikor visszatértek a kémek, és kiderült, hogy Kánaán milyen. Ugyanezt a monológot mondogatta Izrael népe, ugyanígy zaklatta fel saját magát, és ugyanígy támadt rá Mózesre. Akkor annak a lázadásnak az ára az lett, hogy a 20 éven felüliekről Isten kimondta, nem mehetnek be soha Kánaánba. Ám az úton, amire most vitte őket Isten, ennek a népnek a szíve semmit nem változott. Csak zárójelben jegyzem meg, testvéreim, hogy Isten egyik legfontosabb üzenete talán a számomra az volt, amikor megértettem, hogy emberszív büntetéstől még soha nem változott meg. És ezért lett a számomra olyan rendkívül fontos megérteni, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A büntetés, bármilyen jogos is, és bármilyen kemény is, csak tovább keményíti a mi szívünket.
Nem szoktunk elgondolkozni, nem szoktuk levonni a konzekvenciákat, nem szoktuk megérteni Istennek a szándékát belőle. Maximum azt kérdezzük, miért engedi az Isten? Izrael népe, amikor már sok mindent megtapasztalt, amikor már százszor is átélt dolgokat, még mindig ugyanott tartott, mint korábban. Miért kellett kijönni Egyiptomból? Abból a fantasztikus országból, ahol már 400 éve volt rabszolga Izrael minden ivadéka. Ahol kegyetlenkedtek velük. Ahol korbáccsal verték őket. Ahol megnövelték a napszámukat 10-szer is, meg 100-szor is. Ahol nem adtak nekik enni. Ahol úgy kezelték őket, mint állatokat. Most az lesz egyszerre az álmok birodalma. Be kell látnunk, hogy ilyenek vagyunk mi, és sokszor pontosan így gondolkozunk a világról, ami körülvesz bennünket, hogy bár ezerszer lopott meg lelkileg, bár ezerszer csapott be, bár rengeteg tapasztalatunk van arra nézve, hogy mi a következménye, ha úgy élünk, mint ők, mégis az álmok birodalmát véljük benne látni. Isten akkor nyúl a büntetés eszközéhez, amikor más módon már nem tud bennünket befolyásolni. Izraelre nem hatott a szép szó. Úgy is mondhatnám, hogy Izraelre nem hatott az ige. És amikor nem hat az ige, akkor következik az, hogy Isten az életünk eseményein keresztül akar üzenni. Megengedte Isten, hogy Izrael gyermekei mérges kígyóknak a csapdájába, mérges kígyóknak a területére tévedjenek, és egymás után pusztultak el az izraeliek. Én nem tudom, ki volt az első, aki összerakta ezt a képet, és mondta ki azt, hogy Isten büntetése van rajtunk, de azt látjuk, hogy oda mentek Mózeshez, és azt mondták, hogy imádkozz értünk, hogy Isten vegye el rólunk a büntetést. Ebben sem változtunk mi emberek. Mihelyt a büntetést megtapasztaljuk, azonnal tudjuk, hogy Istenhez kell jönni, és talán Isten majd ezt elfordítja rólunk. Isten a történelem bizonyítja, nagyon sokszor képes arra, hogy elfordítsa a büntetést. Ám ebben az esetben különös módot használt és alkalmazott az Isten. Azt mondja Mózesnek, készíts egy részkígyót, és ezt a részkígyót tűzd egy póznára, és majd aki ránéz a részkígyóra, ha megmarja a kígyó, az életben marad. Tessék mondani, milyen hatása van a részkígyónak kígyó méreg ellen? Azt hiszem, nem kell hozzá se vegyésznek se lenni, se biológusnak lenni, de még orvosnak se, hogy már is megmondhassuk, a kígyó méreg ellen részkígyó látványának semmi hatása nincs. Hát akkor miért kellett mégis ezt tennie Izraelnek? Azért, hogy megtanuljanak valamit. Amit Isten mondott, az akkor is hat, ha egyébként semmiféle hatékonyságát semmilyen tudományos eszközzel bebizonyítani nem tudjuk. A részkígyó ott volt Izrael táborában. És akit megmart a kígyó, ha fölnézett erre a részkígyóra, és azt mondta magában, hogy bár nem ellenmérget kaptam, abban az időben egyébként nem is tudták, hogy létezik ellenméreg, bár nem ellenmérget kaptam, de Isten azt mondta, hogy ha ezt teszem, élek, akkor élt. És ezt akarta az Isten, hogy tanulják meg, hogy ha azt teszem, amit Isten mondott, akkor élek. Hogy hány ember szabadult meg a kígyó marástól, a részkígyóra nézve, én meg nem mondhatom. De azt tudom, hogy eljött az a nap a történelemben, amikor Isten valami hasonlót tett. Az Úr Jézus Nikodémusnak hivatkozott erre először. Hogy is hangzott? Amikor az emberfia fölemeltetik, ugyanúgy, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, akkor aki fölnéz rá, az él. Mi is fog történni Jézussal? Keresztre feszítik. Hogy hal meg? Úgy, mint a legmegvetettebb, legátkozottabb, legkirekesztettebb bűnöző. Lehet valakin keresztül szabadulást kapni, aki ilyen állapotban van? Az ember reflexből mondja, nem.
és Jézus mégis az, aki keresztül húzza ezt az emberi megítélést, mert bár átkozott, aki a fán függ, de a megfeszítettre, ki ránéz, az él. És azt akarta Isten, hogy fölnézenek az ő egyszülött fiára, mint megvetetre, mint megutáltra, mint megkínzottra, mint az emberek sorából kilökötre, és aki hittel ő hozzá jön, az él. Kedves testvérem, kedves hallgatóm! Isten különös utat rendelt ott Izrael fiai számára a pusztaságban. És Isten különös utat rendelt az egész emberiség számára is. Ahogy akkor a részkígyóra kellett nézni hittel, Isten szavának engedve, ma ugyanígy kell nézni Jézus Krisztusra, az Isten egyszülöttjére, hittel, az Isten fiának, az Isten szavának engedve, elfogadva, hogy ez Isten útja a szabadulásra, a gyógyulásra, a megváltásra, az örök életre. Nem tudom, kedves hallgatóm, te azok közé tartozol, akik hittel fölnéztek már Jézusra, aki elutasította a részkígyó látványát, nem hitt benne, elpusztult. Aki elutasítja a megfeszített Jézus Krisztus látványát, nem hisz benne, elvész. De nem kell elveszni. A hit a kulcs, a hit a megoldás. Fölnézhetsz ma is Jézusra, és azt mondhatod, ez Isten kivezető útja. Ő rajta keresztül van menekülés a bűn büntetéséből. És én ezt megragadom. Nem azért, mert értem, hanem azért, mert elfogadom Isten szavát.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 2.
2: 1031-ben vadászat közben meghalt a 24 esztendős Imre herceg, első vagy Szent István fia. Az ország trónörökös nélkül maradt.
1: Megszületett Fadrusz János Szobrász 1858. szeptember 2-án. Első jeles munkája Mária Teréziának állított emléket Pozsonyban. Majd Mátyás király lovasszobrának tervével első díjat nyert. A művet 1902-ben leplezték le Kolozsvárott. A mű gipszmodelljét 1900-ban bemutatták a párizsi világkiállításon, ahol a több száz szobor között Zala György és Strobl Alajos szobrászművésznek a műveivel együtt a kiállítás Grand Prix elismerésével jutalmazták. Harmadik nagy munkája a Veselényi emlékmű Zilahon állították föl.
2: 1912-ben meghalt Török Aurél orvos, egyetemi tanár, antropológus, akadémikus, a Budapesti Embertani Intézet és Múzeum megalapítója. Tudományos dolgozatai, valamint az általa szerkesztett koponyamérő, krainométer alapján neve külföldön is jól ismert. Embertani méréseket végzett, kihantolt történelmi személyek csontvázán, foglalkozott a honfoglaló magyarság antropológiájával is.
1: 1914-ben e napon látta meg a napvilágot dr. Homoki Nagy István, Kossuth díjas filmrendező, operatőr, író, ügyvéd, aki hangulatos, információkban, érzelmi hatásokban egyaránt gazdag természetfilmeket forgatott, a magyar tájakat és élővilágukat mutatta be. Ilyenek például Gyöngyvirágtól Lombhullásig, Cimborák 1, Nádi szélben, Cimborák 2, Hegyen völgyön.
2: Meghalt Pierre de Coubertin, francia sportpedagógus, az újkori olimpiai játékok kezdeményezője 1937-ben. Az ő javaslatára 1894-ben összehívtak egy nemzetközi kongresszust, ahol határozatot hoztak az újkori olimpiai játékok megrendezéséről és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapításáról. Döntést hoztak az 1896-os első olimpiai játékok helyszínéről. Atént, az esemény szülőföldjének fővárosát választották házigazdának. Coubertin 1912-ben az olimpiai művészeti versenyeken az irodalmi kategóriában aranyérmet nyert Óda a sporthoz című versével.
1: 1945-ben e napon a japán küldöttség a Missouri amerikai hadihajó fedélzetén aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt, és ezzel voltaképpen befejeződött a II. Világháború. A hajót 1983-ban korszerűsítették, fölszerelték BGM 109 Tomahawk robotrepülőgépekkel, és újra csatarendbe állt. Részt vett az öbölháborúban. 1998-ban másodszor is kivonták a hadrendből, Oahu szigetén, Honoluluban áll, mint múzeumhajó.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: ki mondhatná azt? Megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bűnömtől. Példabeszédek 20:9. A sír és a pokol az Úr előtt vannak. Mennyivel inkább az emberek szíve? Példabeszédek 15:11.
1: A példabeszédek könyvének 3000 éves kiérlelt megfigyeléseit, megpróbált életbölcsességeit, súlyos élettapasztalatait az kapcsolja össze, hogy mindegyik a szívről, az ember bensőjéről szól. Az üzenet lényege, ha bölcs szeretnél lenni, értened kell, hogyan működik az emberi szív. Ennek megértése segít az önismeretben, és ez az alapja annak is, hogy más emberekhez jó viszonyuljunk. Továbbá ez fog elvezetni a bölcsesség és élet forrásához, Istenhez. Lássuk hát, mit tanítanak a bölcsmondások elsőül a szív prioritásáról. A bölcsesség irodalomban a szív az ember központi szerve. Van, hogy csak az értelmet jelenti, de ennél sokszor többről van szó. A szív a bensőnk, a lényünk középpontja, ami irányít, ami meghatároz, amivel beletartoznak vágyaink, érzelmeink, attitűdünk, akaratunk, értelmünk. Sok minden van, amit őrzünk, féltünk. Akár tárgyakról van szó, akár olyan személyről, akit szeretünk, akár valamely tulajdonságunkról, vagy elért eredményeinkről, vagy arról, ahogy mások látnak minket. De mindezeknél jobban kellene őriznünk a szívünket. A bensőnk, az életünk irányító központját, a gondolatainkat, a belső képeinket, az intellektuális világosságunkat, az érzelmi egyensúlyunkat, működő képes akaratunkat, mert mindent ez határoz meg. Ami belül történik, az süt át mindenen. Amit mondunk, teszünk, ahogy emberekre, helyzetekre reagálunk. Annyira igaz ez, hogy a testi egészségünk is ezen múlik. A szelíd szív a testnek élete, az irigység pedig a csontoknak rothadása. Példabeszédek könyve 14. fejezet 30. vers. Nem kell mindennek belátásához különösebb bölcsesség. Mindannyian tudjuk, akár magunkat keresztényeknek, akár keresőknek vallók, hogy a belső életünk, a lelki békénk, az érzelmi és értelmi egészségünk mindennek az alapja.
0: Teremtő Istenem, add, hogy közvetlenül tapasztaljam meg a világban létezésemet, eleven érzésként. Ne a múltra gondoljak vissza állandóan, hanem a mában tudatosítsam, hogy mi zajlik szívemben és körülöttem. Hadd hihessem magam valódinak, igaznak, hogy tisztában legyek érzéseimmel és gondolataimmal, még akkor is, ha nem mindig értem azokat. Ezáltal kérlek, segíts a mélyben derűsnek, nyugodtnak és elevennek maradnom, még ha időnként kívül dühös, szomorú, szorongó volnék is. Így általad képes lehetek a jelenben élni, és rugalmasan megtalálni életem értékeit. Ha tudjak szerepjátszás és látszatok nélkül természetesen őszintén viselkedni, így szabadon és tapintattal kezelhetem a kapcsolataimat, nem vágyva uralkodni másokon, de nem is kellene senki elől visszavonulnom. A munkámban is hitelesen, saját értékeim szerint vehessek részt, tőled tanulva a kötelesség szép törvényeit. Add, kérlek, hogy örömmel fogadjam az életet, és azt, amit te jónak látsz hozni számomra. Hálás vagyok a fölismerésért, hogy érzelmi egészségem összefügg az élettapasztalataimmal, amit te adtál éveimbe. Köszönöm, hogy a gyermekkoromban szerető és bölcs nevelés segített tovább lépni, és Uram, támaszt és segítséget kaptam tőled is. Köszönöm, hogy felnőttkori megrázkódtatásaimban arra indítottál, gondoljam át életemet, és ennek eredményeként a te ajándékodként tekinthetek magamra, hiszen megtisztítottad izsópoddal szívemet. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szeptember. Őszelő és Szent Mihály hava. A hónap név már a régi római naptárban is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, szeptember pedig a hetedik volt a sorban. A magyar kalendáriumokban őszelő havaként is említik. Jeles időjós napjait elseje kezdi, ha ekkor esik, gyönge lesz a tél. Ha ötödikén, Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes őszre számíthatunk. Két Mária nap is követi egymást. Ha 8-án enyhe éjszakát élünk, az finom bort érlel, de ha hidegre fordul, savanyú lesz a szőlő leve. A 12-i Mária nap Szűz Mária névünnepe, jeles búcsúnap, és a megfigyelések szerint ekkor indulnak útra a fecskék. A szőlős gazdák számára kritikus 21-e, Máté napja is, ha tiszta az idő, az sok és jó bort ígér. Vencel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik, szép lesz a tavasz. Ha pedig 29-én Szent Mihály lova deres, az behozza a telet, és ekkor térnek vissza a szállásukra a rideg, tartású négylábúak. A 23-ára eső őszi napi egyenlőség az egyensúly megélése, a tavasztól végzett munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő termésben. Szeptember a szüret kezdetének számított, és a szüreti felvonulások, szüreti bálok időszaka is. Ám ne feledjük, a gyümölcsök begyűjtése mellett a jövő jegyében a hónap első napja az őszi buza és a rozs vetésének kezdete is. Leó pápa vasárnap délben. Mondjuk el őszintén az Úrnak azt is, amikor nem értjük, mit kér tőlünk. Augusztus 30-án, az évközi idő 22. vasárnapján a Szent Atya az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az úrangyalát. Beszédében arra mutatott rá, hogy nem mindig könnyű megértenünk és elfogadnunk Isten útjait, különösen akkor, amikor azok nagyon eltérnek a mieinktől. Leó pápa Péter apostol példáján keresztül hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetekben sem szabad megszakítanunk a párbeszédet az Úrral. Őszintén elé tárhatjuk értetlenségünket és bizonytalanságunkat. Ugyanakkor alázattal figyelnünk kell arra, amit cselekvése által feltár előttünk. A Szent Atya arra biztatott, hogy Péter készségességével fogadjuk el azt is, amit Isten várakozásainkon túl kér tőlünk. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvintéri Református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Női csendes napok Pilis Csabán. Szeptember 24-27. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-27. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű. Pénteken a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk: valóban Isten a szeretet. Arthur G. Daniels, Krisztus a mi igazságunk. A Boldog Élet Alapítvány kiadása 2007. A kötet fontos hiátust töltött be, hiszen sok ideig rejtőzködő gondolatokat tárt föl, értelmezett újra, tett ismertté. Magyarul Erdélyi László fordításában jutott el az olvasókhoz. A Szóla Rádió most sorozatban adja át kedves hallgatóinak ezt a hiánypótló, hitet sugárzó, tiszta lelkiségű könyvet. Hisszük, hogy mindannyiunknak, akik megismerhetjük ezeket a gondolatokat, áldást jelent a közös szellemi elmélyülés. Krisztus a mi igazságunk. Egy mindent átfogó alapvető igazság.
3: Az előző fejezetekben behatóan vizsgáltuk a hit általi megigazulás történelmi összefüggéseit. Magunk elé képzeltük, mikor, hol és hogyan vezette Isten az ő népét ebbe az életfontosságú, alapvető evangéliumi igazságba, hogy ezáltal a hármas angyali üzenet gyorsabban és eredményesebben terjedhessen. Most pedig a témát, mint olyant, a prófétaság lelke írásai segítségével teljes mélységében és szélességében vizsgáljuk szisztematikusan, speciális nézőpontból. A Minneapolis-i konferenciát elnapolták, a küldöttek ott találták magukat többé-kevésbé bizonytalanságban és zavarodottságban a hit általi megigazulás új üzenetével szemben. Azonban semmi esetre sem voltak hiába valók az erről a tanításról folytatott eszmecserék. Inkább arra kaptak ösztönzést, hogy komolyan gondolkodjanak a hit általi megigazulás témájáról. Sokan megtanulták jobban értékelni üdvözítőjüket, mint bűnért való áldozatok helyettesét, mint közben járójukat. A legnagyobb áldásokhoz, amelyek ezt a konferenciát követték, hozzátartozott még az is, hogy az Úr gazdag tanítást adott az ő népének, a prófétaság lelkének tanácsai által, a mi Úrunkról, Jézus Krisztusról, mint üdvözítőnkről, és arról, hogy hit által hogyan válhatunk életének részévé. Ezek a tények gazdag világosságot nyújtanak. Említésre méltó, hogy a Minneapolis-i konferencia óta a következő könyvek jelentek meg a prófétaság lelkének tollából. Jézushoz vezető út 1892-ben. Gondolatok a hegyi beszédről 1896-ban. Jézus élete 1898-ban. Krisztus példázatai 1900-ban. A nagy orvos lábnyomán 1905-ben. Az apostolok története 1911-ben. Aki ezeket a könyveket olvasta, tudja, hogy fő témájuk Krisztus, az ő győzelmes élete, amelyet emberi ábrázatban mutat be, a kereszten végbe vitt nagy áldozata, ami által nékünk, szegény embereknek bölcsességünk, igazságunk, szentségünk és megváltónk lett. Mielőtt megvizsgálnánk, hogyan mutatja be a prófétaság lelke a hit általi megigazulást, fontos, hogy ennek a tanításnak terjedelméről tiszta fogalmat alkossunk magunknak. Ennek a tanításnak a célja és következménye egyáltalán nem csekély. Nem is közömbös, hogy elkötelezett-e iránta vagy sem. Megigazulás hit által. Átfogja az evangélium minden fontos alapvető igazságát a következőképpen. Az ember állapota a teremtéskor. A törvény, amely szerint az embernek élnie kell. Ennek a törvénynek az áthágása. A törvény áthágásának büntetése. A megváltás problémája. Az atyának és a fiúnak szeretete, akik a megváltást lehetővé tették. Egy helyettes elfogadása. Az engesztelés módja. A testetöltés. Krisztus bűntelen élete. Isten fiának helyettesítő halála. Sírba tétel, feltámadás és mennybe menetel. Az atya bizonysága az engesztelő bűnhődésért. A Szentlélek kitöltetése. Jézus szolgálata a mennyei szentében. A feltétel, amelyet a bűnösnek teljesítenie kell, hogy megváltást nyerjen. A hit lényege, a bűnbánat, a bűnvallomás, az engedetlenség. Az újjászületés feltétele és saját megtapasztalása, megigazulás és megszentelődés. A Szentlélek fontos feladata és Isten ígéje az emberhez, amely által világossá teszi azt, ami a kereszten lehetővé vált számára. Győzelem a bűn felett, a bennünk lakozó Krisztus által. A cselekedetek jelentősége a hívő életében. Az ima jelentősége Krisztus igazságának elnyerésében és megtartásában. A csúcspont a végérvényes megváltás, az üdvözítő visszajövetelekor. Mindezeket magában foglalja ez a rövid kifejezés. Megigazulás hit által. Egy kis kulcs, így nevezi Pearson, képes egy nagy ajtó bonyolult zárát is kinyitni. Ezen az ajtón beléphetünk egy óriási épületbe, amelyben a gazdagság és a szépség felbecsülhetetlen kincsei vannak. Az a rövid kifejezés, megigazulás hitáltal nyitja ki az ajtót a minden gazdagság és pompa kincstárába, amelyet Jézus Krisztus evangéliuma megígért. Megírja a fáradtságot, hogy ezen a helyen figyeljünk néhány sajátos kifejezésre, amelyeket a prófétaság lelkének írásaiban találunk, és amelyek megerősítik ezeket a csodálatos igazságokat. A jelen való igazság, megigazulás hitáltal, Istennek az az üzenete, amely magában hordja az isteni hitelesítést, mert annak gyümölcse, hogy ti szenté legyetek. Valóban értékes gondolat, hogy Krisztus igazsága nem valamilyen megszolgált érdem alapján tulajdonítatik nekünk, hanem mint Isten önkéntes ajándéka. A legédesebb dallam, amelyet emberi aja kimondani képes, megigazulás hit által és Krisztus igazsága. Krisztus igazsága olyan, mint egy tiszta fehér gyöngy, amelyen nincs hiba, folt vagy bűn. Ez az igazság lehet a miénk. Megigazulás hit által. Ha helyesen értelmezzük, nem teória, hanem tapasztalat. Azt jelenti, hogy aki Krisztusban hisz, egy radikális változás történik az életében. Istenhez való viszonya alapvetően megváltozik. Éppen ez a legdöntőbb és legfontosabb dolog a kereszténységben. Így olvassuk. A keresztény tapasztalat legmélyebb tartalma a krisztusi hiten, Istennek és Jézus Krisztusnak, az ő fiának, akit elküldött nekünk, a megismerésén alapszik. A vallás azt jelenti, hogy Krisztus a szívben lakik. Ahol ő lakik, A lélek szüntelen, a lélek dolgain fáradozik, egyre jobban növekszik a kegyelemben, és közeledik a tökéletesség felé. Aki ezt a csodálatos, alapvető és mindent átfogó igazságot szem előtt éveszti, értetlenül marad a megváltási terv lényegének megismerésével kapcsolatban.
2: A formalizmus halálos veszélye.
3: A profétaság lelke gazdag tanítást ad arról, hogy milyen fontos elfogadni, megélni és továbbadni a hit általi megigazulás igazságát. Ezzel kapcsolatban nyomatékos intelmek találhatók a formalizmus veszélyével kapcsolatban. Megigazulás hit által. Sokkal inkább tapasztalat, mint megfogható valóság. Teljes változást hoz az életvitelben. Aki valóban elkezdte ezt az új életet, annak bizonyítéka a mély bűnbánat, őszinte, szívből jövő bűnvallomás és a bűn elhagyása. Az ő urával, üdvözítőjével megtanulta szeretni az igazságot és gyűlölni az igazságtalanságot. És ezután, ha megigazult, azaz hite által igazzá nyilvánítatott, békessége van Istennel. Új teremtés, a régiek elmúltak, újjá lett minden. A formalizmus ezzel szemben egészen más. Ez az értelemnek egy dolga, és csupán a külsőségekre épít. Megáll a teóriáknál és a vallásnál, a formaságoknál, ami a szemnek tetszik, és nem hatul mélyre. Olyan, mint a só, amely ízét veszítette. A vallás örömtelenné, szeretet nélkülivé válik. Nem terem békét, nincs bizonyossága, nem ismeri a győzelmet. A formalizmus a természetes szívből ered, ott van a gyökere, ott növekszik. Ez az egyike azoknak az alattomos, vadon növekvő rossznak, amelyet üdvözítőnk ki akar tépni és el akar távolítani az emberi szívből. A formalizmus mindig komoly veszélyt jelentett a kereszténység számára. Egy teológus a következőképpen nyilatkozott erről. A külsőségek evangéliuma nagyon értékesnek tűnik az emberi szív számára. Megtalálja a kifejezési formáit kulturális és az erkölcsiség megjobbítására igyekvő törekvésekhez, vagy istentiszteleken, szakramentális és egyházi, és végül igaz hitűségű és emberbaráti szervezetekben. Ezek és hasonló dolgok célként jelennek meg életünkben. A beléjük vetett bizalom képes elfoglalni az élő Krisztusba vetett hit helyét. Nem elégséges az, hogy szívünkkel és szemünkkel egyszer megláttuk az Urat, az sem, hogy sok évvel ezelőtt megtapasztaltuk a Szentlélek megújító erejét. Könnyen lehetséges ezek elfelejtése, az azoktól való elfordulás, amelyek elhívtak bennünket Krisztus kegyelmére. Csak egészen kevésre van szükségünk vallásos életünk megváltoztatásához, csak egészen kevés ingadozásra az Istentől kapott örömünkben, Isten fiúságunkról való meggyőződésünkben, a Szentlélek követésében, s már is nagyon messze sodródhatunk tőle. A formalizmus evangéliuma kisarjadzik, és teljesen evangéliumi talajban virágzik, szigorú páli gyülekezetben. Fontos, hogy minden eszközzel kigyomláljuk és hatástalanná tegyük, mert nagyon könnyen behatol az egyszerű istentiszteleti gyakorlatokba és a legvilágosabb tanításokba. Bármennyire is megkísérlik hitszabályok és tanítások által száműzni, mindez nem hátráltatja bejövetelét. Ellenkezőleg bizonyítani fogja ellenálló képességét és befolyásának erejét. Itt semmi sem segít, csak az, amit az apostol új teremtésnek nevez. Isten élete az emberi lélekben a Szentlélek által válik lehetségessé, aki állandóan megújul, aki állandóan az Atyától és a Fiútól jön. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Ez az igazi hitbeli igazság. Pál apostolt a Krisztussal való személyes és élő kapcsolata óvta meg a tévedésektől, és így maradt hű akaratban és értelemben az egyedüli evangéliumhoz. A prófétaság lelke óv ettől az oly sokoldalú veszélytől, ami a következő idézetből látható.
2: Formalizmus a prédikációkban.
3: Nagyon sokan hirdetik az igét, miközben maguk sem nem hisznek, sem nem engedelmeskednek tanításának. Ezek megtéretlen és megszenteletlen emberek. Ha mi meg akarjuk állni a próbát, meg kell tanulnunk a gyakorlati életszentséget. Szükségünk van a Golgota iránti lelkesedésre. Ekkor megnyitja Isten a szemünket, és felismerhetjük. Csak akkor várhatjuk, hogy eredményes legyen az Úrért végzett munkánk, ha szoros kapcsolatban vagyunk vele. Ha valóban olyan munkások vagyunk, akik Istennel együtt munkálkodnak, akkor vallásunk nem holt bölcselkedés, hanem sokkal inkább szívünk telve van élő erővel, amely Jézus lelkétől származik. Sokan kínálják az embereknek hitünk tanításait és teóriáit, azonban az, amit hoznak, olyan, mint az ízét veszít egy só, mert a Szentlélek nem munkálkodik az ő hit nélküli szolgálatukban. Szívüket nem nyitották meg, hogy elfogadják Krisztus kegyelmét, és nem ismerik a Szentlélek munkáját. Olyanok, mint a liszt kovász nélkül, életük nélkülözi a működő erőt. Képtelenek lelkeket nyerni Krisztusnak, mert nem ragadják meg Krisztus igazságát. Olyan ez számukra, mint a viselhetetlen ruha, egy ismeretlen kincs, egy ihatatlan forrás. Szükségünk van olyan prédikátorokra, akik érzik az Istennel való együttmunka szükségét, akik az embereket Krisztus megismerésének tökéletes mértékére képesek vezetni. Prédikátorokra van szükségünk, akik magukat imakamrájukban Krisztussal való komoly közösségre nevelik, és ima által hatalmas erővel rendelkeznek. A kegyesség egy halott formájává fajult. Szükség van annak erősítésére, ami még nem halt meg, de halófélben van. Tarthat valaki örvendetes, építő prédikációkat, és mégis, ami a vallásos tapasztalatot illeti, távol van Krisztustól. Eljuthat valaki az emberi nagyság csúcsára, és mégsem érzi meg soha a kegyelem belső munkáját, ami a jellemet megváltoztatja. Egy ilyen ember tévedésben él, mert jól lehet ismeri a szent evangéliumi igazságot, és valójában elkötelezettje is annak, azonban csak értelmével fogta fel, és nem érte el lelkének belső szentélyét. Többre van szükségünk az igazságnak pusztán elméleti ismereténél. Ha elszakadunk a hideg, hagyományos nézetektől, amelyek hátráltatják előrehaladásunkat, akkor egészen más megvilágításban fogjuk látni a lélekmentés munkáját.
2: Az igazság elmélete nem elégséges.
3: Lehetséges, hogy tanításunk helyes, és gyűlöljük a hamis tanokat, és nem fogadjuk el azt, ami nem egyezik meg alapelveinkkel, dolgozhatunk fáradhatatlan energiával, mindez nem elégséges. Az igazság elméletébe vetett hit nem elégséges. Ha nem hívők elé tárjuk az ilyen elméleteket, ez nem Krisztusról való bizonyságtétel. Az volt a hiba a munkánkban, hogy meg voltunk elégedve az igazság hideg elméletének hirdetésével. Mennyivel erőteljesebbek lennének ma prédikációink, ha kevesebbet foglalkoznánk az elméletekkel és az érvelésekkel, és többet a gyakorlati kereszténységgel, valamint azzal, amit Krisztus tanított.
2: Csak egyetlen módon lesz az igazság érték a lélek számára.
3: Az igazságnak semmi értéke sincs, ha nem vitték azt be a lélek belső szentélyébe, és nem szenteli meg a lelket. A kegyesség elfajul, a vallás sekélyes érzelgéssé válik, ha az igazság ekebasa nem szánt bele mélyen a szív talajába. Szükség van az igazság elméleti ismeretére, azonban a legnagyobb igazság ismerete sem képes bennünket megmenteni. Ismeretünknek gyakorlativá kell válni. Az igazságnak be kell hatolnia az emberek szívébe. Meg kell, hogy szentelje és tisztítsa őket minden világiasságtól és érzékiségtől, a legprivátabb életükben is. A lélek templomát meg kell tisztítani. Krisztus idejében az volt az emberek legnagyobb becsapása, hogy az igazság puszta igellése már jogosultságot jelent az üdvösségre. Az emberiség tapasztalhatta, hogy az igazság elméleti ismerete elégtelennek bizonyult a lélek megmentéséhez, és nem termi meg az igazság gyümölcseit. Az úgynevezett teológiai igazság iránti buzgó tisztelet gyakran együtt jár az igazság valódi gyűlöletével. A történelem legsötétebb fejezetei tele vannak vakbuzgó emberek bűncselekményeivel. A farizeusok Ábrahám gyermekeinek mondták magukat, dicsekedtek az isteni kijelentések birtoklásával. Ezek az előjogok azonban nem védték meg őket az önzéstől, rossz indulattól, haszonleséstől, a legnagyobb képmutatástól. Azt hitték, hogy ők a világ legvallásosabb emberei, ezzel szemben úgynevezett igaz hitűségük az Úr megfeszítéséhez vezetett. Ugyanez a veszély ma is fennáll. Sokan kereszténynek vallják magukat, mivel keresztény hitvallást tettek. Ám az igazságot nem valósítják meg a gyakorlati életben. Hiányzik belőlük a hitből való szeretet, ezért nem is nyertek erőt és kegyet.

valóság problémájából adódik, többet kíván tőlünk, mint csupán egy képzelőerőtől duzzadó vallásosságot, egy olyan vallást, amely csak szavakból és formákból áll, amelyben az igazság a külső pitvarban marad, hogy mint egy szép virágot csodálják. Többet kíván az érzések vallásánál, amely Istenben kételkedik, mihelyt nehézségek és kísértések jönnek. Nem az ismeret jelenti a szentséget, hanem a kereszt felemelése és Isten akaratának cselekvése. Sokak életében, akiknek neve szerepel a gyülekezeti népsorban, életükben nem történt változás, mert hitük a pitvarban maradt. Ezek az emberek nem tapasztalták meg a valódi megtérést, a kegyelem még nem tudott szívükben eredményesen munkálkodni. Az a kívánságuk, hogy Isten akaratát cselekedjék, saját hajlamukra épül, nem a Szentlélek által munkált meggyőződése. Életvezetésük Isten törvényével nincs összhangban. Jól lehet elismerik, hogy Krisztust elfogadták megváltójuknak, azonban nem hiszik, hogy erőt adhat nékik a bűn legyőzéséhez. Nincs személyes kapcsolatuk az élő üdvözítővel, jellemük tele van hibákkal. Reménységünknek abban a tudatban kell folytonosan erősödni, hogy Krisztus a mi igazságunk. Az a hiányos elképzelés, amelyet sokan táplálnak Jézus magasztos jellemével és szolgálatával kapcsolatban, leszűkítik vallásos tapasztalataikat és hátráltatják őket a lelki életben történő fejlődésben. A személyes kegyesség közöttünk, mint nép között, alacsony fokra süllyedt. Sok a formaság, a szokásgyakorlat és szájvallás. Fontos, hogy mélyebb és valósabb legyen a lelki életünk. Szükségünk van arra, hogy saját magunk megtapasztaljuk Isten hatalmát és szeretetét, ahogyan az Krisztusban megnyilatkozott. Krisztus szolgálata és igazsága által, amely hitáltal nekünk tulajdonítatik, elnyerhetjük a keresztényi jellem tökéletességét.

0: Egy rideg, törvényeskedő vallás, vallás Krisztus nélkül.
1: Egy rideg, törvényeskedő vallás nem tud lelkeket vezetni Krisztushoz, mert ez egy szeretet nélküli vallás, amelyből hiányzik Krisztus. A megőrzendő só az a tiszta, első szeretet, Jézus szeretete, a tűzben megpróbált arany. Ha ez hiányzik a vallásos tapasztalatból, akkor hiányzik Jézus, hiányzik a fény, Jézus jelenlétének napsugara. Mi haszna van ezután egy vallásnak? Éppen annyi, amennyi az ízét veszít egy sónak. Ez egy szeretet nélküli vallás. Az emberek végezhetnek erőfeszítéseket, megkísérelhetik a hiányokat ügyeskedésekkel, lázas igyekezettel pótulni, azonban ez a buzgóság Krisztus idegen.
0: Formális vallás megmentő hit nélkül.
1: Magasfokú igények, formák és ceremóniák lehetnek lenyűgözők, mégsem jobbítják meg a szívet és nem tisztítják meg a jellemet. Csak az Isten iránti igazi szeretet rendelkezik olyan hathatós és megtisztító erővel. A zsidó nép nagy magaslatra emelkedett, s ezáltal magas falakat épített maga körül, hogy elzárja magát a pogány világtól. Magát a törvényhez hű, választott népnek tekintette, akinek Istentől meghatározott előjogai voltak. Krisztus azonban rámutatott, hogy vallásukból hiányzott a megmentő hit. Lehetséges, hogy valaki külsőséges, látszat hittel rendelkezik, a mérlegen könnyűnek találtatik, és az örök életet elveszti. Lehetséges, hogy valaki néhány bibliai tilalmat megtart, és tekintélyes kereszténynek látszik, mégis tönkre megy, mert hiányoztak nála azok a lényeges tulajdonságok, amelyek a keresztény jellemvonását adják. Hitvallás által egy közösséghez tartozni nem sok értéke van, ha a szívben nem ment végbe valóságos változás. Néhány ember látszólag sokat fáradozik minden évben, és egy csomó felelősséget vesz magára, mégis megtéretlen. Van a világosságnak egy formája, ami nem egyéb, mint önzés. Ez az, amikor az ember tetszését leli a világi élvezetekben, megelégszik azzal, hogy csak szemléje Krisztus vallását, azonban semmit sem tud az ő megmentő erejéről. Aki magát ilyen valláshoz köti, könnyen veszi a bűnt, mert nem ismeri Jézust. Az ilyen beállítottságú ember könnyen veszi kötelességét is. Fájó látni azt a hitetlenséget, amely Krisztus nagyon sok követőjének szívében van. A legértékesebb igazsággal rendelkezünk, amely valaha emberekkel közölve lett. Azoknak az embereknek a hite, akik az igazságot elfogadták, meg kell, hogy feleljen eme igazság jelentőségének és értékének. Sokan vannak, akik szenvedések és szomorúság ellenére sem hátrálnak meg. Azonban abban, amit tesznek, nem mutatnak igazi, egyszerű élő hitet. Azt mondják, hogy ők nem tudták, mit jelent Istent szaván fogni. Külső szokásokra épülő formai vallással rendelkeznek. Mindazok, akik a szentély ékességeit magukra aggatják, de nincsenek felöltözve Krisztus igazságának ruhájába, mesztelenségük rúdságában maradnak. Az öt balga szűznek volt lámpája, az igazság betű szerinti ismerete, de nem rendelkezte Krisztus kegyelmével. Nap mint nap teljesítettek egy sor ceremoniális gyakorlatot, külső feladatot, de szolgálatuk élet nélküli, Krisztus igazsága nélküli volt. Az igazság napfénye nem járta át a szívüket és értelmüket, nem szerették az igazságot, nem rendelkeztek azzal a szeretettel, amely által életformában és jellemben Jézus képmására alakultak volna át. Buzgóságukból hiányzott a kegyelem olaja. vallásuk pusztán egy száraz burok volt, valódi mag nélkül. Megtartották a tambeli és ismeretbeli külsőségeket, a keresztényi életben azonban megcsalták önmagukat. Telve voltak önigazsággal. Elmulasztották azonban, hogy Krisztus iskolájában tanuljanak.
0: Az emberi tervekre és módszerekre való hagyatkozás veszélye.
1: Mindaddig, amíg beburkolódzunk saját önigazultságunkba, a ceremóniákba bízunk és merev szabályokra hagyatkozunk, nem tudjuk végezni a napjainkra meghatározott művet. A külső formák megtartása nem segít az emberi lélek nagyénységében. Pusztán Krisztus megvallása nem elégséges a felkészülésre, hogy az ítéletben megálljunk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy minél hatékonyabban dolgozunk, mennél eredményesebbek vagyunk, az elvégzendő munkánkban annál inkább fennáll a veszély, hogy az emberi tervekre és módszerekre hagyatkozunk. Nincs különbség téve a lelki dolgok tekintetében. A külső megjelenésünk és a szervezet hatalmas fejlődött, miközben az igazi kegyesség hatóereje, a nemes jámborság és a szív szentsége a második vonalba kerültek. Aminek első helyen kellene állni, az utolsó sorba került, jelentéktelenné vált. Isten utálja az olyan böjtöt és imát, amely önigazultságból fakad. Az ünnepélyes istentiszteleti összejövetel, a sokszínű vallásos ceremónia, külsőséges megalázkodás, terhes áldozat azt jelzik a világnak, hogy mindezt olyanok teszik, akik magukat igazaknak tartják. Ezek felhívják minden ember figyelmét a szigorú kötelezettségek cselekvőire, akiknek a mennyország már biztosítva van. A valóságban ez öncsalás. Mi nem tudjuk megvásárolni a belépőjegyet a mennybe. A Krisztusba betett hit adja meg a hívőnek a helyes lelkületet és indítékot. Aki Jézusra, hitének kezdetére és bevégzőjére tekint, az fog igazi kegyességet és lelkiséget kinyilvánítani. Sokan ápolják azt az elképzelést, hogy a külsőséges gyakorlása elegendő a megváltáshoz. Ennek ellentéteként a formalizmus, a szabályok szigorú alkalmazása a vallásos életben nem hozza meg Isten békéjét, ami meghaladja értelmünket. Egyedül Jézus képes nékünk békességet adni. Akiknek nincs minden nap tapasztalatuk az isteni dolgokban, saját meglátásaikkal nem fognak tovább jutni. Ezek szeretnének egy törvényre figyelő vallást, a lelkiség formáját, mások szeretetének fényoszlopként megjelenni gyülekezetükben. Szeretnék bizonyítani a szervezet jól működő képességét, benne a sok emberi találmánnyal. A gyülekezet mégis oly nagy mértékben szenved Isten kegyelmének hiánya miatt, mint Gilboa hegyei az eső és harmat hiányában.
0: A szem elől veszített nagy igazság.
1: Hihetetlenül hangzik, hogy egy olyan alapvető, mindent átfogó igazságot, mint a nekünk tulajdonított igazság, a hit általi megigazulás, sokan szem elől tévesztették. Olyanok, akik a kegyességre és a halálra ítélt világ számára küldött utolsó üzenet hirdetésére elkötelezték magukat. Azonban halljuk a tényeket. Sokan, akik azt vallották, hogy hittek a hármas angyali üzenetben, elvesztették szemük elől a hit általi megigazulás tanát. Száz közül nincs egy, aki a bibliai igazságnak a hit általi megigazulásról szóló tanítását önmaga számára megértené, holott ez mind a jelen, mind az örök életünk szempontjából szer fölött fontos. Az elmúlt 20 esztendő során, gyakran a hátunk mögött, egy szentségtelen befolyás oda vezetett, hogy emberek emberekre néztek, emberekkel kötötték össze magukat, és emellett megfeledkeztek mennyei segítőjükről. Sokan elfordultak Krisztustól. Nem tanulták meg becsülni azt, aki azt ígérte. Ímé én ti veletek vagytok minden napon, a világ végezetéig. Tegyünk meg mindent, ami erőnkből telik, hogy az elmúltakat jóvá tegyük. 1904-től 20 évet visszaszámlálva magába foglalja azt az időt, amelyben a hit általi megigazulás üzenete széles körben elterjedt. 1888 óta, hasonlóképpen úgy, mint az azt előkészítő üzenetek. Mit szóltok ehhez, munkatársaim? Nem kellene-e mindent megtenni, ami erőnkből telik, hogy az elmúltakat jóvá tegyük? Talán mi is a húsvéti ünnepről hazatérőben elveszítettük Jézust. Talán ugyanúgy keresnünk kellene őt, mint József és Mária tették, amikor Jeruzsálemből hazafelé menve nem találták őt. Nekünk szól. Annak oka, hogy prédikátoraink oly kevés eredményt érnek el, abban van, hogy nem együtt haladnak Jézussal. Legtöbb prédikátor és közötte egy napi távolság van. Ez a kérdés mindnyájunkhoz személyesen szól. Álljunk meg itt, és vegyük fontolóra. Jézus jelen van-e szüntelenül az életemben? Vagy talán egy napnyira eltávolodott tőlem? Az életem, a cselekedeteim, a vele való jelenlét emlékén nyugszanak-e? Ez a nyomatékos intelem a prófétaság lelke által adatott, sok hetednapi adventistának 1889-ben, akik szem előtt veszítették a hit általi megigazulás tanítását. Ma már senki sem tudhatja hosszú idő után, mi nagy a száma azoknak, akik ezt az értékes igazságot nem fogadják el, vagy nem érték. Mi azonban tudjuk, hogy mindazoknak, akik ma a hármas angyali üzenetben hisznek, világos elképzeléssel kell rendelkezniük, a hit általi megigazulás tanításáról és megalapozott tapasztalattal kell bírniuk annak nagyszerű folyamatáról.
0: Mit jelent egy ilyen igazság szem elől tévesztése?
1: Ha valaki szem elől téveszti a hit általi megigazulás drága tanítását, az elment az evangélium alapvető tanításának tartalma mellett, ami egyesek számára végzetes veszéllyel járhat, még akkor is, ha egyébként még oly lelkiismeretesek és hűségesek is a ceremóniákhoz, a tantételekhez, a szolgálathoz és minden egyébhez. Az Úr szolgáló leánya a következő nyomatékos tanítást adja. Ha Isten népe nem szerez tapasztalatokat az Úrral, hamis elméletek és megtévesztő gondolatok fogják birtokba venni a szívet. Sokan nem fogják megtapasztalni Krisztust és igazságát. A hit erő és élet nélkülivé válik. Nem fogják megtapasztalni naponként szívükben Isten élő szeretetét. Ha nem tartanak mély bűnbánatot, azok közé fognak tartozni, akik a laodiceai gyülekezettel vannak ábrázolva, akiket Isten kivet az ő szájából. Mi szomorú, hogy Isten népének csak így csekély mértékben van tapasztalata Isten erejéről. Ennek következményeit viselni kell. Hamis elméletek és megtévesztő gondolatok ejtették foglyul a szíveket. Sokan nem tapasztalják meg Krisztust és az ő igazságát. A hit sokak számára élet és erő nélküli. Sokan nem szereznek naponkénti tapasztalatot Isten élő szeretetével. Hallhatunk arról, mi sok kárt okozott Isten ügyének, hogy Isten erejének sok gyakorlati tapasztalata a hit általi megigazulás gyümölcseként nem valósulhatott meg. Isten népe sokat veszített azáltal, hogy nem őrizte meg a tanítás egyszerűségét, amelynek középpontja Jézus. Ezt kiszorították a formaságok, a ceremóniák és a sok szervezeti tevékenység. A magát Istenről nevező nép büszke és közömbös lett, amely Isten nem tetszését váltotta ki. kérkedő önelégültség és hivalkodó önigazultság állarca mögé igyekszik rejteni a lélek mesztelenségét és nyomorúságát. Isten előtt azonban minden rejtett dolog nyilvánvaló és leplezetlen. Ez az alapja a messzire terjedő végzetes öncsalásnak. Miben rejlik a nyomorúságuk és mesztelenségük azoknak, akik gazdagnak és jól lakottnak érzik magukat? Abban, hogy hiányzik náluk Krisztus igazsága. Saját maguk igazában állnak, mintha folt nélküli ruhába volnának öltözve, miközben azzal hízelegnek maguknak, hogy Krisztus igazságába vannak felöltözve. Van-e ettől nagyobb csalás?
0: Luther Márton félt, hogy ezt az igazságot eltorzítják.
1: Amikor Luther a világban végbe menő eseményekre gondolt, úgy tűnik nem tudott szabadulni az attól való félelemtől, hogy a hit általi megigazulás, amely oly nagyon a szívén feküdt, és amely a reformáció hajtó erejévé vált, el fog veszni. Amint Luther a 16. század éjféli sötétségéből felkiáltott, az igaz az ő hite által él. Hasonlóképpen fog találni az Úr az utolsó üzenet hirdetésére is embereket az egész világon, akik az evangélium központját, a megváltás alapját hirdetik, összekapcsolva a jelen való igazsággal. Ezért itt van az ideje annak, hogy ezzel a fontos igazsággal nagyon komolyan, behatóan foglalkozzunk. Megértettük, hogyan lett Ádámból, a bűn nélküliből bűnös ember. Hasonlóképpen meg kell értenünk, hogyan lehet egy bűnözőből szent. A hit általi megigazulásról szóló tanítás épp oly világos kell, hogy legyen számunkra, mint a törvény, a szombat, Jézus visszajövetele, vagy bármelyik tárgy, amelyet a Biblia tanít. Sokan azonban még nem értik ezt egészen világosan, és mivel ezek sem sokat nem tudnak felőle, sem maguk nem rendelkeznek tapasztalatokkal, ezért másoknak sem hirdetik. Erre mutat rá a következő megállapítás 1889-ben. A prédikátorok még nem mutatták be az embereknek Krisztust a maga teljességében, sem a gyülekezetekben, sem kint a területeken. Ezért nem rendelkeznek ezek az emberek értelmes hittel. Nem lettek megtanítva arra, hogy Krisztus az ő megváltójuk és igazságuk.
0: A prédikátorok kötelessége a hit általi megigazulás üzenetének a hirdetése.
1: A következő idézetek nagyon fontos és jó tanácsokat adnak a prédikátoroknak és más evangéliumi munkásoknak. Ezekben ugyanis utalás történik arra a szomorú tényre, hogy sokan Jézust, a hit és minden tanítás középpontját a második helyre tették, és az első helyre kerültek a teóriák és bizonyítékok. Mi végzetes hiba? A prédikátoroknak, az igazság ügyének képviselőinek Krisztus igazságát kell hirdetniük, nem úgy, mint új világosságot, hanem mint becses világosságot, amit az emberek egy idő óta szemük elől vesztettek. Krisztust személyes megváltónként kell elfogadnunk, akkor tulajdonítatik nekünk Isten igazsága Krisztusban. Ne engedjétek figyelmeteket elterelni a különböző tennivalók és teóriák által a szer fölött fontos témáról, arról, hogy Krisztus a mi igazságunk. Ne képzeljétek be, hogy ceremoniális rendezvények és külső formaságok megtartása a menny örököseivé tesz titeket. Maradjunk szüntelen annak tudatában, amiért dolgozunk. Most van itt az ideje annak, hogy magunkat és embereket felkészítsünk az Úrral való találkozásra. Ezért adjuk át szívünket az Úrnak, hogy a Szentlélek által legyen érintve és váljon elfogadhatóvá. A hit középpontját és vonzási pontját, Jézus Krisztust nem szabad kihagyni a hármas angyali üzenet hirdetéséből. Sokan, kik a napjainkra meghatározott műben dolgoznak, Krisztust a második helyre tették, miközben a teóriák és bizonyítékok kerültek az első helyre. Krisztus testté lételének titka, a szenvedésének története, a keresztre feszítés, feltámadása és mennybe menetele minden ember számára kinyilvánítják Isten csodálatos szeretetét. Ezt kölcsönöz az igazságnak erőt. Láttam, hogy a kis gyülekezetek a lelki táplálék oly súlyos hiányában szenvednek, hogy nem sokára elhalnak. Isten azonban ezt mondja nektek: erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Egyet tudok, hogy gyülekezeteink meghalnak, a Krisztusban nyerhető hitáltali megigazulás és az ezzel rokon igazságok hiányában. A téma, amely az emberi szívet megragadja, Jézus Krisztus a megfeszített. A kereszten nyilvánította ki Jézus a világ számára egyszer s mindenkorra az ő összehasonlíthatatlan szeretetét. Mutassátok be őt így az éhező népnek. Akkor az ő szeretete embereket fog a sötétségből a világosságra, az engedetlenségből az engedelmességre és a valódi szentségre vezetni győzelmesen. Semmi sem képes érzékenyebbé tenni a lelkiismeretet a gyűlöletes bűn lényével szemben, mint a Golgota keresztjén Krisztus szemlélése. Krisztus a megfeszített. Beszéljetek, imádkozzatok, énekeljetek róla. Ez fogja a szíveket meglágyítani és meggyőzni. Jól megszervezett elméleti vitáknak, fejtegetéseknek, bizonyítékok sorának alig van értelmes eredménye. Ha azonban a munkások szíve Isten átalakító szeretetével van telve, ez nem marad elrejtve azok elől, akikért a munka folyik. Lelkek szomjú hozzák az életvizét. Ne engedd, hogy miattad szomjan maradjanak. Nyilatkoztassátok ki előttük Krisztus szeretetét. Vezessétek őket Jézushoz, aki adni fogja nekik a megváltás vizét és az élet kenyerét. Egy velős, páratlan kijelentéssel, amely magába zárja a prófétaság lelke üzenetének fő lényegét, és azzal az alapgondolattal, amely tanulmányunk tartalma, zárhatjuk ezt a fejezetet. Ha a Krisztus kegyelme által Isten népe új tömlőket kap, megtölti azokat új borral. Isten új világosságot fog adni. Régi igazságok lesznek újból felfedezve és ismét beépítve a tanítás épületébe. Ahová munkásai mennek, ott diadalmaskodni fognak. Mint Krisztus követei, kutatni fogják az írásokat, keresik az igazságot, amely a tévedések tanácstalanságában rejtve maradt. És minden fénysugarat, amelyet felfognak, tovább adnak másoknak. Egy tárgy fog mindenek felett állni, mint amely oly fontos, és amelynek a legnagyobb jelentősége van. Krisztus a mi igazságunk.
0: Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió Prófétai Üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk: valóban Isten a szeretet. Arthur G. Daniels, Krisztus a mi igazságunk. A Boldog Élet Alapítvány kiadása 2007. A kötet fontos hiátust töltött be, hiszen sok ideig rejtőzködő gondolatokat tárt föl, értelmezett újra, tett ismerté. Magyarul Erdélyi László fordításában jutott el az olvasókhoz. A Szóla Rádió most sorozatban adja át kedves hallgatóinak ezt a hiánypótló, hitet sugárzó, tiszta lelkiségű könyvet. Hisszük, hogy mindannyiunknak, akik megismerhetjük ezeket a gondolatokat, áldást jelent a közös szellemi elmélyülés.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Megjelent a tanévrendje a magyar közlönyben. Megjelent a magyar közlönyben a 2026-2027-es tanévrendje. Mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projektnap is érkezik az iskolákba. Lannert Judit oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a gyerekek és diákok hangja projektnap. Lannert Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 2026-2027-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1. kedd, az utolsó pedig 2027. június 18. péntek. A tanítási napok száma 180. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium 12. évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. péntek a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. péntek. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12-22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között lesznek. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban, mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden, 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. Trauma, intimitás és a megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű. Pénteken a felhők mellett sok napsütésig érkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Máriapócsi zarándoklatra. Október 9 és 11 között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi Istenszülőhöz. Terdik János, pasztorális helynök, 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Máriapócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebédigényekről az érkező családtagokkal együtt. Akik nem spórolnak a szeretettel. Az imádság volt a központi témája a Filemon szolgálat idei konferenciájának. A Református Szeretetszolgálat harmadik alkalommal szervezte meg a fórumot a balatonszárszói Solideo Gloria konferencia központban. A találkozón csaknem 130-an vettek részt az ország minden részéről. A Filemon szolgálat konferenciájának célja, hogy a szeretett szolgálat gyülekezeti kapcsolatainak képviselői, szolgálati vezetői, munkatársi közössége és az önkéntes szolgálatot végző testvérei elmélyedhessenek Isten igéjében. Emellett lehetőségük nyíljon arra is, hogy megosszák egymással szakmai gondolataikat, tapasztalataikat. Az eseményen a résztvevők ima közösségekben vettek részt, és tájékoztató előadásokat hallgattak meg a többi között a református börtönlelkészi szolgálatról, a Szeretett Hit önkéntes programról, a református gyermekvédelmi központ és nevelőszülői hálózatról, hogy megismerhessék a diakóniai gyakorlatokat és lehetőségeket, amelyeket tovább vihetnek a gyülekezetekbe. Több mint 1300 gyermek tanévkezdését segítette a Református Szeretetszolgálat. A Református Szeretetszolgálat Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciójának köszönhetően idén 1321 nehéz helyzetben élő gyermek kapott iskolatáskát és tanszereket. Az adományokat a múlt héten 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig Kárpátalján, a Párciumban és a Délvidéken osztották ki. Debrecenben kezdte meg országos tanszerosztását augusztus 25-én a Szeretett Szolgálat. 120 általános és középiskolás gyermek vehette át az iskola kezdéshez szükséges felszerelést. Az adományokat a szervezet júniusban meghirdetett országos gyűjtésén ajánlották fel magánszemélyek és vállalatok, augusztusban pedig áruházi gyűjtéseket is szervezett az alapítvány. A Radírozzuk ki a különbségeket kampány célja az volt, hogy az adományokkal mérsékelje a nehéz helyzetben lévő családok anyagi helyzetéből fakadó különbségeket a gyermekek között. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű. Pénteken a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A tűz melege. Nekünk kell egymással és önmagunk lelkéből tüzet rakni, hogy melegedhessünk körülötte. Ott, ahol akármilyen kis körben, de szeretet van, jó lesz élni. Ott meghittség lesz. Barátságos világ. Boldogító légkör. Szeretet. Müller Péter.

0: Ki mondhatná azt? Megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bűnömtől. Példabeszédek 20:9. A sír és a pokol az Úr előtt vannak. Mennyivel inkább az emberek szíve? Példabeszédek 15:11.
1: A példabeszédek könyvének 3000 éves kiérlelt megfigyeléseit, megpróbált életbölcsességeit, súlyos élettapasztalatait az kapcsolja össze, hogy mindegyik a szívről, az ember bensőjéről szól. Az üzenet lényege, ha bölcs szeretnél lenni, értened kell, hogyan működik az emberi szív. Ennek megértése segít az önismeretben, és ez az alapja annak is, hogy más emberekhez jó viszonyuljunk. Továbbá ez fog elvezetni a bölcsesség és élet forrásához, Istenhez. Lássuk hát, mit tanítanak a bölcsmondások elsőül a szív prioritásáról. A bölcsesség irodalomban a szív az ember központi szerve. Van, hogy csak az értelmet jelenti, de ennél sokszor többről van szó. A szív a bensőnk, a lényünk középpontja, ami irányít, ami meghatároz, amivel beletartoznak vágyaink, érzelmeink, attitűdünk, akaratunk, értelmünk. Sok minden van, amit őrzünk, féltünk. Akár tárgyakról van szó, akár olyan személyről, akit szeretünk, akár valamely tulajdonságunkról, vagy elért eredményeinkről, vagy arról, ahogy mások látnak minket. De mindezeknél jobban kellene őriznünk a szívünket. A bensőnk, az életünk irányító központját, a gondolatainkat, a belső képeinket, az intellektuális világosságunkat, az érzelmi egyensúlyunkat, működő képes akaratunkat, mert mindent ez határoz meg. Ami belül történik, az süt át mindenen. Amit mondunk, teszünk, ahogy emberekre, helyzetekre reagálunk. Annyira igaz ez, hogy a testi egészségünk is ezen múlik. A szelíd szív a testnek élete, az irigység pedig a csontoknak rothadása. Példabeszédek könyve 14. fejezet 30. vers. Nem kell mindennek belátásához különösebb bölcsesség. Mindannyian tudjuk, akár magunkat keresztényeknek, akár keresőknek vallók, hogy a belső életünk, a lelki békénk, az érzelmi és értelmi egészségünk mindennek az alapja.
0: Teremtő Istenem, add, hogy közvetlenül tapasztaljam meg a világban létezésemet, eleven érzésként. Ne a múltra gondoljak vissza állandóan, hanem a mában tudatosítsam, hogy mi zajlik szívemben és körülöttem. Hadd hihessem magam valódinak, igaznak, hogy tisztában legyek érzéseimmel és gondolataimmal, még akkor is, ha nem mindig értem azokat. Ezáltal kérlek, segíts a mélyben derűsnek, nyugodtnak és elevennek maradnom, még ha időnként kívül dühös, szomorú, szorongó volnék is. Így általad képes lehetek a jelenben élni, és rugalmasan megtalálni életem értékeit. Ha tudjak szerepjátszás és látszatok nélkül természetesen őszintén viselkedni, így szabadon és tapintattal kezelhetem a kapcsolataimat, nem vágyva uralkodni másokon, de nem is kellene senki elől visszavonulnom. A munkámban is hitelesen, saját értékeim szerint vehessek részt, tőled tanulva a kötelesség szép törvényeit. Add, kérlek, hogy örömmel fogadjam az életet, és azt, amit te jónak látsz hozni számomra. Hálás vagyok a fölismerésért, hogy érzelmi egészségem összefügg az élettapasztalataimmal, amit te adtál éveimbe. Köszönöm, hogy a gyermekkoromban szerető és bölcs nevelés segített tovább lépni, és Uram, támaszt és segítséget kaptam tőled is. Köszönöm, hogy felnőttkori megrázkódtatásaimban arra indítottál, gondoljam át életemet, és ennek eredményeként a te ajándékodként tekinthetek magamra, hiszen megtisztítottad izsópoddal szívemet. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A jelenések könyvének csúcsán vagyunk, és itt található a harmadik angyal üzenet, amit jelenések könyve 14. fejezetéből a 9-től 11. versig következőképpen olvasok. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, mely készen van elegyítetlenül haragporrának borában. És gyötrődni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Eddig Isten igéje. A jelenések könyvének csúcsán Isten utolsó felkínált szövetsége van. Ennek a szövetségnek, aminek a tartalma az örökkévaló evangélium, amit egy ég közepén repülő angyal hirdet minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, a kibontása a hármas angyali üzenet. Hogy mit jelent az örökkévaló evangélium, ezt a három angyal üzenete mondja el. Az első angyali üzenet az a Teremtő Isten félelmére és imádatára szólít fel, aminek az a tartalma, hogy nem a fejlődés véletlenje viszi előre a világot, hanem Isten imádata az azt jelenti, hogy észreveszem azt, hogy az én életem elején Isten áll, és az én életem végén is ő fog állni. Ahogyan a világ elején Isten áll, és a világ végén szintén Isten fog állni. Nem a véletlen vak törvényszerűsége irányít, hanem Istennek rendje. Ez az első angyali üzenet tartalma. A második angyali üzenet egy történeti háttérről szól, amiről az elmúlt alkalommal beszéltünk. Arra a kérdésre válaszol, hogy milyen körülmények között kell a szövetségre lépnem a kezdet és a vég urával, Babilon hármas szövetségének ellenébe. Lényegében a jelenések könyvének ez az utolsó nagy záró szakasza, pontosan a közepe a jelenések könyvének, az egy nagy küzdelem a hamis hármasság és a szent háromság között. És ennek a hamis hármasságnak az összefoglaló neve az, hogy Babilon, egy hármas szövetség, és a jelenések könyvének a csúcsán azt olvassuk, hogy az a hármas szövetség leomlott. Nem le fog omlani, hanem leomlott. Ahogyan a babiloniai képnek az első megnyilvánulási formája, Bábel torony története, az tulajdonképpen azt mondja el, hogy amikor az első téglát, sártéglát egymásra tették ott Bábelben, amikor a tornyot építették, abban a pillanatban leomlott az a torony, mert Isten előtt olyan volt, mintha nem lett volna. A harmadik angyali üzenet, az tulajdonképpen arról szól, hogy mi az az igazoló hűségjel, amelyik elválasztja egymástól a két tábort. Hogyan lehet megtudni azt, hogy ki az, aki Istenhez tartozik, ki az, aki az Istent féli, ki az, akinek a számára Babilon leomlott, ezt mondja el a harmadik angyali üzenet, és a döntést azzal segíti elő, hogy feltárja az olvasó előtt a végső következményét a szövetség elutasításának, vagy a szövetség elfogadásának. Feltárja azt, hogy mi lesz a végső sorsa annak a hamis hármasságnak, aminek az a tulajdonsága, a 13. fejezet vizsgálata során ezt többször láttuk, hogy elhitesse a Földet. És látszólag nagy sikereket ér el. Mi a végső sorsa a hamis hármasságnak? Erről szól a harmadik angyali üzenet.

Azt is elmondtuk az elmúlt alkalommal, hogy ez a három egybetartozó üzenet, ami egymás nélkül értelmezhetetlen, mert az első angyal üzenet feltételezi a harmadikat, és a második pedig megadja ennek a történeti hátterét. Ezért nem három angyal üzenetéről, hanem hármas angyali üzenetről beszélünk helyesen. Ez formailag is különböző. És azt is elmondtam, hogy ez a formai különbség abból adódik, hogy ez minden szövetségkötésben előfordul, ez a három nagyon fontos szerkezeti egység. Ha gondolunk mondjuk arra a szövetségre, amit a Sínai hegynél kötött az ószövetségi néppel az Isten, abban is ott van a nagy történelmi tapasztalat, hogy aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. De nem csak ez van meg a szövetségkötésekben, hanem mindig a szövetségkötéseknek az alapja egy alapelv, hozzátartozik egy történelmi háttér, és utána következik egy kazuisztikus rész, ami azt jelenti, hogy van egy olyan szakasz, amit akkor, ha szócskákkal lehet jelölni, akkor, hogyha ezt és ezt teszed, akkor ez és lesz. És ha azt teszed, akkor meg ez és ez lesz a következménye. Így látjuk a Jelenések könyvében is. Az első angyali üzenet az az alapelve, egy apodiktikus kijelentő forma. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. A második rész az egy történelmi rész, ahogy láttuk, míg a harmadik rész, a harmadik angyali üzenet, az ilyen akkor-ha szerkezetű. Szabad döntésünket azzal segíti elő, hogy elmondja a következményeket. Erről nagyon sokszor el szoktunk felejtkezni. Nagyon sokszor megkérdezik azt, hogy miért vannak olyan kemény igék a Bibliában. Miért van az, hogy a Szentírásban nagyon sok kemény, nagyon kemény ítéletet hirdető szó is van. Az ítéletnek van egy nagyon érdekes természete a Bibliában. Az ítélet az nem úgy van, ahogy a földi életben, hogy valamit elkövet valaki, és akkor arra majd valaki egyszer kimondja az ítéletet. A Bibliában ez egészen más szerkezetben szerepel. A Biblia szerint, hogyha én elkövetek valamit, akkor biztos, hogy annak a következménye visszahúr rám. Ezért van az, hogy a héber nyelven például az az alapszó, ami a bűnt jelenti, az avón, így van héberül, az egyszer jelenti a bűnt és annak a következményét. Na most éppen ezért, hogyha a bűn természetes következményét hagyná az Isten, hogy érvényesüljön, akkor már régen nem léteznénk. Tudnélik, a bűnnek az a lényege, hogy benne az ember egy önmegsemmisítő akciót kezd el. A bűnnek az a lényege, hogy én magam alatt vágom a fát. A bűnnek az a lényege, hogy én önmagam ellenségévé leszek. Hogy ez a folyamat ne teljesedjen ki, és ne hújjon semmibe az életünk, ezért Isten ítél. Az Isten ítélete az ő kegyelmének a szférájába tartozik. Ha az Isten nem ítélne, ha az Istennek nem volnának történelmi ítéletei, akkor az ember már régen megsemmisült volna, mert minden eszközünk megvan ahhoz, hogy magunkat megsemmisítsük. Na most, ha én azt mondom, hogy eljött az ő ítéletének órája, akkor ez nem fenyegetés, hogy féljetek emberek, mert most eljött az ítéletének órája, és éppen mérges lett a Jóisten, hanem ez azt jelenti, hogy Isten véget akar vetni az egész megváltási tervnek, célba akarja juttatni ezt a tervet, és ezért ítél, hogy az ő kegyelme nyilvánvalóvá legyen. Azért ítél, mert nem akarja, hogy az embert a saját bűne megsemmisítse. És éppen ezért minden szövetségkötésben megvan ez az akkor-ha kazuisztikus rész. 10 parancsolat után is ilyen törvények egész sorát találjuk felsorolva a Mózes második könyvének, 20. fejezetének 18. versétől egészen a 23. fejezet végéig, ha megnézzük. Itt is erről van szó.

A harmadik angyali üzenetben miről van akkor tehát szó? Most már értjük a szerkezetet, értjük, hogy ez egy szövetségkötési szerkezet. Miről van szó itt a harmadik angyali üzenetben? Röviden úgy lehet meghatározni, hogy a harmadik angyali üzenet arra felel, hogy mi lesz a bárány és a bárányt követők ellen támadó sárkánynak és szövetségeseinek, a tengerből és a földből feljövő fenevadnak a sorsa. Mi lesz a következménye annak, hogy valaki a Teremtő Isten ellen lázad? Mi lesz annak a sorsa, aki Jézus ellen támad? Mi lesz annak a sorsa, aki Jézus hűséges követője ellen támad? Erről beszél a harmadik angyali üzenet. Ha megvizsgáljuk a 13. fejezetet, ami háttere ennek a harmadik angyali üzenetnek, akkor nagyon sok párhuzamot találunk. Azt látjuk, hogy a 13. fejezet igéire felel ez a felolvasott harmadik angyali üzenet. Hiszen a sárkány és társai is imádatra szólítják fel az embereket. Éppen ez az egyik nagy bűnük, hogy mindent elkövetnek, hogy az emberek őt imádják. Itt viszont arról van szó, hogy mi a következménye annak, aki a sárkányt és társait, a földből feljövő és a tengerből feljövő vadállatot imádja. Aztán, hogyha megnézzük, akkor azt is látjuk, hogy úgy tűnik a 13. fejezetben, hogy semmi nem történik. Úgy tűnik a 13. fejezetben ilyeneket olvasunk, hogy megadatott néki, hogy hadat indítson a szentek ellen, a 7. vers a 13. fejezetben, és legyőzze őket, megadatott néki a hatalom minden törzs, nép és minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva az életnek a bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Úgy látjuk, mintha ennek korlátlan hatalma lenne, ennek a tengerből feljövő fenevadnak, hasonlókat olvasunk a földből feljövő fenevadnál is, és hasonló a törekvés a sárkánynak is, akinek tulajdonképpen a segítői ezek a fenevaddal jelképezett hatalmak. Na most Isten kegyelmének nem az a célja,

Hármas angyali üzenetnek, de az egész Jelenések könyve csúcs részének, amiről beszélünk most már estéről estére, lényegében az a célja, hogy a Teremtő Istenre irányítsa a figyelmet. Mennél közelebb ér a világ a megváltási terv kiteljesedéséhez, vagy beteljesedéséhez, annál fontosabb lesz a kezdet problémája. Annál fontosabb lesz az, hogy Isten áll a dolgok elején, ő a teremtő hatalom. Ő az, aki a világot megteremtette. Ő a kezdet. Ezért van az, hogy az első angyali üzenetben is az, hogy imádjátok azt, aki teremtett az eget, a földet, és felsorolja ezt az egész sorozatot, de éppen ez a 10 parancsolat 4. parancsolatának is az igazi dolga, hogy a 4. parancsolat visszautal a Teremtő Istenre. Hiszen Mózes első könyvének az elején is azt látjuk, hogy a 7. nap megszentelése, az tulajdonképpen nem más, mint a teremtés emlékünnepe. Ezért van az, hogy a teremtés körül forog itt minden. Miért? Ennek egy nagyon egyszerű oka van. Isten azt akarja, hogy az ember ember legyen. Nem azt akarja, hogy angyal legyen, ezt nagyon sokszor el szoktam mondani. Nem azt akarja, hogy mi úgy tudjunk repülni, mint az angyalok. Nem azt akarja, hogy mi olyanok legyünk, mint az angyalok, hanem ő azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint akinek teremtette az embert. A bűn elrontotta az ember emberségét. A bűn azért szörnyű, mert benne nem arról van szó csak, hogy az ember szófogadatlan, hanem mivel az ember szófogadatlan, az ember többé nem ember. Mert az embernek nem önmagában van a titka, az ember az mindig kapcsolataiból érthető. Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagával való kapcsolatából érthető. Úgy vagyok ember, hogy elrendezett viszonyom van az Istennel, a másik emberrel, a teremtett világban benne élek, művelem és őrizem, Isten parancsa szerint, és önmagammal is kibékültem. A bűn ezt megrontja. És az ember, és ha megnézzük a 21. századi embert, a 21. századi embernek pontosan az a tragédiája, hogy az Istennel való kapcsolata megtört. Elfelejtett szót fogadni az Istennek az ember. És az Isten ezért csak ilyen ja Istenem szituációkba kerül elő. Amikor baj van, akkor kell az Isten. Ha nem, nincs baj, akkor meg vagyunk nélküle is.

Azután, az ember és az ember közötti kapcsolat megoldatlan probléma. Nem csak nemzet és nemzet között, ország és ország között, gondoljunk azokra a konfliktus helyzetekre, amit józan ésszel senki nem ért meg. Lehetne jó pár ilyent sorolni a világ jelenlegi helyzetéből. Hanem ember és ember között is ezer és ezer ilyen kapcsolatot, illetve ilyen ellenségeskedést ismerünk. Megoldhatatlannak tűnik. Ugyanakkor a 21. századi ember egy új dolgot is produkált. Tönkre tudjuk tenni úgy a világot, Isten teremtett világát, hogy ez a teremtett világ szembefordul velünk. És kiesünk a teremtett világból. A bioszférát tönkre tudjuk tenni, és azt gondoljuk, hogy ezt majd mesterségesen meg tudjuk oldani. Majd mesterségesen lesz egy olyan világ, amit mi teremtettünk magunknak, és ebben jól élünk. Felfedezzük a természet törvényeit, ezt mesterségesen produkáljuk, és valami csodálatos nagy inkubátorba bebújunk, és a világ ezer dolgai elől elbújunk, és ott élünk úgy, ahogyan a mi önzésünk diktálja. Ez nem csak biológiailag van így, hanem nagyon sok ember úgy gondolja, hogy egyénileg is így kell tenni. Az életnek az az igazi célja, hogy önmegvalósítsak. Az az igazi célja, hogy az énemet diadalra juttassam. És nem törődöm a világgal, a világnak száz bajával. Ez az az öngyilkos állapot, amiben Isten

újra felkínálja azt a szövetséget, ami az Éden óta egy. Mert minden isteni szövetségnek az a lényege, hogy a bűnt, vagyis ezt az önellentmondó állapotot, amiben én, Isten, és én köztem és a másik között, másik, én köztem és a világ között, és én köztem és önmagam között, nincsen béke. Isten azt akarja, hogy helyreálljon ez a béke. És ennek a helyreállítója tulajdonképpen nem más, mint Isten ítélete. Isten az önzést ítéli meg. Isten azt az önzést ítéli meg, ami ezt az önellentmondást létrehozta, ami ezt a rövid zárlatot létrehozta. A világ a bűn következtében így is lehetne mondani, rövid zárlatban van. És ezt a rövid zárlatot kell megszüntetni ahhoz, hogy a világ ismét talpára álljon. Éppen ezért, ha most megnézzük a harmadik angyali üzenetet, akkor ebben a következőket látjuk. A tengerből feljövő fenevad és a földből feljövő fenevad különböző akcióira felel ez az ítélet. Ha megnézzük ugye a sárkány és a földből és a tengerből feljövő fenevadnak az a célja, hogy imádják az emberek, ahogy említettem. Engedjenek a csábításának és behódoljanak. Itt úgy kezdődik rögtön, ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, akkor ennek ez és ez is ez lesz a következménye. A földből feljövő fenevad, az tulajdonképpen nem más, mint az a kétszarvú vadállat, a 13. versben olvastuk és tanultuk ezt. Az ókori ember hite szerint a bálványképek is megelevenedhetnek, ez volt az ókori görögöknek a hiedelme, hogy egy-egy szobor megelevenedik egyszer. Itt is a fenevad képe is ilyen szobor, amiről azt elhiteti, mintha élő lenne, mintha megelevenedne. És ez is imádatra indítja az embereket. A hamis hármasságnak az a célja, hogy csodákat produkáljon. És ezek a csodák hitessenek. A Jelenések könyvének, és nem csak a Jelenések könyvének, hanem hogyha Jézus Krisztusnak arra a beszédére gondolunk, amit az ő második eljöveteléről mondott, ami Máté evangélium a 24., Márk evangélium a 13., Lukács evangélium a 17., illetve 21. fejezetében található, annak is a kulcsszava a hitetés. A hitetés az majdnem olyan, mint a hit, csak éppen a hitnek a tárgya nem az a valaki, akiben egyedül érdemes bízni, hanem a hitetésnek az a lényege, hogy valaki más, vagy valami más kerül Jézus Krisztus helyére.

A földből feljövő fenevadnak az volt a célja, hogy minden embert megbélyegezzen. A bélyeg az tulajdonképpen nem volt más, mint az ókorban a tulajdonjel. Ha én vásároltam az ókorban valamit, rányomtam a bélyegem, abban a pillanatban az én tulajdonom volt. Elidegeníthetetlen tulajdonom. Ugyanígy akarja elpecsételni magának a földből feljövő fenevad az embereket. És ezért mondja azt, hogy aki viszont a homlokára vagy kezére felveszi a fenevadnak ezt a bélyegét, az is inni fog Isten haragjának borába. És megkérdezhetjük, hogy ez a kép mit jelent. Megint ugye a Jelenések könyvének örök tanulsága az, hogy itt nem szabad másra gondolni, csak az Ószövetségre. János ezt annak idején úgy írta le a hét gyülekezetnek, akik a Jelenések könyvének a címzetjei voltak, hogy az ószövetségi képeket használta. Az Ószövetségben többször is megtaláljuk ezt a képet, hogy az is inni fog Isten haragjának poharából. Két igehelyet említek, most nem is olvasom el, csak elmondom, Ézsaiás 51.17-re, Jeremiás 25.15-re gondolunk. Ez az ítéletnek a megszokott képe volt. Ézsaiás 51-ben arról olvasunk, hogy öblös poharát, a harag öblös poharát kiitta a nép a babiloniai fogsággal, és most már itt van a kegyelem ideje, mert a harag beteljesedett rajtatok. Csak hogy a Jelenések könyvében nem ilyen haragról, hanem elegyítetlen haragról van szó, és ez az elegyítetlen harag, ez azt jelenti, hogy Isten ítélete teljesen, gyökeresen megszünteti ezt a visszaélő állapotot, amiben az emberek élnek. Jeremiás könyve 25. fejezetében pedig arról olvasunk, hogy ha valaki kiitta a harag poharát, akkor Isten népe felszabadul azoktól a nehézségektől, amikben élt eddig. És itt az összes pogány népre hirdeti ezt a harag poharát, akik Izrael ellenségei voltak. Ez a kép él itt. Tehát Isten pontot akar tenni a bűn történetére. A harmadik angyeli üzenetnek ez az evangéliumi tartalma. A hamis hármassággal nem megalkudni fog az Isten, hanem a hamis hármasságot Isten meg akarja szüntetni, meg akarja végképp ítélni. Ezért mondja, hogy készen van elegyítetlenül Isten haragjának a poharában az az ítélet. És ez azt jelenti, hogy a kegyelmet visszautasító emberre teljes egészében ráhull az ítélet. Teljes egészében, hogy így mondjam, Babilon képében, Babilon Bábel tornya rádől és agyonnyomja. Ha most tovább nézzük, akkor azt mondja, hogy a kegyelmet visszautasítók gyötrődni fognak tűzben és kénkőben. Ez megint egy nagyon érdekes motívum, mi mindig úgy összeborzatunk, hogy kénkővel égő tüzes tó, meg kénkőben fognak gyötrődni, de ezt szoktuk felejteni, hogy ennek az Ószövetségben van egy alapmotívuma. Volt egy város, volt pontosan két város, akiről Mózes első könyvében van szó. Biztos tetszenek gondolni rá, Sodoma és Gomora. Sodoma és Gomora az a város volt, akiért Ábrahám Istennél közben járt. Alkudott érte Ábrahám. Alkudott azért, ha 100, ha 50, ha 10 igaz van, akkor Uram, ne tedd az ítéletet. De ez a Sodoma és Gomora még Isten küldötteit is el akarta csábítani, és ezen beteljesedett a kénkővel égő tüzes tó képe. Ez egy vándor motivum, ami innen jön. A Jézus előtti évszázadokban kialakult apokaliptikus irodalomban ez a kép újra és újra előjön. Az első olvasók előtt teljesen nyilvánvaló volt, hogy itt miről van szó. Ahogyan Sodoma és Gomora örök tűznek büntetését szenvedte el, ugye Júdás levelének 7. versére gondoljunk, ahol szó szerint ez van. Ez nem időtlenül örököt jelent, hanem ez azt jelenti, hogy teljesen. Az ólám héber szónak nem az időtlenség a tartalma,
Mi az örök alatt az időtlenséget értjük, örök az, aminek nincs eleje és nincs vége, hanem mindig. A héber ember az ólám alatt nem ezt értette. A héber ember azt értette, hogy teljesen. Sodoma és Gomora Jézus idejében nem égett, ma se ég. Sőt, nagyon hamar nem égett, már a honfoglalás idején nem égett, hanem a tűz teljesen elpusztította, helyén van a holttenger. Az örök tűznek büntetése az azt jelenti, hogy teljesen megszűnik. Ez benne a kegyelmi üzenet, hogy a bűn és következménye, a hamis hármasság minden csábítása, az teljes egészében kiiktatódik az ember életéből, az emberiség életéből, és a megváltási terv teljes egészében célba jut.

Most, hogyha tovább nézzük, akkor azt mondja itt, hogy az Istennel szembeforduló ember szenvedéseit a zsidó közgondolkodás szerint ugyanígy szemléltették. Nagyon érdekes apokrif könyveink vannak, például harmadik Esdrás könyvében, azután Énok apokalipszisében. Szinte szóra ezek a ítéletes szavak, hogy gyötrődésük füstje felszáll, örökkön örök és eméllyel sem nappal, nincs nyugalmuk azoknak, akik, stb. Ez nagyon sokszor mondja. Ezzel azt akarja érzékeltetni, úgy az apokrif irodalom, mint más is. Ez egy ilyen toposz volt, ilyen megszokott mondás volt, olyan frázis volt, amit mindenki értett, hogy a megváltási terv az nem egy részterv. Nem arról van benne szó, hogy Isten valamit javít az emberek életén. Hanem arról van szó, hogy egy új teremtés diadalra jut. Ezért beszél a Szentírás új égről és új földről. Ezért beszél Jézus Krisztus akkor, amikor valaki elfogadja őt személyes megváltójának az újjászületésről. Ezért beszélünk új emberről. Ezért beszélünk új teremtésről. Ez az új teremtés az, aminek az az alapja, hogy Isten a régit teljességgel megítéli. És azt mondja, hogy nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Az ember békességre teremtetett. Ezt nagyon sokszor elfelejtjük. A békesség alatt mi egy kicsit mást értünk, mint amit a héber ember értett. A békesség az nem csak azt jelenti, hogy békén hagynak engem. Így gondolkodunk, az a békesség, hogy a békén hagynak engem. Ha ez így volna, akkor a békesség nem lenne jó dolog. Minden nyugdíjas tudja, hogyha békén hagyják 10 napra az embert, vagy 14, 15, 20 napra, egy hónapra, vagy egy életre, abban nagyon hamar bele lehet halni. Ezért szoktuk mondani azt, hogy a stresszmentes élet, azt tudják, hol van? A temetőbe. Ott stresszmentes élet van. Ha így az lenne a béke, amit mi békének gondolunk, akkor a stresszmentességre gondolnák. De a Bibliában nem ez a béke. Nem ez a nyugalom. A Bibliában az a nyugalom, amit én úgy mondhatnék más szóval, hogy harmónia. Amikor én harmonikus kapcsolatban vagyok az Istennel, amikor én harmonikus kapcsolatba kerülök a másik emberrel, amikor én megtalálom a helyemet a világban, és a világgal is harmóniába kerülök, akkor békülök meg magammal, és akkor lesz az életem jellemzője a belső harmónia. Isten, a Szent Háromság ezt a harmóniát építi bennem. De, és ez a harmadik angyal üzenet záradéka, azt mondja, akik a fenevadat imádják, és az ő képmását magukra veszik, azoknak sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk. Ezt a harmóniát veszítik el. A mai világnak ez a legnagyobb tragédiája. Harmónia vesztett emberek lett. Isten ítéletének, amit a harmadik angyal üzenet elmond, ennek a harmóniának a visszaállítása a célja. Ennek a harmóniának a visszaállítása az, amit úgy hív a Biblia, hogy üdvösség.

Nagyon sokszor hatáskeltő prédikátorok is kezdik ecsetelni, hogy milyen lesz majd a menny, mennyi szőlőket fogunk ott kapálni, meg milyen lesz az új Jeruzsálem, lehet diavetített képeket látni, szép lakótelepi mennyországokat látni, ugye elképzeljük. Ez azért van, mert a jelképekkel rosszul élünk. A tartalmat kell látni, nem a formát. A tartalom, ez a harmónia. A menny ott lesz, ahol én harmonikusan ember lehetek igazán. Mit mond tehát ez a harmadik angyal üzenet? És hogy koronázza meg ezt a utolsó nagy szövetségkötést, amiben szó van az alapelvről, szó van a történeti megvalósulásról, Babilon leomlásáról, és most szó van arról, hogy egy döntés előtt állok, akkor ha. A harmadik angyali üzenet elsősorban Isten evangéliumának része. Az evangélium arról szól, hogy Isten az embert biztosan, minden kétség nélkül újra emberré fogja teremteni, újjáteremteni. Ez az újjáteremtés biztos. Mindjárt, akik itt a teremben vagyunk, biztos, hogy ez az újjáteremtés bekövetkezik a mi életünkben. Ha nem döntünk ellenére. Mert nem úgy van, hogy az ember döntése hozza az üdvösséget, hanem úgy van, hogy az üdvösség Jézusban, amikor én elfogadtam őt, abban a pillanatban az én üdvösségem biztos, ezt megnyerni már nem lehet, csak elveszíteni. És elveszíteni úgy lehet, hogyha a hamis hármasság útján járok, és nem pedig az igaz hármasság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dolgozik az én szívembe. A második nagyon fontos dolog, hogy ebben az üzenetben különös hangsúly kerül a teremtésre. Itt most hagyd mondjak néhány szót erről. Itt nem arról van szó, hogy hogy alakult ki az ember az evolúcionista gondolkodás szerint. Erről mi nagyon sokat szoktunk vitatkozni. Miközben vitatkozunk, nagyon sokszor lenyeljük a békát, ahogy szokták mondani. Itt az evolúcionista gondolkodási módról van szó. És ez a 21. századi ember tragédiája. Az evolúcionista gondolkodási mód az egy ilyen lineáris gondolkodási mód. Ahogy a régi rendszerben mondták, a fiatalok már hála az Úrnak elfelejtették ezt, hogy elvtársak oda vettük az irányt. Hogy minden 5 éves tervel ma jobb és jobb lesz, és majd úgy felépítjük a boldogságot. Ezt nagyon sokszor keresztény emberek is így gondolják. Ó, igen, fejlődünk. Az amerikanizmus, ami rátört az egész világra, az csak ilyen mennyiségi fejlődésekbe tud gondolkodni. Ma úgy gondolkodunk, hogy a GDP növekedésével nő a boldogságunk. Óriási téve. Ez az evolúcionista gondolkodás. Az evolúcionista gondolkodás az, hogy mindig jobb lesz, mindig fejlődünk, mindig több lesz, mindig ez, mindig az, és megyünk előre, előre, előre. És ha megnézzük az életet, mondjuk megnézzük a természetet, az nem így gondolkodik ám. Az élet az nem így gondolkodik, hanem olyan úgy gondolkodik, mint a színuszgörbe. Megszületünk, kisgyerekek vagyunk, elkezdünk tanulni, egyre többet és többet gyűjtünk, aztán érett férfiak leszünk, és azután sajnos eljutunk a második gyerekkorba, és végül visszaadjuk az életünket annak, akitől kaptuk. De ugyanígy gondolkodik a természet is, a tavasz, a nyár, az ősz, a tél, az egymás után így szépen ciklikusan jön. Ilyen hullámvonalban. Isten így gondolkodik. És a világgal tudják, mi a baj? Nagyon egyszerűen az, hogy a fejlődés illúziójába akarunk élni mindenütt. Mindig több és több kell. Mindig csak előre és előre.
És ezért van az, hogy tönkretettük a természetet is. Szétrobbantjuk a bioszférát, mert egyre több és több és több és több kell. Ma harácsoló hiánygazdaságot élünk. Ez az evolúcionista gondolkodás csődje. Helyére Isten a teremtés alapelvét teszi.

És ez mennyire így van teológiailag? Ezért én nem a saját szavaimat akarom elmondani, vagy saját szavaimmal akarom elmondani. Korunknak az egyik legnagyobb teológusát, szerzőt idézek. Legnagyobb protestáns teológusát, egy német teológus, úgy hívják, hogy Jürgen Moltmann. Ő a protestáns teológia egyik legnagyobb alakja. És nem is egy valamilyen lehetetlen nyelven, hanem magyar nyelven megjelent könyvéből szeretnék idézni. Ez a Reménység fényei című könyv, ami 1989-ben jelent meg a Magyarországi Református Egyház sajtóosztályának a kiadásában. Ebből csak néhány mondatot olvasok. Minden zsidó és minden keresztény tanításnak, amely a teremtésről szól, egyúttal a szombatról szóló tanításnak is kell lennie. Mert szombaton és a szombat által ismerte fel az ember azt a valóságot, amelyben él, és amely önmagunkban van, mint az Isten teremtése. A szombat nyitja meg a teremtés igazi célja felé az ember gondolkodását, szombaton történik a világ megváltásának előünnepe, a szombat maga az örökké valóság jelenléte az időben, és az eljövendő világ előíze. És ez egy nagyon megdöbbentő mondat. Ez egy református teológus írja. Református sajtóosztály adta ki. Ha én rádöbbenek arra, hogy a világnak az a baja, az én kis életemnek is az a baja, hogy mindig evolúcionista módon gondolkodom, hogy majd jobban megvalósítom, majd én hozzáteszek, majd én úgy fejlődök, hogy majd én, ha ma nem ment, akkor holnap még többet, még többet, még többet. Akkor én egyszer csak elvesztem a teremtőt, aki nem csak teremt, hanem gondot is visel. A tenyerén tartja az én életem. És helyesen gondolkodni csak úgy lehet, hogyha rájövök arra, hogy az idő is ciklikus és nem lineáris. Az idő sem olyan, mint egy grafikon előre, előre, előre, és fel, és fel, és ha majd a jognak asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet, és ez sose jön el, mert mindig lefele megyünk, nem felfele. Ha rájövünk arra, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy 6 napon át munkálkodjál, és a 7. nap az övé, ami a tervszerű megelőző karbantartás napja minden embernek, akkor rájövünk arra, hogy a teremtésnek van egy logikája. És az újjáteremtésben annak lesz része, aki a teremtés logikáját elfogadja. Ezért van az, hogy a 3. angyali üzenetnek a tartalma pontosan a Teremtő Isten. És hogyha ezt megértjük, akkor rádöbbenünk arra, hogy ahogyan a sínai szövetségnek, ahogyan az Ádámmal kötött szövetségnek, ugye a teremtés történetében ezért van ott a szombat, az volt a lényege, hogy 6 plusz 1, ez az időt ciklusa. Az életünk is így működik, a természet is így működik, minden így működik. Erre rájövök és abba hagyom a lázadást, hogy átalakítsam valami evolúcionista képpé a világ képét, akkor a 3. angyali üzenet nem hiába szól. Ezért van a 3. angyali üzenet nagyon kemény ítéletekkel, nagyon kemény következmények elmondásával előttünk. Hogy észrevegyük azt, hogy nincs más út, csak az, hogyha Isten teremtői elgondolása szerint éljük az életünket. Még egy mosógép sem működik másképp, csak úgy, hogyha a gyártónak a használati utasítását betartjuk. Adja Isten, hogy mi ezt értsük, és e szerint éljünk. Amen.

Szluha Gyula Antal. Még kellenek. Kellenek a csodák, Jézusom. Barbár még a nép, tudod, s tudom. Még mindig kenyér s cirkusz kell. Legtöbbször csak átkozódnak a neveddel. Csak ha nagy a baj, hívnak segítségül, tehetetlen dühükben, s mindig végül, akkor sem gondolják komolyan, csak szólásmondás lettél, mint olyan. A bűn győz nap, mint nap, dacos fejed új koronát, szíved új döfést kap minden percben. Mind meg annyi koron át, s tehetetlen dühében gyilkol, aki ember, csak jót tenni, csak jót tenni nem mer. Csak az nehéz, amire kértél, azóta is az, ami célt ér. Nem tudunk önmagunkon győzni, önmagunkon a sátánt megelőzni, mely most is uralkodik a tobzódó világ felett. A kihívó kérdésre csak te vagy a felelet. De jaj, falak közé zártak. Hol vannak a csodák? Kell lesz a világnak? Az emberek most is ostobák. Só kell, fényes megváltás. S nem elég az égre kiáltás. Én Istenem, én Istenem. Miért hagytál el engem? Csoda kell, hogy a dőzsölő jólét odafigyeljen rád. Csoda kell, hogy az éhező kolduló nép jöhessen hozzád. Csoda, hogy a szkeptikusok lelkesüljenek. Csoda, hogy a nem láng lelkek felhevüljenek. Csoda, hogy az emberek soha senkit, semmit ne írtsanak. Csoda, hogy a beteg lelkek megnyugodhassanak. Mert csoda lenne, ha megtérne az emberiség. Csoda, csoda, add, hogy hadd higgyem még.

klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Haydn, Neruda, Albinoni és Hummel trombita versenyeiből készült összeállítást hallgathatnak.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Haydn, Neruda, Albinoni és Hummel trombita versenyeiből készült összeállítást hallgathattak.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 2-án így szól Isten igéje. A seregek ura ezt mondja. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Zakariás könyve 2. fejezet 12. verse. Az újszövetségi igénk pedig így szól. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket. Korintusbeliekhez írt első levél, 1. fejezet, 28. verse. Ez már a 2. nap. Megint elindult valami új. Egy új tanév, talán egy új osztály, egy új iskola, vagy egy új munkahely, új feladatok. És megint valahol valaminek, vagy valakinek meg kell felelnem. Persze egészen kicsinek, erőtlennek, képtelennek tartom magam. Hogyan fogom megoldani, hogyan fogok megfelelni az új kihívásoknak? És hányan lesznek, akik megjegyzéseket, kimondott vagy kimondatlan véleményt fogalmaznak meg rólam? Ma egészen divatos lett a másik bántása, a szép magyar szóval kifejezett bullying, zaklatás, megalázás, élőben és virtuálisan egyaránt. De hiszen én kiválasztott vagyok. Isten a maga szeretetéből, kegyelméből kiválasztott arra, hogy az övé legyek, teljesen. Aki pedig engem bánt, az Isten szeme fényét bántja. Ez a bátorító ige azonban nem csak erőt, hanem útmutatást is ad arra nézve, hogyan tekintsek azokra, akik kicsik, lenézettek, semmik. És még csak nem is kell megfelelnem a világnak, a körülöttem lévő sokaknak, sokkal inkább az Úrnak, aki igazán szeret és igazán a magáénak tart. Annak az Istennek, aki a kicsiket, a bátortalanokat, az erőtleneket segíti, óvja, védi. Ez ad erőt, bátorságot erre a mai napra, és az egész tanévre. Imádkozzunk! Istenem, Atyám, Te vagy minden erőtlen és kicsi védelmezője. Segíts meg, hogy az előttem álló időszakban rád tudjak figyelni akkor is, ha bántanak, kicsinek, semminek tartanak. És adj szeretetet ahhoz, hogy én magam soha ne tartsak senkit lenézetnek, semminek, mert áldásul hívtál el ebbe a világba. Amen. Aradi András áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. A seregek ura ezt mondja. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Az újszövetségi igénk pedig így szólt. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhita címe: Törekedjünk megismerni, hogy megismerhessük. A mai ige Hóseás 6:3. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Gondolatok az igéről. Nem egyszerre, hanem fokozatosan jutunk a szent ismeret birtokába. A mi dolgunk a szívós, lépésről lépésre való tanulás. Ha hálaadásunkat lassúnak találjuk, ne csüggedjünk el, mert egyszer majd megvilágosodnak a dolgok számunkra. Az Úr, aki tanítónk lett, nem mond le rólunk, akármilyen nehezen tanulunk is. Nem válna dicsőségére, ha emberi korlátoltságunk meghiúsítaná tanítói munkáját. Az Úr abban leli örömét, ha bennünket, együgyűeket bölcsé tehet. Ragaszkodnunk kell tanításához, és nem ilyen vagy olyan ismeretre, hanem magának az Úrnak az ismeretére kell törekednünk. Megismerni az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. A Szent Háromság Istent, ez maga az örök élet. Tanuljuk ezt meg, mert így lesz részünk a teljes ismeretben. Ha az Úr megismerésére törekszünk, meggyógyulunk. Ha megsebesültünk, vigasztalást nyerünk, ha bántanak, és életet kapunk, ha meghaltunk. Ha szívből követjük Urunk útját, mindezt egyre tökéletesebben megtapasztaljuk. Én lelkem, maradj mindig Krisztus mellett, törekedj benne megismerni Istent, és akkor eljutsz a Krisztus megismerésére. Ez minden ismeretek között a legfőbb. A Szentlélek vezérel minket a teljes igazságra. Bízzál benne, és támaszkodj rá. A lélek gyümölcseivel a következő tanévben. Lelki feltöltődés és közösségépítés Bárd udvarnokom. A Bárd udvarnoki lelki gyakorlatos ház adott otthont annak a háromnapos lelki gyakorlatnak, amelyen mintegy 40 hitoktató gyűlt össze, hogy együtt hangolódjanak a közelgő új tanévre és a Szentlélek hangjára. A lelki gyakorlat központi témáját Varga László, kaposvári megyés püspök előadás sorozata adta, amely a Szentlélek gyümölcsei címet viselte. A három előadás kapcsán a résztvevők a türelem, kedvesség, hűség, jóság, alázat és önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Az elhangzott gondolatokat kis csoportos megosztásokban dolgozták fel, ahol lehetőség nyílt a személyes életpályák és megtapasztalások őszinte átbeszélésére. A lelki gyakorlat kiemelt célja volt, hogy a hallottak alapján mindenki apró elhatározásokat fogalmazzon meg a mindennapokra. Szeptemberben folytatódik a kellenföldi barogesték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kellenföldi barokesték. A sorozat őszi hangversenye szeptember 12-én, szombaton 17 órakor kezdődik a kellenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zolikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. zsoltár korál feldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Igét hirdet Takaró János Lajos, lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsora minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezzel együtt az esőzés esélye is nőhet. Északi szél és 26-31 fok valószínű. Pénteken a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Kérjünk ezestén bocsánatot mennyei édes atyánktól, hogy olykor szúgolódással válaszolunk a minket ért legkisebb méltánytalanságra is. Viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó, hálaadás a Jézusban velünk közölt üdvösségért.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Annikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető partnereimet is. Előttem van egy névjegykártya, amire az van írva, hogy dr. Veres Sándor, a pszichológia professzora. Hát ki is Veres Sándor?
3: Nehéz ebben a helyzetben visszatekinteni és kielégítő választ adni erre a kérdésre. Talán segít az, hogy ha jól emlékszem, kereken 50 évvel ezelőtt ültem utoljára rádió stúdióba, 13 évesen önképzőköri munkának a jutalmaképpen behívtak a rádióba, hiszen színdarabot írtam, játszottam benne, rendeztem, és hát úgy gondolták, hogy ennek valamilyen teret szükséges biztosítani. De hát az emlék az elég elgondolkoztató, mert hogy akkor az volt a feladat, hogy egy ilyen hangszigetelt helységben, egyedül maradva egy sötét, arra alkalmas helyzetben meséket kellett felolvasnom. Az olvasás mindig gond volt az életemben, mert feleségem is pszichológus, és megmutatta, hogy a diszlexia bizony milyen súlyos beiskolázási gond manapság. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen félelmek között vettem elő annak idején a könyveket, és emiatt elég sok gondot is okozott későbbiekben is az olvasás. Bele is ültem. Alaposan belesültem, mert az a gondolat volt ott, hogy hát itt ezt most mindenki hallja. Ez a szorongás és ez a félelem, amikor eluralkodott rajtam, rettenetesen elrontotta a teljesítményemet, úgyhogy megköszönték a találkozást, és soha többet rádióba nem kerültem el. Tehát, hogy most itt vagyok, azt őszinte szívvel mondhatom, hogy az Úr Jézusnak a munkája, mert amennyire csak lehetett nagyibben minden ilyen szélesebb nyilvánosságot jó darabig igyekeztem elkerülni. Ez a jó darab ebből az 50 évből 30 év volt. De hát természetesen az ember a serdülő fiú is igyekszik valahogy magán segíteni. Ez beletartozik az életbe, hogy azoktól a félelmektől, szorongásoktól, amik valahogy ott van az ő szívében is, meg tudjon szabadulni, sporttól, barátaival jár össze, érdeklődik a világ dolgai iránt. Ez az időszak előzte meg azt, ami aztán egy középiskolai évek során teljesedett ki az érdeklődésben, hogy a lelki problémákkal, a lelki bajokkal való foglalkozás különösképpen elkezdett foglalkoztatni, nem kevéssé nyilván a saját gondjainak a megoldása, de hát tetézte azt, hogy ezek a gondok összefüggtek a szüleim gondjaival, a családunk, szűkebb családunk gondjaival, és hogyha tágítjuk a kört, akkor hát kiderül, hogy összefüggtek a nagyobb család gondjaival, és aztán összefüggtek az országunk állapotával, az emberi társadalmi viszonyokkal, a kapcsolatoknak a minőségével, az alapvető élményeket az 50-es évek elején és a 60-as évek közepe tájékán szereztem be. A gimnáziumot is 1961-ben kezdtem. Akkor még nem tudtuk, hogy kivégzések vannak Magyarországon az 56-os forradalom kapcsán. Noha 9 évesen láttam a vérfürdőt a Kossuth téren, hiszen ott laktunk, és onnan követhettük az eseményeket, és minden egyenruhás ember, és minden ellenőr, és minden olyan ember, aki a hivataltól és hatalomtól jött, nagyon mély görcsöket okozott, úgy gondolom, hogy nem csak bennem. Talán túl érzékeny is lehettem. Minden esetre ezek a lelki gondok a középiskolai munkát, teljesítményt eléggé rontották, egy nagyon jó nevű és jó komoly hagyományokkal visszatekintő középiskolában, második Rákóczi Ferenc középiskolában jártam Budán, ahol a akkori káder gyerekek és felső 10 000-nek a csemetéi között. Nagyon nehéz volt helytállni, többek két-három nyelven is már gimnázium osztályban egész jól tudtak beszélni, és a tanáraink is egy magas kultúrát, egyetemi tanárokból éppen a 56-os események miatt oda került emberek is voltak, régi vágású polgári gondolkodású emberek, mind a mellett, hogy a marxizmus és az éppen dívó ideológia hatott át mélyen az egész közgondolkodást. De hát volt egyetemi színpad, és volt Radnóti színpad, és voltak mozik, és voltak zenekarok már akkor tájban. Tehát valahogy bontakozott egy szabadabb élet, talán ennek volt a reménysége, hogy meg lehet újulni, a szocializmust is emberibbé lehet tenni. Ilyenekbe lázadoztunk, forgolottunk, hogy majd ha eljön az időnk, akkor ebbe biztos szerepet fogunk kapni. Jó barátaim lettek, de hát a szívem legmélyebb problémái nem oldódtak meg. A szüleim csak veszekedtek, és amikor már 16. alkalommal futottak neki, ebből azért ennyit mi nem tudtunk annak, hogy elválnak. Akkor tájban érlelődhetett meg bennem a középiskola vége felé, hogy hát tanultunk pszichológiát, hogy minden bizonnyal a pszichológia az egy olyan tudomány, arra született, hogy az emberi lelki bajokon segítsen a képzett szakember, és hát ez volt a reménységem. Arra a figyelmem, noha szellemileg úgy gondolom, hogy eléggé nyitott érdeklődő voltam, filozófia, művészettörténet, néprajz, kerestem önmagamat, egy olyan családból származom, ahol nagyon alulról, paraszti sorból, országos, sőt, nemzetközi hírű író nagyapa volt a háttérben, szóval az ő teljesítményével megküzdeni, vagy az apámnak a félre sikerült életével megküzdeni, ez nagyon nagy kihívásnak tűnt, viszont a pszichológia nagyon vonzónak, hogyha beleláthatunk a másik, vagy a saját magunk lelkébe, akkor azzal tudunk valamit kezdeni. Tudni kell, hogy a 60-as években, még 60-as évek elején még a pszichológia tiltott tudomány volt Magyarországon, és körülbelül azzal egy időben vált egyetemi tantárgyá, vagyis szakká, amikor én végeztem. 63 körül volt ez, 65-ben érettségiztem. Igen ám, de hát az iskolai eredmények azok nem alkalmasítottak arra, hogy azonnal egyetemre kerüljek. Az érdeklődésemnek megfelelően a BKV pszichológiai laboratóriumába mentem el, és a gyakorlatot, pszichológiai teszteket ismertem meg, és hihetetlen módon foglalkoztatott. Amikor aztán sor került arra, hogy az egyetemi felvétel sikeres lett, katonai szolgálatra hívtak be, és hát úgy gondolom, hogy már a történetemben akkor is láthattam volna, hogy hogyan esnek az események, hogyan vágnak össze. 68 volt ez, amikor magyar hadsereg megszállta Csehszlovákiát, és egy olyan alakulathoz kerültem előfertevettként, ahol lehallgattuk, mi voltunk a lehallgatók, és hát a század jelentős része ki is vonult, és olyan fiatalok között voltam, akikkel politikailag sem tudtam már egyetérteni, hiszen mi erre vártunk, ők pedig a java része, hát nagyon éles kritikával illette mindazt, ami történt. És aztán elkezdődött az egyetem, hogy milyen súlyos krízisek voltak közben a családunkban, majdnem tragédia, édesanyám öngyilkossági kísérlete, és mire elkezdtem és befejeztem az egyetemet, addigra ők elváltak. A pályaválasztásban pedig nagyon határozott motiváció volt az, hogy én csak úgy tudok nekik segíteni, hogyha a saját életpályámat építem, és hát a legjobb tudásom szerint is ez a pszichológia. És mindaz, amit abból addig fölhalmoztam, azzal fogok tudni nekik segíteni.
2: Hát azért ez egy hihetetlen nehéz életkezdet. Sőt, sokan azt mondanák, talán még pszichológusok is, hogy majdhogy nem determinálva van ugyanarra az útra, hogyha valaki ennyi sok negatív példát lát maga körül.
3: Hát ez így van. Ugye pszichológus lettem, és ez azzal is jár, hogy rendszeresebb önvizsgálatra van szüksége az embernek. Ezt vagy szakmabeli segíti, vagy saját maga igyekszik őszintén szembenézni önmagával, de mint tudjuk, erre az ember önmagától persze képtelen. Ezt csak azért említem, mert bizony a középiskolai éveim során úgy rácsodálkoztam, hogy volt olyan osztálytársam, aki miközben a szerelméről számolt be, aki szembe lakott abba a házba, ahol ő lakott, aközben valahogy az Isten dolgai is előkerültek. És könyveket kaptam tőle, olvasgattunk, tehát mondhatnám azt, hogy miközben marxistának, szocialistának, az új ember kovácsa ideológiába ugye felnövekedve, hiszen a nagyapám politikus is volt, és úgy gondoltuk, hogy majd azok az eszmék, amiket ő képviselt, majd eljön az ideje, amikor ezek tért nyerhetnek, és jobb lesz ebbe az országban az élet, és érdemes lesz élni. Ott megjelent olyan gondolat, ami mondhatom azt, hogy talán nem is volt feltétlen antipatikus, de kétségeket támasztott, hogy ez egy valóságos dolog. A templom világa, ez egy halott világ volt mindig, és édesapám 56-ban is, meg azután is elég sokat jártunk budapesti sétáink során különféle templomokba, mindig félelmet keltett bennem, és a félelmet az idős emberek és a benyomásoknak tulajdonítottam, nem pedig valami egészen másnak, a lelkiismeret félelmének, hogy talán nem jó helyen vagyok, vagy nem jó úton vagyok, amúgy is vidéki gyerekként. Fővárosba át kellett élnem a kulturális különbségeket, a beilleszkedés, az, hogy mások mi mindent tudnak, hogy lehet itt helytállni, és így tovább. Na és ez a vonulat érdekes módon a érettségit követően, mi emléki osztályon dolgoztam, a főnököm személyébe folytatódott, akivel Bibó Istvánról, de hát az ő hitéről is lehetett beszélni, hiszen katolikus ember létére, aki papnak készül, de látta, hogy 45-49-ben mi történik, és itt akart maradni az országba, világi pályát választott, lett vagy 5 gyereke, és mérnök lett, de nagyon komoly hívő ember, és első ember volt az életemben, aki nem söpörte le a gondolataimat, hogy én hogy látom a világot, még azt se söpörte le, hogy hogyan bizonygatom, hogy miért nem lehet, hogy létezik Isten. Ez az ember szóba állt, és érdekelt, és fontos volt. És akkor tényleg a könyvek, amiket adott, jó volt benne Lukács György is, meg mások, akik alakították a szemléletemet. De ezek a vonulatok az egyetem alatt például teljesen eltűntek tanárainktól arról, hogy hit, és hogy ennek bármiféle szerepe lehet az életünkben. Ez magánügy maximum, és jó hosszú időnek kellett eltennie. Az egyetemi évek végén kötöttünk házasságot Judittal, feleségemmel, még 13 év házasság következett, mire végére kellett járni annak az útnak, amiben az apám 56 évesen belehalt, aki visszaköltözve a falujába annyi hírt hagyott maga után, hogy sokat látták az öreg asszonyok a református templomba sírni. Amikor mi összeházasodtunk, a Judit már várandós volt az első fiunkkal, az a hír jött, hogy meghalt az apám, aki azt kérte, amikor összeházasodtunk, hogy Judit, én csak azt kérem tőled, hogy 2 fiút szülj a Sanyina. Az első útban volt, és 2,5 évre rá megszületett a második.
2: Egy pillanatra itt megszakítjuk a fonalat, ha lehet, mert hát közben kiderült, hogy van itt egy feleség is, és hát neki is azért valahogy alakult az élete, amire eljutottatok oda, hogy majd bekövetkezett az a fordulat. Te milyen úton jutottál el idáig?
4: A férjem mondta, hogy a pszichológia milyen reményt keltett benne, hogy ez egy megújulásnak a lehetősége, és a családi hagyományok megtörése lenne. Hát én is így a pszichológia kapcsán ismerkedtem meg a férjemmel. Ő az én második férjem. Az első házasságomban talán ez a akkori életérzés legjobban azt fejezi ki, hogy a lét reménytelen kaland. Ezt valamikor 10-15 évvel ezelőtt egy újság címén láttam, amikor éppen raktam be a szemetes aljába, hogy ez a mondat mennyire kifejezte azt az életérzést, ami bennem volt középiskolás, és hát először én gyógypedagógiai főiskolát végeztem abban az időben. Teljesen áthatott az én gondolkodásomat. Ez az egzisztencialista filozófia, az akkor, akiket olvastunk. És ebben a reménytelen kalandban ez a házasság félre is ment. Csorbát szenvedett. És ahogy Sándorral megismerkedtem, hogy létezik valami normális élet gyerekekkel, családdal, hogy az az élet, amit én ebben az egzisztencialista filozófiában olyan köznapinek, kistílűnek, olyan lenézetnek érzékeltem, hogy ez értékes lehet, és hogy talán meg lehetne újulni. És így kapcsolódtam a Sándorhoz, és hát így kezdtük el az együttes életünket, hogy legyenek gyermekeink, hogy legyen normális családunk. Az én számomra ő egy nagyon tiszta és jó indulatú fiatalember volt, és nagyon bíztam, hogy ez így egy jó út, amin mi indulunk. Én már bűnösnek éreztem nagyon magam, kiégetnek ebben az első házasságban, és egy megújulásra vágytam. Ez be is következett, mert valóban a gyerekek megszülettek, az életünk jól indult, de nagyon nehéz volt, hogy nem voltunk erre egyáltalán felkészülve. Hoztuk azért a magunk családi batyuit, szokásait. Én egy kicsit elkényeztetett gyerek voltam, nem voltam hozzászokva a nehézségekhez, sem a házi munkához egyáltalán, nem is készültem arra sose, hogy én nekem főznem is kell. Az első házasságomban nem főztem, és ez nem volt kérdés. És hát a gyerekek ellátása is nekem nehéz volt. Sándor jobb alapokkal jött ilyen szempontból, ő jobban tudta a gyerekeket kezelni, jobban tudta a háztartást, megtanított főzni. Sok mindent mellette tanultam meg, amit azelőtt nem tudtam. De hát ugye neki akkor a pszichológiai intézetbe épp a karrierjét kellett volna építeni. Ehelyett ő otthon építkette a család alapjait. Én pedig elvégezve én is a pszichológia kiegészítő szakot, hát úgy éreztem, hogy hát nekem most kinyílt valami, a pszichológia, és bizony, hát az első gyermek ment 9 hónapos korába bölcsödébe, és hát nem nagyon szerettem hiányozni a munkahelyemről, úgy éreztem, hogy én olyan fontos vagyok, vagy hát annyira hát lelkesedtem is a munkáért, hogy mindig a férjem maradt otthon a gyerekekkel, hogyha betegek voltak, vagy bármi gond volt. És hát így lappangva ezek a konfliktusok, azért ő sok mindent lenyelt, én észre se vettem, hogy hát mennyire kihasználom őt, hogy mennyi mindent megtesz, és én ezt nem is értékelem. És akkor egyszer csak ezek a lappangó dolgok felszínre kerültek közöttünk is. És akkor jöttek mélyebb dolgok. Már nem értettük meg úgy egymást. Már el voltunk keseredve, én nagyon, és én úgy éreztem, hogy hát bűnhődnöm kell. Bűnhődnöm kell az ifjúságomért, azokért a bűnökért, amiket elkövettem. Most már ezt le kell vezekelnem. Talán ezt a kifejezést nem használtam magamra, de úgy éreztem, hogy megérdemlem. Ezt megérdemlem. És amikor már Sándor nem bírta, és depressziós volt, és más problémák is voltak, akkor én, hát, ahogy gondoltam, hogy össze kell szorítani a számat, és csinálni kell a dolgokat úgy, ahogy tudjuk, és menni kell tovább. Nem nagyon beszéltem senkinek se az otthoni gondjaimról, és hát egyszer csak ennek napvilágra kellett, hogy jöjjön, hogy ez így nem folytatható. Volt egy barátnőnk, aki a gyerekeknek gyerekbibliát ajándékozott, és sokat beszélgettünk vele, a ő kislányát is kérte néha, hogy vigyem el a hittanra, akkor az én mi kisfiainkkal együtt mentünk a hittanra, sőt, elvitt a teológiára járta, és akkor elvitt órákra, hallgattam néhány előadást. Hát nagyon tetszett, és úgy magamban irigyeltem őt, hogy neki milyen jó, mert őt így nevelték,

0: Angliából, és mind a ketten csodálkoztunk, és büszkélkedtünk a teremőr néni előtt, aki mondta, hogy hát kisfiú biztos hittanra jár, hát nem. De hát ez mind nekünk egy vonzó valami volt, ami számunkra elérhetetlen.
1: Bocsánat, hogy egy picit megszakítalak, de még a beszélgetés elején a férjed mondott egy számomra nagyon tanulságos mondatot, valahogy úgy hangzott, hogy az volt az egyik fő motiváció a pályaválasztásban, hogy majd a pszichológia megoldja a problémákat. Hát, amit itt elmondtál, abból nem ez jött le. Elvben két pszichológus embernek, hát csoda házasságának és csoda életének kellett volna lenni, ha a pszichológia megoldja a problémákat. Hát nem tud segíteni, semmire nem jó.
0: Hát ezt nem mondanám, hogy semmire nem jó, de az élet alapvető kérdéseire nem ad választ. És az embernek nem ad békességet. Nem ad egy szilárd alapvonalat, hogy hogyan éljek, hogy mi fontos, és mi nem fontos, és mi az, ami értékes, és főleg nem ad egy olyan személyes kapcsolatot, amire az ember biztonsága épülhet. Tehát, mint egy erkölcsi jót láttam, de egész addig, amíg egy evangelizációra el nem kerültünk a férjemmel együtt, ahol a lelkész ezt mondta, hogy térjetek meg a gonosz útjaitokról. Jónás könyvéről szólt az igehirdetés, és hogy a nagy király hamut szórta fejére, zsákruhába öltözött, és felszólította a népet is, hogy térjenek Istenhez. Addig ez nekem egy távoli dolog volt. De ott volt az igehirdetésben az is, hogy talán megszán az Isten, hiszen még az állatokat is megszánja. És itt ez a nép, amelyik nem tudja, melyik a jobb kezem, meg melyik a bal. És én úgy éreztem, hogy én itt vagyok. Én azt se tudom, hogy melyik a jobb kezem meg a bal, és olyan vagyok, mint egy állat, és én nem tudok ebből kivergődni. És egész addig ez így volt, amíg az Úr Jézusnak át nem adtam az életemet. És ez együtt történt a férjemmel, mert őt ugyanez az evangelizáció egész más oldalról szólított meg, de amikor a hétvégén a lelkész azt mondta, hogy akit megszólított az ige, az jöjjön oda a különbeszélgetésre, akkor nem volt kérdéses a férjemmel, hogy mi megyünk. És akkor tényleg foglalkoztak velünk, és néhány hónap múlva átadtuk az életünket az Úr Jézusnak, és ő tényleg 180 fokos fordulatot hozott az egész családunk életébe.
1: Azt gondolom, sokaknak ismerős harcokról és vívódásokról hallottunk az elmúlt percekben. Most megszakítjuk egy kicsit a beszélgetést, de néhány perc múlva visszavárom Önöket.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a Kádió hallgatóit, mai beszélgető társaim dr. Veres Sándor és felesége Judit, különös emberek, pszichológus házas pár. A hírek előtt ott fejeztük be a beszélgetést Judittal, hogy életük egy nagyon válságos időszakában eljutottak egy evangelizációra, ahol Jónás könyve szavain keresztül személyesen megszólította mindkettőjüket Isten. Judit történetét már ismerjük, de azt hiszem érdemes lenne meghallgatni Sándortól, hogy ő hogyan élte át ezeket a dolgokat.
3: Hát oda kanyarodnék vissza, hogy a pszichológia tehát mindkettőnknek az életébe nagy reménységeket és jövőt ígért, és valóban, amikor a kapcsolatunk kezdődött, éjszakákba nyúlóan rendkívül jó együttléteink voltak, amikor is mások különféle vizsgálati anyagainak az elemzésével és egyáltalán pszichológiai elemzésekkel foglalkoztunk, szóval olyan lelkesedéssel és olyan örömmel és a tanulás szenvedélyével, ami rendkívül jó volt, hiszen együtt csinálhattuk, és valahogy úgy vagyunk, hogy mi nagyon szeretünk együtt csinálni dolgokat. Ahogy a Judit is emlékezett, hogy hogyan teltek a házasságunk első évei, nekem fontos megemlítenem azt, hogy való igaz, hogy nagy feszültség volt bennem, hogy tudtam, hogy neki sok mindenben segíteni kell, a háztartás, gyerekek, az, hogy a karrierjét is, tehát hogy helyt tudjon állni, hiszen Győrből Budapestre költözött, és nevelési tanácsadóba került, tehát hogy szakmailag is segítsen, miközben, mint fiatal kutató, a Tudományos Akadémia intézetében is helyt kellett állnom, ráadásul egy olyan irányzatnak a képviseletébe, ami már akkor sem volt túl népszerű, hogyha így apostrofálom, hogy marxista személyiség, pszichológia, akkor körülbelül ma már el lehet képzelni, hogy ez mi lehetett, mert hogy ez a megközelítési mód, pontosabban ennek az ideológiai háttere szép lassan kezdett omladozni, máladozni. Tehát mondhatni, nem a legjobb helyre kerültem karrier szempontjából. Ezzel együtt úgy gondolom most már, hogy Isten adott olyan ajándékokat, amivel azért bizonyos kvalitásokat föl lehetett mutatni, pályázatot nyertem, és ígéretes pálya volt előttem, de nagyon súlyos munkahelyi konfliktusokat is adott. Néhány éven belül, egy több éven, majdnem évtizeden keresztüli és feloldhatatlan konfliktus helyzet alakult ki. A dolognak az volt a lényeg, hogy ez pszichésen rendkívüli módon megterhelt, és miközben iskolai közösségekkel, munkás közösségekkel, ezeknek a belső világával, kapcsolatrendszerével foglalkoztam a kutatásaim során, hát valahogy az Úr úgy gondolom tükröt tartott, hogy nézd meg előbb, hogy te mit csinálsz és mibe vagy, mert ezek a konfliktusok végül is egy összeomláshoz vezettek. 13 év házasság után be kellett látni, hogy ugyan a gyerekeink nagyon kreatívak és rendkívül élveznek sok mindent, de fegyelem nincs és nyugalom és békesség nincs. Az éjfél körüli lefektetés nem ritka. El kellett csodálkoznom a ajándékba kapott gyermekbiblia hatásán, mint pszichológusnak is, hogy 9 óra körül már aludtak. Ez volt az első jel, amire felfigyeltem, hogy ez hogy lehet. De hát a konfliktusok, a napi életnek a gondjai, terhei egyre megoldhatatlanabbá váltak, közben megértünk, hogy egy új gazdasági mechanizmust, aztán a Kádár rendszernek lassan a összeomlását. Hát ahogy a rendszer összeomlott, úgy omlottam én is össze. Olyannyira, hogy alkohol problémák, tehát az az életpálya, amit az apámnál láttam, egy hajszál választott el. Infarktust még nem kaptam, de az alkohol rabjává váltam. Már a környezetem és a munkatársaim is nagyon diszkréten jelezték, hogy hát nagyon jó lenne a pszichiáter segítségét kérnem. ami 89 őszén meg is történt, de ebben a pillanatban érkezett egy hívás, hát a bizonyos közös barátnőnktől, aki 80-as évek elején életgyónásról beszélt, Jézus Krisztusról ott az ebédlőasztalunknál, mint élő úrról, akit furcsa mód, ugye emiatt a szakmám alapján akár valamilyen vallásos téveszme áldozatának is tekintettem volna. Nem ennek tekintettük, mert ami történt vele, az pszichológiailag is azt lehet mondani, hogy rendeződő, kiegyensúlyozódó személyiség. De hát vak az ember, amíg nincs, nem kap látást. Ezt a mi pszichológusi vénánknak tulajdonítottam, hogy ő most azért ilyen fölszabadult, meg azért ilyen jó, mert mi gyakran beszélgettünk vele, és hát ez biztos terápiásra hat rá. Beköszöntött tehát a 89 ősze, amikor hát egy ilyen őszi, mély depressziós állapotomban megcsörent a telefon, és ő volt a vonalban, és azt mondta, te, én olyan sokat hívtalak benneteket katolikus templomban, néha el is jöttetek, de valahogy úgy láttam, hogy nem igazán értitek, vagy nem fog meg mindaz, amit ott hallotok. Hát tulajdonképpen reformátusok vagytok. Azt mondja, hogy itt van nem messze a pasaréti református templom, ott van egy ismerősöm, egy barátnőm, ő majd fog segíteni. Ma este kezdődik egy evangelizáció, gyertek el. És hát én már a hajó fenekén, majd visszautalok, hogy miért ezt a jelképet használom, feküdtem, lemondva és összeomolva mindentől, és nem kevés alkohol hatására. Mégis azt mondtam, hogy hát én már járok pszichiáterhez, de mi lesz a feleségemmel? És akkor fölhívtam őt, és azt mondtam neki, hogy most kéreckedj el akarlak vinni téged valahova. A válasza az volt, hogy de hát hiszen tudod jó, hogy rendelek esték, hát nem tudok elmenni. És akkor az a mondat hagyta el az ajkamat, hogy döntsd el, hogy vagy a családod, vagy a munkád.
4: Hát ez annyira megdöbbentett, olyan komoly volt, és már olyan régen nem hallottam ilyen határozott, ilyen mély és ennyire hát komolyan vendő mondatot, hogy nem volt kérdés a számomra, a főnöknőm a szomszédszobában volt, és bementem hozzá, hogy el kell mennem, nem magyarázkodtam. És így kerültünk el erre a bizonyos evangelizációra, ahol mind a kettőnknek potyogott a könnyünk. Rádöbbentünk, hogy Isten nélkül élünk, és hogy ez alapvető bűn. A többi az már csak erre rájön. És hogy Isten nem így, nem ilyen életre teremtett bennünket. És hogy ha nem fordulunk, elveszünk. És ennek az elveszésnek nagyon mélyen éreztük már a jeleit. És hát így történt a fordulat az életünkbe.
3: Annyit még, hogy ez a döntés megszülessen, meg kell emlékeznem az apósomról, aki annak az évnek az elején, vagy talán az előző évben halt meg, de egyszer bejött abba a szobába, ahol ilyen nagyon mély állapotban voltam, és a következőt kérdezte, mi van veled? Amikor egy évre, vagy másfél évre elmentünk erre a evangelizációs alkalomra, és Cseri Kálmán a Jónás könyvéből idézett, és eljutott ehhez a szakaszhoz, és hadd olvassam most. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá, mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez, talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Ez a két élmény olyan mélyen megrázott, hiszen azt kellett többek között megértenem, hogy még mielőtt én szóltam volna, vagy kerestem volna, vagy egyáltalán kiáltottam volna, ne felejtsük, Jónás is csak a cethal gyomrába kezd imádkozni. Én se hittem, hogy ez segítene, ugye? Azelőtt Isten már keresett. Olyan szeretetet, és olyan megértést, és olyan elfogadást éreztem az apósomnak a hangján és a szavaiból, ami bennem is ezt váltotta ki, hogy hát én ezt nem érdemlem. Én nem ezt érdemlem. Én ennél valami sokkal rosszabbat érdemlek. És amikor ott voltunk az evangelizáción, és Cseri Kálmánnek ezt az igét mondogatni és magyarázni, akkor értettem meg, hogy mennyire azonos vagyok Jónással. Úgy gondoltam, hogy az életre be lehet rendezkedni, hogy Jónás azon a bizonyos hajón, hiszen kifizette a számlát, letöltötte azt, amit szükséges, és most már egyenes az útja. Csak egy dologról feledkezett meg, hogy ez homlok egyenest Isten akaratával szembe van, mert ő másnak szánta az életét. És arra is kellett emlékeznem, hogy a gimnáziumban kellett esszédolgozatot írni Babits Jónására. És hogy miket gondolhattam én akkor, meg miket írtam, és hogy lehet az, hogy ez a két dolog visszaköszön, összetalálkozik az életemben, vagy 40 év után. Van itt valaki. Tényleg lehet. És ez nem biztos, hogy a templomokban van, hanem az emberek között van. Dugig volt a terem, a földön is ültek, gitárral énekeltek, és a hely nekünk már csak a szószék alatt volt, és nem szégyeltük a könnyünket. Innentől kezdve rendszeresen jártunk gyülekezetbe, Isten tiszteletekre, Biblia órákra. Én jártam közben pszichiáterhez, és a pszichiáternél minden egyes alkalommal szinte beszámoltam, hogy a templomban miket éltem át. Ő néha leintett, hogy hát most önről van szó. És utána mondta neki, ne haragudj, én már nem tudom külön választani Jézus Krisztust meg a személyemet. És volt egy pont, ahol azt mondtam neki, hogy most már akkor én szakítanám meg a dolgot, és akkor marad egyedül Jézus. Nincs tovább szükség emberi segítségre. És a férfi testvérek befogadtak, soha nem éreztem, ahogy utalok erre a stúdiós jelenetre, igazán ebben a városban otthon magam. És akkor éreztem először, hogy valódi társakra, testvérekre találok, ahol nem azt kérdezik, hogy mit műveltél, mit csináltál az életeddel, miért tetted itt tönkre, méltatlan, amit csináltál, hanem valahogy ezen túl lépve egy olyan mély belső üzenet, amit én nem ismertem. Nem tudtam, hogy létezik.
5: Hát ahogy így kibontakoznak ezek az életutak, egy kívülálló hallgatónak, mert hogy én most az voltam, az jön le, hogy azért Isten keresett titeket folyamatosan. Gondolom, ezt ti is így látjátok. Megtalált. Ez egy hatalmas kegyelem. Azóta eltelt 20 év. Hogy érzitek? Hogy látjátok? Az, hogy ilyen nehéz úton jutottatok Istenhez, ez hátrány a mostani életetekben, szolgálatotokban, vagy pedig talán még Istennek akár külön ajándéka is, hogy engedett nehézségeket?
3: Hát igen, ezt a kérdést akár úgy is ugye megfogalmazhatnánk, hogy ha tehetnéd, vagy lehetne, akkor mit csinálnál máshogy. Én úgy találom, hogy nagyon fontos mindannyiunk életében, hogy tehát miközben Istennel megbékülünk, ennek az ő gondolata és terve szerint vele járója, hogy saját magunkkal is megbéküljünk, azaz, hogy tudjuk elfogadni önmagunkat. A múltat is, a jelent is, a jövőt is, hát különösképpen ugye, hogyha a jövőre tekintünk, talán ez egy fokkal könnyebben megy. Amit hátrányként mondhatok, és nem titkolhatom, hogy bizony kezdeti években, és talán még jó darabig, meg most is valamennyire még föllelhető ennek a maradványa. Azok a testvérek, akik hívő családban nőttek föl, vagy úgy mondanánk, hogy oda szocializálódtak, és már kisgyerekként kvázi mindent tudnak, azokhoz képest emberi léptékkel, vagy mértékkel bizonyára soha nem fogunk tudni annyit. Ha itt a tudást arra vesszük, hogy hány órát, hány percet, hány alkalmat, hány kapcsolatot, hány, és lehetne sorolni mindvégig, töltöttek olyanok társaságába, akik közül hát azért többnyire nyilván olyanok voltak, akik komolyan élő urunak tekintik Jézus Krisztust, és kapcsolat van vele, tehát ahogy Judit is említette, ez egy olyan rendkívüli dolog az életben, amit semmi más nyilvánvalóan nem pótolhat. Na most ennek a hiánya az agyműködéstől a gondolkodásig, az emlékezésig, a mozgáskultúráig, szinte mindent nyilvánvalóan áthatott, amit akár lehetne úgy is mondani, hogy most már legalább látjuk, meg tudjuk, hogy mi mindennel kell szembeszállnunk, pontosabban az Úr mi mindent akar visszahódítani, mert hogy mi ezt idegen hatalomnak adtuk át, ugye, tehát megszállt, nem csak ország voltunk, hanem egyéni emberek, méghozzá az Istentől elidegenedett lélek által. Ugyanakkor én úgy látom, hogy a misszió szempontjából pótolhatatlan. Tehát aki nem tudja, hogy mit jelent A-ból B-be jutni, végig menni az emberi életútnak, és úgy gondolom, hogy az emberiség döntő része ezt az utat járja, annak más a feladata. Nyilván más érzékenységet is ad az Úr. A legnagyobb kihívásnak éppen azt tartom, hogy a két, mondanám így, különböző lelki származású keresztény ember hogy fog igazán Krisztus gyülekezetében egymásra találni, és hogyan fedezik föl, hogy egymás nélkül nem fog igazán kiteljesedni ez a gyülekezet. Hiszen a félelemről beszéltünk, azzal indítottunk, ugye tudjuk, hogy a teljes szeretet űzi ki. Föl kell úgy gondolom fedeznünk, hogy még mindig félünk egymástól, félünk a szokatlantól, az idegentől, tehát a kívüllevők, a világból megtért emberek, pedig sokszor sokkal érzékenyebb a befogadásra és az őszinteségre. Én megvallom, jó darabig úgy ültem az ige hirdetéseken, hogy na, megnézem, hogy ezt a lelkészek hogy csinálják. És lépten-nyomon láttam, hogy nagyon sok analógia van, vagy párhuzam a pszichológus munkája és a lelkész munkája között, akár az ige hirdetésben. És az igazi megtérést az pont ez hozta, hogy most mit vizsgálgatok én? Most mi a fontos? Az, amit leleplezi a szívemet, és jó értelemben megaláz és összetör, vagy pedig az, hogy én mit tudok, és vizsgálom, hogy csinálja a másik, és kívül maradok az egészen. Ezt Isten olyan hihetetlen történeten keresztül tette világossá a számomra, hogy azt követően olyan lelkiismeret fordulás állapotába kerültem, hogy hát szabályosan Istenhez menekültem, mert nincs megoldás rá. Hát ezt a történetet most nem hiszem, hogy elmondom, de hát majd egyszer adódik rá, akkor szívesen elmondom.
4: Igen, a megtérésünk után nagyon hamar, egy éven belül, vagy egy évre rá körülbelül bekapcsolódtunk egy házassággondozó szolgálatba. Pálhegyi Ferenc pszichológus hívott bennünket ebbe a szolgálatba, és azt gondolom, hogy így a kérdésedhez kapcsolódik, hogy igazából romba dőlt házasságokon segíteni úgy, hogy mi is még éppen a romok takarításának a legelején voltunk. Azt gondolom, hogy épp ezért tényleg olyan hittel tudtunk segíteni, hogy nagyon, szóval nagyon jók voltak ezek az évek, amikor ebben teljes lélekkel, szívvel benne voltunk ebbe a szolgálatba, és nyaranta több hetet töltöttünk házassággondozó héten, és évközben is sok emberrel foglalkoztunk. Egy kicsit ezt így múlt időben mondom, sajnos.
3: Még az is hozzá tartozik a szabaduláshoz, és az Isten végtelen és személyre szóló szeretetének a megtapasztalásához, hogy nekünk nem kellett sehova máshova mennünk, ott volt a gyülekezetben Pál Egyi Ferenc, meg ott voltak más testvérek, beiratkoztunk arra, hogy szégyen szemre pszichológusok, hogy Isten mit tanult a családról, mit tanít a gyereknevelés, Fölnőnek a gyerekek című sorozat. Hát mi más, most fognak fölnőni. Ugyanis a gyerekeink ebben a liberális nevelésben, amit adtunk nekik, nagyon mondom, kreatívak voltak, de nem tudtunk rájuk hatni. Nem volt tisztelet, nem volt fegyelem. És ez egyre jobban eszkalálódott. Ez egy menthetetlen helyzetnek nézett ki. És hát bizony a kettőnk kapcsolata is, hát időnként azért a vállásnak a szele elég komolyan fölmerült, vagy annak a gondolata, hogy hát itt ez így nem fog tovább menni. Kölcsönösen ugye az adósságaink egymással, hogy ki mivel tartozik. És amikor ezt úgy szépen, mint ahogy az iskolában megtanulunk írni, olvasni, és hozzáteszem, hogy nagy félelmek és nagy szorongások között, mert hogy nem tudtam helyesen olvasni, most akkor olyasmit olvasok, amit helyesen kell olvasni, de főleg érteni, akkor azt kezdtem észrevenni, hogy kezd föloldódni ez a görcs. Ez egyben azt is jelentette, hogy a szakmánkkal meghasonlottunk. Judit dolgozott a nevelési tanácsadóban, ugye kezdett megváltozni a gondolkodása, én a pszichológiai intézetben még 7 évig dolgozhattam. Isten elkészített, hogy az egyik testvérrel a 40-es évek végi protestáns ébredés, még élő tanúit látogattuk, mint a vándordiákok. Vittük a videót és beszélgetéseket, és ebből ilyen bizonságtevő filmek készültek. Ez kutatás is volt, és egyben a hitünknek az épülése. És hát sok csoda az, hogy csoportokat kezdtünk vezetni, megbíztak a gyülekezetből, a házi körökkel, azok a csoportok mind a mai napig ott az otthonunkban működnek. De nagyon nehéz volt, és ez talán egy másik alkalom, hogy hogyan változott meg a pszichológiához való viszonyunk. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy meg kellett térni a pszichológiából, hiszen bálvány volt a számunkra, bármi jó szándék, és nem is a pszichológia művelőinek az okán feltétlen, hanem mi tekintettük annak. Azért csak mi lehetünk a felelősek. Az, hogy más minek tekinti, azért ő a felelős. De hát volt egy ilyen radikális tagadás, hogy csak az ége és minden mást félretenni, nem is használunk olyan eszközöket, amik a szakma nélkülözhetetlen részei, és így tovább. És hát ez éveken keresztül azt jelentette, hogy el is távolodtunk a szakmai közélettől. Én ugyan a pszichológiai intézetben vallásreaktani kutatásokat is kezdtem és fölvetettem, de hát addig, amíg a szívem indulata olyan volt, amilyen, én úgy gondolom, hogy Isten ezt így is valamennyire megáldotta, de nem erre vezetett az utam, hanem a Károli Egyetemre, és aztán a jelenleg a Baptista Teológiai Akadémiára, ahol olyan pszichológiát művelhetek, amely Isten igéjéből építkezik, arra épül, arról, hogy Isten az embert kinek, minek is teremtette, hogyan építette fel a testét, a lelkét, szellemét, ezek a dolgok hogyan kötődnek, kapcsolódnak, milyen közösségeket, párkapcsolat, gyülekezetben akar látni bennünket, embereket, minden embert, és hogy hogyan akarja hatékonyá tenni a missziót, hogy az ige az ne az egyik fülönbe és a másikon ki, hanem megváltozott szívek és életek formájában jelenítse meg az élő urat.
2: Most egy kicsit zenélünk, aztán egy néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak akkor is velünk!

0: Ismét szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Veres Sándort és feleségét, dr. Veres Juditot, és hadd tegyek még föl egy kérdést. Elhangzott egy olyan mondat, idézném, hogy megtérésünk után a szakmával meghasonlottunk, és röviden ezt így fogalmaztátok akkor, hogy pszichológiából is meg kellett térni. Gondolom ez a hallgatókat is érdekli, hogy vajon ez mit jelent?
1: Hát a egyszerűnek tűnő mondat nagyon nagy mélységeket rejt magába, hiszen föl kell idéznünk mindenképpen ahhoz, hogy ez érthetővé váljon, hogy fiatal értelmiségi házaspárnak az életébe, akiknek hát a előtörténetéről esett szó, milyen családokból jöttünk, származtunk, annak a korszaknak a tipikusnak mondható gyermekei voltunk, amelyet ugye Kádár korszaknak nevezhetünk, és a fiatalságunk és az ifjú felnőttkor is ebbe a korszakba kezdett kibontakozni, és valamelyest teljességre jutni. Minden reménységünk nyilván azokhoz a társadalmi mozgásokhoz kötődött, amelyeket hát később, amikor már a kritikus hangok és a ellenzéki fórumok, ugye ezt úgy is apostrofálták, hogy a vidám barak, ahol ugye az életünk zajlott, vagy az életnek vélt élet zajlott. Egy olyan tudomány, ami évtizedeken keresztül maga is tiltott ismereteket rejtett magába, nyilvánvalóan felkeltette az érdeklődésünket, nekem már középiskolás korban, hogy azokon a bajokon, amelyeket az ember óhatatlanul saját életvitelében, személyiségében, netán a környezetében észlelnie kellett, van és létezik már egy olyan tudomány, amely minden bizonnyal segítségére lehet a nyomorúságban élő embernek. Említettem a szüleim válási történetét, és ez érzékeny fiatal gyerek számára nyilván azt a vágyat kelti, hogy majd, ha nagy lesz, akkor majd ő segíteni fog a szüleinek. Talán említettem azt is, hogy a középiskola milyen nehézségeket okozott, egy nagyon magas nívójú közösségbe kerültem, ahol talán a családi háttér rendezetlensége okán is teljesen nyilvánvaló volt, hogy neurotikus, szorongó gyerek nem tud úgy teljesíteni, mint ahogy azt esetleg elvárnák, és talán emlékeztem arra tanáromra is, aki azzal bátorított, és mindig is nagyon jó indulattal volt irányom, hogy Sanyi, ezt ki kell bírnod, meglátod, egyszer majd még ebből fogsz élni. Tehát, hogy ha emberi proféciáról lehet szólni, akkor ez minden bizonnyal az volt, mert az érdeklődést egyetem követte, és hát az egyetem évei alatt ismertem meg a feleségemet, aki a lelkesedésemet, a hitemet ebben a új tudományban látva szintén megoldást remélt arra az életkrízisre, amiben éppen ő került az első házasságában. És hát két többé-kevésbé megégetődött, pörkölődött fiatal ember ugye összefogva, és egy ilyen fölfelé ívelő a hazai közgondolkodásban mindenképpen új impulzusokat hozó tudományterületnek a művelése azt ígérte, hogy megtaláltuk a kulcsot a boldog élethez. Valahogy így alakulhatott az ki, hogy sokkal többet gondoltunk a pszichológiáról, mint az valójában, mint tudomány egyáltalán képes megadni, és ezen az alapon bátorkodtam úgy apostrofálni, hogy egyfajta bálvány lett az életünkben a pszichológia. Még az udvarlás, az ismerkedés időszakában is szerepet játszott, hiszen Judit olyan helyen dolgozott, ahol diszfunkcionális családok, tehát rossz családi körülmények között élő és onnan intézetbe kikerülő gyerekek hát elosztása történt, és vizsgálatokat kellett végeznie. Az első pillanattól kezdve közösen értékeltük a vizsgálati eredményeket. Én rendkívül módon élveztem a szerepet, hogy taníthatom, ő nagyon figyelmes volt, lelkes volt, és Ez nyilván a kapcsolatunkat is mélyítette, és aztán később is jó darabig ez a szokásunk, vagy ez az eljárásmódunk megmaradt, tehát egyfajta munkatársi kapcsolat is igen hamar kialakult, és ennek mindnek a középpontjában a pszichológia művelése, a pszichológia tudománya, elmélet és a gyakorlat alkalmazása egyaránt ott volt. Ahogy fiatal kutatóként a Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetében elkezdtem a pályafutásomat, akkor mindkettőnknek tulajdonképpen voltak tudományos ambícióink, doktori fokozat megszerzése, társadalmi beilleszkedési zavarok kutatása, és Szent Judit, ahogy említettük, a 6. kerületi nevelési tanácsadóba helyezkedett el, és ilyen módon ez a kis intézmény is kapcsolódhatott ahhoz a nagy társadalmi projekthez, ami a 70-es évek eleje közepe tájékán sok érzékenyebb és kritikusabb értelmiségi fejében fogalmazódott meg, hogy itt tarthatatlan és veszélyes tendenciák vannak a magyar társadalomban, ezeket kezelni kellene, fogjanak össze a szociológusok, pszichológusok, orvosok, demográfusok. Tehát egy komoly, talán 10-15 éves ciklus volt, amiben ő is kutatóként részt vett, és ezekben a munkákban együtt dolgoztunk. Igen ám, ez nagyon ígéretes is volt, és több olyan fiatal házaspárt láthattunk maguk előtt, akik ezt az utat sikerrel végezték. Éppen ezért volt tulajdonképpen érthetetlen valahol, hogy miért nem megy ez a mi életünkben olyan módon és olyan mértékben, hogy összhang legyen a társadalmi kérdések kutatása és e téren való eredmények és a családi életünk között. Tehát azt kellett látnunk, hogy valami belül nincs a helyén. Amiért ezt az egészet elkezdtük és vállaltuk, azzal kapcsolatban egyre jobban és többször kellett belátni, hogy nem az valósul meg. Lassan azt is észre kellett venni, hogy egymást is távolodunk, ritkák lettek a mély beszélgetések, inkább elvárások, és hát bizony egyre jobban kezdtünk hasonlítani azokhoz a családokhoz, amelyekből származtunk. Így került aztán sor 89-ben, hogy a életünk, házasságunk mélypontján, amikor egy evangelizációs alkalmon Jónás próféta könyvéről prédikált Cseri Kálmán. Ez azért sorsforduló mindkettőnk számára, mert egyszerre értettünk meg ebből a könyvből és az üzenetből, amit a lelkész úr ebből könyvből kifejtett és kibontott. Látszólag egymástól független és különálló dolgokat, de a mélyén egyetlen egy igazságot, hogy mindennek az oka, hogy a pszichológia nem hozta meg azt a, most idézőjelben mondom, boldogságot, megváltást, beteljesedést, kiteljesedést, bármit mondhatunk, ami az emberek számára vonzó, amit tőle vártunk, mert mindezt Isten nélkül akartuk végezni. És megdöbbentő volt a számomra az a felismerés, ahogy Jónás is ugye kifizeti az úti költséget, berendezkedik a hajón, mintha pontosan vehetné azt, hogy mintha minden rendben van, a mi életünket is valahogy ilyennek gondoltam, és akkor értettem meg, hogy miattam van ez az egész, mert valahol öntudatlanul is, vagy félig tudatosan én nem akartam Istennel foglalkozni. És ez hozta azt a felismerést, hogy a pszichológia nem töltheti be azt a szerepet, amit szántunk neki. Egyszerűen nem képes rá sem egyik másik művelője, kiváló elmék, nagy iskolák vezetői, hiszen egyike másik a Carl Rogers közelébe is kerülhettem, Mérei Ferenctől tanulhattunk, Ransburg Jenő, és hát nem akarom az egyetemi tanárainkat, tényleg kiváló emberek voltak. Indokolatlan méretű elvárás volt bennünk, de ennek a valódi indítékát és okát nem ismertük. Ahhoz az igét kellett volna ismerni, és az ige megismerése 1989-ben kezdődött el a mi életünkbe.
0: kezd körvonalazódni előttünk, hogy mit is jelent az, hogy bálvány volt a pszichológia. Ha jól értem, olyas valamit mondtál, hogy tőle vártál mindent, vagy tőle vártatok mindent, az élet értelmét, megoldását, családnevelés, gyereknevelés, családi konfliktusok kezelése, és ezt nem tölthette be.
1: Hát ez pontosan így van, és azért is várhattuk, mert egy olyan közegben bontakozott ki az életünk, ahol nagyon sokan ugyanezt várták. Hiszen gondoljuk meg, hogy egy tiltott tudomány művelése, ez nagyon sok emberben hitet ébreszt, hogy mindaz, ami eddig rejtve volt, az nélkülözhetetlen lehet az élete számára. Igen ám, csak egy ilyen áramlatba olyan lendületet vesz az emberi személyiség, amiben valóban csúcs teljesítményekre juthat, és ez boldogsággal, megelégedettséggel tölti el. Miért? Mert tulajdonképpen amire az ember alkottatott, azt éli át, és azt teljesíti ki. Isten úgy alkotta az embert, hogy a talentumoknak a művelése, tehát a lelki ajándékoknak, tehetségnek a művelése, ez örömül szolgáljon, hiszen az alkotó dicsérődik általa. De ezek az összefüggések, ezek a mi számunkra, akik nem foglalkoztunk, nem ismertük a Bibliát, rejtve voltak, ismeretlenek voltak, és nyilván minden olyan más embert segítő tudományterület, engem a szociológia is nagyon foglalkoztatott és érdekelt, de inkább amelyek a személyekhez közvetlen közelségben van, a lelki dolgok, hát logikus, hogy a hit az ebbe az irányba talált magának úgymond tárgyat. És hát azok közösség, szakmai közösség, amiben belekerültünk, csupa olyan ember, aki ezt lelkesen elkezdte művelni, iskolák alakultak, ott karrierek kezdtek épülni, ebbe benne lehetett volna lenni, egyszer csak azt kezdtük észrevenni, hogy hát ezekben se vagyunk olyan igazán benne, és egyre inkább a perifériára szorulunk, nem elégít ki mindaz, és miért nem elégít ki? Mert hát mondjuk egy olyan minta nem nagyon elégített ki, hogy az előttünk járó jelentős személyiségek, hát ugye életében hát az, hogy 1, 2, 3, 4, 5 házasság, ez valahogy nem jött azzal össze, hogy hát vajon ez a cél?
0: Igen, az előbb pont ide akartam egy ilyen kis rossz májú megjegyzést tenni, vagy kérdést, hogy nagyon szép ez az áramlat gondolat, és a maga helyén azt hiszem helyén is van. De hogyha ez működne, akkor végül is egy szakmai kibontakozás sikert kéne hozni mindenki életében, és ha jól érzékeltem az eddigi mondataitok alapján, hát ez nem igazán hozta meg ezt a teljes kiteljesülést. Úgy lehet mondani, hogy ez eléggé jellemző?
1: Hát az, hogy mennyire, ezt nyilván elfogultság nélkül nem tudnám megítélni, nem vagyok olyan helyzetben, hogy legyen rálátásom. Mindenesetre a személyes tapasztalatom az, hogy volt 40 éves évfolyam találkozunk. Hát a hölgyeknek és a férfiaknak a pályafutása jelentősen eltér, pszichológusokról lévén szó. Az, hogy itt valami hiányt mások is érzékeltek, ez inkább talán a férfiaknál jelenik meg. A két nem különbségéből is adódik egyébként szerintem. Valahogy azt lehetne mondani, hogy társadalmi mércék szerint vagy alapján a hölgyek, mintha sikeresebbek lettek volna. Tehát eme tapasztalati bázison azt tudom mondani, hogy nem nagy számba, de nem is talán ellenyésző egyfajta kiábrándulás, csalódás a pszichológiába.
0: Ez lenne a következő beszélgetési pontunk, hogy azt mondtátok, hogy a bálvány összeomlás után szinte törvényszerűen következett a radikális tagadás. Ez helyes volt? Ez volt a végcél, vagy Isten akarata? Hiszen azért mi most már keresztényként Isten szemszögéből nézzük a dolgokat.
2: Hát ez a tagadás azért csak egy belső gondolatban fogalmazódott meg, de gyakorlatilag én ott maradtam a munkahelyemen, és gondolkodtam rajta, hogy ez hogy lehet most így végezni. Hát voltak dilemmáim, hogy ugye egy olyan intézményben dolgozok, amelyiknek előírása, hogy világnézetileg semleges legyen. Ugyanakkor meg hát azért volt bennem a vágy is, hogy akiket szeretek, azok megismerjék az Urat, és ez kevésbé nyilvánult meg a kliensek felé, tehát ott jobban betartottam azt, hogy hát világnézetileg semleges intézmény vagyunk, viszont akkor lettem körülbelül vezető, és mint vezető olyan sok alkalmam volt személyes beszélgetésekre, ami nem sértette senkinek sem a érzékenységét, vagy a világnézeti hovatartozását, és ugyanakkor, mint vezető, azt a krisztusi elvet igyekeztem megvalósítani, hogy aki első akar lenni köztetek, az legyen az utolsó, és az szolgálja a többieket. Igazából ebben én örömömet találtam, hogy egy kisebb, aztán egy picivel nagyobb közösséget szolgálhattam, és nagyon sok segítséget küldött az Úr nekem, pont a munkatársaim révén. Nagyon jó munkatársaim voltak, és az egész intézmény, hogy mondjam, jól működött, és haladt, és bővült ez alatt az idő alatt. És most is úgy gondolok erre a munkahelyre, ahonnét én most már nyugdíjba jöttem, hogy igazi szeretett családi közösségben dolgoztunk ott együtt. Ugyanakkor még a humanizmusnak a gyökerei erősen bennem voltak. Például emlékszem, hogy egyszer így nyilatkoztam, hogy hát mi miért is vagyunk mi a nevelési tanácsadó, hogy a Betesda tavánál ott volt a beteg. És azt mondta Jézusnak, hogy nincs emberem. És akkor úgy gondoltam, hogy mi vagyunk itt egy nevelési tanácsadó, mi vagyunk az embereknek az emberei, akik segítünk. De ugyanakkor ezt úgy később magamban azért átgondoltam, hogy hát végül is azt mondta az a beteg, hogy nincs emberem. De kinek mondta ezt? Ki állt vele szembe? Jézus állt vele szembe. És Jézus volt az, aki őt meggyógyította, mindez nem vonja kétségbe, hogy emberi segítségre is szükség van. De az alap gyógyulását annak az embernek Jézus adta. Na most ezt még eleinte nem tudtam így végig gondolni, ez már egy későbbi fázis, amikor már ezt a dolgot magamba így tudtam értékelni. Vagy amikor volt egy ilyen rendezvény a kerületben, hogy te is más vagy, te sem vagy más, fogyatékosokhoz való viszonyulás, attitűdváltozás érdekébe, és akkor is még úgy gondoltam, hogy hát igen, ugye Jézustól megkérdezik, hogy a vak esetében, hát most ki vétkeze? A vak, fiú, vagy a szülei? És Jézus azt válaszolja, hogy se a vak fiú, se a szülei, hanem mindez azért történt, hogy az Isten hatalma, dicsősége itt megnyilatkozzék az emberek előtt. Ennek is a humanista változata, gondolati változata az az, hogy ahogy mi bánunk a fogyatékos emberekkel, a akadályozott gyerekekkel, a hátrányos helyzetűekkel, vagy azokkal, akiknek valamilyen handicapjük van. Abban, ahogy mi bánunk velük, abban megnyilatkozhat az Isten dicsősége, ha mi úgy bánunk velük, az ő szeretete. De ugyanakkor ott, helyileg, Jézus volt ott, és azt a vakot Jézus gyógyította meg. Hogy ezt sose felejtsük el, és ne fejezzem én le a gondolataimban ezt ilyen humanista módon, hanem igenis tudjam azt, hogy Jézus gyógyít. És most, hogy inkább magárendelést folytatok, hát egész más a lehetőségem, mert különböző felekezetekből de azért legtöbbször keresztény körből jönnek hozzám. De ha nem, akkor is elmondom, és kint vannak a relikviáim is a szobába. Tehát a gyerekek olyan titkaikat mondanak el, hogy miért imádkoznak, vagy mi játszódik le a kis fejükben, mikor mondjuk nem mernek szólni az órán, hogy ő otthon felejtette a ceruzáját, vagy a füzetét. Tele vannak ugye bűntudattal, meg szorongással, és hogy van lehetőség, hogy ezt elmondjuk az Úr Jézusnak, az Úr Jézus ezért halt meg. És neked nem kell most már ezentúl ezt letagadni, vagy hazudni a szülőknek, vagy a tanítónéninek. Nyugodtan megmondhatod. Ezt vétettél, de lehet újat kezdeni, és majd máskor jobban fogsz rá figyelni. És akkor a kisgyereknek nem kell már abba a szorongásába benne maradni. És ilyen lehetőségem azelőtt azért nem volt.
0: Tételezzük föl, hogy valaki úgy ül a rádiókészülék előtt, hogy hát most van a mélyen, most van a mélységben. Mit tanácsolnátok neki? Akár házasság, akár magánéleti konfliktus, vagy önmaga keresése, vagy az élet értelmének keresése. Tehát azok az élet nagy kérdéseiben, ha valaki vergődik, mit csináljon?
1: Hát az jut rögtön az eszembe, hogy én mit csináltam akkor, és az

0: voltam, mert nem tudott a lelkem semmilyen módon sem megnyugodni, mert valami olyasmit tettem, én úgy gondoltam, ami, mivel már közel kerültem Istenhez, és a krízisben Isten mindig nagyon közel van az emberhez. Ezt ne felejtsük el, hogy a krízis arról szól, hogy itt a pillanat, hogy most megragadhatsz. És őt megragadni a evangéliumokon keresztül lehet. Én akkor azt kaptam, hogy vegyem le ezt a Bibliát, vonuljak félre, és 24 órán keresztül olvassam. És ne foglalkozzom, ne magyarázom, ne, egyszerűen engedjem, hogy mindaz, ami az le van írva, az hasson, tehát nyitott szívre, arra, hogy ő rá akarok figyelni, erre van szükség, és azt éltem át, hogy most, nem tudom, hogy csinálja, de valami, ez az írás olyan mélyen hat rám, ami megkönnyebbülést ad. Nem tudok semmit, teljesen össze vagyok zavarodva, az én gondolataim használhatók, az elképzeléseim minden, kivetni vadó és értelmetlen, de hogyha hagyom, hogy hasson rám az ige, és ez másnap még egyszer megismétlődött, ez előzte meg a megtérésemet. Hát ennél jobbat nem tudok ajánlani, hogy a hamisítatlan tej. Történetek vannak, nem véletlen, hogy a kisfiunkat 5 éves korában ilyen komolyan megérintette a történet, a gyerekeknek is a történetek, tehát nem csak a szavak, hanem ahogyan ott emberek viselkednek, de hát legfőképpen ahogyan Jézus közöttük van, a kommunikációnak van nyelven túli formája, az benne van az evangéliumban.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, és további jó kutatást, vagy útkeresést ezen a területen mindkettőtöknek, és sok áldást a munkához, szolgálathoz, és köszönöm a beszélgetést.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink! Szigeti Jenő, a közelmúltban elhunyt testvérünk, munkatársunk és barátunk emlékére ismételjük meg következő műsorunkat.
1: Kedves hallgatóink! Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A műsor célja az ide tartozó és aktuális témakörök folyamatos napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése. A beszélgető műsor házigazdája, e téma elkötelezett és kiemelt szakértője, Platti Iván.

0: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket az Egyházak szerepe a mai társadalomban című műsorunk negyedik vendégét. Szeretettel köszöntöm dr. Szigeti Jenő professzor emeritust, vallástörténészt, adventista egyház valamikor elnökét is, akit, hát hogy is mondjam, 25 éve ismerjük egymást, és valóban sok olyan dologban tudtunk együtt gondolkodni, működni, ami az egyházak társadalmi szerepét is elindította. Először is hadd kérném, mielőtt belemennénk a beszélgetésünknek a elsősorban a te történet, a kutatásodat is jelentő kérdéseibe, hogy ki is az a Szigeti Jenő? Honnan indult, és hogy lett belőle végül is egy egyháznak a első számú vezetője, valamint vallástörténész, akit végül is valahol Európában is, sok könyvei révén is, meg személyesen is nagy tisztelet övezi.
1: Köszönöm szépen, hogy túlértékeltél. Lépésről lépésre ez a rövid válasz. De arról van szó, hogy én evangélikus teológiát végeztem, nem kezdem előről, hogy előtte adventista teológiát, előtte, mint adventista lelkész gyerek, még gimnáziumba se akartak felvenni, aztán a fasorba, akkor még volt a fasor, egy évet jártam, utána érettség után ugye természetesen nem vettek fel, háromszor felvételiztem, azután kerültem adventista teológiára, evangélikus teológiára, református teológiai doktor lettem. Mint látod, eléggé vegyes az életem. És akkor a folklor tanszék, mivel a kutatásaim azok a népi vallásossággal foglalkoztak, pontosabban azzal, amit lelkiségtörténetnek vagy kegyességtörténetnek szoktak mondani, egy adott korba, hogy hittek az emberek, ezért Folyt professzor úr, a folklor tanszék, az ELTE folklor tanszékének a vezetője, megkért, hogy előadásokat tartsak az ELTE-n. És akkor itt a téteni előadások nyomán elindultam, hogy kandidátus legyek, megvédtem a kandidátusi disszertációmat. Azután elmentem egy évre az Egyesült Államokba egy adventista egyetemre, ott a közép-európai kisebb egyházak történetének a forrásanyagát kutattam, azért, mert ott maradtak meg jobban a források, mint nálunk. Lévén ugye második világháború, kommunizmus és minden más. És aztán hazajöve megint az ELTE-n is tanítottam, különböző egyetemekre kaptam egy-egy fél évre meghívást, míg természetesen a Szabad Egyházak Tanácsának lelkészképzőjét már 67-ben közösen szerveztük, és itt is tanítottam, úgyhogy főiskolai, illetve egyetemi tanítási múltam az 1967-től bizony sok, kiszámolni is sok.
0: Mi inspirálta arra, hogy erre a pályára lépjél?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, és köszönöm a kérdést. Elsősorban az, hogy ha ezt az úgynevezett szocialista társadalmat nézzük, vagy kommunizmust, itt tulajdonképpen nem vallásüldözés volt, egy sokkal ravaszabb dolog. Ki kell szorítani az egyházakat, minden egyházat a társadalom perifériájára, úgy kell tekinteni, mintha nem volna. És én nagyon erősen éreztem a saját bőrömön belülről is, de kívülről is a tudományos munkáim alapján, hogy ez egy végzetes dolog az egyházra nézve. Tudnilik, egyház nincs társadalom nélkül, és társadalom meg nincs egyház nélkül. Tehát valahol az egyházat és a társadalmat közösen kell kutatni. Na most az akkori egyháztörténészek erre nem nagyon jöttek rá. Révész Imre még 1922-ben írta a protestáns szemlébe egy nagyon érdekes tanulmányt, amiben azt mondta, hogy a magyar egyháztörténet épülete a Sagrada Familiához, a Barcelona híres Guardi által alkotott remekéhez hasonlít. Akkor még ugye úgy volt, hogy volt, ami teljesen meg volt építve, volt, ahol csak az alapfalig jutottak el ebbe a csodálatos épületbe. Hát ilyen volt az egyháztörténet is, és különösen ez a lelkiségtörténet, kegyességtörténet, ez nem volt sehol. És ezért az egyház történet is sántított, mindig csak intézménytörténetről beszéltünk. Kicsit még ideológia történetről, hogy így mondjam, a teológia történetet, de a lelkiség történetről, hogy egy adott korban hogy élik meg az emberek a hitüket, jóformán semmit nem tudtunk.
0: Ez egy érdekes, tehát nem a családból indulták ki, hanem annak a kornak a úgymond kihívásaira inspirált, ahogy én most érzékelem. Hát ez... De a családon belül volt-e, aki azért mindezt, hogy is mondjam, valamilyen formában azért erre a pályára inspirált téged? Most ez a korhoz való és a kihívásra arra szenzációsan válaszoltál, sőt, a tevékenységed erről szól a mai napig is.
1: Nagyon érdekes, a mi családunkban apám sosem mondta, hogy légy lelkész. Ezt soha ki nem mondta. Sőt, még arra se inspirált, egyikünket se, hárman vagyunk fiútestvérek, hogy ugye mi szabad egyházi közösség vagyunk, felnőtt korban döntjük el, hogy megkeresztelkedünk, hogy keresztelkedj meg. Erre mind önként jutottunk el. Viszont olyan légkört teremtett, hogy ez természetes volt, ez volt az életünk megvélésének az egyik nagyon fontos állomása. Na most apámmal rengeteget beszélgettünk ilyen dologról. Apám élete is nagyon érdekes, ő válogatott focistaként indult, mint a győri vagongyárnak ugye a beosztott felsőipariskolát végzett esztergályosa, és egy sportbaleset a harmadik válogatottságán pontot tett a karrierje végére, akkor került aztán lelkészi szolgálatba, Németországba tanult lelkésznek, stb. Ő nagyon érzékeny volt ezekre a kérdésekre, a társadalmi kérdésekre. És sokszor ezt úgy beszélgetésben eleresztette. És ez mindig szöget ütött a fejembe, hogy az apám hogy látja a társadalom szerkezetét. Mindig azt éreztem, hogy ez úgy belelát a dolgok mélyére, nem az eseményeket nézi, hanem mik az indítórugók. És ez bizonyára hatott. Hatott a hitünkre is, mert szabadon kellett dönteni, tehát ezt a szabadságot mi megéltük a családon belül, és az az érdekes, hogy mind a hárman úgy döntöttünk, hogy igen, aktív tagjai leszünk ennek az egyháznak szabadon. Ez a szabadság megvolt a mi életünkben. Ugyanakkor ez a társadalmi érzékenység is megvolt, hogy hogy is mozognak a dolgok. Ezért egészen fiatal koromban kezdtem gyűjteni például az egyházomnak a történetét. Ebben az akkori, mi úgy mondjuk, hogy egyházelnökünk, unia elnökünk, a Mihnai László, aki holokauszban remekül kivette a részét, nagyon sokat támogatott. Kisrác voltam, és megkérdezte, hogy mi a kedvenc tárgyad. Mondtam, hogy a történelem. Azt mondja, ez nagyon helyes, és tudsz az erdélyi szombatosokról, amit is tudtam, nagyon megdicsért. Azt mondja, akkor én most a Gyulának, ez a Veszelovszky Gyula volt, remek egyháztörténészről szólok, hogy küldjön neked irodalmat. Gyula bácsi küldött is irodalmat. Szóval ez voltam akkor talán 7. vagy 8. általánosban. Ezek olyan lökések, amit élek, nem felejtem el. Tehát egy kicsit a közösség is nevelt, és egy kicsit a apám is nevelt erre az útra.
0: Az első szolgálatod helye, az említetted, hogy tanítottál, de mint lelkipásztor, ezt hol indítottad el?
1: Budapesten volt egy körzetben, ahol többek között olyan fiatalok voltak, mint a Mantyi Róbert, ezt mindenki ismeri, mert Gallup intézetnek a dolga volt, és az öcsémmel, a kisebbik öcsémmel együtt 1965-ben a gyülekezet és a pesti gyülekezetek között csináltak egy szociológiai felmérést, akkor egyetemi hallgatók voltak, hegedűs tanítványok voltak, és valami szakdolgozatnak írták meg ezt, mai napig is megvan ez a felmérés. Tehát én tanítottam őket cédulázni, meg hogy kell ilyen munkát végezni, már én akkor többet tudtam, mert már végzett lelkész voltam, és tudom azt, hogy ez a szolgálati hely ezért is nevezetes az én életemben, de hát az az érdekes, hogy meg kellett tanulni az egyszerű emberekkel a saját nyelvükön beszélni, és meg kellett tanulni mondjuk egy egyetemistával is a maga nyelvén beszélni. Ez a lelkipásztori szolgálatnak a dolga, amit Pál úgy mondta, hogy mindenkiért mindennél lettem. Tehát a görögnek görög, a zsidónak zsidó, a szolgának szolga, a szabadnak szabad, tehát mindenen átlépve az emberrel kell foglalkozni. És akkor jöttem rá arra igazán, nem mint hogyha a teológián ezt nem mondták volna, hogy az adventistán, mint az evangélikuson elégszer, hogy az emberközpontú teológia. De gyakorlatban itt jöttem rá, hogy mennyire fontos az emberközpontuság.
0: Nagyon jó. Hát igen, valóban.
1: És hadd mondjam azt most a közös élményünk is, hogy amikor először találkoztunk, és te is ebbe az irányba mentél, akkor rögtön tudtam, hogy egy anyanyelvet beszélünk.
0: Igen, hát mindjárt oda rátérünk arra a rendszerváltás utáni közös munka. Talán még annyit, hogy az úgynevezett átkos időszakban mennyire tudott a maga az egyház működni, milyen szabadsága volt? Hát már az adventista egyházra gondolok elsősorban.
1: Bilincsbe táncolni, szóval ez körülbelül így van. Na most én ezt azért nagyon vastagon átéltem. Az életemnek egy nagy fordulója volt az, hogy én a Kardos László, ez a nékoszos Kardos László, aki Nagy Imrének személytitkára volt, és halálra, aztán életfogytigra, aztán amnesztiával szabadulva, írt egy könyvet Bakony Csernyéről, és arról ugye nem volt szabad recenziót írni. Na most ugye ezt be kellett vinni az Állami Egyházi Hivatalba, és akkor már a teológiai szemnél volt egy háztáji rovatom a talózgatás teológus szemmel. És hát megírtam erről a recenziót, és a egyházügyi titkár, akinek nem említem most a nevét, az még olvasni sem nagyon tudott, így az ujját húzta, és ugye ez háromoldalas recenzió volt, meg a talózgatás teológus szemmel az egy 8-10 oldalas kézirat volt. Megnézte, hogy kiadta ki a könyvet, és azt mondja, Kossuth Könyvkiadó, ez a párt kiadója. Na hát akkor mehet. Ez volt az egyetlen recenzió, ami megjelent róla, hogy kapott egy pártfegyelmit érte. Ezt a rendszerváltás után elárulta, tehát büdös csirkefogó miattat kaptam egy pártfegyelmit. Ezért. Na, elég az hozzá, hogy a Kardos László ügy miatt engem állandóan figyeltek, hogyha valaki elmegy és veszi a fáradtságot, voltak tanítványok, akik vették, körülbelül 75 centis iratanyag van rólam, ez azt jelenti, hogy itt sorba rakva ez 75 centi, tehát bőséggel megfigyeltek minden. Na most, én azt hiszem, hogy ennek a kornak az volt a lényege, hogy mi nem féltünk. Tehát az ember köztörvényes bűnt nem csinál, nyilvánvalóan tudja, hogy a lelkész az azért van, hogy lelkész legyen, ha tetszik ez valakinek, ha nem tetszik valakinek, azt mindig éreztük, hogy keresztbe tettek, vagy mit tudom én, mint lelkész gyereket nem vettek fel háromszor az egyetemre maximális pontszámmal, szóval ilyenek voltak. De az az érdekes, hogy ami akkor hátrány, az később előny lett. Mert mi mindig bizonyítani akartunk, tehát egy lelkész gyereknek sokkal jobban kellett tudni, hogy megkapja a minimális lehetőséget, mint mondjuk egy jó káder gyereknek, ahogy ezt szokták mondani. Ez viszont most fizet a mi életünkben. Na most az egyházra nézve pedig az, hogy igen, az egyházban is tudtuk azt, hogy igen, a gyülekezetben is ki az, aki jelent, sőt, a becsületesebb el is mondta, hogy előttem ezt nem mondjad, mert nekem jelenteni kell róla, szóval ezt elmondták, tehát tudtam darabra, hogy ez jelenteni fog, sőt, üzenni is lehetett, amit akartam, hogy elmondjon, azt megmondta neki, na ezt mondd el. Persze ezt nem nagyon tudták, szóval ez egy szép világ volt, aminek kialakult a maga játékszabálya. Én azt hiszem, hogy a kisebb egyházak kevésbé jöttek zavarva, mint a nagyok, mert nekünk már voltak illegális korszakaink, az adventista egyházat 39. december 2-án betiltották, mint honvédelem érdekeire veszélyes szektát annak idején. A betiltás 13 hónapja alatt megkétszereződött az egyház létszáma például.
0: Szóval ma körülbelül az adventista egyház híveinek a száma körülbelül mennyi lehet Magyarországon?
1: Magyarországon egy 5000-en felül van, 5000 pár száz, de hát ez azért nem jellemző egyetlen szabad egyházra sem, mert egy faluban van mondjuk 100 adventista, akkor az istentiszteleten olyan 300 ember vesz részt, mert ebben nincsen benne a 100-ba a gyerekek, esetleg a házastársak, esetleg rokonságból, aki eljár, akiket barátnak mondunk, de rendszeresen részt vesz az egyház életébe. Tehát a kisebb egyházak társadalmi hatékonysága azért nagyobb, mert ők az aktív tagokat számolják csak, nem pedig a névleges tagokat.
0: És körülbelül hány egyház községe van?
1: Ez olyan 110-en valahány van.
0: Igen, hát egy érdekes Hévíz városát említem csak, ahol rendszerváltás után polgármesterrel való beszélgetés azt mondja, hogy ez az 5000-es városban itt van vagy 14 ezer valamennyi szálláshely, tehát naponta 30 ezer ember fordul meg, az öme elsősorban az egészség gyógyulásáért. És azt mondja, hogy igen, de ezeknek az embereknek a lelki gyógyulásukra is szükség van, ezért templomokat épített, benne adventista imaházat is.
1: Igen, és egy nagyon szépen.
0: Gyakorlatilag azt jelenti, hogy igen, valóban a településeken az egyházak és az önkormányzatok összefoghatnak, kikért, megint csak akiért a bizalmat élvezik, és akikért a szolgálatot elvállalták. A rendszerváltás, tehát 89. július 1 megszűnik az Állami Egyházügyi Hivatal, és nulláról kezdődik valami. Én úgy emlékszem, hogy annak az első törvény kidolgozásában is szintén részt vettél, mi ezt úgy nevezzük, vagy úgy került be a jogtörténetbe, hogy a 90-es évi 4-es törvény, a lelkiismeret és vallásszabadság és egyházakról szóló törvény. Te a saját egyházadat, meg egy kicsit a közösséget is képviselted. A te szakmai tudásoddal és egyáltalán azzal az ismeretanyaggal, amiről az előbb is beszéltél.
1: Hát ez úgy volt tényleg, és most megint egy szubjektív dolgot talán, ezt sosem mondtam el neked. Ez egy nagyon izgalmas év volt, a 89-es év, tudnilik. Még Amerikában, én 79-80-ban voltam Amerikában ösztöndíjjal, ott megismerkedtem Mark Finley-vel, aki egy kiváló evangélista, és végre egy olyan amerikai evangélista, aki nem Amerikát akar itt csinálni, hanem azt mondta, hogy tanulmányozom az európai lelkiséget. Sokat segítettem neki ebbe a szakmámnál fogva. És elhatároztuk, hogy ő jön Magyarországra 89 őszén. Na de erre az elmi egyházügyi hivatal előzetes engedélye kellett, és én ezt nem kértem meg, érezve, hogy itt már recseg-ropog minden. Más egyetemi kapcsolataim révén is éreztem, hogy itt nem kell előre szólni. És mikor a 89 őszére ez bejött, előtte összeomlott az egyházügyi hivatal, ez egy nagy dolog volt. És akkor jött a hívásotok, hogy vallásszabadsági kérdésekben kellene beszélni, és akkor tényleg nem csak az én egyházamat, hanem a szabad egyházak lelkészképzőjében csak nem mindenkit tanítottam, aki kisebb egyházhoz tartozik, mert szinte nincs olyan egy kisebb egyházi vezető, aki ne lett volna tanítványom, sőt, akkor még a Favinyi Tibor, az evangélikus professzor, tehát nem a mostani Favinyi Tibor, hanem a papa Favinyi Tibor, az éppen egy infarktuson esett át, és egy 2 évet tanítottam az evangélikus teológián, és egyháztörténetet besegítettem az alma máteremnek szerelemből, és segítőkészen nagyon jó barátom volt a Fabinyi Tibor, így rengeteget ismerek, és éppen ezért ez az ismeret miatt többen megkértek, hogy képviseljem a vallásszabadság ügyét, és így kerültünk mi kapcsolatba. És nagyon érdekes, hogy szabad név szerint is említeni az Egyed Albertnét, akivel rögtön összehoztál, és hát átult szettig elkezdtem, mint a kisiskolába elmagyarázni, hogy ez így van, itt tessék vigyázni, ezek az érzékeny pontok, stb. És tudom, még ilyen tanábrákat is csináltunk közösen, ilyen folyamatábrákat, hogy kit, hogy, mint, merre, meddig. És nekem az volt a nagy élmény, hogy én ugye korábban ugye egy más rendszerben az állami egyházi hivatallal voltunk egy állandó, hogy így mondjam, foci meccs csatába, hogy lehet kijátszani ezt, azt, amazt. És nekem óriási élmény volt, ez egy megszűnt. Tényleg egy anyanyelvet beszélünk, egy formát akarunk, egymásnak segítünk. Itt nem kell semmire se vigyázni, nem kell óvatoskodni, lehet őszintének lenni. Ez tényleg úgy volt, hogy egy ilyen felszabadulás érzést éltem át, amikor veletek kezdtem
0: ez
1: dolgozni.
0: Ez egy érdekes időszak volt valóban. Én úgy neveztem 1-2 évet talán, hogy az úgynevezett görcsoldás időszak.
1: Ó, ez nagyszerű, ezt megtanulom én is.
0: És ebben az egyházakkal közösen próbáltuk ezeket a 40 év beidegződéseit feloldani, és egy kölcsönös bizalommal alkotni a jövőt. És hát ebbe te jelentős szerepet játszottál.
1: Én még korábban, mi nagyon jól, az én generációm nagyon jól ismerte a marxizmust. Sokszor a marxizmustal kellett érvelni az egyházügyi hivatalok kevésbé marxista filozófiában járatos bürokratáival szembe. Ezek is szép játszmák voltak.
0: Szerencsére, megmondom őszintén, nekem semmi közöm nem volt az állami egyházügyi hivatalon. Akkor, amikor Glac Ferenc felkért, hogy szervezzem meg, akkor ezt meg is kérdezte, és az volt a kérése, hogy hozzak létre egy egyházi főosztályt egyházi delegáltakkal közösen, de az állami egyházi hivatalból elbocsátott 60 emberből senki nem jöhet ide át. És hát természetesen mindnyájan újak voltunk a témát érintve, pláne az, hogy alkotni kell közösen.
1: Viszont nyitottak voltatok, és ez volt nekünk az óriási élmény.
0: Úgyhogy ez egy nagyon szép, valóban egy olyan időszak volt, amiért nem kell tulajdonképpen, hát az embernek nincs lelkiismeret furdalása, mert közösen, amit tettünk, azt azért tettük, hogy azt a szolgálatot, amit elvállaltunk, azt tisztességgel, lehetőleg közös gondolkodással alakítsuk ki. Rendszerváltás után ugye jön az úgynevezett Antal kormány. Antal kormány időszakában volt egy jelentős vita a hitoktatással kapcsolatosan, hogy is nézzen ki akkor is felmerült az, hogy legyen kötelező, vagy nem kötelező, fakultatív, vagy gyakorlati fakultatív tantárként, és így tovább. És akkor neked megjelent 92-ben a Edukációban egy cikked, amit nekem akkor is nagyon tetszett, és meg is őriztem, és mondom, ha egyszer erről beszélgetünk, és ez az alkalom, akkor megkérdezek, hogy mi volt ennek az előzménye, és végül is ebből egy 25 év után mi valósulhatott meg, és mi nem. Ennek a címe ugye vallás is, és biblia ismeret egy modell kísérlete, és ez Szigeti Jenő professzor úr, ma már professzor úr írta. Erről mondja egy pár dolgot, amit azt hiszem, hogy a hallgatóknak fogalmuk sincs, hogy nem ismerhetik.
1: No, hát ezt tényleg kevesen ismerik. Következő volt, nekem már akkor az volt a nagy érzésem, meglátásom, amit már korábban is mondtam, hogy az elmúlt 40 esztendő, tehát az előtti 40 esztendőben a vallások társadalmi szerepének a kiszorítása ment a társadalomba. Tehát nem úgy, hogy direkt nem szabad templomba járni, csak aki templomba jár, annak ilyen-ilyen következménye van, ezt mindenki tudta. És éppen ezért a társadalomban kialakult egy információ hiányos állapot. Ugye sorban jelentek meg, hogy protestáns mise, meg ilyesmik az újságban, mint ugye akik tudták, azok nevettek, de hát nem lehetett szegény újságírót se bántani, mert semmit nem tudtak az egyházról. És akkor én egy ottka pályázatot adtam be, több munkatársal együtt, akiket szerveztem, fiatalabbak volt tanítványaim közül, hogy csináljunk egy olyan projektet, hogy mit lehetne csinálni az iskolába azért, hogy minden gyerek tudja, hogy mi a Biblia tartalma, vallásfelekezet és világnézeti különbség nélkül, hiszen az európai kultúrának az alapja, az egyik alapja a Biblia. Másrészt a vallásokat ismerjék meg, és ne holmi kósza hírekből. Így ez az ottka pályázatot megnyertem, és ekkor a Oktatáskutató Intézetbe telepítették ezt a pályázatot, és ott dolgoztam rajta 3 évig, nagyon sikeresen elvégeztem ezt a munkát, és hát én mai napig is úgy emlékszem vissza, hogy rengeteget tanultam belőle. Ha érdekli majd a hallgatókat a szünet után, akkor részletesen
0: többet is veszem. Feltétlenül erre szükség volna, hogy végül is mire terjedt ki, és milyen eredményt hozott. Hozott-e eredményt, és ha igen, akkor milyen eredményt hozott? Kedves hallgatóink, egy pár perc szünetet tartunk, addig hallgassanak zenét, és folytatjuk tovább az utolsó kérdésnek a izgalmasabb részével.